A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Csukásmese rádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Két bors ökröcske. Állt egy kis házacska valahol a messzi hegyekben. Benne éldegélt egy szegény öreg asszony, egyetlen fiával, Gergővel. A fiú az erdőben fát vágott, ezzel kereste meg a napi betevőt. Történt egy nap, hogy munka közben megéhezett. Elővette hát bicskáját és kenyerét. Ám hirtelen egy ősz öregember termett előtte.
1: Drága fiacskám, az Isten áldjon meg! 3 napja nem ettem, nem ittam. Adnál egy harapást a kenyeredből? Kérdezte a fiú.
2: Adok én szívesen,
0: válaszolta. És az öregember felé nyújtott egy karé kenyeret.
2: Az öreg nem győzött hálálkodni.
0: Majd belenyúlt a zsebébe, és 2 apró ökröcskét vett elő. Odaadta a fiúnak, azután eltűnt a messzeségben. A 2 kicsi ökör olyan apró volt, mint egy borsszem.
3: Gyere, gazdánk, rakd meg a szekerünket, mert már nagyon húznánk,
0: mondták. A fiú rakná a szekeret, de amint elkezdi a munkát, a kicsi ökrök fura hangot hallatnak. S a fadarabok maguktól felmásznak a szekérre. Elindul a fiú a 2 ökröcskéjével hazafelé. Az uraság éppen arra jár. Megtetszenek neki a csoda ökröcskék.
1: Mennyiért adod őket?
0: Érdeklődött.
2: Nem eladóak,
0: válaszolt Gergő.
1: Mi az, hogy nem eladóak? Ha estig be nem hordod az összes fát az erdőmbe, enyémek lesznek az ökrök,
0: mondta az uraság. Elszomorodik a fiú. Hát most mit évő legyen? A 2 ökröcske egymásra néz, s lám, már be is kerítették az egész erdőt. A fák pedig tövükkel együtt ott sorakoztak a szekéren. Az uraság nagyon meglepődött. Dühében új próba elé állította a fiút.
1: Szántsd fel most a hegyet, majd arasd le, és őröld meg a búzát napestig. Ha nem teljesíted, enyémek lesznek az ökrök.
0: A 2 ökröcske ismét egymásra nézett, s már fel is szántották a hegyet, a búzát pedig leharadták. Ám lassan megy le a nap, s még nincsenek teljesen készen a munkával. Dörzsöli is markát az uraság, hogy végre övé lesz a 2 ökör. De a 2 kis ökör gondolt egyet, majd az egyik visszatolja a napot az ég közepére, a másik pedig elrejti a holdat a hegy mögé, s már folytatják is tovább a munkát. Ráfújtak a búzára, s nagy forgó szél kerekedett. A búza a magasba emelkedett, majd liszté ödlődött, s így hullott bele a zsákba. Bevégezték dolgukat. Végre indulhattak az urasághoz.
2: Kész is lennénk, uram!
0: Érkezett meg Gergő a 2 ökör kíséretében. De a 2 ökör felbőgött, majd nagy lisztvihar kerekedett, és az egész kastély s népe csupa lisztes lett.
2: Miben állhatok még szolgálatára?
0: Kérdezte Gergő a dühös uraságot.
1: Inkább megyek a pokolba, mint hogy titeket lássalak. Takarodjatok innét!
2: Ha ezt kívánja, uraságod,
0: s azzal Gergő felültette a szekérre, s már vitte is. Mentek hegyen, völgyön át, míg el nem érkeztek a pokol bejáratához. Kitessékelte az uraságot a szekérről, aki menekülni próbált.
2: A két kisökör akkorát fújtatott, hogy forgószél kerekedett, és az magával taszította a pokol mélyébe. Az ördög nagy örömmel fogadta a gonosz udaságot. Gergő pedig visszaindult a két kisökröcskéjével édesanyjához, ahol ezentúl négyesben érdegéltek boldogan, míg meg nem haltak.

Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Berkesi Judit vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Fecske László, Elefánt a kerékpáron. Albertina, az elefánt, minden vágya az volt, hogy kerékpározzon. Naponta nézte sóvárogva az állatkert előtt biciklivel elhaladó családokat, akik nagyokat nevetve suhantak el a liget felé. Albertina is szerette volna megtapasztalni ezt a csodálatos érzést, de sajnos elefántok számára nem készültek kerékpárok. Még Pollinak, a papagájnak is volt egy háromkerekű járműve, amellyel a közönségét szórakoztatta minden fellépéskor. És Huncutka, az egykor cirkuszban dolgozó majom is kapott egy egykerekűt az őt gyakran meglátogató poronmestertől. Albertina egy pipacspiros kétkerekűről álmodozott, amelyen csengő, lámpa, fék és csomagtartó is van. Szegény pára annyira sóvárgott utána, hogy egy nap megkérte a postást, hogy legalább egy körre adja kölcsön a kerékpárját. A postás nagyon kedvelte Albertinát, de nem tartotta túl jó ötletnek, hogy az elefánt épp az ő bringáját próbálja ki elsőként, amelyet pont a napokban újított fel. Csak egy kör, egy rövidke tekerés, és már is visszaadom, ígérem, fogta könyörgőre Albertina. A postás igencsak megsajnálta az elefántot, s beadta a derekát. Jó legyen, de nagyon vigyázz rá. Albertinával madarat lehetett volna fogatni örömében. Hamar fel is ugrott a kölcsönbiciklire, amely pillanatok alatt elgörbült alatta. A postás elájult az ijegységtől. Hideg vízzel kellett fellocsolni, hogy magához térjen. Mérgesen tolta el a megrongálódott járművet az állatkert területéről.
2: Bocsánat, nem akartam, de annyira szerettem volna kipróbálni,
1: szabadkozott Albertina elpigyeredve. Pár nap múlva arra járt a kertész a kerékpárjával. Narancssárga váza, széles ülése és cifralámpái voltak. Albertinát ismét megigézte a látvány. Olyannyira, hogy teljesen elfelejtette, mit művelt a postás bicikliével. Félénken közelítette meg a kertészt, aki épp a bokrokat kezdte metszeni.
2: Ne haragudj, de nem adnád kölcsön a kerékpárodat? Csak a majomházig tekernék vele,
1: mondta suttogva az elefánt. A kertész megcsóválta a fejét, de aztán rábólintott a dologra. Egye fene, próbáld meg. Csak kibír téged is. A múltkor erősítettem meg a vázát. Albertina megpördült örömében, s már indult is a két kerekűhöz. Ráült, tekert kettőt, de abban a minutumban nagy recsenés hallatszott.
2: Jaj ne, mit csináltál vele?
1: Rohant oda a kertész, eldobva a kezéből a metszőollót.
2: Bocsáss meg nekem, mondta sírva az elefánt. Nem akartam tönkretenni, én csak...
1: S be sem fejezve a mondatát, elszaladt. Az állatkert dolgozói aznap este gyűlést tartottak. Az elefánt gondozója Kobaldi úr szót kért. Arra gondoltam, hogy készíthetnénk egy egyedi kerékpárt Albertinának. Egy nagyot, egy erőset, amely elbírja őt. Minden vágya ez. Úgy is közeledik a születésnapja. Megérdemli, mert jó szívű és kedves teremtés. Csak túlsúlyos kicsit. A dolgozók mind egyetértettek a gondozó kijelentésével. Együtt láttak hozzá a különleges járgány elkészítéséhez. Konrád a karbantartó hegesztett, Benedek az idomár festett, Rafael úr pedig az igazgató maga szerelte fel a csengőt, a lámpákat és a fékeket is. A nagy munkálkodásban még a postás és a kertész is segített. Az elkészült kerékpárt Margitka, a takarítónő pedig szépen áttörölgette és becsomagolta. Eljött a nagy nap. Albertina az 5. születésnapja alkalmából a kedvenc masnyiját tűzte a füléhez, a fejére pedig egy virágmintás szalmakalapot tett. Az állatkert minden lakója és dolgozója őt ünnepelte. A jeles alkalomra színes szallagokkal díszítették fel az épületeket és a fákat. Az elefánt 3 emeletes tortát kapott, s mindenki megtapsolta őt. Az ajándékot Kobaldi úr, a gondozó hozta elő. Tessék, Albertina, ez a tiéd. Mindannyiunk közös ajándéka, mondta meghatódva, mert már sejtette, hogy nagy lesz az öröm. Az elefánt odalépett a nagy csomaghoz, és izgatottan tépte le róla a selyem papírt. Egy darabig csak állt, nem akart hinni a szemének.
2: Ez az enyém? Tényleg az enyém? És kipróbálhatom? Tekerhetek vele? Bárhol, bármikor?
1: tette fel egymás után a suta kérdéseket. Természetesen, felelte az igazgató, rajta, próbált ki nyugodtan. Albertina örömittasan ugrott fel a járgányra, s csak tekert vele körbe az egész állatkerten. Suhant, száguldott, repült, mint a szélvész. Mindenki őt nézte, mindenki őt éjjenezte. Ő pedig határtalan boldogságot érzett a szívében, hiszen épp a születésnapján teljesült élete legszebb álma.
0: Csukás Mese Rádió.
3: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
4: Ez a Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: esés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukásmese Rádió.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, tuba művész, három gyermek édesapja. Nagyon szeretek nekik mesét olvasni, úgyhogy fogadjátok ti szeretettel Sztelek Csilár Döme és Gombót című meséjét. Akkor ezt mondta Isten: alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tengerhalain, az égmadarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik-mászik. Jaj, de aranyos! Kiáltott Döme, mikor a sétából hazafelé tartva meglátott egy kicsi vörös cicát. Cica, cica! Lelkesedett Bubu is. A cica átbújt a kerítésen és keservesen nyávogott. Biztos éhes, állapították meg közösen. Hadd vigyük haza, könyörgött Döme. Mindig pont ilyen cicára vágytam. Anya végül beleegyezett. Otthon a cica a fotel mögé vackolta be magát. Alig volt nagyobb Döme kezénél. Gombócnak nevezték el. Nézd, hogy alszik, mondta Döme apának. Gombóc elaludt a kosárban, így szerencsére nem ijedt meg az állatorvos rendelőjében várakozó kutyáktól. Szép, egészséges kis cica, állapította meg az orvos, mikor sorra kerültek. Az alapos vizsgálat után Gombóc kapott védőoltást, Döme szerint nagyon hősiesen viselkedett. Így tartsd a kezedben a cicádat, mutatta az orvos, hogy ne nyomódjon a hasa. A doktor pontosan elmondta, amit egy ilyen apró állat gondozásáról tudni kell. Döme nagyon figyelt és rettentő büszke volt, hogy saját állata lehet. Anya, gyere be kérlek, nézd, Gombóc mekkorákat ugrik, kiabált ki Döme anyának. Gombócnak néha határtalan jó kedve kerekedett. Ez Döme nagyon szerette. Ilyenkor a cica vadászósat játszott. Össze-vissza rohangált, és lesből rávetette magát a gyanútlanul arra közeledő zsákmány lábára. Ez valóban fantasztikus, ismerte el anya. De azt gondolom, jobb lesz, ha a másik szobában játszol vele, nehogy Bubu megsérüljön. A nappaliban Gombóc bebújt az asztal és a fotel mögé, megkergette az elgurított labdát, majd hosszan üldözte a fonalat, amivel Döme szaladt előtte. Nagyszerűen szórakoztak mindketten. Amikor Döme észrevette, hogy Gombóc lerágta a mackója fülét, nagyon sírt és haragudott a cicára. Anya alig győzte vigasztalni. Gyere, mondta végül. Ahelyett, hogy bánkódunk, valjunk inkább egy új fület a mackónak, javasolta. Sikerült éppen megfelelő anyagot találni. Az új fül szinte szebb lett, mint az eredeti. Döme teljesen megnyugodott, és a haragja is elszállt. Azért jobb, ha máskor nem hagyod elől a mackódat, nehogy Gombóc a másik fülére is kedvet kapjon, mondta anya nevetve. Közeledett a várva várt balatoni nyaralás. Hadd vigyük Gombócot is, kezdte újra a könyörgés Döme. Mi a fürdéssel és a pancsolással leszünk elfoglalva, bíztatta anya. Gombóc a vizet nagyon nem szereti, a házban pedig igen magányosnak érezné magát egész nap egyedül. Meg se fog ismerni, amikor hazaérünk, próbál Döme újabb érveket találni. A cicák nem felejtik el egykönnyen a gazdájukat. A nagymamánál a lehető legjobb helye lesz arra az időre, döntötte el határozottan apa. Borzasztó büdös, kiabált ki Döme a kamrából. Anya megkérte, segítsen kitakarítani Gombóc vécéjét. Ezt a munkát Döme utálta, de vállalta, mert ez is hozzátartozik a citatartáshoz, ahogy anya mondta. Te egy hős vagy, dicsérte anya. Olyan nagy öröm nekem, hogy rendesen gondját viseled a cicának. Jövőre már Bubu is elég nagy lesz ahhoz, hogy segítsen neked. Jó lenne, ha holnap már jövőre lenne, felelte Döme. Majd egy alapos kézmosás után már szaladt is a konyhába, mert anya épp a kedvencét főzte ebédre. Még mindig olyan játékos, mint kiskorában, állapította meg apa. A cica egy éves megtalálásának örömére kapott egy sárga golyót, egy szivacsot, amit kedvére marcangolhatott, és persze a kedvenc eledelét. Emlékeztek? Kérdezte anya, amikor Gombóc felmászott a szárítóra és nem mert lejönni? Meg amikor elbújt a szekrényben és órákig hiába kerestük? Folytatta Döme. Meg amikor nem néztem oda, és elvette a reggelimet, mondta Bubu. Sokáig nevettek és mesélték egymásnak Gombóc egyéves kis életének emlékezetes és vidám kalandjait. A cica pedig boldogan játszott közben.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukásmese Rádió. Tudjátok, Rádió egyfejűeknek.

0: Tugásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szabó Lőrinc, a rádió. Előadja, ifján Bazsinka József. Lóci beteg volt, sírt egész nap. Kis testéből sütött a láz. Nyűgösködött, tűz, víz gyötörte, és kinin és borogatás. Betegségtől és gyógyulástól egyformán írtózott szegény, mindent kívánt és nem mosolygott, se képeskönyvön, se mesén. Pedig egy percnyi vigasz, ha csak megnyugszik egy kicsit, már álomba ringatta volna teste és lelke kínjait. Végül a rádiót akarta. Nyisd csak ki! Szólt szorongva, mert félt, hogy rossz lesz a gép, amelyet úgy szétcsavargált s összevert. Próbáld meg, kérte szomorúan, s felzendült valami zene, s oly gyönge volt, hogy rögtön tudtam, Lóci megint babrált vele, megint babrált a rádióval, de most nem bántam, és csak az járt eszembe, hogy végre itt van az álomhozó jó vigasz. Lócit persze a rádió is kínjában érdekelte, csak sírt tovább, és hányta vetette magát a takaró alatt. Én azonban szerettem volna a gépet megjavítani, s addig ütöttem, feszegettem, míg végképp vége lett neki. Csalódva mentem a beteghez, hogy elmarad az öröme. A gyerek sírt, nem is figyelt rám, s anyja szólt, te, Lóci, te figyelj csak, az apu egészen elrontotta a rádiót. Lóci felült, és megbűvölve ismételte a szörnyű szót, hogy elrontotta, és egészen. És rám nézett, hogy igaz-e? Bólintottam, s ő már mosolygott, s az anyja szólt, meg kell az aput verni érte. Megverjük aput, szólt megint, s Lóci tapsolt, de érdekes lesz, s felejtett lázat és kinint, és szeme ragyogott, hogy íme kikapok, ha nagy vagyok is. Új erőre kapott az örömtől, hogy hibáznak a nagyok is, s elgondolkozva, megnyugodva hálásan nevetett felém, és egy kicsit beszélgettünk, és lassan elaludt szegény.
3: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.

Sziasztok, Szilveszter vagyok. Mielőtt elkezdjük a mai mesét, nézzük csak, mit jelent a tapintat. Na igen, a tapintáshoz a szószoros értelmében semmi köze sincs. De ha arra gondolunk, hogy minden, amit teszünk, így vagy úgy, de megérinti, hat a társainkra, akkor a tapintatosság jelentheti azt, hogy kedvességgel érintjük meg a másik érzéseit. Csukás István, ugrifüles az illemtanár. Tapintat és egyéb lelki finomságok. Tüskés hátul hüngetett, meg krákogott, majd kibökte végre, ami a lelkét nyomta. Tudod, ugrifüles, én mindig azt hittem, hogy az illem csupa-csupa unalmas szabályból áll, hogy ne tedd ezt, meg ne tedd azt. De most már látom, hogy minden szabálynak van értelme. És amit megértek, azt szívesebben csinálom. Csak van itt valami... Mi az, bökt ki? Bíztatta ugrifüles. Hát mi van a hazugsággal? Hazudhatunk? Mondjuk például udvariasságból? Ugrifüles megvakarta a fejét. Nem hazudhatunk, de, fülelt tüskés hátú. Örülök, hogy erre terelődött a szó, tüskés hátú barátom, mert, nézd csak, eddig csupa kézzel fogható illemszabályról beszéltünk. Hogyan köszönjünk, hogyan együnk, hogyan öltözködjünk. De van egy pár olyan illemszabály, ami a tapintatról és egyéb lelki finomságokról szól. Ez a rész a legnehezebb. Úgy is mondhatnánk, hogy az illem magas iskolája. Tüskés hátú elcsodálkozott. Tapintat? Lelki finomság? Mit jelentenek ezek? A tapintatot úgy érthetjük meg, ha megnézzük, hogy mi az ellentéte. A tapintat ellentéte a tapintatlanság. Más szóval gorombaság, durvaság, modortalanság. Mondjunk a tapintatra példát. Nagyon sajnálom, de nem tudom kölcsönadni a zseblámpámat. Ha így tagadod meg a szívességet, nem sértesz vele. Nem úgy, amikor azt mondod, egy frászt adom oda a zseblámpámnak, mert fakezű vagy, biztos elrontod, meg kiégeted a körtét, különben is irigy vagyok. Vagy egy másik példa. Észreveszed, hogy az egyik gyerek nadrágja elszakadt. Ez előfordul. Hogyan közlöd vele tapintatosan? Intesz neki, megsúgod, hogy csak ő hallja. Nem pedig úgy, hogy hangosan röhögve mutogatsz, hogy szétkürtölöd, hogy kilátszik a feneke? Érted? Tüskés hátú mosolygott, majd elnyomta a mosolyt és bólogatott. Igen, vagyis nem szégyenítem meg. Ugrifüles megdicsérte. Pontosan? Nagyon jól mondod. És milyen lelki finomság van még? Kezdek kíváncsi lenni. Vegyük például az ajándékozást. Milyen nagy öröm ajándékot kapni, és nagy öröm ajándékot adni is. Erősíti a barátságot. De ajándékozni is tapintatosan kell. Nem is hinni az ember, hogy rossz, tapintatlan ajándékozással, vagy az ajándék elfogadásával is lehet sérteni. Tüskés hátú nem értette. Az ajándékkal sérteni? Igen, mondok egy példát. Ez nagy durvaság. Valakinek valami szépséghibája van, mondjuk erősen szeplős az arca, és neve napjára szeplő elleni kenőcsöt ajándékozunk neki. Miért sértő ez? Mert a szeplőjére céloztunk az ajándékkal. És az elfogadással hogyan lehet sérteni? Úgy, hogy például lefitymálod, vagy lekicsínled, hogy ilyen vacak, meg olyan vacak, vagy kise csomagolod, és esetleg hanyag mozdulattal a sarokba dobod. És ha tréfából csinálom, lehet egyáltalán tréfálni? Hogy ne lehetne? A tréfa sok öröm forrása. De csak az a tréfa, amelyik ötletes, szellemes, nem túlzó, és nem okoz fájdalmat. Bizony, elég nehéz eltalálni a finom egyensúlyt. Hogy a tréfa vidám legyen, de ne bántsa meg a másikat. Másokkal akkor nem is tréfálhatunk. Dehogy nem.
és akkor jó a tréfa, ha megtréfált, maga is jót nevet a tréfán. Tüskés hátú megint bólogatott, ingetett, meg rákogott, majd végre kibökte. És mi van a lányokkal? Állandóan azt hallja az ember, hogy legyen udvarias, meg lovagias, meg szolgálatkész. Velük nem lehet tréfálni? Ugrifüles mosolyogva ingatta a fejét. Dehogy nem lehet. Miért hagynánk ki a lányokat a vidámságból? Egyébként jó, hogy erről beszélünk, mert róluk kevés szó esett. Azért nem beszéltünk róluk eddig külön, mert minden eddigi illemszabály rájuk is vonatkozott. Természetesen a lányok is pontosan úgy köszönnek, öltözködnek, esznek, táboroznak, játszanak, szórakoznak, mint a fiúk. Világos? Mégis van egy kis különbség. Csak egy kicsi, nem olyan nagy. Hogy ezért egy másik világba utasítanánk őket. És mi az a különbség? Az a különbség, hogy például a lányok általában nem olyan erősek, mint a fiúk. Ez így van, de ezzel sosem szabad visszaélni. Mint ahogy általában nem szabad visszaélni az erőnkkel. Ellenkezőleg, segíteni kell a gyengébeknek. Udvariasan és tapintatosan. Ezért kell a lányokkal lovagiasan, szolgálatkészen viselkedni. Nem lesznek beképzeltek tőle? Nem fogják azt hinni, hogy tüskés hátú megint krákogott, meg hümmögött, de ráadásul el is pirult. Ugrifüles segítségére sietett, és befejezte helyette a mondatot. Vagyis, hogy legyeskedni akarsz, illetve udvarolni? Még el nyögte ki tüskés hátul. Én azt hiszem, hogy normális lány nem lesz beképzelt egy-két táskahordástól vagy köszönéstől, azon kívül pedig minden dolog kölcsönös. Előfordulhat, hogy neked tetszik egy lány, de te nem tetszel neki. Vagy te tetszel valakinek, de neked nem tetszik az illető. Ilyenkor mi a teendő? Nem kell megsértődni, nem kell gorombáskodni. Nem szabad bosszút állni. Attól még lehettek jó barátok is, hogy nem kölcsönös a vonzalom. Érted? Értem. De mi van akkor, ha mind a ketten tetszünk egymásnak? Az a legszebb dolog. Én jól tudom, hogy azért szoktak legkomiszabbul csúfolni egy fiút vagy egy lányt, amiért tetszenek egymásnak. Pedig ez nem bűn és nem szégyen. A legszebb érzés. Erre gondolj mindig, ha csúfolnak, és büszkén és önérzetesen ne vegyél tudomást róla. Szamárordítás. Nem hallik az égbe. Ugrifüles nagy lendülettel folytatta tovább. Olyan volt, mint egy szónok. Mint egy szónokló, híres illemtanár. És nehogy gyáván megfutamodj. Mennyi szép érzést tesznek tönkre csúfolódással és gyávasággal. Ostoba és gyáva az, aki szégyeli a vonzódását, az érzelmeit. Persze a vonzódással vigyázni kell. Legyen szívből jövő, tiszta, önzetlen, de ne legyen komikus. Érted? Értem, komikus, mikor folyton egymást lesik, féltékenyek, vagy az egyik csúfot űz a másikból, láttam már elég ilyet. És ha sikerünk van, ne hencegjünk. Se a fiúk, se a lányok. Az előbb arra célozgattam, hogy mi az illem magas iskolája. Én azt hiszem, hogy két ember vonzódása, kapcsolata az illem magas iskolája. Ilyenkor a legőszintébb, a legérzékenyebb az ember. Mert ilyenkor kell a legtöbb lelki finomság. Tapintat! Vágta rá tüskés hátú. Udvariasság! Szavalta Ugrifüles. És önérzet! Fejezte be tüskés hátú. Mosolyogtak, és nagyon elégedettek voltak egymással. A tanár és a tanítvány. Egy illemtanár és egy illedelmes tanítvány. Tüskés hátul a végén egy nagyot sóhajtott. Jaj, de jó, most már illedelmes vagyok. Nem is olyan nehéz.
Hogy mondhatnánk más szóval azt, hogy tapintatos? Itt van mindjárt a kedves, a jószívű, jóságos, aranyos. Igen, rólatok beszéltem. Ezek rátok jellemző jó tulajdonságok. Nagyon büszke vagyok rátok. Sokra fogjátok vinni. De most irány a fogmosás, és utána a tollasbál. Jó éjszakát. Ja, majd elfelejtettem. A tollasbál Ágyikót jelent.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Hoztam egy újabb találós kérdés számotokra. Így szól. Ez a nagy, sokszor fehér színű doboz a konyhában lakik, és nagyon hideg van benne. Azért, hogy az ennivalók frissen maradjanak. Általában világít belül, ha kinyitod az ajtaját, és külön polcokon tartjuk benne a finomságokat. Na, mire gondoltam? Igen, ez a hűtőszekrény. Én imádom kinyitni a hűtőt és megnézni, milyen finomságok vannak benne. Egyébként nagyon hasznos eszköz. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Sziasztok gyerekek, én Berettyán Nándor vagyok, és most én olvasok nektek. Mesék és mondák Mátyás királyról. Hendók mester és Busadeák. Hendók mester, Mátyás király legkedvesebb író deákja volt. Busadeák pedig a Hendók mester leghaszontalanabb szolgája. Hendók mesternek négyszögletes kisfeje volt, összeszorult benne a sok tudomány. Busadeáknak nagy buksi feje, abba meg szétszaladt az a kis ész, ami kerülközött benne. Akkor még más világ volt, mert még akkor nem volt ABC-s könyv. Azért nem volt pedig ABC-s könyv, mert még nem tudtak könyvet nyomtatni. Hanem ha valami okos ember írt valami szép könyvet, azt a tudós emberek szépen lekörmölgették ízről ízre, betűről betűre. Mivel pedig ilyen tudós emberek abban az időben kevesen voltak, igen nagy volt az ő becsületük. Különösen nagy volt pedig Hendók mesteré, aki a bőrből készült papírosra olyan szép kerekbetűket pingált luttollal, hogy majd legurultak onnan. De mégtán le is gurultak volna, ha Hendók mester olyan szép tulitarka rózsákat, tulipánokat, szarvasokat, madarakat nem pingált volna a papír szélére, amilyeneket erdőn, mezőn soha se látni. És éppen azért nem kívánkoztak sehova se a gyönyörű betűk, mert ilyen szép társaságot úgy se találtak volna máshol, mint a Hendók mester könyveiben. Mivel ez a Hendók mester ilyen nagy tudós férfi volt, Mátyás király nagyon szerette a keze munkáját, s arannyal váltotta be a királyi könyvtárba. Megengedte neki, hogy mind a két füle mellett hordhasson egy-egy kihegyezett lúttollat, mely engedelemre büszke is volt Hendók mester. No, az nem nagy sor, pittyeztette el a száját Busadeák. Nekem két lúttoll helyett egész kócsak szárnyam van. Csak hogy nem a fülem mellett hordom, hanem a süvegemen. Aj, bizony, Busadeák, látszik, hogy nem jártál ott, ahol a tudományt osztogatták, pirongatta Hendók mester. Busadeák erre nagyot rántott erős, izmos vállán. De bizony nem is kívánkozok én arra a tájékra. Úgy vélem, nagy, zörgős marad annak a csontja, aki tudományt abrakol. Szó ami szó, nagyon cingár kis ember volt Hendók mester, s csak ugyan zörögtek a csontjai, mikor rá kiáltott a deákra. Azért adott pedig a király a kezem alá, hogy írástudót neveljek belőled. Vagy jobban szeretnél csetlőbotló katona lenni? Busadeáknak az apja Mátyás király katonája volt, Szabács ostrománál harcolt a török ellen, és ott fogadta meg a király, hogy embert neveltet hű katonája árvájából. A király állta is a fogadást, hanem az csak nem akart ember lenni. Vidám fiúvá serdült, de mindig csak a játékon járt az esze. Nagy, barna szeme csak olyankor homályosodott el, ha az apját emlegették. Hendók mester nagyon kapott az ilyen ritka perceken. Oda szólt a papírosai közül a deáknak. Add errébb a piros festékes békateknőt. Busadeák erre oda nyújtotta azt a békateknőt, amelyikben a kék festék állt. Nem volt ő neki se esze, se kedve ez a pepecseléshez. És bizony, ilyenkor megesett, hogy Hendók mester haragjában nem a papíros festette ki az ecsettel Tili tarkára, hanem Busadeák képét. Sose lesz belőled két lúttollas tudós, te deák! Bizony, kevés reménység volt ahhoz, sehogy se tudott Busadeák a lúttollal bánni. Igaz, hogy nem is igen törte magát érte. Ha csak szerit ejthette, kifeküdt a ház végébe a nagy eperfák alá, és azzal mulatta magát, hogy mindenféle dirib darab fából éppen olyan virágokat, madarakat, szarvasokat faragott, mint amilyeneket odabent Hendók mester pingált. Össze is faragcsált mindent, ami keze ügyébe esett. Jobb is, ha inkább farigcsálsz, kedves öcsém, mondogatta Hendók mester. Adok neked 100 aranyat, ha az ecsetnek is olyan mestere leszel, mint a bicskának. Nagyot nézett Busadeák, és addig-addig nézte a mester 8 lábú szarvasait, hogy utoljára ő is a kezébe kapta az ecsetet. Nem is tette le addig, míg tele nem pingálta a mester szép fehér palástját mindenféle tarka-barka ákombákomokkal. Úgy beletemetkezett a bőrökbe, hogy se látott, se hallott szegény feje. Csak arra riadt föl, mikor Busadeák meglebegtette rajta a palást két szárnyát. Adjon Isten, Hendók mester! Na ide nézzen! Nincs az a piros festék, amelyiknél Hendók mestert pirosabbra ne festette volna a harag. S lett volna drága dolga a bőrsimító sonfabotnak, ha ebben a percben egy nagy orrnak az árnyéka nem vetődik a fehér ablakfüggönyre. Jaj, a király! Sertült ki az ajtón Hendók mester. Busadeák pedig a kezébe kaparította a sonfabotot, elővette a bicskáját, és becsusszant az asztal alá. De csusszahatott volna ő a föld alá is. Még tán oda is lehallatszott volna Mátyás jó ízű nevetése, hogy Hendók mestert meglátta a tuli tarka palástban. Néni mester, tán be akarsz állni Mihóknak, hogy ilyen cifragúnyába öltöztél a tiszteletemre. Mivel pedig Mihók nem egyéb volt, mint a Mátyás király, udvari bolondja, Hendók nagyon zavarodottan kapkodta össze magán a csúffá tett palástot. Nem ismerette Busadeákot, uram király? Olyat pingálna a te királyi palástodra is, ha a keze ügyébe kerülne? Az ám, mosolygott a király. Régen nem hallottam a hírét Busadeáknak. Lesz-e belőle ember, Hendók mester? Soha bizabból, uram király. Úgy áll a kezében a lúttól, mint a beszelőnyél. Le nem tud vele írni egy i betűt se. De fából kifaragom még a gácsér farkú betűt is. Futott elő az asztal alól a deák, s oda tartotta a király elé a botot. Olyan R betű volt annak a végére faragva, hogy Hendók mester se rajzolt különbet. Hát, miért gácsér farkú ez, öccse? Kérdezte a király. Hát azért, mert a gácsérnak is éppen így áll a farka, magyarázta a deák. Van még nekem ilyen cifraságom több is. Azzal odaszaladt a vakablakhoz, és elejbe szórt a királynak egy marék fából faragott betűt. Megvolt ott az egész ABC, csak hogy Busadeák egynek se tudta a becsületes nevét. Ez a kerekképű, ez a háromlábú, ez a kis egyenes, ez a nagyhasú, ez a félnyakú, ez meg a Hendók mester formájú. A kerekképű volt az O betű, az M a háromlábú, az I a kis egyenes, a B a nagyhasú, az F a félnyakú, az X meg a Hendók mester formájú. Különösen ez az utolsó esett zokon Hendók mesternek. Táncolt is mérgében a két lúttól les fel a füle mellett, mintha csak az udvari hegedűs húzta volna neki. Csak akkor pihentek meg, mikor Mátyás odafordult Hendókhoz. Mondsza csak, mester, sebes munka-e az az írás? Ojjé, mosolygott boldogan a mester. Ha jó kedvemben vagyok, 10 betűt is lepingálok 1 óra alatt. Azt mondja erre a király. Akkor a Busadeák tudománya többet ér, mint a tiéd. Mert azzal 100-szor sebesebben megy az írás. Azzal fogta a sonfabotot, belemártotta a gácsér farkút a fekete festékbe, és egy szempillantás alatt 10 R betűt lenyomott vele a papírosra. Aztán hol az egyik, hol a másik fa betűt mázolta be saját királyi kezével, és azt nyomogatta oda velük egy aranyszérű kutyabőrre. Busadeák, udvari, könyvnyomtató mester. Hogy lehessen ez? Csóválta Hendók a fejét. Hiszen olvasni se tud a málé. Majd megtanul, nézett rá a király a Busadeákra. De úgy ám, hogy a deák lesütötte a fejét, mert nem bírta ki azt a parancsoló tekintetét. És nem telt bele egy hét, úgy olvasott a deák, mint a parancsolat. Ő lett az első könyvnyomdász Magyarországon. Nem sokat ér az a sebes mesterség, vélte Hendók mester, aki most már csak a maga gyönyörűségére pingálta az ecsettel a szép gömbölyű betűket, hanem azért halála napjáig azt vallott, hogy igazából ő találta ki a könyvnyomtatást. Mert ha ő nem festegetett volna, busadeák sohasem faragott volna fából betűt. Mátyás király nem szólt semmit, hanem azért én mégiscsak azt hiszem, hogy az ő esze találta ki igazán a könyvnyomtatást.
1: Halihú!
4: Jó reggelt mindenkinek!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Kedves gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a mesét gyerekkorom óta. Most Csukás István meséjét fogom elmondani nektek. Remélem, hogy nagyon tetszeni fog nektek ez a csodálatos mese. Csukás István, Tóbiás és a ló. Tóbiás sétálgatott, arra jött egy ló, s köszönt, hogy jó napot. Megemelte a kalapot. Tóbiás ámult-bámult, micsoda esemény, kalap van a ló fején. Na hát, én is köszönök, úgy illik. S megemelte a kalapját. Tóbiás így szólt, te ló, legyünk barátok. E barátság nagyon kedvemre való. Szereted a fagylaltot? Vaníliát, málnát, citromot? Kérek két nagy adagot. A ló a száját kitátotta, s egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Kicsit kaparta a torkát, se baj. Gyere, együnk rá egy tortát. A ló a száját tátotta, s a tortát egyből bekapta. Nem rágta, nem ízlelte, egyből lenyelte. Ilyen, mondta Tóbiás, ez az új divat nem vitás. De nagyon nagy volt a falat, majdnem a torkán akadt. Arra jött egy dagadt fuvaros, az esze csavaros, a szeme zavaros. Meglátta a lovat, amit evett. Csúnyán felnevetett. Ha az enyém lenne e pompás állat, tudnám én, hogy mit csináljak. Tóbiás szólt. Hadd látom, utolérsz-e négy lábon? Mendegéltek, nevetgéltek, kocogtak.

0: eldöngölött víga járja. Gyere, egér cimbora, bújj oda! Bújj bele, és ne sajnáld, csiklandozd meg a talpát! Jön a dagat, felkiált, hogy meglátja a csizmát. Itt egy csizma, itt a párja, sehol sincsen a gazdája. Trallarom, én ezt most felpróbálom. Fel is húzza, ám az egér csiklandozza, és míg víg táncol, bokázik, Tóbiás elvágtázik. A fuvaros földre rogyott, lehúzta a csizmát legott, s a kis egér meg elfutott. Tóbiás is messze járt, megmentette a barátját. Győzött a jó, vesztett a rossz, hoppon maradt a fuvaros. Nem ér a nyomunkba se. Így végződött a mese.
1: Csukás Mese Rádió. Nyáron nincs is jobb, mint a puha zöld fűben játszani. Ha véletlenül elesünk, a fű sokkal puhább, mint a kemény beton, így kevésbé ütjük meg magunkat. Ráadásul a frissen nyírt finom fűnek kellemes illata van. A füvet azért is fontos időnként lenyírni, mert így szebb és rendezettebb lesz az udvar. A magas fűben könnyebben elbújhatnak az apró élőlények, például kullancsok. Ezért jobb, ha nem hagyjuk túl nagyra nőni. Ha rendszeresen nyírjuk a füvet, a gyomnövények sem tudnak olyan könnyen elterjedni, és hogy a méhecskéknek is örömet szerezzünk, ültethetünk szép virágokat is, ahol vidáman gyűjtetik a virágport. Régen az emberek kézi kaszával vágták a füvet. Ma már vannak fűnyírók, fűkaszák és még fűnyíró traktorok is, amelyeket gyorsan és könnyen rendbe tehetjük a kertet. Fűnyírás előtt oda kell figyelni arra is, hogy mi lapulhat a fűszálak között. Érdemes előtte minden játékot összeszedni, és biztonságos helyre vinni a fűben kúszó csigákat is, nehogy bajuk essen. Ugye milyen jó egy szép, gondozott udvaron játszani? Szép időben akár egy plédet is leteríthetünk a fűbe, és kezdődhet is a vidám játék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Itt az új év, ugyebár, és ilyenkor nagyon-nagyon-nagyon boldog új évet, sikerekben gazdag új évet szoktunk kívánni,

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Kedves gyerekek! Én Takaró Mihály vagyok, és most én mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel! Szép Palkó. Népmese. Gyűjtötte Benedek Elek. Hol volt, hol nem volt, hét országon is túl volt, volt egyszer egy szegény asszony. Ennek a szegény asszonynak egy fia volt, de ennek is hol adott enni, hol nem. Adott volna szegény feje, de mikor volt, mit, s mikor nem. Azt mondja egyszer a fiú az anyjának, hogy ő bizony nem sanyarog többet itthon, elmegy szerencse próbálni. Sírt a szegény asszony, hogy most kifogy az egyetlen fiából, de azt sem mondhatta, maradj veszteg, édes szép fiam, tejbe vajba fürözgetlek, a sápfával kenegetlek, mert nem, hogy tej, vaj lett volna, de még hasáfa sem volt. Közményt legyen mondva, a fiút Palkónak hívták, és olyan szép legényecske volt, hogy nem akadt párja hét puszta határban. Mondom, hogy sírt az asszony keservesen, de mégiscsak feltarisznyált a Palkót hamuba sült pogácsával, és Isten hírével útnak eresztette. Ment mendegélt szép Palkó, hegyeken, völgyeken keresztül, és estére kelve egy sűrű rengetegbe ért. Ahogy ment a rengetegben, messze-messze meglát valami gyenge világot, de az olyan kicsinek tetszett, mint egy gyertyavilága. Ment egyenesen abban az irányban, s hát a gyertyavilág erősödik, nagyobbodik. És mikor egy hajításnyira lehetett attól, akkora tűz volt, mintha egy nagy kontignációház égett volna. Jaj, gondolta magában Palkó, bizonyosan óriások lakhatnak ott. Na, ezt eltalálta. Mert csak ugyan ott hemmedezett a tűz körül egy égtelen nagy óriás, s mellette a fiai. Éppen szalonnát pirítottak. Egy életem, egy halálom, mondja Palkó, s nagy bátran odament a tűzhöz, levette a kalapját, s köszönt illendőképpen. Adjon Isten jó estét, apám uram! Megfordul az óriás, s mordul egyet, de nagyot. Ne te ne! Miféle emberízink jár itt? Felelt Palkó. Én vagyok apám uram. Hát kés, mi vagy te? Szegény legény vagyok, szolgálatot keresek, apám uram. No, köszönt, hogy apám uramnak szólítottál, mondá az óriás, mert megpirítottalak volna a tűzlángján. Telepedj le, édes fiam! Palkó leült az óriás fiai mellé. Azok jól tartották pirított szalonnával, aztán lefeküdt, aludott, mint a bunda. Reggel, mikor fölkelne, kérdi az öreg óriás. Hát, Palkó fiam, hová mész szolgálatba? Én bizony, édesapám uram, a királyhoz szeretnék menni, mert hallottam, hogy ott 3 nap egy esztendő, s becsületesen megfizetik a szegény legény bérét. Ej, fiam, messze lakik a király, a talpad elvásik, amíg odaérsz, hanem ne búsulj, ülj a nyakamba, fogontozz jól az üstökömbe, és én elviszlek a király városába. Felült Palkó az óriás nyakába, de azt mondja neki az óriás, Palkó fiam, hunyd be a szemedet, mert különben leszédülsz, s izzé porrá törik minden porcikád. Palkó behunyta a szemét, és az óriás csak megemelinté a lábát, s egyik hegyről átlépett a másik hegy tetejére. Második emelintésre egy tengert lépett által, harmadik emelintésre egy olyan magas hegyre lépett, hogy a feje az eget verte. Ekkor megállott, nagyot szusszant, s mondja Palkónak, nyitd ki a szemedet, Palkó fiam, mit látsz? Látok, mondá Palkó, messze-messze valami gyenge fehérséget. Vajon mi lehet az apám uram? Az a király fellegvárának a karéja, Palkó fiam. De csak hunyd be a szemedet, esmétlen. Mikor az óriás 3-at lépett, mondja Palkónak. Nyisd ki a szemedet, édes fiam, mit látsz? Ha jól szemlélem, házat látok, apám uram. Az a király fellegvára, Palkó fiam. Most még csak egy házacskának látod, de majd megnövekedik, csak hunyd be a szemedet. Behunyta Palkó a szemét, és belefogódzott az óriás üstökébe magyarosan. No, ezt ugyan jól tette, mert olyan forgószél kerekedett, hogyha kezével, lábával belé nem csimpeszkedik, lekapja az a cudar szél. Le az, hanem az óriástól surroghatott, burroghatott a szél. Csak emelintgette hosszú langalét a lábát, hegyről hegyre, erdőkön, mezőkön által, és egyszer csak azt mondja Palkónak, nyisd ki a szemedet, Palkó fiam! Nézd körül, mit látsz! Látok, édesapám uram, egy olyan szép palotát, amilyet még életemben nem láttam. Itt vagyunk éppen a kapuja előtt. No, ha itt vagyunk, szállj le rólam, Palkó fiam, s menj a király elé. Én Istennek ajánlak, s megyek vissza a fiaimhoz. Lemászott Palkó az óriásról, megköszönte szépen a jóságát, tiszteltette az óriás fiúkat, s azzal bement a palota udvarába. Ment egyenesen a király elé, s mondta, hogy mi járatban van. Jól van, Palkó fiam, mondta a király, éppen most csaptam el a pulykapásztoromat, megteszlek pulykapásztornak. Na, telt múlt az idő, Palkó jól viselte magát, s a király úgy megszerette, hogy megtette belső inasnak. De hogy szavamat össze ne keverjem, volt a királynak 3 szép lánya. Különösen is a legkisebb olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de reá nem. Jártak is utána bezeg a hercegek, s a királyfiak. De a kicsi király kisasszony, mikor Palkót meglátta, szóba se állott velük. Palkó nemigen váltatott szót a kicsi király kisasszonnyal, mert a királyné mindig szemmel tartotta. De azért tudott, amit tudott, s az elég volt neki. Észrevette, hogy Palkó s a kicsi király kisasszony értik egymást, ha nem is beszélnek. Mondta is a királynak, hallá-e, tudom már, hogy miért nem kell a legkisebb leánynak sem herceg, sem királyfi. Palkót szereti a beste lélek lánya. Ugyanúgy-e, mondja a király, hiszen majd eléveszem én Palkót. Tudom, Istenem, hogy többet nem veti szemét király kisasszonyra. Mindjárt hívatta Palkót, s mondja neki. Hallod-e, Palkó, látom, hogy te ügyes legény vagy, hát hallgass ide. A palotában szembe azt a nagy erdőt ma éjjel, mindegy szálig vágd ki, hord be az udvarra, reggelre rakd kazalba, mert különben karóba húzatom a fejedet. Megijedt Palkó erre a beszédre, s mondja. Felséges királyom, én azt 100 esztendőre sem tudom elvégezni, amit parancsolál. Behívatott 2 istrázsát, s megparancsolta, hogy Palkót egyszeribe tömlöcbe vessék. Leült Palkó nagy szomorúan a tömlöc földjére. Sírt keservesen, hogy miért is tudá elhagyni az édesanyját. Inkább éhezett sanyargott volna, míg a világ s még 2 nap, sem hogy ilyen szomorú vége legyen fiatal életének. Hát, amint sírdogál, kesereg magában, csak megnyílik a tömlöc falán egy titkos lappancs. Azon béereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda ment Palkóhoz. Megölelte, megcsókolta, cirókálta, marókálta, s édeszókkal vigasztalta. Ne sír, Palkó, ne könnyezz, mondta a kicsi király kisasszony. Nesze, adok neked egy részcsapójú ostort. Ezen a titkos lappancson menj ki, az erdő alatt állj meg, s rittyencs 3-at, de nagyot, hadd engem belé az erdő. A 3. rittyentése, ami ördög van a világon, mind elé szalad, s te csak parancsolj nekik, reggelre behordják az egész erdőt. Megörült Palkó, hogy 7-szerte szebb lett, mint annak előtte. Vette az ostort, s kibújt a titkos lappancson. A kicsi király kisasszony pedig helyette ott maradt a tömlőzben, amíg visszakerül. Ment az erdő alá, s ott 3 nagyot rittyentett a részcsapós ostorral. Megzendült az erdő, zúgott, zengett, mintha az Isten nyila szaladgált volna a fák közt, s hát csak omlik elé mindenfelül a tengersok ördög. A legöregebbik megy Palkónak, s kérdi, mit parancsol, szép Palkó? Azt parancsolom, mondá Palkó, hogy azt az erdőt mindegy szálig levágjátok, a király udvarába behordjátok, s ott kazalba rakjátok. Meg lesz, szép Palkó, eredj csak vissza, s aludj! Palkó visszament a tömlőzbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonynak. Hely, az alatt az ördögök mit csináltak, édes Jézusom! Vágták az erdőt előre, hátra, keresztül, kasul, recsent, roppant, döndült a temérdekfa. Fogták, vitték, tövinél, hegyinél. Ahogy hamarabb kaphatták, le a hegyen, be az udvarba. Ott felvágták, fűrészelték, kazalba rakták, s azzal eltakarodtak, mintha a föld nyelte volna el őket. Fölkel a király jókor reggel, kiáll a tornácra, de úgy hanyatték vágódott csodálkozásában, hogy 3 itatós cseber vizét mind ráöntötték, s mégis alig tudott feleszénkedni. Hívatja Palkót egyszeribe, s mondja neki, no Palkó, ezt jól elvégezéd, de csak nyisd ki jól a füledet. Most azt parancsolom, hogy ma éjjel szántsad föl az erdő helyét. Vesd be haricskával, az a haricska még az éjjel keljen ki, nőjön meg, érjen is meg, arasd le, csépeld ki, őröld meg, és reggelre főzd meg puliszkának. Különben lesz neked, nem ulas. Megszomorodott Palkó a szíve gyökeréből. és mondja a királynak, felséges királyom, a földet fel is szánthatom, haricskával be is vethetem, de egy éjjel, hogy tudjon az kibújni, megnőni, meg is érni? Szólt se többet, rikkantott a király mérgesen, vissza a tömlöcbe. Visszamegy Palkó a tömlöcbe, s nagy búnak ereszkedik szegény feje. Sírt, keserget, évelődött, hogy miért is tudá elhagyni szegény édesanyját. Hát amint sírdogál kesereg, felpattan a titkos lappancs, s bé ereszkedik a kicsi király kisasszony. Oda megy Palkóhoz, megöleli, megcsókolja, cirókálja, marókálja, és azt mondja neki, ne sír, Palkó, ne könnyezz, nem is olyan nagy baj ez. Nesze, adok neked most egy aranycsapós ostort, bújj ki a lappancson, s otthol tegnap éjjel rittyencs hármat, de nagyot, hogy ég, föld megzendüljön, s ami ördög van a földön, s föld alatt mind elé szalad. Csak szólj nekik, egy évre gondod ne legyen. Palkó úgy tett, amit a kicsi király kisasszony mondta, s hát, Uram Jézus, ne hagyj el, a harmadik rittyentésre annyi ördög szaladt elé, hogy a földet bélepték, s még a csillagos ég is megfeketedett. Kérdi a legöregebb ördög, mit parancsol szép Palkó? Mondja Palkó, mi nagy bajban van. Azon egyet se búsulj, mondá az ördög, erígy hazas, aludj! Palkó szépen visszament a tömlőcbe, s reggelig diskurált a kicsi király kisasszonnyal. Aközben az ördögök nekiestek a földnek. Egy micre felszántották, bevetették. Még el sem baronálták, kikelt a haricska. Ki sem kelt, már megnőtt. Meg sem nőtt, már megért. Meg sem érett, leharadták. Le sem maradták, kicsépelték. Ki sem csépelték, már megőrlették. Hip-hop, meg volt a haricska liszt. Elég hamar egy nagy kondért a pokol fenekéből. Hoztak egyet, nagyobbat a templomnál. A kazalfát meggyújtották, a kandért tűzre tették, főt rotyogott a puliszka, meg is főt már. Fordítják a kandért, kiborul a földre a puliszka, nagyobb, mint a Hargita. Kakaskukorékolásra készen voltak. Indultak, mentek, s úgy elszelepeltek, mint a sebes szélvész. Bezeg, hogy korán kelt a király, s ment ki a tornácra, adlám, csinált-e valamit az az ördöngős legény? Nézi. Nézi a rettentő nagy puliszkács, úgy elájult, hogy 6 itatós cseber vizét öntötték rá, mégis alig tudott feleszénkedni. Ahogy feleszénkezett, megparancsolta, hogy dobolják össze a város népét, s takarítsák el az udvarról a puliszkát. Na hiszen nem kellett erősen összedobolni, szaladt a sok szegény nép, s kimennyi puliszkát bírt, vitte, szaladt, s hazáig meg sem állott. Mikor aztán a puliszkát úgy eltakarították, hogy még a földet is felvakarták utána, hivatja a király Palkót, s mondja neki, na te legény, megcsúfoltál, de még ne örvendezz. Tudom, hogy magadtól ennyi ki nem telt, hanem most nyisd ki csak igazán a füledet. Holnap reggel menj ki az istálóba, ott van egy fekete mélló, s egy fekete kanca, azután 2 sári kancacsikó, s egy szürke kancacsikó. Ezeket rendre járasd meg, ha nem, lesz neked, nem ulass. Hely, örült Palkó, hiszen ha csak lovakat kell jártatni, az már könnyű dolog. Nem is mondta egy szóval sem a királynak, hogy úgy sem tudja megtenni, szaladt le nagy vígan a tömlözbe. De jött utána egyszerűbb a titkos lappancsajtón a kicsi király kisasszony is, s mondja neki, látom, hogy jó kedved van, Palkó, pedig még csak most kellene igazán búsulnod. Eddig az ördögök mindent elvégeztek helyetted, de fényes nappal nem jöhetnek elé, hogy segítsenek, mondja Palkó. Hát te mit gondolsz, lelkem édes király kisasszony? Tudok én lovat jártatni az ördögök nélkül is? Jaj, lelkem Palkóm, édes Palkóm, mondd el, kicsi király kisasszony, tudod-e, hogy az a fekete mélló az apám, az a fekete kanca az anyám, a 2 sári kancacsikó a 2 testvérem, és a szürke én magam leszek? Amikor te bé akarsz lépni a küszöbön, úgy rúgunk felét, hogy a szemed is szikrázik belé. Hanem, hallgass ide, van az ajtón belül egy vasrúd, ezt, akárhogy rúgnak felét, kapd fel bátran, és használd. Ne félsd a kezedet, édes Palkóm, én nem rúglak meg, csak úgy teszek, mintha én is rúgnálak téged. Nesze, adok egy részkantárt is, azt aztán rendre húzd a fejünkbe, a többi a te gondod. Azzal a király kisasszony elbúcsúzott Palkótól, s meghagyta aludjék, hogy holnap aztán nyitva legyen ám mind a 2 szeme. Palkó megfogadta a tanácsot. Lefeküdt, s aludt hajnalig, mint a bunda. Pitmallatkor fölkelt, s ment hátra az istállóba. Már messziről hallotta, hogy ott vannak a paripák. Úgy nyeríteztek, táncoltak, dobrokoltak. No, Palkó, most meleged lesz, azt mondom. Mikor az ajtót kinyitotta, az öt paripa úgy rúgott feléje, hogy csak na. De Palkó sem volt olyan teddels, elésebed legény. Felkapta nagy hirtelen a vasrudat, s neki a fekete méllónak. Sirítsd! Hamar a fejébe a rézkantárt, rápattan a hátára, s azzal aló neki, vesd el magad, repült a fekete méló, mint a sebes szélvész. Mikor aztán a hab csak úgy szakadt le róla, visszafordult vele az istállóba. Azon módulag jártatta meg a fekete kancát, csak két sárga kancacsikót is, de amikor a szürke kancacsikóra került a sor, az már csak nagyokat rikkantott. Látod-e? Mondta most a fekete kanca, úgy mondtam, hogy ez az istentelen szürke csikó elárult. Miatta volt ez a kötérrántó? De hiszen megfizetek ezért a sok szenvedését? Hallja ezt, Palkó, s a fülébe suhintja a szürke csikónak. Hallád-e, mit beszélt az anyád? Hallám, csak ülj a hátamra, s menjünk, mint a sebes szél, mert itt nincs maradásunk ez órától fogvást. Aj, Szűz Mária, ne hagyj el, repült a csikó, hogy a lába nem is ért földet. Repült a madárnál is sebesebben, a szélnél is sebesebben, de még a gondolatnál is sebesebben. Hegyen át, völgyön át, erdőn, mezőn keresztül, folyóvizeken, tavakon, tengereken is keresztül. S hét nap, s hét éjjel meg sem szusszalt. Akkor csak megszólul a csikó, s mondja Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sasmadarat, hét rövnyire szakad a láng a szájából, s egyenesen utánunk repül. No, ha látsz, tudd meg, hogy az az én apám, s mindjárt utolér. Hanem én most keresztül bucskázom a fejemen, s te is bucskáz által a fejeden. Ha az apám kérdi, hogy nem láttál-e erre egy csikót, meg egy legényt, mondjad neki, de bizony láttál, mikor ezt a kölest elvetették. Na, úgy lett, ahogy a csikó mondta. Jön a sas, s kérdi Palkótól. Hé, földi, nem látott-e kend egy csikócs rajta egy szép legényt? De bizony láttam, mikor ezt a kölest ide vetették. Lehet annak már vagy 4 hete, hanem több. Nem azok voltak hát, akiket én keresek, mondásos, s azzal visszafordult, s meg sem állott hazáig. Mondja otthon a feleségének, hogy mint járt. Ó, te boldogtalan te, mérgelődött a királyné. Hiszen az a kölesvetés a te lányod volt, a pásztora pedig a Palkó. Hogy tudának így elbolondítani? Tüstent eredj utánunk. Meg sem szusszant a király, repült vissza a sasképében. Ez alatt Palkóik is vágtattak hegyen, völgyön által, de a csikó most már kezdett lankadni, s a sas csak egy puskalövésre volt utánuk. Mondja a csikó, nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látom, hogy röpül utánunk egy sas, s a szájából 14 rövnyire szakad a láng. Noha látod, az az én apám. Bucskázunk által a fejünkön, én bárány leszek, te pedig pásztor. És ha kérdi, hogy láttál-e egy csikócs azon egy szép legényt, mondjad neki, láttál, mikor ezt a bárányt fiadzották. Másodszor is bolondá tették a sast, s az visszafordult nagymérgesen, repült haza egyenesen. Mondja, hogy nem látott egyebet, csak egy bárányt meg a pásztorát. De még csak most lett igazán mérges a királyné. Ó, te! Hiszen az a bárány a te lányod volt, a pásztor pedig a Palkó. Visszafordulj tüstént, s többet el ne bolondítsanak. Repült a király sasképében, nagyokat csapott a szárnyával, hogy az ég is meg-megnyiladozott. Vágtatott a csikó is Palkóval, de most még bágyadtabb volt. Hátra szólt Palkónak. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Mintha láng perzselni a szőrömet. Látom, hogy ismét repül utánunk a sas, de most úgy szakad a láng a szájából, hogy nem látom az eget a füstjétől. Noha látod, mindjárt vége az életünknek, ha hirtelen fejünkön keresztül nem bucskázunk. Hát most egy kápolna lesz belőlem, Palkó, te belőled a kápolnában remete. Ha kérdi az apám, hogy nem láttál-e ilyen-s ilyen csikót, ilyen-s ilyen legényt, mondja, de bizony láttál, mikor ezt a kápolnát építették. Mire keresztül bucskáztak a fejükön, s kápolnává meg remetévé változtak, lecsapott a sas is, hogy a föld mind megperzselődött körülötte, s kérdi a remetét. Ugyan bizony, te szent ember, nem láttál-e errefelé elvágtatni egy szép legényt szürke csikóval? Hát bíz én, ha jól emlékszem, láttam ezelőtt egy esztendővel, mikor ezt a kápolnát építették. Noha akkor láttál, az nem is az, akit én keresek? Mondásos, s visszarepült a királyi palotába. A királyné már kint állott a tornácon, s verte össze a tenyerét nagy csúfondárosan. Megint elbolondítának, ugye? No, az sem fele kár, amit te megeszel. Eleget bizonykodott a király, de így, de úgy, ő neki azt mondta remete, hogy most esztendeje látott egy szürke csikót. A királyné majd megpukkadt a méregtől s bosszúságtól. Ó, te bolond! Hiszen az a remete Palkó volt, s a kápolna te lányod. Na, most én megyek utánuk, engem tudom el nem bolondítanak. Abba minutában sólyom madárrá változott, s repült Palkóik után a gondolatnál is sebesebben. Haladtak Palkóik is, ahogy lehetett, de inkább lassan, mint sebesen, s többet hátra, mint előre. Egyszer csak hátra szól a csikó. Nézd vissza, Palkó, mit látsz? Látok egy sólyom madarat, de ennek aztán 77 rőfnyire szakad a lány a szájából. Noha bizony látsz, tudd meg hát, hogy ez az én anyám. Most ugyancsak jól vigyázzunk, mert az anyámat nem lehet elbolondítani. Hát én most túvá változom, te pedig aranyrécévé, s vigyázz, hogy meg ne foghasson a sólyom madár. Hiszen azt jól eltalálta a csikó, hogy a sólyom madarat nem lehet átverni, mert az, ahogy tóvá meg récévé változtak, egyenest lecsapott a récére. De amikor lecsapott, a réce alábukott a tóba, és hiába kerülgette, mert olyan ügyesen alábukott mindig, hogy nem tudta megfogni. Fogja magát a sólyom madár, visszaváltozik királynénak, felkap egy nagy követ a tópartjáról, a récét megirányozza. De a réce most is hirtelen lebukott a tóba, és a kő nem találta el. Ami kő volt a tópartján, mind a récére dobálta, de csak nem tudta eltalálni. Mikor aztán egy kő nem sok annyi sem volt, akkor a két kezét fölemelte, és azt kiáltozta feléjük, ahogy a torkából kifért. Kifogátok rajtam is, két szép leányomból kifogytam, most kiforgatsz a harmadik leányomból is, de megátkozlak, hogy úgy elfelejtsétek egymást, mintha soha nem is ismertétek volna. Többet nem szólt, de ez éppen elég volt. Hirtelen keresztül bucskázott a fején, ismét sólyom madárrá változott, s repült haza szörnyű lángolással. Ahogy elrepült, a tó is összecsapódott, király kisasszony lett belőle, a récéből pedig Palkó, még hétszer teszebb, mint annak előtte. Most már nem tarthattak senkitől, semmitől, elindultak szép csendesen, mentek, amerre a szemük látott. Addig mentek, mendegéltek, amíg egy város szélére nem éltek. Ott leültek, egy kicsit diskuráltak, hogy lesz, mi lesz ezután. Egyszerre csak elnyomta őket az álom, s elaludtak. Reggel, mikor fölébrednek, néznek egymásra, de úgy, mint két idegen. Kérdezi Palkó, ki vagy te szép leány? Lány is kérdezi, hát te ki vagy te szép legény? Mondja ez is, mondja az is a nevét, de nem ismertek egymásra. Nem tudták elgondolni, hogy kerülhettek össze. Hanem azért szépen bementek együtt a városba, s ott elváltak. Az egyik ment jobbra, a másik balra. Palkó beállott egy urasághoz inasnak, a király kisasszony is egy másikhoz belső leánynak. Telt múlt az idő, Palkó minden nap megfordult annál a háznál, ahol a király kisasszony lakott. Járt oda, hol levéllel, hol üzenettel, látta minden nap a király kisasszonyt. Beszélgettek is együtt, de egymást nem ismerték. Mikor éppen egy álló esztendeje volt, hogy a királyné megátkozta őket, Palkó azt látja álmában, hogy a fekete ménló nincs itt. Küldik reggel abba a házba, ahol a király kisasszony lakott, és mondja neki, hogy milyen csodálatos álmot látott. No, az igazán csodálatos álom, mondta a leány, én meg azt láttam ma éjjel, hogy a fekete kanca sincs itt. Néznek egymásra, eszénkedni kezdnek, egyszerre csak eszükbe jut, hogy ők ismerték egymást valamikor. Még jobban nyiladozni kezdett a fejük, s haj, édes Jézusom, se szó, se beszéd, csak egymás nyakába borulnak, ölelkeznek, csókolóznak. Mindjárt megfejtették az álmot, hogy az nem is lehetett másként. Elment a király és a királyné. Egyszerűen indultak, s meg sem állottak, míg haza nem értek. Csak ugyanúgy volt, ahogy megálmodták. A király kisasszonyt kikiáltották királynak, szabadjára hagyták, hogy válasszon urat magának. Bezzeg, hogy szép Palkót választotta. csaptak olyan lakodalmat, hogy Hencidától Boncidáig tartott. Azután a fiatal pár dióhéjba kerekedett, az oltól leereszkedett, s meg sem állottak, míg a Palkó anyját meg nem találták. A szegény asszonyt maguk közé ültették a dióhéjba, s vitték magukkal a királyi palotába, s még tán ma is élnek.
0: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
2: Halihó hallgatók, én Zokni vagyok.
3: Én pedig kifordított cimborája, Inkoz. Tudjátok, a Ruhakuka Birodalom zokni párosa. Ruhamanó fonalszál lelkes segígyei, a ruhamegmentők.
2: Igen, Inkoz, szép felvezetés. Ruha megmentőként a környezetvédelemre is nagy hangsúlyt fektetünk.
3: Például tegnap facsemetéket ültettünk egy erdőben.
2: Jaj, nagyon jó móka volt, és képzeljétek, Inkoz is és én is választhattunk magunknak egy saját fát.
3: Ó, saját fa! Igen, igen. És majd, ha megnőnek, kirándulás közben meglátogatjuk őket.
2: Nagyon jó lesz majd viszont látni. Ráadásul a természetnek is segítettünk.
3: Így bizony, hiszen sok-sok kis facsemete ereszthet gyökeret az erdőben, ami tisztítja a levegőt és otthont ad az ott lakóknak.
2: Igen, ha tehetitek, ti is jelentkezzetek önkéntes feladatokra, mint például a faültetés.
3: De akár ha van kertetek, otthon is ültethettek.
2: Egy évben nagyon sok fát vágnak ki. Persze ebből mindenféle dolog készül, bútorok, papír, tűzifa, és még sorolhatnám.
3: De fontos, hogy amit elveszünk a környezetünktől, azt adjuk is vissza neki.
2: Ezért is jó dolog a faültetés.
3: Próbáljátok ki ti is. Legközelebb egy parkba megyünk zoknival, és ott ültetünk virágokat a városban élő méhecskéknek.
2: Jaj, nagyon jó lesz.
3: Viszont mára elbúcsúzunk.
2: Hallgassatok minket legközelebb is.
3: Sziasztok!

0: műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukásmese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukásmeserádió. Rádió egyfejűeknek. Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, a ködmön, aki elmeséli nektek Besenyei Ferenc.
3: Mikor én a tanyáról bekerültem a városi deákiskolába, mindjárt az első órában megitattam az egereket. Úgy hullott a könnyem, hogy szinte kopogott a padon. Mi baj, kisgyerek? Kérdezte tőlem a tanárul. Eszembe jutott édes szülém, zokogtam keservesen. No, lett erre olyan kacagás, hogy én azt még most is hallom. Szégyenletemben aztán ki sem mertem nyitni a számat, amikor a tanárul azt kérdezte, mi a neved, fiam?
4: Marci kisasszony!
3: Viogta el magát egy nagy válaserős fiú a legutolsó padban. Vasmatyinak hívták, nem hiába, hogy olyan is volt, mint a vasék. Attól fogva aztán rajtam veszett. Én rajtam ez a név, és megkeserítette az egész életemet. Mikor legelőször kihívtak felelni, Vasmatyi megint elviogta magát a hátam mögött.
4: Marci kisasszony!
3: És erre én úgy megszégyeltem magam, hogy se bűt, se bát nem tudtam mondani, se akkor, se azután, soha többet. Akárhogy tudtam a leckét, ki nem tudtam a számot nyitni, amikor felálltam. Mindig a fülembe ütődött olyankor a Marci kisasszony. Olyankor is hallottam már, amikor nem mondták. Tanultam pedig én otthon annyit, hogy a házi gazdám, a nagyeszű Ballaszabó már sokalta is. Ugyan mi akarsz lenni azzal a sok tudománnyal? Kérdezte tőlem, ahogy a könyveimet nyalábolgattam a műhely sarkában. Szolgabíró Balla bácsi. Hát hiszen az is szép mesterség, azt mondja. De te már olyan okos leszel, hogy azzal a nagy ésszel Szabó is lehetnél. Látod, akkor te varhatnád Maconka tanár úrnak a szép kabátot mellént. Na mire a szép ruha elkészült, akkor otthon is lejárt a becsület. Balla bácsi maga vitte haza a remeket, ragyogott az ábrázata, mint a nyári nap, mikor elment, de visszafelé úgy jött, mint a jeges eső. Tű, Olló meg a cérna ráncolta össze a söprűforma szemöldökét. Rossz hírt mondtak rólad, Márton deák. Nem lesz már belőled szabó, de még szolgabíró se. Miért hagyod itthon az eszedet, amikor az iskolába mégy? Viszem én azt magammal, Balla bácsi, csak nem merem előadni, törtem el megint a mécsest, és elsírtam réttem a nagyeszű Ballának, hogy milyen anyámasszony katonája vagyok én az iskolában. Öreg gazdám megcsóválta a nagy szürke fejét. Ennyi, ennyi szolgám, hogy előbb nem szóltál. Tudok én orvosságot arról is. Majd mindjárt lehozom a padlásról. Azzal letette a tűt cérnát, föltette a pápa szemét, és fölkapaszkodott a padlásra. Vártam le szívszakadva, ugyan mit hoz az ijegység ellen ez a nagyeszű ember? Nem hozott az egyebet, csak valami ködmönfélét a karján. Csak úgy füstölt belőle a por, ahogy szétterítette az asztalon, s megrázogott a gyöngét szeretettel. Mit szólsz ehhez, deák úr? Csúnya jószág, látom. De szép voltám ezelőtt 40 esztendővel. Volt ennek prémgallérja is, míg a moly meg nem ette. Meg volt az festve szép sárgára, míg a penész ki nem szívta belőle a festéket. Tele volt az sejem rozmaringgal, míg az egér le nem rágta róla. Vadonatúj ködmöm volt ez, mikor én akkora legény voltam, mint te. Föl nem venném 100 forintért, mondtam nyalakodva. Fölveszed bizeszt, édesöcsém, 100 forint nélkül is, mert ez valóságos csudaködmen. Aki ezt hordozza, az testben, lélekben 100-szor olyan erős lesz, mint azelőtt volt. De olyan komolyan mondta az én Balla bátyám, hogy eltátottam rá a számot. Öcsém, ne tátogj, hanem bújj bele. Én belőlem is azért lett ilyen híres ember, mert ebben nevelkedtem. Már akkor húzta is rám a rossz ködmönt. A király nem adhatja olyan kevélyen a fiára a bársonypalástot. Hanem most már aztán tenyeredbe szedd ám a lábat, hogy belecsukják az orrod előtt az iskola kaput. Gondolom azért siettetett az öreg, hogy valahogy a tükörbe ne nézzek. De hiszen elég tükör volt nekem az utca, még az ismerős kutyák is mind megugattak. Soha annyi jókedvű emberrel nem találkoztam, mint akkor. Mindenki a szemembe nevetett. Az iskola kapujában pedig Vasmatyi azzal ugrott elém, néni gyerekek, Marci kisasszonyt új ruhába öltöztették a tündérek. Aha, gondoltam magamban, mindjárt kipróbáljuk a csudaködment, és azzal derékon kaptam Vasmatyit, úgy vágtam a földhöz, hogy jobban se kellett, de még meg is gyömöszöltem a mi hasznát. Telik én tőlem még több is hékám. Szólj, ha elég nem volt. Te nem szóltasz semmit, hanem úgy kullogott be az iskolába, mint a leforrázott farkas. Engem meg úgy vettek körül a többiek, mint valami diadalmas hadvezért. Boldog volt, aki a gúnyán végig símíthatta. Ennyed a gyönyörű kis ködmön. Hát, ha még azt tudnátok róla, amit én tudok, gondoltam magamba. Nem féltem már a feleléstől se. Tudtam, hogy bátorságot ad a ködmön, de adott is ám. Mondtam már a leckét, mint a vízfolyás, alig lehetett megállítani. Maconka tanárul megforgatott előre-hátra. Nem akarta elhinni, hogy én vagyok a Marci kisasszony. Hazamenet nagyeszű Ballamára kis ajtóba várakozott rám. Na, szolgám, hogy szolgált a csuda ködmen? Hunyorgatta ravaszul apró szemét. Tette csudát! Tedd bizony, újságoltam örvendezve. Nem vagyok már Marci kisasszony? Nem is lettem a soha többé még akkor se, amikor a csuda ködmönt lehámozta rólam Balla bácsi. Nincs már rá szükség. Ne járj benne világcsúfjára, ütögetett hátba nagy nevetve. Nem is vettem rám többet, de most is üveges szekrényben őrizgetem. Neki köszönhetem, hogy ember lett belőlem.
2: A Ködmön című mesét hallottátok.

Na, az szokott lenni kiskalász koncerten ilyenkor, hogy a közönség teljesen spontán magától bekiabálja azt, hogy kiskalász, azaz mi. Úgyhogy próbáljuk meg, hogy én 3-ig számolok, és ti a képernyő előtt, úgyhogy még a szomszéd utca is hallja, azt kiabáljátok, hogy kiskalász. Figyelem! 1, 2, 3, kiskalász! 1, 2,

0: Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás István a kóbor királyfi dala. Én vagyok a jó királyfi, könnyű engem megtalálni. Itt vagyok, és amott vagyok, hol nagyok a gondok, bajok. Erdő, mező, hegy és berek, azt nézem, hol segíthetek. Karom erős, szívem vidám, nincs is többé királyfitán. Emit sírás, amott bánat, ott termek, s a könyv felszárad. Mosoly nyílik és dalfakad, bú, baj, bánat, messze szalad. Én vagyok a jó királyfi, könnyű engem megtalálni. Karom erős, szívem vidám, nincs is többé királyfitán.
0: Csukás Mese Rádió.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.
1: Szervusztok, gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Csukás István. A nagy ho-ho-ho horgász nyáron. A titokzatos békaember. A nagy horgász vidáman battyogott a folyópartra. Az egyik hóna alatt horgászfelszerelés volt. A másik hóna alatt egy zsák. A főkukac a kalapon üldögélt, és onnan bámult kíváncsian. Majd kifúrta az oldalát a kíváncsiság, nem bírta tovább, megkérdezte.
2: Főnök, mi van a zsákban?
1: A nagy horgász kurtán válaszolt. Titok. És egy szót se senkinek. A főkukac megsértődve morgott a kalapon.
2: Hogy mondhatnék egy szót is, mikor nem értek egy szót se?
1: A nagy horgász összepréselte a száját, és titokzatos képet vágott. Mert a horgászok tudnak titkot tartani. Erről lehet megismerni őket. Tűzzel, vassal sem lehet kiszedni belőlük, ha nem akarják. A folyóparton lepakoltak. A nagy horgász a zsákot a bokor mögé rejtette. Intett a főkukacnak, rácsatolta az övet, s titokzatosan suttogott. Most úgy fickáltozza vízben, mint még soha. Dob be mindent, izeg mozog, s vond magadra figyelmet legalább egy percig. És psz, amit most mondok, az titok. Én nem leszek itt, és mégis itt leszek. És ha véletlenül felismersz, akkor tegyél úgy, mint aki nem ismer. A főkukac a fejét rázta, de ettől csak még jobban összezavarodtak a gondolatai. Motyogva hebegett. Itt lesz, nem lesz, felismerem, nem ismerem. Mi ez? A nagy horgász még titokzatosabban magyarázott. Hadi titok. Psz, csitt. Most nem kell többet tudnod. S bedobta a főkukacot a vízbe. A főkukac keseregve felkiáltott, ahogy belepottyant a vízbe. Nem kell többet tudnom, hiszen semmit se tudok. A halak körbevették a főkukacot, aki nem hagyta abba a panaszos motyogást. Itt leszek, nem leszek itt. Ismersz, nem ismersz. A halak füleltek, figyeltek, de nem értettek egy szót sem. Ennek meg mi baja? Kérdezte az egyik hal. Mi ment az agyára? A főkukac mérgesen a halakra förmett. Ti ehhez több fejek vagytok. Ez hadititok. Fogjátok be a kopoltyútokat, pszcsit, és hagyjatok gondolkozni. A főkukac gondolkozott és motyogott, törte a fejét, és egyszer csak nagyot kiáltott.
2: Hurrá! Tudom már, értem már! Napszúrást kapott, és átmeneti agylágyulást. Szegény nagy ho-ho, szegény főnök!
1: A halak izgatottan pusmogtak, találgatták, hogy mit is hallottak. Hallottátok, ti is hallottátok? Mondta az egyik hal.
2: A nagy ho-ho napszúrást kapott.
1: A másik hal fontoskodva magyarázott. A főkukac meg átmeneti agylágyulást. A harmadik hal értetlenül kérdezgetett, vagyis nem értett semmit. Mi az a napszúrás? Hol szúrta meg? A fején szúrta meg? A főkukac legyintett erre a zagyva locsifecsire, kiabálva úszott a part felé.
2: Várj, főnök, segítek, főnök! Vizeskendő, jeges tömlő, borogatás, ettől elmúlik!
1: Úszott a part felé. A víz tetején egy béka sütkérezett egy nagy falevélen. A főkukac kirántotta a béka alól a falevelet, s lengette kiabálva.
2: Ez jó lesz borogatásnak!
1: A béka méltatlankodva brekegett. Na hát, ezek a mai fiatalok huligán! De a főkukac nem törődött vele, úszott a part felé, vitte a falevelet.
2: Jövök, főnök, meggyógyítalak!
1: Közben, még a főkukac a halakkal társalgott, különös dolgok történtek a parton. A nagy horgász a bokor mögé lopakodott, magába pisszegett, meg heherészett.
3: Most egy kis csel következik. Nem is kis csel, hanem nagy csel.
1: A bokor mögött lehúzta a trikóját, rátette egy villáságra, a kalapját meg az ág hegyére. Elégedetten nézte, olyan volt, mint egy bábú, amely egy nagy horgászt ábrázolt.
2: Ami igaz, igaz.
1: messziről egészen nagy horgász formája volt. A kinyitható székhez kúszott, vitte a trikós kalapos bábút, leszúrta a szék elé. A horgász botokat mellé szúrta, olyan volt, mintha éppen elmerülve horgászna. Azután a nagy horgász visszakúszott a bokorba. Kinyitotta a zsákot, és kiszedett belőle egy béka ember felszerelést. Gyorsan belebújt a gumitalpakba, fejére húzta a gumisisakot a két nagy szemüveggel, a szájába vette a légzőcsöveket. Félelmetesen nézett ki, ahogy imbolyogva elindult a víz felé, s csobbanva beleugrott. Éppen elkerülték egymást a főkukaccal. A főkukac lihegve mászott ki, hozta a levelet, s bátorítóan kiabált.
3: Ide néz, főnök! Jó hideg levél! Egy hidegvérű hűtötte le! Ezt tegye a homlokára, ettől elmúlik az agylágyulás!
1: Odaért a bábúhoz. Közelről rögtön felismerte, hogy ez nem a nagy horgász. Mérgesen zsörtölődött, meg morgott, s most végképp nem értett semmit.
3: Mi a nyavaja ez? Megszökött?
1: Na jól van. Ha ő helyette jó egy fabábú, akkor helyettem is jó lesz egy fakukac. Dühösen egy fadarabot csatolt a horogra.
3: Engem itt hagyott a főnök? Így is jó. Majd meglátjuk, hogy mit tud egyedül.
1: S bedobta a folyóba a fakukacot. Ekkor, mint egy rémlátomás, nagy szemüvegű békaember arc bukkant fel a vízből, épp az orra előtt. A főkukac remegett, meg reszketett ijedtében.
3: Mi?
1: Vacogta. Folytott hang ripakodott rá a gumiálarc mögül. Mit remegsz, pupák? Nem ismersz meg? A főkukac továbbra is vacogott, meg dadogott.
3: Ismerős? Nem ismerős. Kísértet?
1: A nagy horgász folytott hangon heherészett, meg hohózott. Semmi kísértet. Én vagyok az a nagy horgász.
3: Ez egy csapda,
1: illetve álca. Pompás álca, ha még te sem ismertél meg. Most befűtök a halaknak. Hadd higgyék, hogy itt vagyok, mikor nem vagyok itt. És jól bekerítem őket. Érted?
3: A főkukac semmit se értett. Remegvés vacogva válaszolt. Igen, minden világos. Itt a kísértet, amikor nincs itt a kísértet. De hol van a nagy horgász?
1: A nagy horgász legyintett, s folytott hangon dünnyögött. Á, ez napszúrást kapott, és agyalágyulást. Mindent egyedül kell csinálnom. S lemerült a víz alá. A főkukac üveges szemmel nézett utána, a hideg levéllel borogatta a fejét.
3: Elmúlik, mindjárt elmúlik. Már el is tűnt a kísértet.
1: A víz aló nagy buborékok gomolyogtak. A nagy horgász fújtatott, prüszkölt a légzőcsőbe, végre a cső kiért a víz fölé. Rendesen jött rajta a levegő. Tompa harci kiáltás hangzott a mélyből.
3: Most elkapom a halakat.
1: A nagy horgász üldözte a halakat. Uszonyos lába felkavarta a vizet, mint egy propeller. Suhant, mint egy torpedó, jobbra-balra cikázott. Előre szegezte a szigonyt, meg a merítőhálót. A halak megzavarodva menekültek. Rémülten magyarázták az öreg halnak, hogy mit láttak.
3: Egy cápa, egy szemüveges cápa,
1: mondta az egyik hal.
3: Egy fekete tintapaca hal,
1: mondta a másik.
3: Egy vízbe fúlt varjú, mondta a harmadik. Egy kétértű kéményseprő,
1: mondta a negyedik.
3: Egy húgó kályhacső.

0: útjában. A halak gyorsan felsorakoztak oldalt. Az öreg hal kiadta a parancsot. Ti ketten bekenitek a szemét iszappal. Ezzel is nyerünk egy kis időt. Te ott, fuss el a békáért, mondd, hogy sürgős. Két hal leúszott a fenékre iszapért, a harmadik hal elment a békához. Amíg a békára vártak, a sűrű, ragacsos iszappal bekenték a békaember szemüvegét. A nagy horgász vakon és tétován tapogatózott ki a vízből. A fejét mereven az ég felé tartotta. Folytott hangon óbégatott. Nem látok, nem látok, mi van? Napfogyatkozás? A nagy horgász kóvályogva, imbolyogva lemerült. Egy kis hal a légző csövét célozta meg, s bátran belebújt. Éppen beleférek. Itt nem talál meg, jó kis búvóhely. A nagy horgász fuldokolva bugyborékolt, mikor megérkezett a béka. Itt vagyok, brekkekke. Mit akarsz, kutykurutty? Az öreg hal a béka emberre mutatott. Ott van az a furcsa figura. Beszélges vele. Hát, ha a te rokonod, kérdezd meg tőle, hogy mit akar. A béka bólintott, a béka emberhez úszott, s megkérdezte. Ki vagy te, brekkekke? A nagy horgász fuldokolva válaszolt. Brüty, brüty, brüty. A béka tovább faggatózott. Honnan jössz, kutykurutty? A nagy horgász erőlködve bugyborékolt. Glu, glu, glu, glu, glu. A béka megvonta a vállát, de azért feltett még egy kérdést. Hogy hívnak? Quax, quax. A légzőcsőben, mint egy laza dugó, kibejárt a kis hal. A nagy horgász hörögve lélegzett, s csak ennyit tudott válaszolni. Hrk, hrk, hrk, hrk. A béka legyintett, nem próbálkozott tovább. Az öreg halhoz úszott, s ezt mondta. Nem rokonom, egészen más nyelven beszél. Az öreg hal megköszönte. Azért köszönöm, hogy megpróbáltad. A béka udvariasan mosolygott. Nincs mit, szólj máskor is, ha tolmácsra lesz szükséged. S rugózó mozdulatokkal elindult a nádas felé. Az öreg hal tűnődve nézte a béka embert. Se nem béka, se nem hal. Hát akkor ki lehet? A nagy horgász összeszedte minden erejét, és egy nagyot tüsszentett. Hapszi! A kis hal kirepült a légzőcsőből. A nagy horgász felbukkant a vízből, s letépte a gumiálarcot. Levegőt! Kiáltotta, s hatalmasakat szippantott, meg lélegzett. Úgy tágult a melkasa, mint egy hordó. A halak ámulva nézték, s vigyorogva lögdösték egymást. Nézd, a nagy ho-ho, a rettenetes békaember, hi-hi-hi-hi! A nagy horgász kicaplatott a partra, nem törődött a nevetéssel meg a viogással. Megrázta magát, s újra a régi volt. Újra rendesen szedte a levegőt, s bőszen harsogott a víz felé. Ti csak ne nevessetek, ti csak ne viogjatok. Felejtsétek el a békaembert. Holnap újra jövök, és lesz majd nem ulas. Reszkessetek, halacskák! Ho-ho-ho-ho!
1: Csukás Mese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok! Réka vagyok, a találós kérdés felelős. Ezt figyeljétek! Körbe-körbe járok, soha meg nem állok, fáradt mégsem vagyok. Ki vagyok én? Tudom már, körbe-körbe jár, hát ez a körhinta. De ha soha nem áll meg, akkor hogyan cserélünk helyet a menetre várakozókkal? Mégsem. Körbe jár, meg nem áll, nem fárad el. Ti tudjátok? Hát persze, hogy tudjátok. Ez az óra. Nagyon okosak vagytok, és milyen tájékozottak, hiszen egyre kevesebb az ilyen mutatós óra, és mégis tudtátok. Ismertétek már ezt a találós kérdést?
3: Halihó!
4: Jó reggelt mindenkinek!
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Budapesten volt egy bolt, abban mindenféle volt.

0: csinos, a nem csinos halovány, ez a kislány kint van már.
1: Kedves hallgatók, kedves gyerekek, Vágó Bernadett vagyok, és egy nagyon érdekes mesét hoztam nektek, Vizi anyóról. A címe is az, Vizi anyó jó tette. Észt népmese, fordította Berecki Gábor. Egyszer egy árva leány a tóparton üldögélt a folyó torkolatánál, és panaszkodott, hogy rosszul megy a sora, mert gonosz gazdasszonya és gazdája van. Egyszerre valaki a lány vállára tette a kezét. A lány felnézett. Egy szép, aranysárga hajú, barna szemű asszony állt mellette különös öltözékben. Fehér köveket tartott a kötényében, és kedvesen, mosolyogva mondta. Ne sírj! A rossz napok után jobbak virradhatnak rád. Ezekkel a szavakkal az árva leány ölébe öntötte kötényéből a köveket, s így szólt. Menj haza, s rakd bele ezeket a köveket a ládába. Ne szólj róla senkinek, mit hallottál ma tőlem, vagy mit adtam neked. Annak viszont, aki holnap kérőbe jön hozzád, beszélhetsz erről, s megmutathatod, amit most a kötényemből kaptál. Az árva leány először szóhoz sem jutott a csodálkozástól, végül azonban szomorkásan elmosolyodott, s így szólt. Kérő, nem tudom, ugyan kikérhetné meg szegény kezemet. Majd meglátod, higgy a szavamnak, én még soha senkit sem csaptam be. Az árva leány ezt kérdezte. Honnan jöttél ide, s honnan tudod, mi történik holnap? Hogy ki vagyok, s honnan tudom, azt most nem mondhatom meg, hogy hová való vagyok. Oda, ahol a nap, a hold és a csillagok alulról felfelé látszanak, s a hegycsúcsok meg a fák sudarai lefelé nőnek. Ott, ahonnan én jöttem, senkinek sem egy rosszul a sora. Ott nincs gonosz gazda, se gonosz gazdasszony, se forróság, se hideg, ott nem sír senki, se nem panaszkodik. De honnan termettél ilyen váratlanul mellé? Kérdezte a lány bátorságra kapva. Az idegen asszony mosolyogva mondta. Onnan jöttem, ahová most megyek. És ezekkel a szavakkal belépett a vízbe. Az árva leány most már megértette a dolgot, és akaratlanul kicsúszott a száján. Te vagy a vízi anyó! Még jóformán ki sem mondta, a különös idegen már is eltűnt. A leány álomnak tartotta volna az egészet, de a fehér kövek az ölében arról tanúskodtak, hogy mégis igaza volt. A leány gyorsan hazament, s csak úgy tréfából betette a köveket a ládájába. Másnap jött egy módos gazda legény, s feleségül kérte a lányt. A lánynak eszébe sem jutott a tegnapi vízparti eset, csak mikor a vőlegény hazafelé indulóban volt. Na ekkor elmondta, mit látott tegnap, s oda vezette a legényt a ládájához. Amint felemelte a láda tetejét, látják ám, hogy a láda csak nem félig van ezüst pénzzel. A legény ekkor megölelte a lányt, és így szólt. A pénz csak pénz. Nekem eddig is volt belőle elég. A te gazdagságod nem tesz engem boldogabbá, mint voltam. Akivel azonban a vízi anyó jót tesz, az a legjobb, legbecsületesebb ember. Áldás van rajta, és gyarapszik, növekedik a keze alatt minden. A vőlegény szava igaznak bizonyult. Miután egybekeltek, boldogan éltek, jól ment a soruk, s végül nagyon gazdagok lettek. Az egykori árva leányból a környék legjobb szívű gazdasszonya lett. Segített a bajba jutottakon, senkit se eresztett el üres kézzel, aki kérni jött hozzá, s anyjuk helyett anyja volt az árváknak. Itt a vége, fuss el véle. Jó éjszakát, gyerekek!
2: Halihú!
3: Jó reggelt, hétalvó!
2: Hasatokra süt a nap!
4: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Gabula Tamara Sárának hívnak. Kecskemétről érkeztem, és 10 éves vagyok. Vörös Sándor, fű, fa, füst. Özönvíz tájez, tág és szédítő. A kőkorszaknál ősibb az idő. Emlékezésem kísér az úton, eképp mesélték, csak innen tudom. Mikor pelenkám volt még, és dadáms a hold, kezemnél ült az almafán, az e-e és papa-mama után, az első, amit kimondott a szám, fű, fa, füst. Úgy tűnik, mintha látnám, hallanám, fölöttem süt víg napocska anyám. A dajkával, kis kocsiban tolat engem, reménydús fiatal urat. S oly fontos, mint nagy, dörgetek beszéd, mitől országok esnek szerte szét, és véres lesz a puszta és a rét, hogy kimondom-e szent varázsikét. Fű, fa, füt. Fogatlan szájjal tátogattam, és érzés nélkül jött sírás, nevetés. A sorsom nem volt könnyű, vagy nehéz, múltat, s jövőt még nem festett az ész. Idő nem volt, csak az örök jelen, mely, mint a pont, kiterjedéstelen. S mert kezdettelen, így hát végtelen, mi áll, vagy mozdul, minden névtelen. Fű, fa, füst. A tarka egység részekké szakadt, rám zúdult a különbség áradat. Képzelj faágakat, mindegyiken sok két és három magvú tokterem. Idet lassacskán mindennek neve párjával. Tej, víz, fehér, fekete, kézláb, huszárbaka, fésű kefe, s hármasban elefánt, zsiráf teve, fű, fa, füst. Óriások közt telt az életem, a vállukig sem ért fel a kezem, és egy nap tisztán emlékszem rá, nem fértem állva az asztal alá. Lejjebb ereszkedett a mennyezet, és kezem, lábam megszélesedett. Ahogy én nőttem, úgy kisebbedett, de napjaimnak kedvesebbje lett. Fű, fa, füst. Sorsom 24 esztendőt lerót, még végigélnék néhány milliót. Hasztalan vágyjal nézem a jövőt, gyerek áll így a más cukra előtt. De a kevés is jobb, mint semmi se, az élet szép, csak bánni kell vele. S a félre billen kedvem kereke, helyre zökkenti a varázsike. Fű, fa, füst. Szép a való, szebb, mint minden mese. Kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese. Azért van mind a tétlenség, s a tett, hogy tompultabban lásd a végedet. Kinnülök most a híg, téli napon, mint aranya körében harpagon, s ha mennem kell majd, tenger vagyonom, búcsúzóul, még összeszámolom. Fű, fa, füst.
2: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
4: Csukás Mese Rádió.

本阿婆担咗了耶，就飞耶。Megint egy évvel öregebb lettél, s bölcsebb is talán. Őrizd meg az emlékét.

0: szépen a bod.
1: Sziasztok, gyerekek! Szűcs Nelli vagyok. Ma én mesélek nektek. Móra Ferenc, a nyughatatlan méhecske. Azt a nyughatatlan méhecskét, amelyekről ezt a történetet írom, én már az ősszel is ismertem. Mégpedig nagyon akaratos és kötözködő méhecskének ismertem. Ő még akkor is kint gubbaszkodott a dérverte őszi rózsákon, mikor minden testvérkéje aludt már odabent a jó meleg kaptárban. Én nem vagyok olyan álomszuszék, mint a többi, döngécselte a hullatag virágbokroknak. Egyik fülemüleszótól a másik fülemüleszóig úgyis nagyon hosszú az éjszaka. Bizony az őszi rózsák is elmentek már mind aludni, mikor a nyughatatlan méhecske még mindig kint bujócskázott a zörgő kórok közt. Utoljára is két öreg méhecskének kellett bekaroltatni a kaptárba. Belegyömöszölték egy viaszágyba, és a fejéhez tettek egy kis mézes fazekat. Ebből kortyanthatsz egyet-egyet, ha megszomjazol álmodban, mondták neki, azzal nyugodalmas jó éjszakát kívántak. Becsukták a kaptár ajtaját, és eltették magukat holnapra. Azt hitték szegények, föl se ébrednek tavaszig, de bíz a nyughatatlan méhecske nagyon hamar fölébresztette őket. Hányta vetette magát az ágyban, forgolódott jobbra-balra, utoljára fölkelt, és panaszos zümbögéssel csetlet-botlott a sötétben. Hát téged mi lelt? Riadtak föl álmukból az öreg méhek. Én már kialudtam magam, motoszkált a nyughatatlan méhecske az ajtó körül. Azt hiszem, régen reggel van már. Az öreg méhek kikukucskáltak az ajtóhasadékon, és azt mondták, még csak most van éjfél. Alig aludtak egy-két órát. Igazuk is volt, mert még csak karácsony felé járt az idő, s az jelenti az éjfelet a méhek éjszakájában. Mindegy az, én már nem vagyok álmos. Teregette össze szárnyait a nyughatatlan méhecske, és kereste a kilincset. Az öreg méhek megint csak visszabújtatták az ágyba, és álommézet kentek a szemére. Ettől majd mélyebben elalszik, mert ez leragasztja a szemét. Takargatták be a virágszirom paplannal, és maguk is álomnak adták a fejüket. Egy-két órát aludt is a nyughatatlan méhecske jóízűen. Liliomos kertben járt álmában, és aranyos napsugárban csillogtatta a szárnyait. Piros tulipán kejhében is vendégeskedett, és úgy kell lenni, hogy ott dörzsölhette le az álommézet a szeméről, mert egyszerre megint fölneszelt az ágyban. Fülemüleszót hallottam, osont ki az ágyból, s nagy csendesen odalopakodott az ajtóhoz. Az ajtót bizony megrongálta egy kicsit a tél. Hó lepte, jeges eső vertes, akkora nyílás támadt rajta, hogy a nyughatatlan méhecske szépen kibír csisszanni. Én vagyok a legfrissebb, döngicsélte kevélyen, és repült egyenesen az ibolya csárdába. Az ibolya csárda azonban még csukva volt, és a nyughatatlan méhecskének elmúlt a dúdolhatnékja. Dideregve nézett körül, és szégyenkezve hallgatta a madárszót. Mert nem a fülemüle szólt, hanem a pipiske ugrált az országúton.
2: Kalács, kalács, kalács!
1: Kiabálta örvendezve, ha egy szem elhullott magot talált. Jobb benn, mint kün, szomorkodott el a nyughatatlan méhecske, és üres tarisznyával bandukolt vissza a kasba. Szundikált is egy kicsikét, de megint nyughatatlan volt az álma. Arra ébredt fel belőle, hogy a napsugár besüt a hasadékon. De már ennek a fele sem álom! Készülődött fel a nyughatatlan méhecske, s megint kiment szerencsét próbálni. Nagy sietében rá is taposott a testvérkéire, de azok még csak meg sem rebbentek, olyan mélyen aludtak. A legkisebb, a legfrissebb zzzz dongott ki a nyíláson, s most már nem is szomorodott el, ahogy körülnézett. Enyhe szellő cirókálta a szárnyát, s röpítette egyenesen a cseresznyevirág csárdában. Ott pedig szívesen fogadták, mert ő volt az első vendég. Ezer csészikéből kínálkozott felé a finom virágméz, s ő bizony sorba kóstolta valamennyit. Kerekedett is olyan kedve, hogy alig bírt vele. Majd megmutatom én, ki a legény a csárdába! Száldosott egyik ágról a másikra. És bizonyosan meg is mutatta volna, ha a nagy dúskálódás közben egyszerre valami hideg csöpp nem hull a homlokára. Nini! Ki haigálózik itten? Tekintett föl a méhecske, s nagyon elcsodálkozott, mikor látta, hogy mennyi cseresznyevirágszirom hull az égből. Hazám, csak hogy azok az égi virágszirmok hidegek voltak, és ráfagytak a gyönge szárnyára. Télapó visszafordult az ég pereméről, és haragosan rázta a szakálából a sűrű habat. Nem bírt vele a nyughatatlan méhecske, akárhogy rázta is a szárnyát, s utoljára megdermedve hullott le a földre. A legkisebb, a legoktalanabb, ez döngicsélte utoljára. Jó szerencse, hogy én éppen akkor mentem végig a kerten, és kiszabadítottam a hóból a nyughatatlan méhecskét. Fölszárítgattam a szárnyát, beletettem egy pohárba, s most itt élezgetem a napon. Ha föléled, visszaeresztem a testvérkéihez. De előbb megígértetem vele, hogy soha többet az életben nem nyugtalankodik éjszakának idején.
0: Csukásmese Rádió. Reggeli kacagásokra fel. A nap már mosolyog rátok. Ideje elindulni az új kalandok felé. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások.
3: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
4: Tényleg? És észrevette?
3: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
4: Hát, ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
3: Szákát? Gerendát? Nem értem.
4: A száka egy pici darab fa. A gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.
5: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.
6: Kedves gyerekek, Hárspataki Gábor vagyok. Olimpiai bronzérmes karatés. Gyerekkoromban nagyon szerettem a gyerekmeséket. Általában anyukám mesélt nekem. Kedvenc meséim között volt Hófehérke és a Hét törpe. De most kivételesen nem a Hófehérke és a Hét törpe mesét hoztam el nektek, hanem egy kicsit sportosabb mesét. Hallgassátok szeretettel! Lázár Ervin, a soványító palacsinta. Kriszti király kisasszony nem sajnálta volna érte a fele országát. Kincstárából a legszebb smaragdot, karkötőt, gyűrűt, feliratos trikót, akármit. Meg is hirdette a királyok lapjában. Fele országom, kincstáram legszebb smaragdja, karkötő, gyűrű, feliratos trikó, akármi annak az embernek, aki megutáltatja velem a palacsintát. Kriszti király kisasszonynak nyomós oka volt rá, hogy megutálja a palacsintát. Ő maga volt a nyomós ok, mert gömbölyű volt, mint egy búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. S mindez miért? Bizony azért, mert mód fölött szerette a palacsintát. Palacsintával kelt, palacsintával feküdt, palacsinta volt a mindene. Na, özönlöttek a hirdetésre a különböző doktorok, kuruzslók, kutyapecérek. Egyik injekcióval próbálkozott, a másik ráolvasással, a harmadik kocsikenőcsös palacsintával.
7: Majd ettől megundorodik.
4: Jaj, te finom!
6: Mondta Kriszti király kisasszony, és befalt a kocsikenőcsös palacsintából 300-at. Az injekcióra rá se hederített, a ráolvasás szerte foszlott, mint egy nyárvégi bárányfelhő. Csak a palacsinta, a sok palacsinta, na meg a palacsinta.
4: Tessék velem megutáltatni a palacsintát!
6: Toporzékolt Kriszti király kisasszony egy ízes meg egy mézes palacsinta között.
4: Karcsú akarok lenni, mint a nátszál.
6: Ham egy túrós.
4: Lenge, mint a tavaszi szellő.
6: Ham egy kakaós. Ham, ham, ham. Már-már úgy látszott, hogy senki se tud kifogni Kriszti király kisasszony áldás szenvedélyén, amikor az erdő felől megérkezett a legeslegutolsó pályázó is, egy nagy darab, kövér, sántikáló ember. Gondolom, azért sántikált, mert fájt az a killeszina. És azt mondta,
7: kedves Kriszti király kisasszony, dehogy is kell neked megutálnod a palacsintát.
8: Annyi tehetsz belőle, amennyit akarsz. Csak az a fontos, hogy az én találmányomból legyél, mert tudja meg mindenki, én a lángelméjű fő és kitalálnok, föltaláltam a soványító palacsintát.
6: Így szavalt a nagy darab, kövér, fájós lábú, s amint tőle hallottuk, lángelméjű, föl és kitalálnok. Kriszti király kisasszony lelkesült arccal a nyakába borult.
4: Ó, megmentöm!
6: Sóhajtotta.
4: Ide azt a soványító palacsintát!
8: Egy pillanat, mondta a nagy darab ember.
6: Kibontakozott Kriszti király kisasszony karjai közül, és a zsebéből valami csiga szerkezett félét, meg egy jó hosszú zsineget kotort elő. Az egészet fölhajtotta egy jó magas fa legfelső ágára. S egy kicsit meghúzigálta a madzagot.
8: Na, most jó, mondta. Ide egy palacsintát.
6: A palacsintát felerősítette a csiga zsinórjára, és fölhúzta a fa legtetejére.
8: Tessék, Kriszti király kisasszony, edd meg!
4: De hogyan?
6: Rémüldözött Kriszti király kisasszony.
8: Mász fölérte. Esküszöm, mire az ezredik soványító palacsintát megeszed, karcsú leszel, mint a nátszál, és lenge, mint a tavaszi szellő.
6: Így szóltak az ágak, amint Kriszti király kisasszony szuszogva, fújtatva, lihegve szuszogott, fújtatott, lihegett fölfelé a fán. Ez volt ám a mászás. Mint a záporeső, szakadt Kriszti király kisasszony verítéke. Fogadjunk, fogyott vagy 10 dekát, mire a fa tetejére ért. Szusszant egyet, és ham, befalta a palacsintát.
4: Én innen többé le nem megyek,
6: mondta neki keseredetten.
4: Húzzatok föl még egy palacsintát!
8: Azt már nem, mondta odalent maga biztosan a kitalálnok. De ha lejössz, ide nézd, mit kapsz. Lekváros!
4: Hú!
6: Mondta Kriszti király kisasszony, és recsegve, ropogva, szuszogva, fújtatva megindult lefelé. Zirzőr az ágak, sitsutty a levelek, és lent ham a lekváros.
8: Megyesz, kérem,
6: vigyorgott a kitalálnok, és ügyes szerkezetével már is húzta a fa tetejére a következő palacsintát.
8: Rajta, Kriszti király kisasszony!
6: De Kriszti király kisasszony, ahelyett, hogy mászni kezdett volna, elfeketedett, ellilult, elzöldült, és kitört, mint egy gejzír.
4: Te hóhér! Te körmönfont csaló!
6: Ordította.
4: Még jó, hogy soványító palacsinta, csak nem képzeled, hogy ághegyjel bököttetem, fakéreggel horzsoltatom, mászással gyötörtetem a drága testem. Poroszlók elő! Vágjatok 25-öt a háta végére! Még hogy soványító palacsinta!
6: A nagy darab föl és kitalálnok lángelme nélkül is láthatta, hogy ennek fele sem tréfa. Meglendítette hát súlyos testét, és nyilaló Achillesinakkal rohant arra, amerről jött, az erdő felé. Nyomában a poroszlók suhogtatták a pálcájukat. Futott szegény kitalálnok, ahogy bírt, és közben azt motyogta.
8: Pedig ághegyjel bököttetés, fakéreggel horzsoltatás, mászással gyötörtetés nélkül nem megy, esetleg egy kis futás sem árt.
6: Tette hozzá, és fáktázott a fák közt, ahogy a lába bírta. Így történt, hogy Kriszti király kisasszony máig is gömbölyű, mint a búbos kemence, széles, mint egy szalmakazal, és vastag, mint a rácpálcegresi nagy szederfa. bezzeg szegény nagy darab, kövér, fájós lábú föl is kitalálnok. Éppen 10 kilót fogyott, mire a poroszlók abba hagyták a kergetését. Lihegve és kedvtelve nézte meg karcsúsodott alakját egy patak tükrében, és azt mondta.
8: Mégiscsak nagy találmány volt ez a soványító palacsinta.
0: Mesés reggelt! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. A 12 hónap. Új görög népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy öreg anyó, aki gyógynövényeket gyűjtött az erdőben. Egy nap egy barlangra lett figyelmes. Óvatosan, vigyázva bedugta a fejét, s uram fia ugyancsak elcsodálkozott. 12 egyforma kis suhancot látott ott egy patkán ülni, egymás mellett szép sorjában. Az egyik fehérben volt, a másik zöldben, a harmadik aranysárgában, ők voltak a 12 hónap. Meg is kérdezték az öreg anyót. Mondd, melyik hónapot tartod a legszebbnek? Az öreg anyó végignézett rajtuk, és ezt válaszolta. Mind a 12 hónap igen szép. Januárban hullik a hó, februárban esik az eső, márciusban bimbóznak a rügyek, mind a 12 hónap egyformán gyönyörű. Akkor a 12 suhanc felállt, és így szólt az öregasszonyhoz. Gyere csak közelebb, kedves öreg anyó! Add csak ide nekünk a kosaradat és a kendődet! Színültig telerakták őket ragyogó arany és ezüst pénzdarabokkal. Az öreg anyó kedvesen megköszönte jóságukat, és elindult hazafelé. Ennek az öreg anyónak a szomszédságában egy gonosz vénasszony élt, aki folyton ott sündörgött a házuk táján. Most is bekopogott hozzájuk.
10: Ejnye, ejnye, hogy jutott el lelkecském ehhez a sok pénzhez?
9: Érdeklődött ravaszul. Az öreg anyó jó szívű volt, és mindent elmondott a szomszéd vénasszonynak. A szomszéd vénasszony azonnal útnak indult, és egy nagy-nagy puttonyt is kötött a hátára. Megtalálta a barlangot, s ott bent egymás mellett ült a lócán szép sorjában a 12 fiatal suhanc. A vénasszony zsémbeskedve felelt a kérdésükre.
10: Egyik sem ér fabatkát sem, rossz valamennyi hónap.
9: A suhancok erre elkérték a puttonyát, és megtöltötték valamivel. Hogy mivel, azt nem tudta a vénasszony, mert egy kendővel letakarták. Nagy nehezen sántikált haza a vénasszony, mert a puttony alaposan nyomta a vállát és a hátát. Ahogy hazaért, rikoltozva szólította valamennyi gyermekét. A gyermekek és a vénasszony nekiestek mohón a puttonynak, hogy könyökig vájkáljanak a drága ezüst és aranypénzekben, de mindannyian sziszegve és jajgatva kapták vissza a kezüket, mert csak a tetején volt néhány aranypénz, a többi bogáncs volt, szamárkóró és tüske. A vénasszony méltatlankodva szaladt át az öregasszonyhoz.
10: Mit tettél velem? Elmentem én is a barlangba. Beszéltem én is a 12 suhanccal, megtöltötték az én kosaramat is, de pénz helyett nekem csak szamárkóró, tövist és bogáncsot adtak.
9: Az öreg anyó most már magyarázhatta a pórújárt vénasszonynak. Én azt mondtam, hogy mind a 12 hónap egyformán gyönyörű, ezért adtak nekem pénzt. És te pedig azért kaptál bogáncsot, tövist és szamárkórót, mert azt mondtad, hogy rossz valamennyi hónap. Mert a 12 hónap mindenkihez jó vagy rossz, aszerint, hogy ki mit vár tőlük.
0: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
5: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
11: Én nagyon szeretem!
0: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió.
12: Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió! Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
13: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok.
5: Jó reggelt, hétalvók!
12: Jó reggelt mindenkinek!
5: Hasatokra süt a nap!
12: Ez a Csukás Mese Rádió!
0: Csukás Mese Rádió! Rádió egyfejűeknek!
14: Egyszer egy királyfi mit gondolt magába? Fel kéne öltözni kocsisi ruhába, és meg kéne kérni.

0: estét, jó estét, gazdag bíró lánya.
1: Kerüljön a házba, üljön a díványra.
0: Te nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Ha, ha, ha, hozzám jössz-e vagy sem?
1: De hogy

0: Jó estét, kosárkötő lánya!
1: Kerüljön a házba, üljön a lócára.
0: De nem azért jöttem, hozzám jössz-e vagy sem? Hozzám jössz-e vagy sem?

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Tótfalusi Fanni vagyok, és most én mondok el nektek egy mesét. A makacs kis elefánt, afrikai népmese E. Gábor Éva átdolgozása. Élt az afrikai őserdőben egy kis elefánt. Olyan makacs volt, hogy senki sem boldogult vele. Egyszer az elefánt család sétára készülődött. Menjünk, mondta elefánt papa. Nem megyek, felelte a kis elefánt. Menjünk, ismételte elefánt mama. Nem megyek, hajtogatta egyre a kis elefánt. No, akkor nélküled megyünk, mondták az elefántok, és elindultak. A kis elefánt egyedül maradt. Egyszerre úgy érezte, hogy rettenetesen szeretne sétálni menni a többiekkel, és nagyon megsértődött, mikor az idősebbek elmentek nélküle. Ha már így történt, gondolta magában, nem leszek többé elefánt, és elhatározta, hogy oroszlán kölyök lesz. Levetette magát a földre, kalimpálni kezdett a levegőben a négy lábával, egészen úgy, mint a kis oroszlánok szoktak. Oda szaladt hozzá a félénk gazella, megállt egy pillanatra, ránézett a kis elefántra, megijedt és elszaladt. Futás közben könnyedén emelte karcsú lábait és megrázta a szarvacskáit. Én is így teszek, kiáltott fel a kis elefánt és elkezdett ugrándozni, mint a gazella. Fülei megrázkódtak, mint a banánfa levelei a szélben, és esetlenül botorkált kövérlábain. Hamarosan egész teste megfájdult az ugrándozástól. Nem is olyan jó gazellának lenni, gondolta magában. Azután meglátott egy zöld szemű gyíkot. A gyík egy vékony inda levelén ült, mely lelógott a fáról. Jó napot, köszönt neki a kis elefánt. Hogy vagy? Rosszul, felelte a gyík. Kiengedtem a gyerekeimet a folyópartra, hogy unokatestvéreikkel, a kis krokodilokkal játszanak. Én is szeretnék játszani valakivel, mondta a kis elefánt. Mindjárt felmászom hozzád a levélre, és hintázni fogunk. Azt már nem, sziszegte a gyík. Hogyan? Sértődött meg a kis elefánt. Te nem akarsz velem játszani?
2: Persze, hogy nem akarok. Te túlságosan nehéz vagy, és leszakítod a fa leveleit. Isten veled!
1: És a gyík egy szempillantás alatt eltűnt a fa sűrű lombjai között, csak a farka villant elő.
3: Nem baj, találok magamnak jobb játszótársad is. Prüszkött a kis elefánt, aztán tovább ment.
1: Egy tisztáson majmokat pillantott meg. A majmok fogócskáztak.
3: Ez nekem való játék, mondta. Játszhatok veletek? Kérdezte a majmokat. Gyere, játsszál velünk! Üvöltötték a majmok.
1: De a kis elefánt bárhogy igyekezett is, egyetlen majmot sem tudott megfogni. Hamarosan egészen kifogyott az erejéből.
3: Nem jó majomnak lenni, mondta, és otthagyta a majmokat.
1: Azok még sokáig nevettek a lomha, nehézkes elefánton. Ment, mendegélt a kis elefánt, míg meglátott egy papagájt, amely ágról ágra szállt. Olyan csodálatos tarkatollai voltak, hogy a kis elefántnak káprázott a szeme.
3: Tudom már, mit csinálok, örvendezett. Repülni fogok.
2: Kezd el, én majd nézem, felelte a papagáj.
1: A kis elefánt ugrott egy nagyot, de nem sikerült a levegőbe emelkednie, hanem leesett a földre és megütötte a lábát. Az öreg papagáj félrefordította a fejét és mosolyogva nézte.
3: Itt nem tudok nekifutni, mondta a kis elefánt zavarában. Megmutatom neked, hol lehet nekifutni, vigasztalta a papagáj és levezette a kis elefántot a meredek folyópartra.
1: Nézd, mondta a gazfickó. Oda ment egészen a szakadék széléhez, ugrott egyet és felrepült. A kis elefánt szintén oda ment a szakadékhoz, ő is ugrott egyet és beleesett a vízbe. Kimászott a partra, vizesen, sárosan, tele iszappal és hinárral. Kétségbeesve körülnézett, és egyszerre meglátta elefánt papát, elefánt mamát és testvéreit a parton, amint szótlanul figyelték őt. Elszégyelte magát a kis elefánt.
3: Vigyetek magatokkal sétálni, mondta. Ezentúl mindig elefánt akarok lenni.
1: És az egész elefánt család elindult sétálni.
0: Csukás Mese Rádió.
4: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
5: Sziasztok, én Panni vagyok.
6: Sziasztok, én pedig Máté.
5: Szia, Máté. Rajzolunk?
6: Igen. Vagy van egy sokkal jobb ötletem.
5: Igen.
6: Tudod, ma úgy keltem, hogy mennyire szívesen barkóbáznék veled megint egyet. Nincs hozzá kedved?
5: De persze, hogy van, ahhoz mindig van. Jó, gondolhatok?
6: Igen, igen, gondolhatsz te.
5: Jó, akkor gondoltam.
6: Már is?
5: Igen.
6: Neked nagyon gyorsan jár az agyad.
5: Hát, ma én így keltem.
6: Jó. Akkor... Élőlény?
5: Nem.
6: Növény?
5: Nem.
6: Bútor?
5: Nem.
6: Állat?
5: Nem.
6: Növény?
5: Nem.
6: Ember?
5: Nem.
6: Tárgy?
5: Igen.
6: Jó. Akkor... Használati tárgy?
5: Hát használjuk.
6: Használod?
5: Igen.
6: Mire használhatod ezt a tárgyat, Panni? Lássuk csak, miket szoktál csinálni. Meg tudod melegíteni a mikróban?
5: Meg tudom melegíteni a mikróban, de nem akarom.
6: Miért nem?
5: Mert megolvad. De, aj, az a lényeg, hogy igennel vagy nemmel kell válaszolni.
6: Jó, bocsánat, csak túl jókat kérdezek. Akkor... Fagyi?
5: Nem fagyi.
6: Hú, pedig de szeretem a fagyit.
5: Olvattan is?
6: Olvattam már, annyira nem. De az fagyi, az fagyi.
5: Az igaz.
6: Jó, térjünk egy kicsit vissza, mert elkalandoztam. Tehát a mikróban megolvad és használati tárgy. Igazából minden megolvad, tehát nem vagyunk közelebb a célhoz.
5: Akkor kérdezz jobbat.
6: Igyekszem, Panni.
5: Jó, bocsánat, Máté.
6: Lássuk csak. Télen használjuk?
5: Akkor is.
6: Nyáron használjuk?
5: Akkor is.
6: Ősszel?
5: Akkor is.
6: Akkor gondolom tavasszal is.
5: Igen.
6: Jó, tehát nincsen évszakhoz kötve.
5: Nincs.
6: Napközben használjuk?
5: Igen. Fontos, hogy világos legyen.
6: Fontos, hogy lássuk? Ez egy kreatív dolog?
5: Nagyon kreatív.
6: És te szoktad ezt használni?
5: Igen. Most is legszívesebben használnám, csak te barkóbázni akartál. Bocs.
6: De azért remélem, hogy jól érzed magad.
5: Persze, hogy jól érzem magam.
6: Én is jól érzem magam. Na, várjál csak. Miket szokott a Panni csinálni? Varni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
5: Nem. Bár varni is szeretek.
6: Kötni szeretnél inkább, mint hogy barkóbázunk?
5: Nem. Bár kötni is szeretek.
6: Hát azért te elég sok mindent szeretsz, Panni. Nincsen egyszerű dolgom. De tudom, mit szeretsz még. Rajzolni.
5: Igen.
6: És ráadásul nagyon színesen szeretsz rajzolni. Színes ceruza?
5: Majdnem.
6: Majdnem. Festék.
5: Nem, de kenhető.
6: Ha kenhető, akkor az nem lehet más, mint a...
5: Igen.
6: Zsírkréta.
5: Pontosan! A zsírkrétára gondoltam.
6: Hú, és te milyen szépeket szoktál vele rajzolni?
5: Hát igen, köszönöm, tudom.
6: Egyszer rajzoltál egy kiskutyát, az gyönyörű volt.
5: Ti kitaláltátok volna?
6: Én kitaláltam.
5: Tartsatok velünk legközelebb is.
6: Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugárs Rádió. Láttatok már szivárványt? Azt mondják, a szivárvány akkor jelenik meg, amikor a nap és az eső összebarátkozik. A nap nagyot mosolyog, az eső pedig apró csillogó cseppeket szór a levegőbe. És egyszer csak ott ragyog az égen a szivárvány. Piros, narancssárga, sárga, zöld, kék és lila színek sorakoznak egymás mellett, mintha valaki egy hatalmas festőecsettel színes hidat rajzolt volna a felhők közé. Te vajon melyik színt veszed észre először, amikor felnézel az égre? Úgy tűnik, mintha a szivárvány közel lenne. Mégsem lehet megérinteni. Mire odaérnénk, már arrébb is csúszik egy kicsit az égen. Talán ezért olyan varázslatos. Sok mese szól a szivárványról. Vannak, akik szerint egy titkos híd az ég és a föld között. Mások úgy tartják, hogy ahol véget ér, ott kincs lapul. Egyszer én is megláttam egy nagy szivárványt egy nyári zápor után. Sokáig néztem, mert attól valahogy minden vidámabbnak tűnt körülöttem. Olyan közelinek látszott, hogy legszívesebben elindultam volna megkeresni, hol ér földet. Amikor szivárványt látok, mindig eszembe jut, hogy a felhők mögött ott van a napsütés. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és ma én fogok nektek mesélni. Szepes Mária, Pöttyös Panni. Pöttyös Pannit nem csak azért hívták Pöttyös Panninak, mert a nagymamája mindig piros pöttyös ruhába öltöztette. Ez a név akkor ragadt rá, amikor egy szép napon arra ébredt, hogy a bőre is tele van piros pöttyökkel. – Nagymama! – kiáltotta csodálkozva. – Nézd csak meg! Rajta vannak-e a pöttyök a ruhámon? – Miért? – kérdezte nagymama a fürdőszobából. – Mert azt hiszem, átugráltak rám, és nagyon rosszalkodnak.
2: – A pöttyök?
1: – Igen, viszketnek. Akkor már nagymama besietett a szobába, és megnézte a viszkető pöttyöket. Pannit ágyban tartotta, és elhívta a doktorbácsit. A doktorbácsi pedig megállapította, hogy Panninak bárányhimlője van. Az ajtóra piros cédulát ragasztottak, és Pannihoz nem mehetett más, csak a nagymama.
3: Miért van nekem bárányhimlő, mikor én kislány vagyok, és nem bárány?
1: Kérdezte Panni panaszosan, és szemrehányó csodálkozással nézett nagymamára. Mert ez szelíd himlő, olyan szelíd, mint a báránykák. Van mérges himlő is? De van ám. Külön kislány himlő nincs? Nincs. Én semmilyen himlőt nem szeretek, és fel akarok kelni. Nem kelhetsz fel. Akkor hívd be hozzám Péterkét. Majd ha meggyógyultál, ha behívnám Péterkét, ő is elkapná tőled a viszkető pöttyöket. A bárányhimlő ragályos. Péterke örülne neki. Biztosan tudom, Péterke szeret beteg lenni, mert akkor játékot hoz neki a mamája. Bárányhimlőért mit szoktak kapni a gyerekek? Semmit. Játékot pedig akkor kapsz, ha nyugodtan ágyban maradsz, míg elmúlik a himlőd.
3: Meddig kell ágyban maradnom?
1: Talán egy hétig. Pannit nem lehetett megnyugtatni. Mikor nagymama azt sem engedte, hogy lemenjen a kertbe játszani, keserves sírásban tört ki.
3: Ne sírj, kislányom, mondta a nagymama.
1: Mindjárt eljátsszuk a mai bárányhimlő játékot. A bárányhimlőnél ugyanis minden nap van egy új játék. De csak akkor játszunk, ha nem sírsz. Síró gyerekkel nem lehet játszani.
3: Már nem sírok,
1: mondta Panni hüppögve. Nagymama apró papírcsónakokat csinált, spálcika evezőket. Leterített az ágyra egy pokrócot, az volt a tenger. Építőkockákból és doboztetőből meg szigetet készített. A szigeten lakott a porcelánbaba, akit az elefánt, egy rémséges szörnyeteg elrabolt és fogva tartott. A mackó, a zsiráf és a csacsi nagy hajókon sietett a baba segítségére. Közben viharba kerültek, cápákkal harcoltak, megküzdöttek a szörnyeteggel, aztán kiszabadították a babát. Másnap áruházat játszottak, nagymama kis papírerszényt csinált Panninak, aztán berendezte az áruházat. Mindent lehetett kapni benne, mert óriási áruház volt. A cukorka osztályon a baba szolgált ki, a játék osztályon a csacsi, a ruha osztályon a mackó. A zsiráf volt a felügyelő, mert hosszú nyakát hajlítgatva minden rendetlenséget meglátott. Harmadnap óvodát játszottak, negyedik nap cirkuszt, ötödik nap állatkertet beszélő állatokkal. Minden napra jutott valami nagyszerű szórakozás. Ezek a játékos bárányhimlő napok valósággal elrepültek. Panni észre sem vette, és már is meggyógyult. Bárányhimlőkor sokkal kevesebb ideig tart egy nap, mint máskor, mondta utóbb Péterkének a kertben.
2: A betegségtől? A játszástól?
3: Nem igaz, csak Hencex.
1: Kérdezd meg a nagymamámtól. És honnan kaptad a bárányhimlőt?
3: Nem tudom. Lehet, hogy a ruhámtól. Pöttyös lettem.
1: Ha akarod, rád adom a kötényemet. Az is pöttyös.
3: Nem kell, tartsd meg magadnak. Fiúk nem hordanak pöttyös kötényt.
1: Péterke szőke üstöke felmerett a méltatlankodástól. Pedig titokban nagyon irigyelte Pannitól a bárányhimlőt, de nem akarta mutatni, ezért inkább hangosan ugratni kezdte.
3: Pöttyös Panni! Pöttyös Panni!
1: Addig ismételgette, kiabálta ezt fél lábon ugrálva, míg Panni nevéhez hozzáragadtak a pöttyök, s attól kezdve mindenki Pöttyös Panninak szólította.
4: Csodás napra virrattunk! Számtalan vidám pillanat vár rátok, mosolyogjatok, ma is!
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: és a csillag.
1: Miért hallgatod a Csukás Mese Rádiót?
2: Azért, mert izgalmas.
3: Mert lehet belőle valamit tanulni.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Az északi fény. Finn népmese. Aki elmeséli, Fodor Imre. Egy földes úr a hideg téli időben minden csütörtök este elment hazúról, s csak hajnal előtt jött vissza. Az uraság szigorúan megtiltotta, hogy bárki is elkísérje, vagy elébe siessen, amikor megjön. Maga fogta be a lovát, s ő fogta ki is. A lószerszámot és a lovat nem mutatta meg senkinek. Megígérte, hogy agyonüti, aki a titkos istállójába merészkedik. Az istálló kulcsát nappal a kebelében rejtve hordta, éjjel meg a párnája alatt tartotta. A kocsisa azonban nem törődött a tilalommal, s meg akarta egyszer nézni, micsoda lovat és szerszámot tart titokban az ura, s hova megy minden csütörtök este. A bátor kocsis egyik csütörtök este idejében bement az istállóba, s leült az ajtó mellé a sötét sarokba. Nem kellett sokáig várnia, megjött az úr, s kinyitotta az istálló ajtaját. Egyszerre úgy megvilágosodott a nagy istálló, mint a több tucat gyertyát gyújtottak volna meg. A kocsis úgy összehúzta magát a sarokban, mint egy sündisznó, mert ha az úr észreveszi, megkapja, amit ígért. Az úr kihúzta a szánt, úgy ragyogott, mint az arany. Míg az úr kivezette a lovat, a kocsis a szán alá bújt. Gazdája gyorsan befogta a lovat, s takarót tett rá, meg a szánra is, nehogy a szokatlan világosság szemébe tűnjön a cselédségnek. A kocsis vigyázva kimászott a szán alól, s fellépett hátul a szántalpakra, ahol szerencsére nem vette észre az uraság. Mikor minden rendben volt, az uraság felült a szánra, s nagysebesen megindultak. Egyre észak felé tartottak. Néhány óra múlva észrevette a kocsis, hogy eltűnt a takaró a szánról és a lóról, s újfent úgy ragyogott minden, mintha égne. Most már azt is látta a kocsis, hogy mindenfelől urak és asszonyságok vágtatnak elő hasonló szánokon, nagy csengés bonkás közben. Versenyt hajtottak egymással, mintha 1000 rubelbe fogadtak volna, vagy lakodalmas menetbe lennének. Végül azt is észrevette, hogy az út a felhők fölé vitt, amelyek nagy, csendes tavakként úsztak alattuk. Egy idő után megfogyatkoztak a szánok, s a kocsis gazdája így szólt a szomszéd úrhoz. Testvér, a többi északi fény hazamegy, menjünk mi is! Az úr és a kocsis repültek hazafelé. Másnap azt beszélték az uradalmi emberek, hogy soha életükben nem látták így villogni az északi fényt, mint a múlt éjszaka. A kocsis azonban hallgatott, s nem beszélt senkinek az éjjeli útról. Úgy beszélik, hogy csak az unokájának mesélte el öregkorában, s annak a szájából terjedt el a hír. De mind a mai napig vannak még, akik északi fényként járják az égboltot, s ha télvíz idején azt látod, hogy nagyon villog az északi fény, akkor lakodalmat tartanak.
1: Melyik a kedvenc meséd?
3: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszered, mert mikor bogaras, mikor mit tudom én, hát most nem tudom mondani.
1: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
3: Süsü. Aki mondja.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy verset. Zelg Zoltán, Nyár. Tudjátok-e, mit énekel a csobogó kis patak? Gyertek, igyatok vizemből, szomjas madarak. Tudjátok-e, mit zizegnek a réten fűszál virág? Gyertek hozzám lakomára, megéhezett barikák. Tudjátok-e, mit susognak az erdőben a lombok? Gyertek aludni árnyamba, ti elfáradt vándorok. S tudjátok-e, mit énekel fáradt vándor és madár? Szép az erdő, szép a mező, gyönyörű a nyári táj.
6: Figyeljetek, kezdődik a mese.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Wolf Nagy Tünde vagyok. Ma én olvasok nektek mesét, mégpedig a Csodálatos tálról. Ez egy keleti mese, amit Fazekas László dolgozott át. Élt a régi időkben egy ember és annak 3 fia. Táró, Gyíró és Szabúró. Maga elé hívatja egyszer csak az apa 3 fiút, és így szól hozzájuk. Mindhármótoknak adok egy összeget, azzal induljatok neki a világnak szerencsét próbálni. És ezzel át is adott mindegyiknek egy-egy zacskó pénzt, és el is indultak mind a 3-an. Giro és Saburo szorgalmasan dolgozott, és hamarosan mindkettő annyira megszedte magát, hogy üzletet nyithatott. Taro elindult fölfelé a magányos és vad hegyekbe. Egyre mélyebben hatolt a hegyi vadonba, míg végül az ős rengeteg közepén elérkezett egy magányos, ősöreg asszony kunyhójához. Csodálatos és mindenképpen figyelemre méltó volt az Agg erdő lakó. Amikor Tárót megpillantotta, így szólt hozzá: mi járatban vagy itt, az ember nem járt a vadonban? Taro elmondott neki mindent. Erre így szólt a remete asszony: akkor semmi és senki nem gátolhat meg abban, hogy 3 évre szolgálatomba szegődj. Taro elfogadta az ajánlatot, és 3 éven át szolgálta. Naponta elment a forráshoz vízért, végzett mindenféle háztartási munkát, úgyhogy végül a ruhája teljesen elvásott, csak rongyfoszlányok lógtak rajta. Amikor letelt a szolgálat, az ősöreg asszony egy kopott, itt-ott kicsorbult tálat adott át Tárónak szolgálata jutalmául, és így szólt: íme ez a tál a legértékesebb kincs a világon, jól vigyázz rá! Ha bármit is kívánsz, és hangosan kimondod, miközben a tálat óvatosan megdörzsölöd, a kívánság azon nyomban teljesül. A 3 év elteltével Giro és Saburo tehetős, köztiszteletnek örvendő kereskedőként tért vissza az apai házba. Taro azonban toprongyos, nincstelen koldusként. Az apa haragosan nézett rá, tudni sem akart róla. Taro azonban így szólt: mivel 3 évnyi távol lét után térek vissza őseim hajlékába, nem úgy volna-e illő, apám, hogy meghívjuk a rokonokat, jó barátokat és az egész szomszédságot? Apja azonban kinevette és így felelt: mit gondolsz, ki jönne el erre az ünnepségre, hiszen toprongyos koldusként érkeztél haza? Taro azonban kitartott akarata mellett, és így szólt: hívass csak meg a vendégeket, a többi az én gondom. Azzal lopva elővette a tálat, óvatosan megdörzsölte, és így szólt: pénzt, szép ruhát, mindent, ami az ünnepséghez kell. Hirtelen azt se tudta az apa, hova legyen a csodálkozástól, amikor újra megpillantotta a fiát ünnepi díszben, a gazdag lakoma minden kellékével körülötte. Nagy örömmel és szeretettel üdvözölte, gyorsan elküldött a rokonokhoz, barátokhoz, szomszédokhoz, és ünnepi lakomára hívta őket. El is jöttek a vendégek, és az örömünnep végeztével gazdagon megjutalmazva térhettek vissza otthonukba. Taro lett az ország leggazdagabb embere, gond nélkül élt haláláig.
1: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Stop. Háromra oda be.
1: Halihú.
2: Jó reggelt mindenkinek.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az aranyeke. Aki elmeséli nektek, Básti Lajos.
1: Volt egyszer egy király. Ennek a királynak annyi volt az aranya, hogy szinte kifolyt a kincses kamrából. Azt se tudta már, mit kezdjen ezzel a tenger sok arannyal. Gondolt erre, gondolt arra, hogy milyen nincs neki. Egyszer csak a fejére koppintott. Megvan! Faekém is van, vasekém is van, de még nincs aranyekém. Nosza hívatta az udvari kovácsot, adott neki 10 darab aranyrudat, megparancsolta, hogy csináljon belőle ekét. Hiszen a kovács meg is csinálta az ekét. A király meg kitette a palota tornácára, hadd csodálják az emberek. Hű, volt is csodálója az arany ekének. Csak egy öreg parasztember hümmögött. Rászólt a király, hé, megállj te, mit hümmögtél? Nem hümmögtem én egyebet, felséges királyom, csak azt, hogy oktalanság aranyekét csináltatni, mikor jobban nála vaseke. Hé, szörnyű haragra lobbant a király. Na te paraszt, ezt a mondásodat megkeserüled. Ha 3 nap alatt meg nem mondod, hogy mit ér ez az eke, karóba húzatom a fejedet. Hazament az öreg ember nagy búval, bánattal. Nem találta helyét, folyton sóhajtozott. Olyan szomorú volt, mint a 3 napos esős idő. Ugyan bizony, kérdezte a lánya, mi nagy bánatja esett kigyelmednek, apám uram? Mondja, mondja az öreg ember, és ahogy mondja, nagyot kacag a lánya. No, hát ezen ugyan kár busulni. Menjen vissza a királyhoz, mondja meg neki, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Ment az öreg ember egyszeribe, mondta a királynak. Felséges királyom, életem, halálom kezedbe ajánlom, ami a szívemen, csak az a számon. Hát én bizony csak azt mondom, hogy ne legyen olyan nagyra az arany ekéjével, mert többet ér annál egy jó májusi eső. Mi? Micsoda? Egy májusi eső, kacagott a király. Bizony többet, felséges királyom, mert jó májusi eső nélkül nincs jó termés, márpedig egy jó termés 1000 aranyekénél is többet ér. Mondasz valamit, mert jár a szájad, szólt a király elgondolkodva. De nem hiszem ám, hogy ezt te találtad volna ki. Azt én nem is mondom, felséges királyom. Van nekem egy leányom. Azt találta ki. Úgy. No, hát adok én neked egy marék lent. Vidd haza a leányodnak, és mondd meg neki, hogy fonja meg, és szőjön belőle annyi vásznat, hogy az alatt minden katonán férjen el, mert különben karóba kerül a feje. Csak még most búsult igazán az öreg ember. Hát hogy lehessen egy marék lemből annyi vásznat szőni, hogy a királynak minden katonája elférjen alatta? Hiszen annyi katonája van a királynak, hogy égen csillag, földön fűszál, nincs annyi. Hazamegy nagy búval, bánattal, mondja a lányának az üzenetet. Az meg akkorát kacagott, hogy csak úgy csengett belé az udvar. Mikor aztán jól kikacagta magát, felkapott a földről egy darabka fát, és mondta. Vigye ezt a darabka fát a királyhoz, és mondja meg néki, csináltasson belőle orsót, rokkát, meg szövőszéket, akkor aztán én is megszövöm a vásznat ebből a maréklemből. Ment az öreg ember, vitte a darabka fát, mondta a királynak az üzenetet, az meg csak csóválta a fejét, hümgetett. Hé, de okos leány a te leányod. Eredj, hozd ide, hadd látom. 1 perc, 2 sem telt belé, már ott állott a leány a király színe előtt. No, te leány, mondta a király, látom, hogy nem csak okos, de szemrevaló is vagy. Te az enyém, én a tied, ásó kap a nagy harang válasszon el minket. Egyszeriben nagy lakodalmat laktak, s tám még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Az Aranyeke című mesét hallottátok.
2: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: A nagymamám nekem adta egy kinőtt kardigánját.
2: Ó, ez kedves tőle.
1: Igen, de van rajta egy kis folt.
2: Jaj, hát ajándéklónak ne nézd a fogát.
1: Tessék?
2: Az ajándéklónak ne nézd a fogát közmondás azt jelenti, hogyha ajándékot kapsz, ne fintorogj, vagy ne keresd benne hibát, hanem örülj neki, hiszen jó szándékkal adták.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok, gyerekek, Vida Péter vagyok. Én fogom most nektek felolvasni Vadadi Adrien Leszel a barátom című meséjéből az Esős nap című fejezetet. Hatalmas égszakadás volt odakint. A gyerekek mind elázva érkeztek az óvodába, hiába volt rajtuk esőkabát és gumicsizma. Az eső úgy zuhogott, a szél annyira fújt, hogy tetőtől talpig csuromvizes lett mindenki, aki csak kimerészkedett az utcára. De nem csak az időjárás, a gyerekek is szelesek voltak ma. Minden apró cseprő dolgon összevitatkoztak. Hatalmas lármát csaptak, és egész délelőtt azt hajtogatták, hogy menjünk ki az udvarra. Esik az eső, válaszolta az óvónéni. Máskor mindig kimegyünk, ha esik. Nekem van esőkabátom, vágta rá Lea. És gumicsizmám is, úgyhogy nem fogok megázni. Nekem is van, nekem is, harsogták egyszerre mindannyian. Nem csak az eső miatt nem lehet, felelte az óvónéni. Nézzétek, úgy fúj a szél, hogy meghajlítja az ágakat, leveri a cserepeket, felborítja a kukákat. Talán még titeket is felkapna, nevetett. Ilyenkor jobb ide bent lenni. De amikor látta, hogy milyen csalódottak a gyerekek, azt mondta nekik. Gyertek, üljetek ide a szőnyegre. Játszunk valamit közösen. A gyerekek nem mozdultak az ablakból. Bámulták a vihart, nézték, ahogy integetnek a gesztenyefák, ahogy elsiet egy néni az óvoda előtt, és majd kicsavarja a szél az esernyőt a kezéből. Méregették, milyen messzire csapják az autók az úttesten összegyűlt vizet. Számolgatták, hány zacskót repített fel a szél, a szemközti bolt előtt hány táblát borított fel a vihar. Az óvónéni meg csak ült a szőnyeg közepén, és várta, hát ha valakinek kedve támad játszani. Kis idő múlva oda sonfordált Lea, mert már nem fért el az ablaknál. Lefeküdt a szőnyegre, és az óvónéni ölébe hajtotta a fejét. Az óvónéni megérintette a hátát az egyik ujjával, majd Lea felé nyújtotta mind a két kezét, hogy találja ki, melyik ujja volt az. Lea találgatni kezdett. Hol az egyik, hol a másik ujjra mutatott. És ha nem találta el, az óvónéni újra és újra megcsiklandozta. Lea hangosan kacagott. A gyerekek meg, ahányan voltak, köréjük gyűltek. És nem sokára már mindannyian játszani akartak. Mivel az óvónéni nem tudott egyszerre mindenkit csiklandozni, különféle szabályokat talált ki, hogy senki sem maradjon ki a játékból. Keressen minden lány egy olyan fiút magának, akinek a ruháján gomb van, de gyorsan ám, olyan gyorsan, hogy mire megszólal a kis harang, mindenkinek meglegyen a választottja, mondta el az első szabályt az óvónéni. A lányok nagy sürgés forgásba kezdtek. Maja és Zétény rögtön egymásra találtak. Lea és Zsófi összevesztek Ákoson. Dani nem akart Dorci párja lenni. De mire az óvónéni megrázta a harangot, minden kislány fogta valakinek a kezét. Csak Roli állt egyedül, mert neki cipzáros pulóvere és gumis derekú nadrágja volt. Az ő kezét az óvónéni fogta meg. Aztán a párok leültek a szőnyegre, és óriási, na melyik ujjam volt, játékba kezdtek. Most minden szandálos kisgyerek cipőset keressen magának, folytatta a játékot az óvónéni. Először mindenki lenézett a lábára, hogy vajon rajta szandál vagy cipő van-e, aztán kezdődött előről a keveredés, kavarodás. most sem mindenki talált párt. Hárman is egyedül maradtak, mert Petin, Leán és Botin szandál volt. Erre az óvónéni kiszámolta, ki legyen az ő társa. Petire esett a választás, de ez Leának nem tetszett. Én akarok a te párod lenni, különben is. Mi találtuk ki ezt a játékot? Nyafogott az óvónéninek Lea. Az nem igazság, rám jutott a választás, kiáltotta mérgesen Peti, és meglökte Leát. Lea elesett, és sírni kezdett. Az óvónéni megfogta Peti kezét, és azt mondta, úgy lenne igazságos, ha a te párod lennék, Peti. De nem volt szép, hogy ellökted Leát. Ezért most nem leszek a párja senkinek. Segíts neki felállni, légy szíves, és legyetek ti hárman párok Botival. Én nem akarok Petivel lenni, sápítozott Lea. Különben is unom ezt a játékot. Inkább menjünk ki az udvarra. Biztos a vihartól kiestek a fiókák, a diófán lévő fészekből. Mentsük meg őket. Igen, menjünk ki, mentsük meg, kezdtek rá újra a gyerekek. Az óvónéni megrázta a fejét. Az udvarra nem mehetünk, még mindig szakad az eső. De tudjátok mit? Menjünk át a kis csoportosokhoz vendégségbe. Az ő ablakaik az udvar felől vannak. Onnan nézzük meg a fiókákat. És ha tényleg bajuk esett, kitalálunk valamit. A gyerekek az ajtóhoz csődültek. Gyorsan kettes sorba álltak, hogy elférjenek a folyosón, és Lea a nagy izgatottságtól észre sem vette, hogy Peti kezét fogta meg. A kis csoportosok éppen gyurmáztak az asztalnál. Mindannyian felnéztek, amikor a nagyok megérkeztek hozzájuk. Aztán, amikor meghallották, hogy milyen izgalmas dologra készülnek, felugráltak a székükből, és az ablakhoz szaladtak, nehogy lemaradjanak valamiről. A gyerekek egymás után pásztázták végig a szemükkel az udvart, de a hatalmas tócsákon kívül semmi érdekeset nem találtak. Csalódottan tértek vissza a saját csoportszobájukba, de amikor az óvónéni behozta nekik az esőt, vagyis három nagy esernyőt, egy vízzel teli tálat és a nyári kismedencét, végre elfújta a szél az ő rossz kedvüket is. Lea, Maja és Dorci a kinyitott esernyők alatt masírozni kezdtek. Zsófi és Györgyi a tálból kis poharakba vizet méricskélt. A fiúk meg a medencébe tócsát öntöttek, és a tócsához vitorlás ajót hajtogattak.
0: Csukásmese Rádió. Fedezzétek fel a mai nap csodáit. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Hello, hello, sziasztok! Én Inkoz vagyok.
2: Én pedig a nem kifordított párja, Zokni, sziasztok!
1: Sziasztok! Mi, Zoknik és Manu, nem csak a természetben szoktunk ültetni.
2: Szeretjük, ha otthon is sok növényünk van.
1: Igen, engem kifejezetten feldob. Tisztább a levegő, és valahogy úgy a hangulat is jobb egy növényekkel teli szobában.
2: Ezzel egyetértek. Legutóbb gombokrot ültettünk Ruhamanó szülinapjára.
1: Haj, pont most érik. Temérdek gombunk lesz. Ha van kedvetek, dobjátok fel ti is a szobátokat pár növénykével.
2: Amellett, hogy tisztítja a levegőt, felelősségre is nevel, hiszen gondozni és ápolni kell őket.
1: Így igaz. Meg kell őket locsolni, és ha észreveszitek, hogy valami baja van, akkor utána kell járni, hogy mivel tudtok neki kedveskedni. Mondjuk több napfénnyel, vagy sűrűbb locsolással, esetleg más virágfölddel.
2: Sokan azt mondják, hogy a növények szeretik, ha beszélnek hozzájuk.
1: Igen, ezt én is hallottam. De, Zokni, szerinted ez igaz?
2: Nem tudom. Ártani biztos nem ártunk nekik.
1: Igaz. És jó hallgatóságok is. Egyszer Patriknak a paradicsomnak öntöttem ki a lelkem, amikor eltűnt a kedvenc játékom.
2: Másnap hozott is egy új ágat.
1: Ó, akkor lehet, hogy tényleg érti?
2: Nem hiszem, akkor egy játékot hozott volna.
1: Ja, tényleg. Hát, kösz, Patrik pari.
2: De a kilélegzett széndioxidodat biztos jó mélyebb beszippantotta, hiszen ők ezt lélegzik be.
1: Jaj, hát azért remélem, hogy nem volt büdi a szám.
2: Még ha az is volt, biztos, hogy nem érezte.
1: Aj, de azért ez milyen érdekes, nem? Hogy amit kilélegzünk, azt a növények be, és amit ők lélegeznek ki, azaz oxigént, azt pedig mi szívjuk be.
2: Igen, ezért is olyan csodálatos a természet. Minden mindennel összefügg.
1: Legyen nektek is sok növényetek otthon.
2: És gondozzátok őket szeretettel.
1: És hallgassatok minket legközelebb is.
2: Úgy bizony. Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Halihó!
1: Nézd, Zokni, ezt a bazsarózsát neked hoztam. Csak azért, hogy bazsajogjál.
2: De aranyos vagy, köszönöm. De
1: szívesen.
2: Most látod, hogy bazsajogok, ugye?
1: Igen.
2: Fogd el.

0: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló következik.
0: Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színeződ Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok.
0: Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
4: Én nagyon szeretem.
0: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
4: Csukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.

0: Marék Veronika, a bohóc és a kismajom, aki elmeséli nektek, Pártos Erzsi.
1: Hol volt, hol nem volt? Az Óperenciás tenger partján, az aranyszín homokon, ott kék lett, piros lott egy vándor cirkusz sátra. Rombilli, rombilli, rombilli, cirkusz! Hirdették piros-kék feliratok. Este felragyogtak a lámpafüzérek, és a tengerparti nyaralók áramlani kezdtek a cirkuszba. Az előadás megkezdődött, és véget is ért. Rombilli, a cirkusz igazgató, szokásához híven mosolyogva hajlongott, és egymaga fogadta a tapsokat. Csak hogy a tapsok között valaki közbe kiáltott. Hol maradt a bohóc meg a kismajom? A nézők füttyögni és dobogni kezdtek. Ez a szám volt ugyanis a cirkusz attrakciója, s ma valamiért elmaradt. Rombilli kínosan vigyorgott és széttárta a karját. Szakmai probléma, biztosítom önöket, holnap fel fognak lépni. A közönség erre megnyugodva szétoszlott. Szerették ezt a számot. Bejött a bohóc fehér aranyruhában, előhúzott a zsebéből egy gitárt, és csendesen játszani kezdett. A másik zsebéből kimászott egy kis majom, és táncolni kezdett a zenére, a gitáron, a bohócon, a nézőkön, úgy, ahogy éppen eszébe jutott. Minden este másképp táncolt, s voltak, akik minden este elmentek a cirkuszba csak azért, hogy lássák, milyen mókákat csinál aznap a majom. Rombilli dühösen rohant hátra a bohóc lakókocsijába. Ott feküdt a kis majom lázasan, betegen, a bohóc borogatta a homlokát. Elég anyafogásból, holnap felléptek, ordította. Nem lehet, rázta a fejét a bohóc. A kismajom nagyon beteg, orvost kell hívni. Még mit nem, azt mondtam, holnapra meggyógyul és kész. Különben fel is út, le is út, senki nem pótolhatatlan. Azzal bevágta maga mögött az ajtót. A bohóc elsápadt, olyan fehér lett az arca, mint amikor be van lisztezve. Fel is út, le is út. Akkor csak egy dolgot tehet, zsebébe tette a gitárt, karjára vette a kis majmot, és elindult az éjszakában. Sietett, orvosra volt szükség, az út kanyargott, ő rövidíteni akart, bevágott hát a fák közé. Aztán eltévedt a sötétben, belekeveredett egy hatalmas erdőbe. Elfáradt, botladozott, aztán kimerülten lerogyott egy patak mellé. A kismajom rosszul volt, nyöszörgött. A bohóc a hideg patakvízbe mártotta a kezét, úgy simogatta. Mi lesz vele orvos nélkül? Hirtelen puha, lomhaszán csapással mellé ereszkedett egy hatalmas füles bagoly. Körbetotyogta, megvizsgálta a kismajmot, aztán megcsóválta a fejét. Beteg, nagyon beteg. De én meggyógyítom, várjatok meg itt! Különleges gyógyfüveket hozott, s a bohóc ezekkel borogatta egész éjszaka a majmot. Reggelre alább hagyott a láz, s a majmocska megkönnyebbülten elaludt. A bohóc is mély álomba zuhant. Arra ébredtek, hogy hangos csinnadrattával kutatják az erdőt Rombilli emberei. Legelől az igazgató haladt és kiabált. Megszöktek! Megszöktek a gazok! Pedig mindent nekem köszönhettek! Én adtam neki kenyeret utánuk! A hang egészen közelről hallatszott, a bohóc felkapta a majmocskát, és rohanni kezdett. Már-már megnyugodott, hogy elmaradtak az üldözők, amikor újra egészen közelről hallotta Rombillit. Ott csillog a ruhája a fák között, fogjátok meg! A bohóc kétségbe esette, nézett körül, hova bújjon? Balra a fák között magányos házat pillantott meg, odaszaladt és bekopogott. Egy fekete kontyos nő nyitott ajtót. Segítség, rejtsen el minket, könyörgött a bohóc. Ó, én imádom a cirkuszt, mosolyodott el a nő, és bevezette őket egy téglafallal övezett kertbe. Aztán sietett vissza, mert Rombilliék már dörömböltek az ajtón. Nyissák ki, ide bújt a gitáros bohóc meg a majom, bömbölte Rombilli. Én imádom a cirkuszt, mondta a kontyos nő, de ebben a házban nincsen senki, csak én. Rombillék dühöngve elviharzottak. A fekete kontyos nő pedig a kertbe sietett. Megmentettelek titeket, már is főzöm nektek az ebédet, meg a vacsorát. Igazán köszönjük, válaszolta a bohóc, de úgy látom, a majmocskám meggyógyult. Ebéd után tovább szeretnék menni vele. Ebéd után? Nem lehet. Megmondtam, hogy imádom a cirkuszt. Játszani fogtok nekem itt a kertben, mától fogva minden este. Azzal kiment, és rájuk zárta az ajtót. A bohóc rájött, hogy fogságba estek. A kert fala magas volt, szökésre semmi lehetőség. Telt múlt az idő. A bohóc és a kismajom bent élt a bezárt kertben, és egyre jobban vágyódott a szabadság után. Egy napon szőke, hosszú hajú kislányt lökött be a kertbe a fekete kontyos nő. Magáncirkuszom új szereplője, a kötéltáncos kislány. Készüljetek fel egy közös számra! Fel is készültek, de nem a szereplésre, hanem a szökésre. Most már nem volt lehetetlen. A bohóc fejére ráállt a kislány, s a kislány fejéről a fal tetejére ugrott a majom. A kötéltáncos kislány a kötelét oda erősítette egy benyúló faágra, és azon felmásztak szépen a többiek is. A fal túloldalán leereszkedtek, s így szűnt meg egy pillanat alatt a fekete kontyos néni magáncirkusza. Boldogan siettek a fák között arrafelé, amerről tengerszagot hozott feléjük a szél. Alkonyatkor már ki is értek az óperenciás tengerpartjára, ám de közben a bokrok közül hirtelen egy oroszlán ugrott elébük. Megtorpantak, a bohóc rémületében véletlenül megpendítette a gitárt. Erre az oroszlán két lábra állt, és bukfencet vetett. Mind elnevették magukat. Ha-ha, hiszen te cirkuszi oroszlán vagy, visította a majmocska. Az hát, morogta az oroszlán, csak megszöktem, mert vertek. Az idomító mostorral ütött, akár kellett, akár nem. Hát akkor gyere velünk, hívta a kislány. És együtt érkeztek a zöldes, tajtékzó óceánhoz. Hirtelen üvölt és harsant. Ott vannak! Az én bohócom meg a majmom megvannak! Rombilli távcsővel, hangszóros dzsippel száguldott feléjük. Riadtan, tanácstalanul álltak. Szerencsére az oroszlán észnél volt. Éljetek a hátamra, és kapaszkodjatok a sörényembe! Kiáltotta. Azzal rohanni kezdett a sziklák és bokrok között, cikázva erre-arra. Rombilli ordítozva, dudálva próbálta őket utolérni, ám ahol az oroszlán könnyedén átszaladt, ott a dzsip elakadt. Így hát egérutat nyertek. Igaz, csak pár pillanatig, mert kiértek a homokos partra, s itt az altó már-már beérte őket. De akkor az oroszlán ráfordult a tengerbe vezető mólóra. Jaj, hová mégy? Kiáltotta rémülten a bohóc, és erősen szorította a kis majmot. Nem tudok úszni, pityergett a kislány, mert azt hitte, az oroszlán beleugrik a tengerbe. Az oroszlán azonban nem a vízbe ugrott, hanem egy ott veszteglő hajóra. Gyorsan elharapta a köteleket, s a hajó kisodródott az óceánra. Megmenekültek. Aztán körülnéztek a hajón. Öreg tengerész hortyogott a fedélzeten. Aztán felhorkant, kinyitotta a fél szemét, és azt gondolta, hű, de részek vagyok, oroszlánokat, meg majmokat látok a fedélzeten. Kinyitotta a másik szemét is, és meglepetten felült. Kik vagytok, he? És miért oldoztátok el a hajómat, a teremburáját? Mi lesz most velem? A kislány rámosolygott. Hajócirkuszt alapítunk, íme itt a társulat. És bemutatkozott a bohóc, a majom, a kislány, meg az oroszlán. A tengerész nagyot nevetett. Jókor jöttetek, éppen egy fillérem sincs. Nem tudtam, honnan kereshetnék egy kis pénzt. Az ötlet jó, lássunk hozzá. festékeket hozott, s kifestették a hajót tarkabarkára. Fel is lobogózták. Olyan lett a hajó, mint egy vizenúszó, hatalmas, cirkuszi sátor. Most állítsuk össze a műsort, mondta a bohóc, és mindnyájan dolgozni kezdtek. Egyszer csak berregés hallatszott. Helikopter ereszkedett a hajó fedélzetére, s kiszállt belőle Rombilli. Megtiltom, nem engedélyezem a hajó cirkuszt, a bohóc meg a majom az enyém, velem jönnek. A bohóc szeme villámot szórt. Semmi sem a tiéd. Különben is azt mondtad, senki nem pótolhatatlan. Hát akkor pótolj minket, és kész. Nem lehet, vallotta be Rombilli, és zokogni kezdett. Nélkülete. Tönkre ment a cirkusz. Jaj, de jó! Visított a majmocska. Akkor már nem vagy igazgató? Az oroszlán rábámult sárga szemével. Mit keresel itt, Rombilli? Nem érünk rá, nem látod, próbálunk. És hirtelen akkorát olyan szörnyűségeset ordított, hogy Rombilli térdei megrodjantak, a helikopterhez szaladt, aztán örökre eltűnt a szemük elől. És a hajócirkusz békésen úszott az óceánon. Ha feltűnt egy-egy kikötőben, s a fehér arany feliratok meghirdették az előadást, toldultak hozzájuk az emberek. Az öreg tengerész hordószám seperte be a pénzt. Nagy-nagy tapsot kapott a kötéltáncos kislány, meg a bukfencező oroszlány. De a közönség kedvence a gitáros bohóc és a táncoló majom száma maradt, mert olyan szívből, olyan jókedvből játszottak minden este. Gyerekek, ha véletlenül az óperenciás tengernél nyaraltok, talán ti is találkoztok egyszer a hajócirkusszal.
0: A Bohóc és a Kismajom című mesét hallottátok.
2: Mesés délelőttöt! Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukasz Meseje Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kis zugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörölte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjára kapaszkodott a királynak. Kerülj beljebb, böcsém, a tiszta szobába, hát ha kerül valami harapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva. Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér és egy kis szalma vacok. De a kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolgas, öcsém! Márton kovács olyan úr a maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás. És nem kérette magát tovább, hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve szép fehér abrosszal. Szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. A kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király őfelségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten mazsola szőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom. Ám bátor néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned volt akkor is a hiba. Nem az az ember Mátyás király, aki ok nélkül bántaná a kisebbet. Tán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó, ízén elnagyoltam rajta az öltést. De nem csoda, mikor a királyné asszony is egyre zavarta hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton kovácsné, s megszólalt nagy ájtatosan, míg teleszórta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyné asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem, Mátyás Varga? Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a Kovács. Ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az élés kamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton Kovácsné. S úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. S mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyembánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács, hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. Kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton Kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, s megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig ő felsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény Kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején,

0: egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kaparta a tálat. Jól esik, szolgám, kérdezte a király, és intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársony csizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két pityke gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! Élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is csak sátoros ünnepeken mutatta meg.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
2: Fuck!

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és hoztam nektek egy újabb találós kérdést. Így hangzik. Ez a kerek valami gurul, de sosem esik el. Ott találod, ahol a játék és a szórakozás összetalálkozik. Lehet nagy, vagy kicsi, színes és mintás. Néha a levegőbe is felpattan. Van, amikor rúgják, van, amikor patogtatják, kapuba dobják. Készülhet gumiból és bőrből is egyaránt. Mi lehet ez? Igen, ez a labda! Ti ismertek labdajátékokat, labdasportokat? Nekem az egyik kedvencem a kézilabda. De a röplabdát is szeretem. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem, jól tippeltetek. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sugármese Rádió. Képzeljétek, remek ötletem támadt. Délután elmegyek piknikezni a barátaimmal. Ti voltatok már pikniken? Tudjátok, hogy mit jelent? A piknik azt jelenti, hogy kimegyünk a szabadba. Egy parkba, egy rétre, vagy akár az erdőbe. Leterítünk egy puha plédet a fűre, és ott eszünk, beszélgetünk, játszunk. A piknikezésnek igazi varázsa van. A friss levegő minden finomabb. Ha egy tó vagy folyó közelében ülünk le, közben nézhetjük az úszkáló kacsákat és hattyúkat. Az erdőben pedig hallgathatjuk a madarak csicsergését, és felfedezhetjük a természet apró csodáit. A piknikre általában viszünk egy kosarat is, tele van finomságokkal, szendvicsekkel, gyümölcsökkel, süteményekkel és innivalóval. A piknikezés persze nem csak az evésről szól. Ilyenkor együtt játszunk, labdázunk, énekelünk, nevetünk. Egyszerűen jól érezzük magunkat a barátainkkal és a családunkkal. Az egyik legfontosabb szabály, hogy a piknik befejezésekor mindig szedjük össze a szemetet. Vigyáznunk kell a természetre, hogy máskor is ilyen szép maradjon. Na, én már megyek is készülődni. Ha van kedvetek, menjetek ti is piknikezni a szabadba. Ki tudja, lehet, hogy még találkozunk is. Sugármese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc. Mese a kis Gidóról. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
2: Hol volt, hol nem volt. Kristálypatak mellett volt egyszer egy gyöngyliget. Abban a gyöngyligetben volt egy ezüstfa. Annak az ezüstfának rengőringó ágán volt egy aranytollú madár. Annak az aranytollú madárnak volt egy nagyon okos íródeákja. Az a nagyon okos íródeák mindig ott ült a fa alatt, aranyos karos székben, előtte volt egy nagy könyv, abba a nagy könyvbe mind beleírta, amit az aranytollú madár dalolt. Itt van ez a könyv éppen a kezemben. Elmondok nektek belőle egy szép mesét a kis Gidóról. Nagyon szerette ezt a kis Gidót az édesanyja, az öreg kecske, mert ez az egyetlen fia volt csak. Féltette még a fúvó széltől is, friss hajnali harmadban fürdette meg minden reggel, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge arcocskáját, pillangós mezőről selyemfüvet hordott neki, ezzel etetgette. Úgy szerette, hogy ki se lehet azt mondani. Nem is hívta másképp, mint drága szemefényének, édes cukrocskájának. Vart neki szivárvány szín labdát, s labdázgattak együtt kerek erdő szélén, mert majd el is felejtettem mondani, hogy ott laktak zöld fák között fehér kis kunyhóban. Hozott neki a vásárból fütyülős lovat kerekest, húzogatta, vonogatta a kis Gidó, nagy örömet elt benne. Jávorfából metszett ágat, csinált belőle furuját, s megtanította furujázni. Olyan szép nótákat fújdogált el rajta a kis Gidó, hogy a mókusok mind otthagyták a mogyorót, fáról fára szögdelve oda mentek a fehér kis kunyhóhoz hallgatni a furúja szót. Még a pintyőke is, a rigó is szívesen hallgatta. Mind azt mondták, hogy a kis Gidó szebben tud furujázni, mint a juhászbojtár a napsütötte halmon. Azt a nótát is tudta, hogy zöld erdőben, sík mezőben lakik egy madár, kék a lába, zöld a szárnya, jaj, de szépen jár. Édesanyja, az öreg kecske, nem tudott hova lenni örömében. Ezerszer is megcsókolta, ahova csak lépett a kis Gidó, virágot szórt az útjára. Me! Szólalt meg egyszer a kis Gidó, fejét az öreg kecske fejére hajtva. De jó is vagy te, édes anyuskám, úgy szeretsz te engem, mint galamba tiszta búzát. Me, rubintocskám, gyémánt csillagocskám, hogy ne szeretnélek, mikor olyan szófogadó, engedelmes kis Gidó vagy. Most pedig elmegyek pillangós mezőre füvet szedni. Elfogyott az elemózsiánk. Zárd be jól az ajtót, be ne eresz senkit, akárhogy zörget, mert hát, ha a nagyfogú farkas jön és elvisz a barlangjába. Hallod, hogy ordít most is a sötét erdőben? Itt terem, hízelgő szavakkal kér, hogy bocsásd be, de be ne erezd. Elment az öreg kecske. A kisgidó jól bezárta az ajtót, és elgondolkozott azon, amit az édesanyja mondott. Egyszer csak kopogtat a nagyfogú farkas. Szelíd, szép szavakkal beszél be kívülről. Gidócskám, gidócskám, tubicám, kincsecském, rózsafán született kedves kicsi kecském, erez be, bocsáss be, aranyos szép szentem, zöld erdőben fehér gyöngyvirágot szedtem. De a kis Gidó nem hitt a mézes mázos szónak. Édesanyja intése csengett a fülébe, nem nyitotta ki az ajtót. A nagyfogú farkas a fejét csóválja, kerül, fordul egyet, megint csak kopogtat. Gidócskám, gidócskám, gyönyörű madárkám, fürge kis halacskám, gyönge violácskám, erezd be, bocsásd be, tudom, örülsz mostan, aranyskatujába sárga cukrot hoztam. Beszélhetett a koma akármilyen szépen, a kis Gidó csak nem bocsátotta be, mert a fülébe csengett az édesanyja intése. A nagyfogú farkas újra csak a fejét csóválja, kerül, fordul, kettőt, hármat, s megint csak visszatér. Gidócskám, gidócskám, gerlicém, mókuskám, csillagom, rubintom, angyalom, babuskám, erezd be! Pántlikát hoztam a nyakadba, szép piros pántlikát, ezüst csengő rajta. Hiába volt minden kísértés. Azokra a hízelgő szép szavakra, aranyos ígéretekre nem nyílt meg az ajtó, mert a kis Gidónak csak az édesanyja intése csengett a fülébe mindig. A nagyfogú farkas haragosan morogta magában. Lám, lám, ennek a kis Gidónak több esze van, mint gondoltam. Bizonyosan megtanította az édesanyja, s annak fogadja így a szavát. Nem is próbálta meg többször, neki iramodott az erdőnek. Ideje is volt elillanni, mert az öreg kecske hazafelé jöttében megtudta, hogy mi történt. Szaladt egyenesen a vadászbácsihoz, akinek jó puskája volt, és aki a kecske családot nagyon szerette. Mikor zöld fák között a fehér kis kunyóhoz értek, a nagyfogú farkasnak már híre hamva se volt, de azért a vadász csak nem nyugodott addig, míg a nagyfogú komát meg nem találta a bokrok közt. Bum, bum, koma, jó napot! Szólt a puska jó nagyot. De a farkas nem adta vissza a köszöntést, mert nyikkani se tudott már. Bezzeg aztán nagy vigasság volt. A kis Gidó édesanyja nyakába borult, sírt, rít örömében. Az öreg kecske ezerszer is megcsókolt a szófogadó fiacskáját. Mindjárt meg is fürdette friss hajnali harmadban, fehér rózsalevél törülközővel törülgette gyönge orcácskáját, pillangós mezőről hozott sejemfűvel etetgette. A kis Gidó aztán elővette a jávor furuját, olyan szép nótákat fújdogált el rajta, hogy a mókusok mind ott hagyták a mogyorót, oda mentek hallgatni a furuja szót. A pintyőke is, a rigó is hallgatták, minden nóta után ezt dalolgatták. Éljen soká a Gidó! Nincsen tovább, vége a mesének. Aki szebbet tud, mondjon szebbet. Majd megírom az íródeáknak, az íródeák meg majd megírja az aranytollú madárnak.
1: A mese a kis Gidóról című mesét hallottátok.
0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

0: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Benedek Elek, az aranypálca. Volt egyszer egy öreg király és annak három fia. A fiúk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman három felé. A legidősebb azt mondta, hogy ő megy napnyugatnak, mert ott aranyfák vannak, s azokról ő aranyleveleket szed. A középső azt mondta, hogy északnak megy, s onnét drága köveket hoz. A legkisebb azt mondta, hogy ő neki nem kell semmiféle kincs, megy a tengerre, hogy ott lásson, halljon, s tanuljon. Hát, csak ugyan elindult a három fiú három felé. A legkisebb tengeren utazott egy nagy hajón, de már mentek egy esztendeje, még mindig nem értek szárazföldet. Az élelmük mind elfogyott, s kis híja volt, hogy éhen haljanak. Egyszer mégis elértek a tenger túlsó partjára, s egy sziklás helyen kikötöttek. Ott a királyfi kiszállt a hajóból, ment, maga sem tudta merre, s addig ment, mendegélt, míg a szörnyű éhségtől s fáradtságtól leroskadt a sziklára, s elaludt. Aludt a királyfi egy napot, kettőt, talán többet is, s egyszer csak érezte, hogy valami szép gyöngét simogatja az arcát. Fölnyitotta a szemét, s hát egy olyan szép tündérlány állt előtte, hogy a napra lehetett nézni, de arra nem. Kérdezte a lány. Hát te hogy kerültél ide? Elmondta a királyfi úgy, amint történt. No, mondja a tündérlány, gyere az édesanyámhoz, azt talán ad enni neked, s az embereidnek is. Hazamentek, s a tündér királyné, mert az volt a lány anyja, kivett a ládából egy rózsás kendőt, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Egyszeriben tele volt a kendő étellel, itallal. Aztán adtak mindenféle enni és innivalót a királyfinak, hadd vigyen az embereinek is. Megköszönte szépen a tündér királynő jóságát, elbúcsúzott tőle, különösen a lánytól, s mondta neki lelkes szóval. Visszakerülök én még ide, tündér király kisasszony, velem jössz te akkor. Gyere, gyere, válaszolta a tündér király kisasszony, veled megyek akkor. S hogy a királyfi el ne felejtse, neki ajándékozta a tündérkendőt. Tovább ment a hajón a királyfi, s addig mentek, míg egy szigethez nem értek. Kiment a szigetre, ott a tündérkendőt leterítette, s mondta. Tündérkendő, parancsolom, étel, ital rajtad álljon. Volt mindjárt étel, ital bőven, s elkezdett falatozni. Amint ott falatozott, oda jön egy öregasszony, s kérte könyörögve, hogy adjon neki egy falást Isten nevében. Mondta a királyfi. Csak üljön le, néném asszony, egyék, igyék, van itt minden, hál' Istennek. Leült az öregasszony, eszik a sok mindenféle jóból, s egyszerre csak felállt, s hát nem öregasszony többet, hanem egy szépséges, szép tündér, mondta a királyfinak. Köszönt, hogy ennem adtál, királyfi, mert most ez a kendő nem volna a tiéd. Nesze, olyan jó voltál hozzám, adok neked egy tarka köpönyeget. Ha ezt a köpönyeget megrázintod, ott, ahol a zöld darabja esik le, egy gyönyörű, szép kert lesz. Ahova a kék darab esik, ott egy nagy tó lesz. Ahova pedig a fehér darab esik le, ott egy nagy palota lesz. De ha összecsapod a kezedet, s azt mondod, kert, tó, palota, tűnjetek el, legyetek megint köpönyeg. A kert is eltűnik, a tó is, a palota is. Megköszönte a királyfi a szép ajándékot. Visszament a hajóra, s mentek tovább. Aztán elértek egy másik szigethez. Arra is kiment a királyfi, ott is leterítette a tündérkendőt, s elkezdett falatozni. Amint falatozik, oda jön egy öregember, s kérte könyörögve, hogy adjon valamit Isten nevében. Annak is adott a királyfi jó szívvel, ettek, ittak, s vígan voltak. No te királyfi, mondta az öregember, jó tett helyébe jót várj, nesze, adok neked egy aranypálcát. Látod-e, a végén van egy ezüstgomb. Ha ezt lecsavarintod, csak parancsolni kell, s annyi huszár sétál ki belőle, s a huszárok után annyi baka, hogy egy országot is elborítanak. Ha meg nincs szükséged rájuk, csak parancsolnod kell, vissza. Szépen a pálcába visszamasíroznak. De már tovább nem is ment a királyfi, innét visszafordult hazafelé, csak annál a szigetnél állt meg, ahol a tündér király kisasszony lakott. A tündér király kisasszonyt a hajóra vette, s úgy vitte haza az édesapja országába. Haza, csak hogy az ország nem volt többé az apjáé. Mikor éppen a tenger partjához ért a hajó, akkor szaladt arra az öreg király, s oda kiáltott messziről a fiának. Vissza, fiam, vissza, csak menjünk arra, amerre jöttél, elvette az ellenség az országomat. De bizony nem megyek én vissza, mondta a királyfi, s kiszaladt a hajóból a szárazföldre. Azzal lecsavarintotta az aranypálcáról az ezüst gombot, s hát csak úgy ömlött ki a rettentő sok huszár, s utána annyi baka, hogy még a föld is rengett alattuk. Hiszen ezek úgy elpusztították az ellenséget, hogy még hírmondónak sem maradt abból. Akkor aztán a királyfi kiválasztott magának egy szép tágas helyet, ott megrázintotta a tarka köpönyeget. Annak a zöld darabjából egy gyönyörű szép zöld kert lett, a kék darabjából egy szép kerek tó. Még hattyúk is úszkáltak benne. A fehér darabjából pedig lett egy gyémánt palota, de olyan, hogy messze földről csodájára jártak. Hely, Istenem, örült az öreg király. Lám, lám, mondta az öreg király, mégis te hoztad a legdrágább kincset, édes fiam. A legidősebb fiam hozott aranyfa levelet, de az ellenség el is vitte. A középső fiam hozott mindenféle drága követ egy egész hajóval, azt is elvitte az ellenség. Te csak egy pálcát hoztál, édes fiam, s lám ezzel megmentetted az országomat. Áldjon meg a jó Isten! Hanem egy kicsit mégis megrökönyödött az öreg király. Mit csinálnak azzal a rengeteg sok katonával, miből tartják el? Mondta is a fiának. Az ország megvolna, fiam, de mindenből kipusztítana ez a sok katona. Egyet se búsuljon, édesapám, felelte a királyfi. Nem kell azokat eltartani. S a kiáltott a katonáknak. Vissza! S nagy trombita, s dobszóval mind visszamasíroztak a pálcába. No, most már igazán nem volt az öreg királynak semmi baja. Hívták a papot, hadd adja össze a királyfit a tündér király kisasszonnyal, aztán jöttek a cigányok, húzták, ahogy tudták, 7 nap s 7 éjjel állt a lakodalom. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: Csukás Mese Rádió.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: A kesztyű lakói nyaralni mennek. Megérkezett augusztus, a nyaralás hónapja. A kesztyű lakói útra készülődnek. Hol? A pocok, a kesztyű nagy ujjában.

és az öreg rövidlátó hangya a kis ujjában. Előkerül a sok-sok nyári holmi. Fürdőruha, szalmakalap, úszógumi, tréningruha, szöges cipő, és még sok-sok más. A kesztyű lakói becsomagolnak. Hová? A pocok. Bőröndbe. A cinke. Kézitáskába. A béka. Hátizsákba. A szarvasbogár sportszatyorba. És az öreg rövidlátó hangya fedeles kosárba. Már csak két nap választja el őket attól, hogy elutazzanak. Hová?

és az öreg rövidlátó hangya Pomázra. Végre rájuk virrad az utazás napja. Elbúcsúznak egymástól, s Kiki elindul a maga választotta járművön. Min?

0: és az öreg rövidlátó hangya szekéren. A két hét nyaralás mindenkinek kellemesen telt el, s már alig várták, hogy elmesélhessék egymásnak élményeiket.
1: Miről?
0: A pocok, a múzeum látogatásról, a cinke,

és az öreg rövidlátó hangya a tyúkok etetéséről. Mielőtt azonban hazaindultak volna, mindenki vásárolt a többieknek valami kedves ajándékot. Mit? A pocok valódi amerikai konzerv legyet, a cinke négy üveg tengervizet,

és az öreg rövidlátó hangya egy kosár papsajtot. A hazaérkezés napján a kesztyű tenyerében klubnapot tartottak, s 10 órakor mindenki aludni tért a kesztyű ujjaiba. Hová?

0: és az öreg, rövidlátó hangya a kis ujjába.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerény véleményem szerint ez egy krétakori.
3: Ez egy péka, drágám.
2: Ja, hát ez lehet.

0: könyvén gondolkozik. Váromok közt kalandozik.
1: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a tízesen, a nagy pedig a 12-esen áll.
2: Szevasztok, csukimukik! Mi most egy kicsit pihenünk, de ti nem maradtok csukás meseposta nélkül. Csoda meseládikával bekészítettük az egyik kalandunkat. Emlékeztek még Mici néni lila színű kertjének első rejtélyére? Ha? Hallgassuk meg együtt újra. Készen álltok?
3: Indul a csukás meseposta. Lép be velünk a mesék, a legérdekesebb történetek és persze a levelek varázslatos világába. Vár benneteket István bácsi, a mesepostás,
4: sziasztok!
3: Vakkancs és a csoda meseláda, aki nem mindig jókedvű.
5: Majd kipukadok már.
3: Itt a csukás meseposta, jókedv borítékolva.
6: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
2: Szevasztok, csukimukik! Nagyon örülök, hogy újra itt vagytok velem szerény hajlékomban, a csukás mesepostában, ahol a levelek, a mesék és a kalandok úgy csak úgy repkednek, mint a postagalambok. Hogy vagytok? Hogy telnek a napok?
5: Én például ma reggel 3 veréppel énekeltem kánonban. Képzeljétek, az egyik hőjük egy vándor verép volt.
2: Milyen kár, hogy én ezt nem hallottam, ládikám. Na de csukimukikáim, emlékeztek még, hogy hol hagytuk abba a múltkor? Egy héttel ezelőtt ott fejeztük be, hogy bár lekéstük a vonatunkat, de a micsoda meseládikánk kitalálta, hogy ha már így és úgy is felkészültünk a kirándulásra, akkor bandukoljunk el Mici néni házához, mert neki csukisztikus kertje van, és különben is, ha átmegyünk hozzá, akkor ott mindig történik valami.
5: És igazam is lett, Mici néni házatáján mindig történik valami varázslatos.
2: Bizony, most is így történt. Ahogy baktattunk az erdei ösvényen, egyre különösebb illatok szálltak felénk. Frissen nyílt bodza, édes ibolya, cseresznye, fahéj, meg valami édes sütemény illat. Panka rögtön meg is kérdezte Terkát, hogy mama, szerinted Mici néni tudja, hogy megyünk hozzá, és már is neki állt sütni? Terka csak elmosolyodott, és annyit felelt, hogy Mici néni mindig mindent előre tud, úgyhogy még ez is megtörténhet. Ahogy odaértünk a kertkapuhoz, egyszerre csak meghallottuk Mici néni hangját.
5: Jaj, nekem is! Csippancs! A reggeli vándorverém itt hagyta nálam az ő mesét, és most ihajajajaj, nagyon sziklandoz! Már jön is ki belőlem!
3: És most jöjjön egy csodás mese egyenesen a csoda meseládából. Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Tunyogi Bernadett vagyok. Most én mesélek nektek egy kalandos mesét. Orgoványi Anikó, Csippancs a vándor veréb. A veréb család egy magas oszlop tetején álló gólyafészek oldalában alakította ki lakhelyét. Komoly építmény volt, kibírta még az erős viharokat is. Elég magasan volt ahhoz, hogy macska ne érjen fel hozzájuk, felülről pedig a gólya család nyújtott védelmet a ragadozó madarak támadásai elől. Csippancs, a legkisebb verébgyerek, utoljára dugta ki puksi fejét a tojásból, ezért testvérkéi jóval erősebbek és életre valóbbak voltak nála. Veréb mama és veréb papa aggódva szemlélte kis csemetéjét, vajon meg tud-e erősödni a nyár végéig annyira, hogy képes legyen repülni és önállóan ellátni magát. Szorgosan hordták a finomabbnál finomabb falatokat, minek következtében gyorsan felnőttek fiókáik, s hamarosan eljött az idő, amikor szüleik a fészek elhagyására bíztatták őket. Először ők maguk mutatták meg, hogyan kell elrugaszkodni a fészek széléről, majd szárnyukat kitárva leereszkedni a közeli bokrokig. Sorra nekilódultak a fiókás, ki ügyesebben, ki sutábban, de mindannyian elérték a bokrot. Majd onnan, a talajra ereszkedve, lelkesen kutattak eleség után. Csak Csippancs maradt a fészekben. Sehogyan sem tudta elszánni magát a nagy ugrásra. Rettenetes mélység tátongott a fészek alatt, s aprónak látszott a bokor. Mi lesz, ha nem találja el, s a földre zuhan? Ugorj már! Lebegtesd meg a szárnyaidat, és lökd el magad! Csiripelték neki a többiek, addig-addig még végül Csippancs összeszedte minden bátorságát. Neki rugaszkodott, és levitorlázott a mélybe. Sűvített a levegő a füle mellett, alig tudta egyensúlyban tartani magát, de végül sikerült megkapaszkodnia a bokor egyik szélső ágában. Nagy volt az öröm. Látod, milyen ügyes vagy, és bátor is, dicsérték meg szülei és testvérei a kis verebet. Egész nap vígan voltak, magokat csipegettek, borban hempergőztek, pócsolya langyos vizében lubickoltak, bujócskáztak a bokrok között. Amikor a nap lefelé indult égi útján, a veréb szülők magukhoz intették csemetéiket. Gyerekek, itt az ideje nyugovóra térni. Csapkodjatok jó erősen a szárnyaitokkal egészen addig, amíg a gólyafészket el nem éritek. Kapaszkodjatok meg az egyik kiálló gajban, s másszatok be a családi oduba. No, induljatok szépen! A veréb fiókák meglebegtették szárnyaikat, emelkedni kezdtek, s amikor elérték a gólyafészek oldalát, gyorsan bebújtak rejtekadó kuckójukba. Csippancs háromszor is nekilódult, mire veréb mama segítségével végül is ő is sikeresen hazatért. A következő napokban egyre könnyebben ment a veréb gyerekeknek a fészek elhagyás és visszatalálás. A környék bokros területét is felfedezték már maguknak. Nem szállunk messzebbre? Kérdezte Csippancs, mert a bokrokon túli világ is felkeltette a kíváncsiságát. Nem bizony. Ez a terület biztonságos a számunkra. Túl gyenge a szárnyunk ahhoz, hogy magasabbra vagy messzebbre repüljünk, válaszolta veréb mama. Egyébként van látnivaló itt is bőven, tette hozzá veréb papa. Csippancsot azonban egyre jobban érdekelte a távolabbi világ. Nyár vége felé, amikor egyik nap takaródóra vonult vissza a család, akkora erővel emelkedett a magasba, hogy felröpült a gólyafészek tetejére. Ott aztán igencsak elcsodálkozott. Először csak két magasba nyúló hosszú lábat látott, aztán egy nagy tollas testet, mely eltakarta előle a napot, majd egy félelmetesen hosszú csőrt. Segítség! Beakadt a lábam valami kócba itt a fészek szélén is. Nem tudok belőle kigabajodni, kelepelte a nagy madár. Várj! Majd én segítek! Ajánlotta fel Csippancs, és minden ügyességét latba vetve kibogózta a csomót, ami rátekeredett a gólya lábára. Köszönöm a segítséged! Ki vagy te? Kérdezte csodálkozva kelemen a gólyafi. Csippancs vagyok, a veréb fióka. Örülök, hogy segíthettem. Itt lakunk a fészketek oldalában. Milyen szép a kilátás innen tőletek, kiáltotta csodálkozva. Bizony, ellátni a folyóparttól egész a falu közepéig, válaszolta kelemen. De ez mind semmi ahhoz képest, amit nem sokára látni fogunk, ha elindulunk a nagy vándorutunkra. Mi is szoktunk vándorolni. Már a bokros terület határánál is voltunk, büszkélkedett Csippancs. Ti meddig mentek majd? Afrikáig, válaszolta Kelemen. Afrikáig? Az milyen messze van? Még az erdőn is túl? Kérdezte a veréb fióka. Még annál is messzebb. Egész száraz földeket repülünk át, még a tengerszorost is átszeljük, válaszolta Kelemen. Ó, ez izgalmasan hangzik. Hadd menjek én is veletek, kérlelte újdonsült barátját a kis veréb. Túl kicsi vagy te ehhez, meg a szárnyad se elég erős, de... De tudod mit? Jót tett helyébe jót várj. Ha erősen megkapaszkodsz a hátamban, elviszlek magammal. Jaj, de jó, mikor indulunk? Lelkendezett Csippancs. A következő holtölte után kora reggel, válaszolta Kelemen. Csippancs már alig várta az indulás napját. Felröppent barátja hátára, Kelemen néhányszor meglebbentette szárnyait, s már emelkedtek is egyre följebb és följebb, olyan magasba, amit a kis veréb eddig elképzelni sem tudott. Körülöttük más gólyák is köröztek, majd mindannyian dél felé vették az irányt. Kitárt szárnyaikkal, a meleg áramlatokat követve jutottak el egészen Afrika déli csücskéig. Itt aztán végre megpihenhettek, s erőt gyűjthettek tavaszig, a visszaútig. Csippancs nem győzött csodálkozni a különleges élőlények láttán. Életében először találkozott zsiráffal, oroszlánnal és szemkábráztatóan csíkos zebra csapattal. Jókat mulatott a szurikáták mókás népségén, de óvatosnak is kellett lennie, nehogy kígyóval vagy skorpióval találkozott.

0: magához. Gyere, indulunk hazafelé. Pattanj fel a hátamra, aztán jól megkapaszkodjám, nehogy lefújjon onnan a forgó szél. Ezúttal észak felé vették az irányt, és több héten át tartó, fáradtságos út végén szerencsésen hazaértek a fészkükbe. Csippancsot kitörő örömmel üdvözölte a családja, mivel azt hitték, már régen elveszett. Mesélj, mi volt a legnagyobb élményed az út során? Faggatták izgatottan. A hazatérés, válaszolta boldogan Csippancs, és befúrta magát a fészekalj közepébe.
1: Mindenhol jó, de a legjobb otthon, tartja a mondás. Micsoda bátor kis veréppel találkoztál, Ládikám? Köszönöm, kiskutyám. A héten is jó néhány levéllel megajándékoztatok. Mindet fel is olvasom ma.
2: De előtte még meséld el a csukimukiknak, hogy mi történt Mici néninél.
1: Ja, igen. Ott tartottam, hogy Mici néni jajveszékelésére lettünk figyelmesek a kapu aljában. Vakancs előre futott, s mikorra utolértük, annyit láttunk, hogy az én vadász kiskutyám megtorpanva állt a kert szélén, a vetemény közepén pedig Mici néni állt meglepetten, talpig lilában. Körülötte lila színű répa, lila paradicsom, lila bodza, lila paprika. A döbbenettől szóhoz sem tudtunk jutni.
2: A magatok nevében beszélj, István bácsi. Nekem az első kérdésem az volt, hogy itt meg mi a csuki történt?
1: Palkó ekkor felkiáltott. Nézzétek, még a napraforgó is lila. Mici nénin láttuk, hogy nagyon elszomorodott, hiszen délutánra várta a mesekert zsűri egyik tagját, hogy megnézze az ő csodálatos kertjét, és esetlegesen ő nyerje el az év kertje címet. Terka néni azonban rögtön ötletelni kezdett. Ha már lila lett minden, akkor hozzuk ki belőle a legtöbbet.
2: Na jó, de mitől lett minden lila?
1: Na hát, mire erre rájöttünk, addigra majdnem este lett. Eljutunk majd oda is, Ládikám, el fogom mesélni. Olvasom, olvasom, Vakkancs. Kösz szépen. Anna írt nekünk Kolozsvárról. Azt mondja, hogy... Kedves István bácsi, Anna vagyok Kolozsvárról, Erdélyből. 7,5 éves vagyok, és első osztályos. Nagyon szeretem a Csukás Meserádiót. A kedvenc mesém az óriás tüdejű levegőfújó. A lap másik oldalára készítettem egy rajzot. Rajta van a csoda meseládika, a nagymamám kutyája, akit úgy hívnak, hogy Gyuri, és a nagymamám rózsája. Remélem, hogy sok szép mesét hallhatok még a Csukás Meserádióban. Szeretettel, Anna. Nagyon szépen köszönjük a leveledet, Anna. Igazán szép rajzot készítettél. Szerintem Gyuri jóban lenne Vakkancsal is.
2: Ihaj, milyen csukisztikusan festek én is a képen.
1: Cserébe meghallgatjuk Anna kedvenc meséjét, Ládikám. Hát, ha másnak is a legkedvesebb lesz. Utána pedig folytatom Mici néni lila kertjének a titokzatos kalandját.
2: Helyezkedjetek el kényelmesen, csukibukik! Indul a mese!
3: Ez a Csukás Meseposta, ahol a televeled is várja István bácsi, a mesepostás.
4: Ez a meseposta, kedves gyerekek!
5: Sziasztok, gyerekek! Én Káder Elgellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. Csukás István, pompom meséi, óriás tüdejű levegőfújó. Pompom vickelődött, vackolódott az ágon, meg izgett, mozgott, meg türelmetlenül mocorgott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan, most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, egy mocorgó szőrsapkához. de nem csak mocorgott, hanem hangosan morgott is, kikilesve a levelek közül. Hol lehet ez a lány? Azt mondta, hogy ma kirándulni megyünk, és azt is mondta, hogy lesz egy nagy meglepetés is. És most tessék, se picúr, se meglepetés. Ekkor meglátta picúrt, és rögtön abba hagyta a morgást, meg a dohogást, meg a zsörtölődést, vidáman felkiáltott. Na hát, ott jön picúr és a meglepetés, azaz, hogy nem is jönnek, hanem gurulnak. Picúr a fa alá ért, fékezett a meglepetéssel, mivel a meglepetés nem volt más, mint egy csillogó-villogó kerékpár. Szia, Pompom! Ne haragudj, kicsit elkéstem, de tudod, össze kellett szerelnem a biciklit. Ugye szép? Pompom elragadtatva suttogott az ágról. Gyönyörű! Picúr meg volt elégedve az elragadtatással, mosolyogva magyarázott. Most kaptam, mert jó lett a bizonyítványom. Pompom komolyan bólogatott. Gratulálok neked is, a bizonyítványodnak is. Nagyon szépen gurultatok. Ó, az még semmi. A guruláson kívül tudok még egy csomó figurát, majd meglátod. Gyere gyorsan, lesz majd meglepetés. Pompom azonnal lekecmergett az ágról, és Picúr fejére ült. Imádom a meglepetéseket, motyogta. Picúr beletaposott a pedálba, Pompom megkapaszkodott, és nagyokat rikkantgatott. Repülünk! Suhanunk! Micsoda bringa! Micsoda kereke van! Picúr félkézzel tartotta a kormányt, figurázott, nyolcasokat írt a parkban, kanyargott merészen a bokrokat kerülgetve, s dicsekedve sorolta, hogy még mi mindene van a bicajnak. Ó, hát nem csak kereke van, van neki csengője, dudája, zászlója, első és hátsó vicsogója, ködlámpája, sebességmérője, magasságmérője, hőmérője és iránytűje, pótkulcsa és kontrafékje, azon kívül fésütartó, kulcsfogas. Az utolsó szavakat összekoccanó foggal mondta, mivel a kerékpár nagyokat döccent. Nagyokat döccent Pompom is Picúr fején, és ő is fogvacogva kérdezte. Mi van? Mi történt? Picúr fékezett, letette a lábát a földre. Leeresztett a gumi. Szálljunk le. Én is? Neked nem muszáj, úgyis én tolom a biciklit. Most gyalogolhatunk haza. Pompom nem értette a dolgot, meg is kérdezte rögtön. De hát miért kell hazamenni? Vedd elő a pumpát és fújj fel a kereket! Picúr idegesen hümgetett, meg krákogott, egy kicsit el is pirult, majd kibökte. Nincs pumpa, valahogy elfelejtettem. Hát, vagyis nincs. Aha, ködlámpa van, fésütartó van, zászló van, első-hátsó vicsogó van, pumpa nincs. Haj. Ez aztán a meglepetés, haj. Picúr dühösen nézett fölfelé. Én tolom a bicajt, és te sóhajtozol. Hát tehetek én róla, hogy kiment a levegő? Pompom egy kicsit összehúzta magát, szelíd hangon magyarázott. Csak azért sóhajtottam, mert eszembe jutott óriás tüdejű levegőfújó. Ha az most itt lenne. Picúrnak elszállt a mérge, megenyhülten kérdezte Pompomot. Óriás tüdejű? Sose hallottam semmiféle óriás tüdejűről. Mesélj róla, majd szép lassan tolom a biciklit. Pompom kényelmesen elhelyezkedett Picúr fején, és belekezdett a mesébe. Óriás tüdejű levegőfújó, amúgy külsőre elég kicsi, csak a tüdeje óriási. Egy focit felfújni neki semmi. Egy lengedett, vacak bicikligumit keményre fújni egy pillanat. Egy kicsit csücsörít, így csinál, hogy és kész. Egy szó mint száz, fantasztikusan tud levegőt fújni. Fantasztikusan! Mikor már mindent felfújt a környéken, utoljára tévedésből egy sündisznót is, aki akkora lett, mint egy borjú, vagyis amikor már semmi felfújnivaló nem volt a közelben, elhatározta, hogy vándorútra kél. Körülnézek egy kicsit, mondta. Az lehetetlen, hogy minden tele van már levegővel. Hát, ahogy ment, mendegélt, egy benzinkúthoz ért. Roppant érdeklődéssel figyelte, hogy nem csak a tartályokat töltik meg benzinnel, hanem a kerekeket is telefújják levegővel. Ezt én is tudom, vetette oda a benzinkutasnak, és ráadásul ingyen, hadd csináljam én. A benzinkutas beleegyezett. Rendben van, hát csináljunk egy próbát. Ott egy kis autó fújja fel. Óriás tüdejű levegőfújó belefújt először az első gumiba, azután a második gumiba, azután a harmadik gumiba, s végül a negyedik gumiba. De a nagy igyekezetben, hát egy kicsit túlfújta a gumikat, vagyis akkorák lettek, mint egy kamioné. De nem elég, hogy akkorák lettek, sorban ki is pukkadtak. Először az első, azután a második, azután a harmadik, azután a negyedik. A benzinkutas befogta a fülét a nagy durranásokra, majd mikor a negyedik gumi is kidurrant, és csend lett, így ordított mérgesen. Mit csinált maga szerencsétlen? Azonnal hagyj el a benzinkutat! Szegény, óriás tüdejű, levegőfújó szomorúan elhagyta a benzinkutat, vagyis vándorolt tovább, s közben kiabált, mint egy ószeres. Nincs valami felfújni való? Levegőt tessék! Halló! Nincs valami felfújni való? Mikor senki se válaszolt, bánatosan legyintett. Ha nincs, hát nincs. Ajajajaj, mit tehetek egyebet, tovább vándorolok. Majd csak lesz valami. Kiállt az út szélére is, integetett az autóknak. Egy teherautó meg is állt, a sofőr mosolyogva kiszólt az ablakon.
1: Ugor fel, hátra, öcsi!
5: Óriás tüdejű levegőfújó felugrott hátra, és boldogan sóhajtozott, vagyis fújta a levegőt. A sofőr feszülten fülelt, gyanakodva hallgatózott.
1: Ajaj, enged a gumi!
5: Majd lekászálódott a fülkéből, és körbejárta a kocsit.
1: Ez se lyukas, ez se lyukas. Hát akkor mi sziszegett?
5: Ránézett óriás tüdejű levegőfújóra, s rögtön mindent megértett.
1: Aha, te voltál! Minek sziszegsz itt, mint egy megkergült gúnár? Mindig azt hiszem, hogy a gumi ereszt. Leszállni!
5: Óriás tüdejű levegőfújó leszállt, a teherautó elrobogott.
1: Ajaj, most mit tegyek? Keresek egy olyan járművet, amelynek a kerekében nincs levegő.
5: Így is tett, kiballagott az állomásra, éppen bent állt egy vonat. Felült az utolsó kocsi tetejére. Mikor a vonat elindult, egy nagy

0: ott valami. Elmegyek Gombóc Artúrhoz. Ő biztosan segít rajtam. El is baktatott, bekopogtatott, és összepréselt szájjal megkérdezte. Ha-ho, Artúr! Lakhatok nálad egy kis ideig? Gombóc Artúr szélesre tárta az ajtót, és barátságosan így szólt. Természetesen! Vendég a háznál, öröm a háznál, gyere be! Nekem most úgyis el kell mennem csokoládéért! Tudod, keményen fagyókúrázom, és nem eszem más, csak egy icipici csokoládét, de akármilyen icipicit eszem, mindig elfogy. Csak arra kérlek, hogy ne fújj fel semmit a lakásban! Óriás idejű levegőfúrjó panaszosan feljajdult. De hát mit csináljak, ha annyi fölösleges levegő van bennem? Gombóc Artúr összeráncolt homlokkal töprengett. Valóban, mit is csináljon szegény? Majd így nyugtatgatta a panaszkodót. Persze, persze, de az én kedvemért próbáld meg egy kicsit visszatartani. Cserébe megígérem, hogy segítek, vagyis keresek neked valami felfújni valót. Ezzel kiment, becsukta az ajtót. Alig engedte el a kilincset, alig ment pár lépést, mikor érezte, hogy a háta mögött valami furcsa dolog történt. Megfordult, hogy megnézze, mi az, s rémülten a fejéhez kapott.
1: A házam! Felrepült a házam, mint egy léghajó!
0: S valóban a ház fent lebegett, mint egy léghajó, mert óriás tüdejű levegőfújó belülről felfújta.
1: Csak el ne vigye a szél, sóhajtott Gombóc Artúr. Ennek a felesett tréfa, azonnal keresem kell valami felfújni valót, a csokoládé ráér.
0: S rohant, ahogy csak a lába bírta, először madárvédő, golyókapkodóhoz ment, s lihegte, hadarva.
1: Sürgősen segíteni kellene valakin.
0: Madár az illető? Kérdezte madárvédő, golyókapkodó.
1: Nem madár, óriás tüdejű, vagyis, hogy óriási a tüdeje, és tele van levegővel is, és muszáj neki fújni. Most éppen a házamat fújta fel, úgyhogy sürgős a dolog, nem tudsz valami felfújni valót?
0: A madárvédő golyókapkodó együttérzően ingatta a fejét.
1: Itt nincs semmi a háznál, ami van, az már mind tele van levegővel. Próbáld meg radírpóknál.
0: Gombóc Artúr megköszönte a tanácsot, és elrohant radírpókhoz, vagyis egy nagy lyukhoz, és lekiáltott.
1: Ha-ho, radírpók, itt vagy?
0: Radírpók felmászott a lyukból.
1: Hát persze, hogy itt vagyok. Mit gondolsz, ki tudna ekkora lyukat radírozni? Mit akarsz? Azt akarom, hogy nem tudsz-e valami felfújni valót, ugyanis nálam lakik óriás tüdejű levegőfújó, és sürgősen kellene neki valami.
0: Radírpóknak felcsillant a szeme.
1: És mindent fel tud fújni? Mindent, hajjajaj! Engem is? Téged? Hát minek?
0: Csodálkozott el Gombóc Artúr. Radírpók lázasan csillogó szemmel válaszolt.
1: Hogy nagyobb legyek, világos, képzeld, mekkora lyukat tudnék radírozni, egész városokat, országokat, földrészeket tudnék kiradírozni, a napot, a csillagokat.
0: Gombóc Artúr gyorsan otthagyta a képzelgőt.
1: Hogy micsoda? Persze, vagyis én most rohanok, szerbusz!
0: Egyenest festéktüsszentő habcibenőhöz ment, hadarva mondta.
1: Szerbusz, de jó, hogy itt találok! Mondd, vagyis mind búsulsz?
0: Festéktüsszentő habcibenő a fejét lógatta, fancsali képet vágott, vagyis valóban búsult, bús hangon válaszolt.
1: Hogy ne búsulnék, amikor nézd, milyen gyönyörű autót kaptam az egyik tisztelőmtől. Tüsszentettem érte egy kis képet. Utána elhatároztam, hogy tájképeket fogok tüsszenteni, és ezért tájakat fogok látogatni. Mivel, hogy itt ez a gépkocsi, hajjaj, és hidd el, hogy csak egy kicsit barkácsoltam a motoron. Csak néhány encsem-bencsemet csavargattam, hogy ne zörögjenek, hogy meg ne zúgjanak, meg ne pöfögjenek, és ne kattogjanak. És most nézd meg! Bedöglött ez a vacak autó, pedig tiszta, új!
0: Gombóc Artúr megnézte az autót, és a fejét csóválta.
1: Hajaj, ez kampec! Ebből se lesz már motor!
0: Festéktüsszentő habcibenő még fancsalibb képet vágott.
1: Ugye te is azt mondod? Most mit csináljak? hogy fogok én tájak nélkül tájképeket

0: Isteni, mi lesz velem?
1: Gombóc Artúr elgondolkozott, majd nagyot mosolygott, mivel eszébe jutott valami.
0: Várjál csak! Ne bőgj a fülembe, hadd töprengek egy kicsit. Hopp, megvan! Óriási szerencsét, hogy velem találkoztál. Átalakítjuk a gépjárművet széljárművé. Ennek már úgyis mindegy, hogy mivé alakítjuk. Megspórolod a benzint, és nem szennyezed a levegőt. Ide a tetejére egy hatalmas vitorlát szerelünk.
1: Festéktüsszentő Habcibenő képe felvidult, majd újra elkomorodott.
0: De mi lesz, ha szélcsend lesz?
1: Gombóc Artúr csak legyintett.
0: Semmi vész, ez a lényeg, mert nem kell hozzá szél. Ha-ha! Szerződtetni fogod óriás tüdejű levegőfújót, és ő annyi levegőt fúj neked, hogy megbüntetnek gyors hajtásért.
1: Erre már festéktüsszentő Habcibenő is elmosolyodott, és azonnal el is mentek óriás tüdejű levegőfújóért. Előbb persze még le kellett engedni a házat, de felkiabáltak neki, hogy nyisson ki ajtót, ablakot, és a ház szépen le is szállt. Óriás tüdejű levegőfújó rögtön elfoglalta az állását, és nagyon elégedett volt, mert annyit fújhatott, amennyit csak tudott. Festéktüsszentő Habcibenő is nagyon elégedett volt, mert gyönyörűen száguldozott a széljármű. Gombóc Artúr is nagyon elégedett volt. Tudod, miért? Picúr vidáman bólogatott.
0: Tudom, a háza miatt. És én is elégedett vagyok, hogy sikerült hazatolni a biciklit.
1: És köszönöm a mesét. És ha szerzek egy pumpát, újra kirándulunk. Pompon felugrott egy fára, és onnan beszélt.
0: Ó, hát szóra sem érdemes.
1: Azért a biciklid igazán gyönyörű.

0: Na, csuki, mukikáim, nektek melyik a kedvenc Csukás István bácsi által írt mesétek? Írjátok meg nekünk, hogy a csodameseládika meglephessen vele titeket.
1: Igen, jól mondod, István bácsi, hiszen tudjátok, olyan sok mese van bennem, hogy majd kipokadok, főleg amióta a mamaládika is itt hagyott nekem jó néhányat. Alig várom, hogy hallhassátok.
0: Szóval ott tartottunk a mese előtt, hogy mindannyian tanácstalanul álltunk a lila kertet látván, de az én drága feleségem egyből tudta, hogyan hozzuk ki belőle a legtöbbet, hogy a zsűrit is lenyűgözze. Együtt mindent megoldunk, mondta. És tudjátok, hogy mit csináltunk? Minden lilára változott növényt és termést feldíszítettünk. Panka koszorút font a lilára változott cseresznyefa törzse köré. Palkó kis zászlókat készített, amit a paradicsom és paprika mellé szúrt a földbe. Én pedig kiakasztottam egy táblát a kertkapura, amire Terka gyöngybetűkkel a következőt írta. Üdvözlünk a lila csuki kertben! Mici néni először csak pislogott ide és oda, majd tőle megszokott bölcsességgel annyit mondott. Tudjátok mit, gyermekeim? Tulajdonképpen így még szebb és különlegesebb, mint mielőtt meglocsoltam reggel. Vakkancs pedig boldogan hemperegni kezdett a fűben. Ugye? Én ekkor visszakérdeztem, hogy meglocsolta. Mici néni mondta, hogy igen. Adtam a vízhez egy kis harmadcsepp oldatot is. Ez szöget ütött a fejemben, és Palkóval be is osontunk a fészer alá, hogy megfejtsük a lila kert rejtélyét.
1: Bizony, nem hiába írnak a csukimukik, és vakkant sem feleslegesen várja őket a kapuban. Tessék elolvasni őket!
0: A napom fénypontja, amikor megkapom őket. Köszönöm, hogy idehoztad nekem a lányok levelét is. Először Pannáét olvasom. Szia, István bácsi, Panna vagyok, és most Budapestről írok neked. Nagyon szeretem a Csukás mesepostát. Apával és a tesómmal gyakran hallgatom a mesepostát. Februárban lettem 7 éves, járok úszni. Egyébként meg üdvözlöm István bácsit is, és külön a csoda meseládikát. Puszi, Panna!
1: Puszi, puszi!
0: Köszönjük szépen a levelet, Panna. Nézzük a kis hugod levelét is. Kedves István bácsi, Zsófi vagyok, 3 éves Budapestről, és az anyukám segít megírni ezt a levelet. A testvéremmel, Pannával nagyon szeretünk téged hallgatni. Ő is írt neked egy külön levelet. A kedvenc mesém az Orgona meséje Gubik Petrától. A legjobban az Ovis társam Iringó szülinapján éreztem magam. Erről készítettem neked egy rajzot. Üdvözlöm a mesepostát és a csoda meseládikát. Sok puszi, Zsófi! Köszönöm, lányok, nagyon szép levelet és rajzokat küldtetek. Az Orgona meséje nagyon tetszett nekem is Petrától.
1: Szerintem a mostani meséje lesz az új kedvenc, a nyárfáról!
2: Csukás mese rádió.
3: Csukás meseposta. Jó kedv borítékolva.
4: Gévai Csilla. Nyárfa meséje. Városkámban, jártamban, keltemben sok-sok érdekes dolog történik velem. Az egyiket elmesélhetem. Ti is érzitek már a nyár illatát. A természet teljes kibontakozását, a fák pihéinek szállingózását a levegőben. Ugyan felnőtt vagyok, de ha arra gondolok, hogy megismerhetek közelebbről egy állatot, vagy egy növényt, alig tudok uralkodni az izgatottságomon. Például gyakran csak azért állok meg egy fánál, hogy megnézzem a leveleinek az erezetét. Erről eszembe jutott egy történet. Elmesélhetem? Az egyik születésnapomra a nagymamámtól egy különös ajándékot kaptam. Egy kis fadobozt. Finoman csiszoltak voltak az oldalai, sejmes tapintású a teteje. Nyárfából készült, mondta a nagymamám. Hallgass csak meg az énekét! Azzal felnyitotta a doboz tetejét, és a doboz halkan zenélni kezdett. Képzelhetitek, mennyire elvarázsolódtam ettől a dallamos meglepetéstől. Nagyi, ez a dobozka olyan, mintha maga is énekelne.
5: Ez nem véletlen, mosolygott sejtelmesen a nagyikám. Ugyanis a nyárfát sokan beszélő vagy éneklő fának is tartják leveleinek különös susogása miatt. És ez a doboz itt, kérlek szépen, nyárfából készült.
4: A nagyikám ezt olyan különös hangsúllyal mondta, hogy ezt a mondatot nagyon megjegyeztem. Másnap fogtam a zenélő dobozkámat, és elsétáltam vele a közeli folyópartra, oda, ahol a nyárfák szépen egymás után sorakoznak. A folyó kanyarulatnál a víz lassan hömpölygött. A parton száradó kavicsok csillogtak, és a fák hosszú árnyékokat vetettek a földre. Ahogy közelebb értem a nyárfákhoz, már hallottam is ezt a különös susogást. Aztán leültem a leghatalmasabb nyárfa tövébe, melynek törzse világos volt, helyenként szürkés, kérge pedig enyhén repedezett.
5: Ugye, te beszélő fa vagy? Szólítottam meg a nyárfát.
4: A fa levelei ekkor finoman összerezdültek, s ezen a zizegős hangon válaszolt a kérdéseimre.
5: Az vagyok. Ki kérdezi?
4: Petra vagyok.
5: Örülök, hogy érted a szavaimat, Petra. A legtöbben csak a leveleim hangját hallják, de nem értik, mit szeretnék mondani, felelte a nyárfa. Jól látom, hoztál valamit?
4: Ekkor felmutattam a nyárfának a dobozt.
5: Ez itt egy zenélő dobozka. Tegnap kaptam ajándékba a nagymamámtól. Gondoltam, elhozom őt ide hozzátok, mert ez a doboz is nyárfából készült.
4: A falombja ekkor finoman megremegett.
5: Te nagyon figyelmes kislány vagy, Petra. Tiszta szívű, érzékeny lelkületű kislány. Nagyon megérdemled azt a szép ajándékot.
4: Óvatosan felnyitottam a doboz fedelét, és már fel is csendült a dallam.
5: Ekkor a nyárfa levelei elkezdtek ritmusra rezegni. Tudod, miért hívnak minket nyárfának? Kérdezett a fa.
4: Nem igazán, feleltem őszintén.
5: A nevünk egy régi szóból ered. Sokan a nyárhoz kötik, mert ilyenkor hallatszik leginkább a leveleink susogása. De van latin nevünk is. Populus, ami azt jelenti népfája. Mivel mindig közel álltunk az emberek szívéhez, ekkor végig simítottam a fatörzsét. Majd tovább kérdezősködtem, mert, mint mondtam, igazán kíváncsi kislány voltam. És miért rezegnek ilyen hangosan a leveleid?
4: A formájuk miatt, felelt kedvesen a fa.
5: Nézd csak, Petra, a levélnyelünk lapított, ezért a legkisebb szél is megforgat bennünket. Így aztán mindig mozgásban vagyunk, és gyakran összeérnek a leveleink.
4: Én olyan fának ismerlek, aki nagyon magas, sudár, és árnyékot ad a melegben.
5: Bizony, akár 20-30 méter magasra is megnövünk, és mindig árnyékot adunk.
4: Most felnéztem a nyárfalom koronájára. A fény átszűrődött a leveleken, apró fényköröket rajzolva a földre. Miközben ott ültem a fa alatt, a zenélő dobozkámat újra és újra felhúztam, mivel nagyon tetszett a zenéje, és reméltem, hogy ezzel nem vagyok egyedül. Ebben a nyugalomban egyre több dolgot vettem észre. A lombok között fészkeket, a fatörzsén kis odut. A fagyökerénél pedig láttam a hangyákat iparkodni befelé a fagyökerei közé.
5: Sok élőlénynek nyújtasz menedéket?
4: Többnek, mint gondolnád, válaszolta a nyárfa.
5: Madarak fészkelnek a lombkoronámban, rovarok bújnak meg a kérgemben, és ágaimon mókusok is ugrándozhatnak. Nem csak fa vagyok, hanem biztonságot adó otthon is. Amikor pedig lejár az időm, más alakban szolgálom tovább majd az embereket.
4: Ezt most hogy érted? Kérdeztem vissza kíváncsian.
5: Például zenélő dobozt, széket, vagy más bútort készítenek belőlem, vagy papírt. A papírra pedig könyveket nyomnak, amiket olvashatsz majd. De láda is lehetek később, amiben kincseket tartanak, vagy gyufa, ami segít meggyújtani egy gyertyát.
4: Ezen hosszan eltűnődtem. Aztán hirtelen összeállt a kép.
5: Akkor lehet, hogy már sokszor találkoztam veled, csak nem tudtam, hogy te vagy az.
4: Így igaz, suttogta a fa. akkor még nem ismertél fel. Sokáig üldögéltem ott a folyóparton, a csodálatos nyárfa óvó lombjai alatt. Hallgattam a zenét és a susogó leveleket. A kettő együtt valami különös dallammá fonódott össze. A napocska aztán egyre lejjebb és lejjebb vándorolt az égen. A folyó aranyszínű lett, és a levelek susogása már inkább altató dalra hasonlított. Mivel fázni kezdtem, lassan összeszedelőzködtem, és elindultam hazafelé. Ahogy ezt a fa észrevette, levelei finoman összerezdültek, és olyan volt, mintha most nem beszélni, hanem integetni akarna nekem. Természetesen én is visszaintegettem neki. Egész úton hazafelé az járt az eszemben, hogy hogyan tudnám elmesélni az embereknek, a családomnak, az osztálytársaimnak, hogy mennyire fontos részei az életünknek a fák. Hogy ők azok, akik a levegőt tisztítják, hűsítő árnyékot adnak, az állatoknak pedig otthont nyújtanak. Nem érdemelnék meg tehát, hogy sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet adjunk nekik. Mire hazaértem, már tele voltam tetvágyjal. Ugyanis megértettem, hogy nem csak emberek, hanem fák is lehetnek a barátaim. És ha nekem valaki a barátom, akkor én értem mindent megteszek, és védelmezem őt.
0: A szeretteinknél nincsen fontosabb, és Petrának igaza van, a fák is lehetnek a barátaink, és ha már meséjében említette az osztálytársakat is, képzeljétek el, hogy egy csukisztikus levél várt rám a minap a nappaliban az íróasztalomon. A feladója egy egész osztály. Az újpesti Karinti Frigyes magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskola 4. B osztály tanulói. Na, olvasom is. Kedves Csukás Rádió, iskolánkban volt egy tehetségkutató program, a Kis Csillag, ahol mi is felléptünk az egész osztállyal. A Kire ütött ez a gyerek című produkciót adtuk elő, amit Janikovszki Éva írt. Mivel sok ügyes gyerek jelentkezett a műsorra, végül is sorsolással döntötték el a nyertes osztályprodukciót. Rengeteget gyakoroltunk rá, táncoltunk is az előadásunkban, de nagyon szomorúak lettünk, mert sokat dolgoztunk érte, és sajnos nem mi nyertünk. Ezért gondoltuk úgy, hogy legalább hírt adunk a Csukás Rádiónak erről az eseményről, így más is megtudja, hogy mennyi munkánk volt ebben az előadásban, amit egyébként nagyon élveztünk, és a közönségnek is tetszett. Főleg az anyukáinknak, mert ezt anyák napi ajándéknak szántuk. Ezért egy verssel indítottunk. Anyák napja elmúlt már, de az ajándék még rátok vár. Fogadjátok szeretettel ezt a kedves darabot, melynek eredetén Janikovszki Éva dolgozott. Szerepünket gyakoroltuk, szívünket, lelkünket beleadtuk. Hogy kire ütött ez a gyerek, azt majd ti eldöntitek. Szeretettel a 4. B osztály. Drága 4. B osztály, nevezetesen Liza Beni Balázs Sára, Zsombi Zsófi Barni Dávid, Dani Anna Vilmos Tilda, Peti Fruzsi Dalma Nila, Lili Lucy, Hédi Barnabás, Dani Misi, Eliza és Narmin, Alex és Emma. Gratulálok nektek a produkcióhoz, biztos vagyok benne, hogy csókisztikus előadás volt, és igazán ügyesek voltatok. Az eredmény miatt pedig ne búslakodjatok, legközelebb lehet, hogy éppen titeket sorsolnak ki, nem tudhatjátok előre. Ehhez áldás és szerencse is szükséges, igaz, Ládikám?
1: De még milyen igaz?
0: Ládikám, védítsuk fel a 4. B osztály tanulóit egy olyan meseolvasóval, aki éppen ma lett 78 éves. Isten éltesse Blaskó Pétert még nagyon sokáig.
1: Már tudom is, hogy melyik mesének örülnének. Füleljetek, csukimukik!
3: Még nincs vége a kalandnak. A mese után is vár István bácsi a mesepostás.
6: Ez a mese.
3: meseposta, kedves gyerekek!
6: Kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Ma én mondok nektek egy mesét. A szerencse és az áldás. A szerencse és az áldás folyton vetekedtek egymással, hogy melyik tud több jót cselekedni az embereknek. Egyszer, amint vetélkedének egy városnak a végén, arra felé jön egy szegény ember. Ez a szegény ember abból éldegélt egyik napról a másikra, hogy nyírág seprűt kötögetett, bevitte a városba, s ott eladta, ahogy tudta. Mondja az áldás. Nézd, szerencse, ihol jön egy szegény ember, majd megmutatom, hogy nem köt többet seprűt. Ahogy odaért a szegény ember, az áldás kivett a zsebéből 100 forintot, és azt mondta neki. No te szegény ember, adok neked 100 forintot, meg ne lássalak seprűvel többé. A szegény ember megköszönte nagy hálálkodással a pénzt, aztán bement a városba, nagy hirtelen eladta a seprűt, és sietett haza. Nem volt otthon a felesége, s a pénzt, mert nem volt semmiféle zárós ládája, eldugta a korpás padban. S kiment az erdőbe fáért, hogy legyen, aminél ebédet főzzön az asszony. Ahogy elment, jön haza a felesége. Kimerít a korpás padból egy fazék korpát, viszi a szőcshöz, eladja, s vett az árán egy csupor puliszkalisztet. Mikor a szegény ember hazajött, lesemült az asztalhoz, szaladt a pincébe, hogy kivegye pénzét a korpás padból. Keresi, keresi, fölhabarja a korpát, de a pénzt nem találja. Szólítja az asszonyt. Hé, asszony! 100 forint volt a korpás padban, hová tetted? Nagyot kacag a szegény asszony, megbolondult kigyelmed, az egész nemzetségének sem volt 100 forintja. De ilyen-olyan teremtette, káromkodik a szegény ember. Vagy volt, vagy nem volt a nemzetségemnek, de nekem volt. Elmondta a feleségének, hogy egy derék úriember 100 forintot adott neki a város végén, s ő azt a korpás padba dugta el. Noha bizony oda dugta el, mondta az asszony, akkor az a 100 forint a szőcsnél van. Éppen most adtam el neki egy fazék korpát. Szaladtak a szőcshöz, s ráestek, hogy adja vissza nekik a 100 forintot. Megbolondultatok, mondá szőcs. Amióta világon vagytok, sem láttatok 100 forintot, eltakarodjatok, mert különben pórul jártok. Hiába volt szép szó, csúf szó, a szőcs nem adta vissza a 100 forintot. Búsult a szegény ember, évelődött. Lám-lám, egyszer volt 100 forintja, s azt is, de hamar elvesztette. Kiment az erdőbe, kötött egy csomó seprűt, s másnap reggel bement a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén, s a szerencse már messziről megpillantotta a szegény embert. No lám, ingerkedett az áldással, ihol jön megint seprűkkel a szegény ember, áldás barátom. Látod, látod, semmit sem ért a 100 forintod. Mérges volt az áldás, rárivalt a szegény emberre. Hát nem megmondtam, hogy többet ne lássalak seprűvel. Ó, uram, mondta a szegény ember, ne haragudjék, de nem volt szerencsém a 100 forinttal. Hallod? Kötekedett a szerencse. Nem volt szerencséje. Jól van, mondá az áldás, adok még 100 forintot, de aztán csak ugyan ne lássalak többé seprűvel. Megköszönte a szegény ember a 100 forintot, be sem vitte a seprűt a városba, ledobta az út szélére, s futva futott hazafelé. A felesége megint nem volt otthon, s a pénzt most egy hammas fazékba dugta el, aztán kiment az erdőbe fáért, mert bizony egy szálfa nem sok, annyi sem volt a háznál. Amíg az erdőre oda járt, hazajön az asszony, s tűnődött, évelődött magában. Istenem, Istenem, de sokáig marad oda az uram, pedig egy puliszkára való liszt sincs a háznál. Gondolkozott, vajon mit lehetne még eladni, hogy az árán puliszka lisztet vegyen. Eszibe jut, hogy van még egy fazék hamuja. Fogja a fazekat, szalad vele a tímárhoz, s eladja. Mire a szegény ember hazajött az erdőről, a puliszka már ott párállott az asztalon. De a szegény ember most sem ült le az asztalhoz, ment, hogy kivegye a 100 forintot a hammas fazékból. No hiszem, mehetett. Híre pora sem volt a fazéknak. Hé, feleség, kiáltott a szegény ember, hol a hamu? Az bizony az asztal közepén, felelte az asszony nagy mérgesen, ha az nem lett volna, ma nem ennénk puliszkát. Hát a 100 forintot, hová tetted? Haj a kigyelmet, mondta az asszony, engem többet ne bolondítson. De ilyen-olyan teremtette, ez nem bolondság. 100 forintot dugtam a hamu közé, egy krajcár sem volt híja. No bizony, ha oda dugta, szaladjunk a tímárhoz, mert annak adtam el a hamut. Szaladnak a tímárhoz, kérik vissza a 100 forintot, de hiszen a tímárnak sem kellett egyéb, kapott egy botot, s kiverte a házból a boldogtalanokat. Istenem, csak hogy föl nem vetette a nagy erős búbánat a szegény embert. Most már ismét seprűt kell, hogy kössön, ha éhen veszni nem akar. Kiment az erdőre nagy búsan, kötötte a seprűt keserves könyhullatások közt, s mondogatta magában, inkább ne is született volna a világra, sem, hogy ilyen szerencsétlen legyen egész életére. Másnap vitte megint a seprűt a városba. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Nézd csak, áldás barátom, ingerkedett a szerencse, ahol jön megint a szegény ember, seprűt hoz a hátán. No, az áldásnak sem kellett több ennél, nagy mérgesen rákiáltott a szegény emberre. Te hitvány gyalázatos, mit mondottam neked? Hova tetted a 100 forintot? Ó, lelkem, áldott jó uram, ne haragudjék rám, könyörgött a szegény ember, de nem tehetek róla, ha nincs szerencsém. No te szegény ember, mondd most a szerencse, ne búsulj. Lesz ezután szerencséd. Nesze, adok neked egy krajcárt, menj haza, egyéb gondod ne legyen. A szegény ember megköszönte a krajcárt, aztán bement a városba, ott eladta a seprűt, vett egy kicsi puliszkalisztet, s hogy a feleségét kiengesztelje a krajcáron, mit a szerencsétől kapott, vett 3 diót. Azzal elindult hazafelé. Amint ment, mendegélt az úton, látja, hogy 3 gyerek veszekszik valami ragyogó fényes kő felett. Kérdi a gyerekektől, hát ti miért veszekedtek? Nézze, bátyám uram, mondja az egyik gyerek, én láttam meg először ezt a fényes követ, s nem akarják ideadni nekem. Nem igaz, mondta a másik, s a 3. gyerek, mert én láttam meg először. Azt mondja a szegény ember, ugyan. Ne veszekedjetek ezen a haszontalanságon, neztek, adok nektek egy-egy diót, adjátok nekem azt a követ. A gyermekek megörültek a diónak, és odaadták azt a fényes követ a szegény embernek. Hazamegy a szegény ember, leteszi a követ az asztalra, s hát amint beesteledik, olyan ragyogó világosság lesz a házban, hogy a szegény ember s a felesége majd megvakultak a szertelen ragyogástól. Amint éppen azon tűnődnének, hogy mi lehet ez a ragyogó fényes kő, bejön egy uraság, s kérdi tőlük. Mitől van itt ilyen nagy világosság? Mondja a szegény ember, a bizony ettől a kőtől instálom. Tudja mit, atyafi? Mondja az uraság. Megveszem Kenttől ezt a követ. Hát, mit ad érte? Adok érte egy véka ezüst pénzt. Gondolta magában a szegény ember, ha mindjárt az első szóra egy véka ezüst pénzt ígér, biztosan többet ér ez a kő. Óhú, annyiért nem adom, mondta a szegény ember, drága portéka ez. Jól van, adok érte 2 véka ezüstöt. Nem lehet, mondta a szegény ember, hát adok érte 3 véka ezüstöt. Úgy tett a szegény ember, mintha nagyon gondolkoznék, vajon adja-e, ne-e? Kérdezte a feleségét. No, feleség, mit szólsz? Adjam-e 3 véka ezüstért? Én nem bánom, mondta az asszony, ha kigyelmed jónak látja, adja oda. Az uraság egy gazdag örménykereskedő volt, éppen a vásárról jött temérdek pénzzel. Mindjárt leméretett a szekérről 3 véka ezüstöt, s elvitte a fényes követ, amely drága gyémánt volt. No, most már volt pénze a szegény embernek. turkálhatott benne. Vett egy birtokot, ökröt, lovat, birkát, első gazda lett a faluban. Bezzeg ezentúl nem seprűt vitt a városba, hanem búzát. Még egy esztendő sem telt bele, 6 szekér búzát vitt a városba. Minden szekér elé 6 ökör volt fogva, ő maga pedig egy szép paripán lovagolt a szekerek után. Az áldás és a szerencse most is ott állottak a város végén. Kérdi a szerencse az áldást. Látod-e azt az úriembert, áldás barátom? Látom, hogy ne látnám. Hát ismered-e? Nem én, honnan ismerném, mikor sohasem láttam. No lám, pedig ez a te szegény, seprűs embered, mondta a szerencse. Lám, hogy felgazdagodott az én krajcáromból. Az áldás megszégyelte magát, s azt mondta. Igazad van, szerencse barátom, az áldás szerencse nélkül csak ugyan nem sokat ér.
0: Kívánom, hogy mindannyian legyetek szerencsések és áldottak, drága csukimukikáim.
1: Legalább annyira, mint a feltalálóink.
0: Jaj, de jó, hogy szóba hoztad, Ládikám. Már a műsor elején is szerettem volna beszélni erről, de elterelte a figyelmemet Mici néni lila kertje.
1: Még azt sem fejezted be, István bácsi. Mi lenne veled nélkülünk?
0: Jól van, na, ebbe bele sem merek gondolni, de nem is szeretnék. Olyan hálás vagyok nektek.
1: Mi is, de István bácsi a feltalálónk.
0: Igen, igen. Szóval képzeljétek el, hogy ma van a Magyar Feltalálók napja. Ma azokat az okos embereket ünnepeljük, akiknek nagyon sokat köszönhetünk.
1: Miért éppen ma, István bácsi?
0: Azért, Ládikám, mert sok-sok évvel ezelőtt Szent Györgyi Albert bácsi ezen a napon mutatta annak a C-vitaminnak az előállítását, amit sokan ma is kaptuk a szüleitektől, hogy egészségesek legyetek.
1: Á, már értem! Éljenek a magyar feltalálók! Hip-hip, hurrá!
0: Bizony. Na és akkor eláruljam, hogy hogyan lett Mici néni kertje teljesen lila.
1: Szerintem már mindenki nagyon kíváncsi rá.
0: Szóval, ahogy meséltem is, megütötte a fülemet, amikor Mici néni azt mondta, hogy locsolás előtt még minden növénynek, gyümölcsnek és zöldségnek olyan színei voltak, mint amilyennek lennie kell. Tehát Palkóval bementünk a fészer alá, és nagyjából egyszerre konstatáltuk, hogy mi is történhetett. Ami drága Mici nénink a harmadcsepp oldat helyett véletlenül az ipolya csepp oldatot adta hozzá a locsoló vízhez. Ezáltal, amikor reggel meglocsolta a veteményest, a varázslatos ibolyás főzet mindenre ráragadt. A répákra, a paradicsomokra, a napraforgókra, még a kerti törpe sapkájára is. Ahová csak egy csepp jutott belőle, minden szép ibolya lila színben kezdett pompázni. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan tetszett a mesekert zsűriének. Jövő hétig megkérdezzük Mici nénit, de addig még meg kell fejtenünk egy titkot is. Már alig várom, hogy elmondhassam nektek.
1: Valami ízelítőt azért csak illene, István bácsi, mondanod.
0: Legyen elég annyi, hogy Mici néni kertjében nem csak a lila szín volt az egyetlen furcsaság, hanem a semmiből egy arany talicska is megjelent. Benne egy apró borítékkal.
1: Jaj, júj, ezt nem bírom!
0: Ígérem, legközelebb ezzel kezdjük, csukimukikáim. Most pedig hallgassunk meg egy mesét eltaláló feltalálóról. Sziasztok! István bácsi vagyok, a mesepostás.
4: Ne feledd, te is írhatsz nekünk bármiről, ami csak eszedbe jut. István bácsi imádja a gyerekek leveleit, és persze a meséket. Meseposta. Jókedv borítékolva.
7: Eltaláló, feltaláló. Szívószál. Volt egyszer egy feltaláló,
8: Minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádéját, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
9: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
8: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
0: Meg annyi izgalmas kaland vár rátok a jövő héten is. Már alig várom, hogy beszámoljatok róla. Hétfőtől egy igazán izgalmas sorozat folytatását hallhatjátok, amely egy játékboltban játszódik, ahol semmi sem az, aminek látszik. Egy hét múlva pedig beköszönt a nagybetűs vakáció, ami alatt számos meglepetéssel készülünk nektek. Ha tehetitek, menjetek ki a szabadba, az erdőbe, a kertbe, a friss levegőre. Szeressétek és segítsétek egymást. Írjatok vagy rajzoljatok nekem a kedvenc helyeitekről, ahol a legboldogabbak vagytok. Minden részletet megtaláltok a honlapunkon, illetve a Csukás Meserádió applikációjában. Kérjétek meg anyut, aput vagy a tesót, hogy segítsen nektek levelet írni, illetve olvasson nektek meséket és verseket. Én, István bácsi, a mesepostás, itt leszek, és várom a soraitokat. Szevasztok, csukimukik!
10: A Csukás Meseposta most egy időre bezárja kapuit. Ha most valamiről lemaradtál, hallgass meg az ismétlést holnap délután 5-től. Jövő szombaton pedig újra jön István bácsi és a Csukás Meseposta. Ne feledd, írj vagy rajzolj nekünk és küldd is el. Részletek a Csukás Mese Rádió weboldalán.
11: Ez a Meseposta, kedves gyerekek!
10: Csukás Meseposta. Jó kedv borítékolva.
12: Cifrapalota. Népmese és népzene a mesés délelőttben.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A gyertya meg a kulcs. Az öreg ember a halálos ágyához hívatta fiait.
2: Jól figyeljetek, mert most megosztok veletek egy titkot. Az asztal alatt elástam egy ládikót, ami tel is tele van arannyal meg ezüsttel. Azt szeretném, ha a tiéd lenne, elsőszülöttem, motyogta az öreg. Aztán a kisebbikhez fordult. De rólad sem feledkeztem meg. A pénz mellett van egy gyertya és egy kulcs. Az lesz a tiéd. De egy percig se csüggedj, majd meglátod, jó hasznát veszed.
1: Miután az öreg megosztotta a titkát, elbúcsúzott gyermekeitől, és elszenderült. Mikor letelt a gyász, a testvérek felásták a konyhát a ládikó után, s csak ugyanott volt, ahol az apjuk mondta. El is osztották a kincseket, az idősebbik kapta az aranyat és ezüstöt, a kisebbik pedig a gyertyát és a kulcsot. Akkor a kisebbik fiú gondolt egyet. Megyek, megcsinálom én is a magam szerencséjét. Az önzetlen báty pedig adott 100 aranyat az öcsének, hogy mégse üresebben vágjon neki a vándorútnak. A testvérek búcsút vettek egymástól, majd a legény elindult felfedezni a nagyvilágot. Egész nap az országutat rótta, s mire beesteledett, annyira elfáradt, hogy betért egy fogadóba. Fáradtan leült az egyik asztalhoz, majd vacsorát és hozzá bort rendelt magának. Mikor a vendégek meglátták, hogy egy arannyal teli erszény van nála, mindjárt meghívták az asztalukhoz, hogy szálljon be ő is a kártyapartiba. A fiú nem akarta eljátszani a pénzét, de végül engedett az urak unszolásának, és beállt a játékba. A kártyások először hagyták a fiút nyerni, hogy rákapjon a játék ízére, és gondolták, majd utána elnyerik tőle a vagyonát. Ám az egyik parti közepette egy macska ugrott az asztalra, és nagy lendületben feldöntötte a gyertyát, az meg elaludt. Egyszeriben vaksötét lett a fogadóban, de az éles eszű fiúnak eszébe jutott, hogy van nála egy gyertya. Előhúzta örökségét, és meggyújtotta. Akkor lepődött csak meg igazán. Körbenézett, és a fogadó összes vendége, de még a kocsmáros és a felesége is édesdeden szunyukkáltak. Hinnye, ez bizony csuda egy gyertya lehet, gondolta magában. Majd meggyújtott egy másikat, a sajátját pedig eloltotta, és akkor mindenki egyszerre felébredt. Ezután már a legény könnyen elnyerte a többiek pénzét. Minden kör alatt meggyújtotta a gyertyát, és amíg a többiek aludtak, ő megnézte a lapokat. Aztán, mintha mi sem történt volna, újra elfújta a gyertyát. Így a legény másnap már gazdag emberként hagyta el a fogadót. De egy percig sem tétlenkedett, elment a király udvarába, és beállt a katonaságba. A legény mindig is kitűnt becsületességével és bátorságával a társai közül, és az egyik győztes csata után végül kapitánnyá léptették elő. Ám a fiúnak nem szállt a fejébe a dicsőség, s amikor csak tudott, segített a szegényeken és az elesetteken. A jóságos kapitánynak hamar híre ment a birodalomban, és nem sokára a királyhoz is eljutott. Kíváncsi vagyok én erre a kapitányra. Tényleg olyan derék ember, ahogy mondják? S vajon honnan van a vagyona? Töprengett az uralkodó, és elhatározta, hogy árruhát húz, és meglesi a katonát. A király koldusnak öltözött, és kiment az utcára kéregetni. Kapitányom, csak egy kis alamizsnával szánjon meg, rebegte az árruhás király. Most éppen egy fityingem sincsen, de találkozzunk itt sötétedéskor, és majd akkor segítek, válaszolta a legény. Este a koldus és a kapitány megbeszélt helyen találkoztak, és a kapitány előhúzta zsebéből a kulcsot, amit az apja hagyott rá, bedugta az egyik bolt zárszerkezetébe, és csodák csodájára kinyílt az ajtó. A kapitány intett a koldusnak, hogy kövesse, majd a fiú összeszedte az összes pénzt, amit talált, és 3 kupacba osztotta. Az első a tőke, a második a becsületesen, a harmadik csalással szerzett pénz. Az utolsót tett csak el, adta oda halompénzt a koldusnak. Végig jártak még néhány boltot, és a koldusnak öltözött uralkodó egész szép kis vagyonra tett szert. Aztán egyszer csak gondolt egyet a király, próbára teszi a fiút, és azt mondta, most menjünk el a király kincses tárába. Ha akarod, megnézhetjük. De jól jegyezd meg, onnan egy fityinget sem hozhatunk el, felelte szigorúan a kapitány. Oda lopakodtak a palotához, majd a legény meggyújtotta a gyertyát, és az őröket már is elnyomta az áll. Aztán elővette a minden ajtót nyitó kulcsot, és kitárta a kincstár kapuját. A koldus csodálkozott, mint még sose látott volna ennyi drágaságot egy helyen, aztán arra gondolt, hogy próbára teszi a fiút. Úgy tett, mint aki el akar csenni egy maréknyi aranyat. Ám a kapitány észrevette. Tedd le rögtön azt a kincset, vagy megjárod, förmett rá a koldusra. A koldus mentegetőzve elnézést kért, és visszatette a pénzt. Akkor már biztos volt benne a király, hogy derék emberrel van dolga. S másnap magához hívatta a kapitány. Tudd meg, fiam, hogy tegnap koldusnak öltöztem, hogy kiderítsem, milyen fából faragtak téged. De már látom, hogy igazán derék, becsületes legény vagy. Ezért hát úgy döntöttem, rád bízom a kincstáram őrzését. Szívesen elvállalom, felséges uram, és ígérem, hogy nem fog csalódni bennem. Felelte, és így lett a legényből a király hű kincstárnoka, aki nem hiszi, járjon utána.
0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mégis mikor a hegynek hajtja, csipke, bokor meg akasztja, akkor mondja, gyí, gyí, hopp, én is inni akarok.

0: から。
1: Ec, perc, kimehetsz, holnap után bejöhetsz. Célnál a cinegére, ugorj cica az egére, fuss!
2: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállást nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. S amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. S úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten, öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok! Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé? Mert az én szívem is kőből van. Hát hol van a te kőszíved? Ott van az ágyterítőben. Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni. Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre? Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam. Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van. Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki. Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla, s abban a sziklában van egy madárka, s abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem. Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a 3 fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős. Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim? Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony 3 testvére, és azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza. Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre. Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, és azt mondja, aki éhes, az tartson velem. Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak. Te legény, hívtál, itt vagyok. Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja. Húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek. Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja. Ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél vele. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja, húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öreg ember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja. Ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát, amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
0: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
3: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány. Most, öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
2: Mesés délelőttet! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs. Sétálunk, sétálunk, egy kis dombra lecsücsülünk, csücs.

0: és elindult fát vágni. Sokáig mendegélt, mire megtalálta a megfelelő fát. Egy sudár, erőtől duzzadó, szépséges nyírfát. Már éppen a fejszéjét lendítette volna, mikor az ágak mozogni kezdtek, s a fa egyszer csak megmozdult, és lehajolt a szegény emberhez. Kérlek szépen, ne vágj ki! Ha meghagyod az életem, cserébe bármit kérhetsz tőlem, könyörgött a fa. Meglepődött ám az öreg ember, s közben arra gondolt. No, ilyet se láttam még, hogy egy fa beszél, s mivel nem tudta, milyen varázslattal van dolga, inkább ott hagyta és hazaindult. Otthon aztán elmesélte a feleségének, milyen csodát látott, ám az nem hitt neki, s visszaparancsolta az erdőbe. Menj csak vissza, és addig haza ne gyere, míg nem hoztál néhány rönkfát. Legalább néhány ágat törhetnél róla. Ki tudja, milyen varázsfa ez? Rikácsolt az asszony. Az öreg apó pedig nem tudott egyebet tenni, hát visszament a nyírfához, és elpanaszolta neki, mit kért a felesége. Kérlek, csak az ágaimat ne bántsd, megteszem anélkül is, amit a feleséged kíván, könyörgött a nyírfa. Menj csak haza, s meglásd, otthon fog várni a tűzifád. A szegény ember pedig hitt neki, és hazaballagott. És bizony, mire hazaért, az udvar tele volt apró fával. Nézd meg, asszony, mennyi tűzifát adott ez a nyírfa.
1: És te csak ennyit kértél? Hát mi lett téged? Hisz üres a kamra. Menj csak vissza, és kérj néhány zsák lisztet,
0: rikácsolt az asszony. Az öreg nem mert ellenkezni, és újra visszament az erdőbe, hogy megkeresse a nyírfát. Mi áradban erre, öreg apó? Kérdezte a fa, amikor meglátta.
2: Ne haragudj, hogy megint zavarlak, de a feleségem nem hagy nyugton. Kérhetnénk még tőled egy kis lisztet,
0: rebegte az öreg. Menj csak nyugodtan, s mire hazaérsz, tele lesz a kamra, felelte a nyírfa, a szegény ember pedig boldogan tért haza. S valóban, mikor hazaért, a kamra színültig volt liszttel, már épp hogy ömlött ki belőle. Örült is a szegény ember.
2: Legalább öregkorunkra nyugodtan élhetünk, végre lesz mit ennünk,
0: gondolta magában. Ám a mohó feleség most sem hagyta békén.
1: Csak lisztet kértél? Hát miből fogunk megélni? Erígy vissza, és kérj még 2 láda aranyat!
2: Nem mehetek vissza, asszony, ne légy telhetetlen, hisz most kaptunk egy életre elég lisztet, mondta az ember.
0: De az asszony nem bírt nyugodni. Addig-addig rágta a fülét, míg az öreg felkerekedett, és újra elment a nyírfához.
2: Szépséges nyírfa! Igazán köszönöm, amit eddig értünk tettél, de a feleségemnek még ez sem volt elég. 2 láda aranyat szeretne. De ígérem, ha ezt teljesíted, többet nem kérek más tőled, könyörgött az ember.
0: Hát, legyen, bólintott egykedvűen a fa. Mikor a szegény ember hazaért, az ablakon át csak úgy világított a sok arany. Felesége a konyhában ült óriási mosollyal az arcán, egy kupac arany közepén, s éppen az érméket számolgatta. Teljesen megbolondította a sok aranypénz. De az öreg sem tudott ellenállni az arany ragyogásának. Ő is odaült a felesége mellé, és serényen számolni kezdte az aranyat. Aztán egyszer csak felkiáltott az öreg asszony.
1: És hova fogjuk elrejteni ezt a tömérdek pénzt?
2: Igazad van, asszony, jó helyre kell rejtenünk, hogy senki meg ne találja, bólogatott az öreg. Ne is költsünk belőle, nehogy még valaki rájöjjön, milyen gazdagok lettünk. Még a végén ide jönnek a népek kéregetni, vagy megpróbálják ellopni.
0: Gondolkodott a két öreg, vajon
2: hova dugják el a pénzt. Ám végül jobb nem jutott eszükbe, hát a pincébe vitték le a két láda aranyat. Ott ástak neki egy gödröt, aztán betemették a ládákat, és a lyuk helyére ráterítettek egy nagy vászondarabot. Így érdegéltek tovább a szegény ember meg a felesége. Ám az arany a pincében nem hagyta őket nyugodni. Már aludni sem tudtak, egyre csak attól féltek, hogy ki fogják őket rabolni. Aztán az asszony addig-addig törte a fejét, míg végül kitalált valamit. Odaszólt az öregnek.
1: Tudom már, hogyan őrizhetnénk meg a pénzt. Menj csak vissza ahhoz a fához, és most kérd tőle azt, hogy legyünk mindketten erősek és félelmetesek. Akkor majd az emberek nem mernek háborgatni minket.
2: Mivel az öregnek nem akadt jobb ötlete, végül visszament az erdőbe a szépséges nyílfához.
1: Régen láttalak, öreg ember. Csak nem a feleséget küldött megint? Hát nem elég neki semmi? Kérdezte a fa kissé bosszúsan.
2: Igazán restellen szépséges nyírfa, de lenne még egy utolsó kívánságunk. Szeretnénk, ha erősek és félelmetesek lehetnénk, hogy az emberek, ha meglátnak bennünket, elmeneküljenek, és soha ne lophassanak meg minket.
1: Jól van, ember, menj csak haza nyugodtan. Megígérem, hogy bizony nem csak az emberek, de még az állatok is mind rettegni fognak, mondta a nyírfa, majd búcsút intett az öregnek.
2: Az pedig hazament, s vígan újságolta a feleségének, hogy a nyírfa teljesíti még egy kérésüket. És képzeld, azt mondta, hogy még a vadállatok sem mernek a közelünkbe jönni.
0: És akkor hirtelen mindkettőnek a testén barna szőrök jelentek meg, mint egy bunda beterítette őket. Kezük-lábuk helyett mancsok nőttek, rajtuk éles karmokkal. Mikor pedig szólni próbáltak egymáshoz, beszéd helyett csak morogni és dörmögni tudtak.
1: Bizony, a szegény ember és a felesége pedvévé változtak.

ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A napfája. Hol volt, hol nem volt, az üveghegyen is túl, élt egyszer egy idős királypár, akik nagyon szerették egymást. Az asszony sokat betegeskedett, és élete már a végéhez közeledett. A király egész nap ágya mellett virrasztott. Sejtette, hogy már nem sok van hátra feleségének. Aztán egy nap így szólt a királyné. Drága uram, utolsó kívánságom, hogy hozass egy ágat a napfájáról. De nem akármilyen fa az. És ezért csak az lesz méltó lányunk kezére, aki tudja teljesíteni a próbatételt. Egy feltételem van csupán. A fiúnak csak egy szeme legyen, amivel lát. Furcsállotta a király a kérést, de mivel szerette feleségét, még aznap közhírré tette. Akkora jutalomban részesül az a félszemű legény, akinek sikerül letépnie egy ágat a napfájáról, melyet még nem látott a világ. Jöttek is egyre másra a próbálkozó kedvű ifjak és öregek. Bejárták az egész világot keresztül kasul, de egy sem akadt a fanyomára. Egyetlen félszemű legény maradt már csak a birodalomban. De a király annak is megparancsolta, hogy induljon útnak. Már vagy 70 napja vándorolt, mikor egy akkora hegyhez ért, aminek nem látta a végét. Gondolta, nincs mit veszítenie, hát elindult felfele. Mikor felért a csúcsra, ott talált egy régóta vergődő, törött szárnyú sasmadarat. Megesett a szíve a jóságos fiúnak a szegény állaton, és már éppen meg akarta szabadítani kardjával a fájdalomtól, mikor az megszólalt. Ne bánts engem, kedves vitéz, inkább a szomjamat oldsd, s meglátod, meghálálom. A fiú miután megitatta, s megetette a madarat, bekötözte a szárnyát, s addig ápolta, vigyázott rá, míg felépült, s újra repülni tudott. Akkor azt mondta a sas. Köszönöm, fiam, hogy meggyógyítottál. Cserébe kérhetsz bármit, s én teljesítem. A fiú pedig elmondott neki mindent töviről hegyire. Micsoda szerencséd van neked, te legény? Én vagyok a nap király madara, s éppen úton voltam, hogy elvigyem neki a felhő király lányát, mikor megsebesültem. Szívesen segítek én neked, de előbb teljesítenem kell gazdám kérését. Ülj fel a hátamra, tarts velem te is. Együtt bizonyosan sikerül túljárnunk a felhő király eszén. A fiú beleegyezett, s pár perc múlva már a felhők felett repültek. Közben kieszeltek egy tervet, hogyan kaparintsák meg a leányt. Nem telt belé sok idő, s már ott is voltak felhőországban. A sas rálehelt a legényre, s az nyomban kígyóvá változott, éppen ahogy megtervezték. Ezután a fiú kígyó alakjában odasiklott a király kisasszonyhoz, aki a palota kertjében olvasgatott egy padon. Mikor a lány észrevette a csúszómászót, nagyot sikított, de nem ijedt meg, s utána eredt. A kígyó pedig a kert határához vezette, ahol már ott várt rá szétnyitott szárnyaival a sasmadár. Egy pillanat alatt felkapta a leányt és a kígyót, s már tovább is szálltak a napbirodalmába. Mikor megérkeztek, visszaváltoztatta a sas a fiút, s annak tátva maradt a szája a csodálkozástól, hisz ilyen fényesen ragyogó palotát még sosem látott. A napkirály országában ugyanis minden aranyból és gyémántból volt. De hogy tetszett a királylánynak is a fényes csillogás? No meg persze a daliás napkirály. Mikor megpillantotta, mentem beleszeretett, s egyből elmúlt minden szomorúsága. Kedves királyom, szólalt meg akkor a sas. Meghoztam a felhő királylányát. Éppen ahogy parancsoltad.
Küldetésemben segítségemre volt ez a legény. Ha ő nincs, talán már holtan feküdnék. Köszönöm neked, kedves idegen, amit a kedvenc sasmadaramért és értem tettél. Mivel hálálhatom meg neked kedvességedet? Kérdezte a félszemű fiútól a király. Nem kell nekem egyéb, mint egy ág a híres napfájáról. No, ezen könnyen segíthetünk, mondta a napkirály, s már el is indult palotája kertjébe. Kisvártatva egy vakítóan csillogó aranyfaággal tért vissza, melyen gyémántok ragyogtak. Jól vigyázz ám rá, te legény! Varázslatos ereje van ennek az ágnak. Még a halott is feltámadt tőle. A fiú megköszönte az ajándékot, majd búcsút intett, s elindult az öreg király kastélyába. Mikor odaért, elmesélt a királynak mindent töviről hegyire. Hogy megörült a király, amikor kiderült, miféle csoda ágat kapott. Ment is azonnal felesége sírjához, s amint hármat suhintott vele a levegőben, megjelent hőn szeretett felesége. Annyira szerették egymást, hogy többé el sem engedték a másik kezét. A félszemű fiú pedig hőstettével kiérdemelte a királylány kezét, s vele együtt a birodalom felét.

A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: világszép nátszál kisasszony. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyeken is túl, élt Meseország királya két szép dali fiával. De a király legnagyobb bánatára, a kisebbik addig nem volt hajlandó megnősülni, amíg a világ legszebb leányát meg nem találja. Megmondom én, hol találod azt a leányt, de ember még élve nem jutott el oda, ahol őrzik, mesélte neki a dajka. A fekete tengernek éppen a 77. szigetén, a sűrű sötétségben van három nátszál. A középsőbe van elrejtve a király kisasszony. Több se kellett a királyfinak, felült legjobb lovára, és csak vágtázott 77 országon keresztül, hogy megtalálja a világ szép nátszál kisasszonyt. Egyszer csak beért egy rengeteg erdőbe. Ott talált egy kis házikót, benne egy vénséges vén öregasszonyt.
1: Mit keresel itt, fiam, hol a madár se jár?
0: Kérdezte az anyóka, mire a királyfi előadta, hova igyekszik.
1: Sosem érsz el oda, fiam. Ha nincs olyan paripád, ami sárkány tejet szopott, parazsat evett, lángot ivott. Tenni csak, itt látok három aranyhajszálat.
0: Azzal le is nyeste a királyfi három hajszálát.
1: Adok neked egy madzagot, s ha ezzel a három aranyhajszálra csapsz, olyan paripa lesz belőle, ami a világ végére is elvisz, ha szépen kéred.
0: Elköszöntek egymástól, és a királyfi a legmagasabb hegy tetején megcsapta a hajszálakat a madzaggal, és csodák csodájára ott termett egy táltos paripa. Kedves kis gazdám, addig nem jutunk a fekete tengerre, míg a napnak pitvarából egy napsugarat el nem hozol. A paripa a gondolatnál is sebesebben szelte a felhőket, míg nem elértek a földnek kapujához. Csak hogy azt két ordas farkas őrizte.
2: Ha itt át akarsz jutni, lovat húsából vagy két fontot, amíg nem kanyarítasz nekünk, addig bizony át nem engedünk.
0: A királyfinak helyén volt a szíve. Sajnálta volna bántani derék lovát, hát inkább saját combjából kanyarított a farkasoknak. Azok meg elfogadták a fizetséget, és ahogy a kapu kitárult előtte, a királyfi alig hitt a szemének. A kapun belül terült el a napnak csodálatos pitvara. Volt ott egy aranykád, benne tűzfürdő. Abban a királyfi már is megfürdött. Majd gyémánt szemtörülközővel megtörülközött, aranyfésűvel megfésülködött, és az ezüst tükörben nézte magát, mikor jött a napszolgája. Dühösen ráfújt a királyfira, mire hatalmas szélvihar kerekedett. A fekete felhők közt lefújta a királyfit a lovával, és azok földet sem értek, míg vagy 77 000 mérföldet nem estek. A királyfi négy kézláb igyekezett kitapogatni, hova is kerülhettek. Talált egy hatalmas vaskaput. Csak hogy azt egy hétfejű sárkány őrizte. Közben a keze ügyébe került egy furuja. Leült a sötétben a királyfi, és szomorú dallamot kezdett játszani. Erre a sárkány, mintha kisgyermek volna, leereszkedett, és álomba szentergett. Békésen alszik talán még ma is, hanem a királyfi meg a paripa most már a kapun könnyedén átjutottak. Ahogy lépkedtek, egy szépséges fénylő alakot pillantottak meg. A hajnal közeledett feléjük. A nap legszebbik leánya. Megtetszett neki a királyfi, maga mellé vette szárnyas paripájára, és meg sem álltak, míg egyenesen a napnak pitvarába nem értek. Ott a hajnal kiválasztott egy napsugarat, az belefonta a királyfi hajába, és így szólt.
1: Na, királyfi, most már indulhatsz.
0: Abban a szempillantásban ott termett a királyfi paripája, elköszöntek a hajnaltól, és már szálltak is a magasba. 7 nap és 7 éjjelen keresztül repültek, mire elérték a vége láthatatlanul széles fekete tengert, és annak 77. szigetét. Széjjel nézett a királyfi, és a sziget közepén meglátta a 3 nádszálat. Oda sietett, és egyetlen csapással mind a 3 nádszálat levágta. Paripám, igyekezzünk most haza apám házába, sehol meg ne álljunk, szólt a királyfi, és a táltos ló nekirugaszkodott. A királyfi a nádszálakat nézegette. Vajon tényleg a 3 leány van bennük elrejtve?
3: Gazdám,
0: ki ne nyisd őket hazáig, mert ami bennük van, nem maradhat életben ilyen magasan az égben, szólt a paripa. Hiába! A királyfit furdalta a kíváncsiság, s az egyik nádszálat felhasította. Kiesett belőle egy gyönyörű szép leány, és gyönge hangon így szólt.
1: Vizet, mert menten szomjan halok.
0: Csak hogy nem volt vízük, és egy pillanat alatt meghalt szegény leány. Szégyelte magát a királyfi, és elhatározta, hogy hazáig nem ér a nádszálakhoz. Ám egy nap se telt el, és a második nádszálat is kinyitotta. Éppen úgy járt, mint előtte, s már csak egyetlen nádszál maradt a kezében. Végre a táltos egy patakot látott. Ott leszállt, a királyfi pedig a süvegébe vizet merített, és csak akkor hasította meg a 3. nádszálat. Kiesett belőle a világ szép nádszál kisasszony, és bizony olyan gyönyörűséges volt, mint a hajnal és a csillagok. A királyfi megitatta, és már is egymásnak borultak. Te az enyém, én a tied, ásó kapa, nagy harang válasszon el minket, szólt a királyfi, majd 7 határra szóló lakodalmat csaptak. Aki nem hiszi, járjon utána!

0: Hegedültek.
1: Cseh Notári.
2: Takács Ádám.
0: Brácsázott.
3: Pap Endre.
0: Bőgőzött.
4: Bognár András.
0: Cimbalmozott.
5: Szabó Dániel.
0: Harmonikázott.
6: Köncei Bálint.
0: Tárogatózott, szaxofonozott és kavalozott.
7: Bede Péter.
0: Énekeltek a bolondos leányok.
8: Vallai Dorka.
9: Ágoston Ázsi.
10: Fekete Illus.
11: Kopányi Kata.
12: Kárász Hanga.
13: Kárász Boca.
0: A boszorkányok.
14: Tímár Sára.
15: Orbán Johanna.
0: A suszterlegény.
2: Kisbé Ádám.
16: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Non-Profit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Műsorajánlót hallottatok. Egyes és a kettes. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek! Én Nagy Adri énekesnő vagyok. Ha ti is szeretitek a kerteket, virágokat, gyümölcsösöket, akkor most tartsatok velem, hiszen egy nagyon különleges mesét hoztam nektek. Kassai Etelka, a kert. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy csodálatos kert, ahol pompás virágok illatoztak, gyógynövények, zöldellő fűszerek bokrosodtak, és édes, varázslatos gyümölcsök teremtek, amelyek nem csak a testet, de a lelket is jól lakadták. Nagyon szerették azt a kertet az emberek, mert nem kellett kérni senkitől. Közös volt a virágok illata, közös minden szem megtermett gyümölcs, és olyan bőséggel adakozott a kert láthatatlan gazdája, hogy jutott abból mindig elegendő. Ahogy kérni se kellett, úgy acsarogni se kellett a másikra. Pont annyit szedhetett a kosárba az ember, amennyire abban a pillanatban szüksége volt. A munka is közös volt abban a kertben, és tette is szépen mindenki a dolgát. Volt, aki a kapával bánt ügyesen, más a metszésben volt járatos. Megint más, meg a virágszilmokból fűzött csodás gyógyító áldást hozó koszorúkat. Akadt, aki legfárt főzött, más a kert vesszőiből font kosarat, a harmadik meg ismerte a festékkeverés titkát, és olyan színeket, olyan kéket, olyan zöldet, olyan lilát rittyentett a növények bogyóiból, hogy csak ámultak a többiek. Esténként, amikor véget ért a munka, és csak a tűz lobogott a kert közepén rakott mágián, és ezer tücsök ciripelte altató dalát, összegyűltek az emberek. A tücskök ártatlan himnuszát dúdolták, vagy mesét hallgattak. Befonták a kislányok haját, rendbe tették az öltözéküket. Boldogok voltak, de nem tudták, mi az a boldogság. Aztán egyszer csak gondolatról gondolatra, tetről tetre megváltozott a kertben az élet. Az egyik ember többet akart a másiknál. A másik meg elirigyelte a harmadik szépségét, vagy fizetséget akart mindazért, amit addig jó szívvel adtak egymásnak. Észre se vették a változást, csak azt, hogy esténként már nem akart mindenki a közös tűznél melegedni. Egyik is, másik is visszavonult. Külön kertet akart, külön virágot, saját illatot, saját gyümölcsöt, saját mesét. Akik a tűz körül maradtak, eleinte húzták volna vissza a többieket. Engedtek napközben, hogy az este békében teljen, de hiába. Eltűnt a varázs abból a kertből. Elköltözött. És ahogy az utolsó ember is magára hagyta a közös tüzet, a közös gondolkodást, a közös mesét, úgy változott meg a kert adakozó kedve is. Megváltoztak a fák. A virágok nem adtak többé édes illatot. A gyümölcsök íze is keserű lett. Hiába nyúltak a körte után, annak fájáról csak kevésséget szakíthattak kedvesség helyett. A málna mélabút termett móka helyett. Az alma adakozás helyett alamusziságot adott. A barack pedig hamvasság helyett hűvösséget árasztott magából. A csipkebogyó csók helyett csípni kezdett. A som simogatás helyett suhintott egyet. Az eper meg egyenesen elkergette azt, aki a közelébe merészkedett. Az áfonya áldás helyett átkoczort. A ribizli csak remegett és virágot se hozott. A megy termés helyett magot köpött. A dió durva lett, a szőlő pedig édes szép szavak helyett csak sziszegett. A virágok kifordultak önmagukból, gyökereik a földből. A bölcs tulipán folyton tévedett, a rózsa megrázta az érte nyúló kezet. Az orhidea ordítani kezdett, az ibolya illata meg egyszerűen oda lett. Csúffá lett minden, ami valaha szép volt és boldogító abban a kertben. És az emberek nem csak éhesek maradtak, de testük, lelkük is didergett a közös tűz nélkül. Az elvadult fák a megposhadt gyümölcsök között. El is költöztek onnan, nem volt maradásuk. Ki ide, ki oda ténfergett. Gyökeret vert, meg saját kerítést. Saját kerítést hegyes karókból, más be ne jusson, el ne érje, el ne vigye azt, amit ő kiszakított. Indulattal, félelemmel, bizalmatlansággal lett teli az emberi lélek, és egy idő után már csak homályos emlék maradt a kert. A varázsfák, a virágok, a meleget adó tűz. De a vágyakozás a szívek mélyén megmaradt. Egy icike-picike szikra abból a tűzből. Észre se vették, mikor és hogyan, még régen. A szívekbe pattant, rejtőzött, reszketett, de a szív falához tapadt. Az a picike szikra volt az egyetlen menekvés a didergős, magányos éjjeleken. Azt dédelgették, ha nagy volt a baj, ha elhullott a jószág, ha betegség csapott le a vidékre, vagy jégeső verte le a lábon a gabonát. Az a pici szikra volt a kóborló szép szó, ami azért itt is, ott is felhangzott, majd elillant. Az a picike szikra a mosoly, ami ugyan túl gyorsan jött és ment, de azért néha-néha még el lehetett csípni egy-egy ember szája szegletén. Nehéz volt az élet nagyon, de csodák csodája azokban a kertekben, akiknek gazdája néha-néha szépet szólt, vagy valami váratlan sugallatra adott. Ha átnyújtott valamit a kerítések felett, ha csak úgy, akár egy mosolyjal betért a másikhoz, vagy kinyitotta a kaput. Szóval azokban a kertekben édes illatot árasztó virágok ütöttek tanyát. Máshol gyökeret vert a dió, vagy barackpácska nőtt hirtelen. Megy suhanc dugta ki a fejét, és a gyümölcs édes lett. A barack nem borzongott, és a megy nem köpött magot. Oda költözött az élet, és termést hozott.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: ez a mese nekem is nagy kedvencem.
1: A róka és a farkas a lakodalomban. Magyar népmese. Egyszer lakodalom volt egy faluban. A róka megérezte a szagot, és gondolta, jó volna belopózni oda. Rábeszélte a farkast, hogy menjenek el ők is a lakodalomba. Azt mondja a farkas. Menjünk. Bár attól félek, hogy megbánjuk. Feleli a róka. Ne félj semmit, csak gyere velem. Amint bementek az udvarba, a vendégek már mind bent ültek az asztalnál a szobában. Azt mondja a róka, te csak húzold meg itt, farkaskoma. Én majd megszimatolom, hogy hol menjünk be. A róka szaglászott, aztán szép óvatosan bement a tornácra. Elébb bemegyek a kamrába, gondolta magába. Keresi is a kamrát. A tornácon nem volt senki. Végre megtalálja, s megnyitja a kamra ajtót. Látja, mennyi bor, meg pálinka van ott. Sok sütemény is, mind ott volt. Na ide jó lesz behúzódni, gondolta. Hívta a farkas komáját is. Oda settenkedtek, most már mindketten. Éppen neki kezdtek volna a süteménynek, amikor veszi észre a róka, hogy ott van egy jó fazék töltött káposzta is. Oda szól a farkasnak. Ezt jó lesz megkóstolni elébb. Nekiestek hát elébb a káposztának, aztán vették sorra a kalácsot, kürtőst, fánkot, csőrögét. Azt mondja a farkas, no most már koma, jó lenne valamit inni is. Csapra ütöttek egy nagy hordót, és nekifogtak az ivásnak. Annyit ittak, hogy végül is berúgtak. Neki kezdtek dudorászni. Egyik jobban ordított, mint a másik. De a rókának mégis volt annyi esze, ha be is volt rúgva, hogy a küszöb alatt váljon egy lyukat, ahol ki tudjon bújni, ha veszedelembe jut. Benn a szobában a vendégek közben megették a leves, indul a szakásné, hogy a leves után feltálalja a káposztát a vendégeknek, mikor megnyitja a kamrajtót, szinte meghal ilyetében attól, amit lát. Egy részeg róka meg egy részeg farkas összeölelkezve dalol. Szalad be a vendégekhez, és mondja rémülten, hogy mit látott. Azok nem akartak inni, azt gondolták a féle lakodalmi tréfa. De egy pára mégis kimentek. Mire kiértek, a róka nezt fogott, és már kibújt a lyukon, csak a farkas lelték ott. Neki, szegény farkas, úgy elverték, hogy csak úgy zörgött a csontja. Alig tudott kivánszorogni a kamrából. A róka közben szaladt, iszkolt a falu végére. Ott lefeküdt egy csomó pozitorjára, és elaludt. Egyszer csak arra ébredt fel, hogy nagyon lögdösi valami. Felnyitja a szemét Nagy Álmosra, nézi, hogy ki az. Hát, nincs csak farkas komája. Szegény farkas alig tudott menni a részegségtől, meg attól, hogy minden oldalbordája meg volt dagadva. Jajgatott ugyancsak a rókának. Menni sem tudok. Azt feleli neki bosszusan a róka. Mit jajgatsz? A te csontod csak meg van dagadva, de az enyém lám, mint kívül lóg az oldalamon. Látod, milyen fehér? Azzal mutatja a pozdorját, ami ráragadta, hogy aludt. Csak könyörgött a farkas, vegye föl a hátára őt a róka. Mert itt lepik az emberek, jönnek. Mondja neki a róka, hogy vegyelek, mikor az én csontom látott kívül lóg a szőrömön. Vegyél inkább fel te engemet, vigyél. A bolond farkasnak részegfővel csak annyi esze volt, hogy mégis neki durálta magát, s felvette. Elindult, s vitte a hátán. A róka meg csak vigyorgott magában a farkas hátán. Végül is nagy elégedetten dudorászni kezdett. Vert víz, veretlent, vert víz, veretlent. Azt mondja a farkas, mit most találtam a róka koma? Azt mondja a róka, jaj, kedves komám, azt mondom, hogy veretlen víz, vertet, veretlen víz, vertet. Farkas most már tisztán megértette, mit mondott a róka. Akkor már jó messzire elvitte a rókát, megharagudott hát, s ledobta a hátáról a rókát, de úgy, hogy most a róka oldalbordája is megrecsen. Felugrott mérgesen a róka, neki a farkasnak. Csihi, puhi, zim, zum, oda, ahol puha, ne törjön a csontja. Úgy egymásra kakaszkodtak, hogy se láttak, se hallottak. Azt sem vették észre, amikor a vendégek odaértek, közrevették, s vitték vissza őket olyan haddelhadlagzira, hogy amíg élnek, megemlegetik.
0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok!
2: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tudjátok, mi különbözteti meg a jó diákot a nagyon jó diáktól? Például a beszéde. Gyakoroljunk most együtt egy kis nyelvtörővel. Jól figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, utána ismételjétek utánam. Már ha tudjátok. A jó-jó-jó a jó diák jó játékszere. Most akkor elmondom lassabban is. Mondjátok együtt velem. A jó-jó-jó. Most együtt. A jó-jó-jó. Jöhet az utolsó rész. A jó diák jó játékszere. Akkor együtt. A jó diák jó játékszere. Készen is vagyunk. Akkor most még egyszer egyben, közösen. A jó-jó-jó a jó diák jó játékszere. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljatok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, az ismétlés a tudás anyja.
2: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és most újra én mesélek nektek. Vlagyimir Szutyejev, Miau és más vidám mesék. Miau? A kutyus a pamlóban.

0: nyávogtál? Kérdezte. Én nem nyávogok, én beszélek, csapkodott a kakas a szárnyával, és tüstént elkiáltotta magát. Kukurikú! Mást nem tudsz beszélni? Nem, csak azt, hogy kukurikú, válaszolta a kakas. A kutyus a hátsó lábával megvakarta a fülét, és visszament. Alig, hogy a lépcsőhöz ért, ismét megszólalt valaki. Miau? Na most megvagy, szólt magában a kiskutya, és mind a négy lábával kaparni kezdte a földet a lépcső alatt. Jókor a lyukat ásott, s a lyukból egy szürke egérke ugrott elő. Te nyávogtál? Kérdezte tőle szigorúan a kiskutya. Cin-cin-cin, cintogta a kisegér. Én nem, de ugyan kinyávoghatott. Valaki azt mondta, hogy miau. Közel? Nyugtalankodott az egérke. Hát itt, egészen közel, felelte a kutyus. Júj, de félek, cin-cin-cin, cincogta az egérke, és besurrant a lépcső alá. A kutyus elgondolkozott. Most pedig a kutyaól mellől hallatszott, jó hangosan. Miau! A kiskutya háromszor is körülfutotta az ólat, de senkit sem talált. Odabent azonban valaki mozgolódott. Itt van hát, gondolta magában, mindjárt megfogom. És közelebb lopódzott az ólhoz. Láncát csörgetve egy hatalmas, bozontos kutya ugrott eléje. Rrrr, morogta. Én csak meg akartam tudni. Rrrr, ön nyávogott talán? Suttogta a kiskutya, és behúzta a farkát. Én? Talán gúnyolódsz, ebatta? A kutyus ugyancsak szedte a lábát, elfutott a kertbe, és egy bokor alá bújt. És itt, éppen a feje fölött, valaki megint azt mondta. Miau? Kikukucskált a bokor alól. Az orra előtt egy virágon bolyhos méhecske ült. Itt van hát, aki nyávogott. És be akarta kapni a méhecskét. Zzz, zümmögött sértődötten a méhecske, és belecsípett a kutyusba. A kutyus feljajdult, neki iramodott, a méh utána. Zümm-zümm, megcsíplek! Futott a kutyus a tóhoz, és beleugrott a vízbe. Amikor újra kidugta a fejét, a méh már nem volt sehol. És ekkor hirtelen megint nyávogott valaki. Miau? Te nyávogtál? Kérdezte csuromvizesen a halat, amelyik mellette úszott el. A hal nem válaszolt semmit, csak a farkával csapkodott, és eltűnt a tó mélyén. Kvak, kvak, kvak, csacsi kutya! Nevetett a béka, aki egy vízilílium levelén ült. Hát te nem tudod, hogy a halak nem beszélnek? Talán bizony te nyávogtál? Kérdezte a kutyus a békát. Kvak, kvak, kvak, hahotázott a béka, milyen buta vagy, a békák csak brekegnek, és beugrott a vízbe. A kiskutya csuromvizesen feldagadt orral hazaballagott. Szomorkodva feküdt a pamlag elé a szőnyegre, egyszerre csak újból hallotta. Miau? Felugrott, és íme az ablakpárkányon ott kucorgott a círmos. Miau? Nyávogta. Wow, wow! Wow! Ugatott a kutyus, aztán eszébe jutott, hogyan morgott a bozontos nagy kutya, és ő is morogni kezdett. Rrr! A cica felhúzta a hátát, és fújt. Ssss! Aztán prüszkölt. Fff! És kiugrott az ablakon, a kiskutya pedig szépen visszament a szőnyegre, és lefeküdt aludni. Most már tudta, ki nyávogott.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egy

0: a vizsló.
1: Az elefánt.
2: A disznó.
3: Így is menő vagyok.
4: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, Herman Nilla vagyok. Írjatok ti is levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy felesége. Hát az az asszony soha se azt csinálta, amit kellett volna. Ha az ura mondott neki valamit, hogy így csinált, kedves feleségem, azért se úgy csinált. Ha azt mondta neki, kedves feleségem, azt nem kell csinálni, azért is megcsinálta. Volt baja vele elég a szegény embernek. Hallod-e, feleség? Meghívtak lakodalomba. El kéne menjünk, mondta egyszer a szegény ember.
2: Én bizony nem megyek,
1: azt mondja erre neki az ura. Hallod-e? Nem hívtak lakodalomba.
2: Azért is elmegyünk.
1: Hát így éltek, mint két kutya a kert közt. Egyszer az ember elment szántan, és azt mondja a feleségének.
2: Hallod-e, felesége? Nekem délre pontosan ott legyen az ebéd, mert nehéz munkát végzek, elfáradok.
1: De azért se volt ott, gondolta magában az asszony.
2: Mondjad, bolond, mondjad, azért se viszem neked az ebédet pontosan.
1: Gondolta magában az ember, na megállj, mert fordítva mondom.
2: Hallod-e, feleségem, nekem ki ne hozd a délebédet harangszóra, ráérsz délután is, nehogy valami jót hozzál, jó lesz egy kicsi bableves is.
1: Az asszony azért is tyúkot vágott, fánkot sütött, s pontosan délre, mikor harangoztak, kivitte az urának a mezőre. Jól van, ez is eltelt. Egyszer az ember mit gondolt, mit nem, már megunta a feleségét, gondolta magában, csinál egy gödröt a föld végére. Ásott is egy jó mély gödröt, s mikor az asszony kihozta az ebédet, azt mondja neki,
2: hallod-e, feleségem, nehogy oda menj a gödör széléhez.
1: De az asszony azért is oda ment. Mikor már jól a szélén volt, azt mondja az ember neki,
2: ügyelj, édes feleségem, nehogy beleessél. Az asszony azért is beleesett.
1: Na, ha beleestél, ő is ott, legyintett az ember. Ott hagyta, összeszedte a lovat, az ekét, s hazament.
2: Az asszony ott a gödörben mérgelődött egy darabig,
1: próbálkozott kijönni, de nem tudott.
2: Jaj, jaj, sóhajtozott. Nem bánnám, ha akárki kivinne innen, még ha az ördög volna is.
1: Alig szólta ki, ott termett az ördög.
3: Na, azt mondja, hívtál, itt vagyok.
2: Vigyél ki ebből a gödörből,
1: kérlelte az asszony. Hamar a hátára vette az ördög a székelyasszonyt, s kivitte. Azt mondja neki, mikor kiértek a gödörből.
3: Na most már szállj le a hátamról.
2: Nem szállok én.
3: Szállj le, asszony.
2: Nem szállok.
1: Elkezdett az ördög vele futkosni egyik föld végéről a másikra.
3: Szállj le, asszony!
1: De az asszony nem szállt le az ördög hátáról. Hogyhogy nem, arra vetődött egy huszár. Azt mondja az ördög neki.
3: Hallod-e, huszár, szabadíts meg engem ettől az asszonytól, mert ha megszabadítasz, én gazdag emberré teszlek, még királyá is.
1: A huszár odament, a kardját kihúzta.
3: Szállj le erről az ördög hátáról, te székely asszony!
2: Nem szállok én!
3: Ha le nem szállsz, akkor a kardommal mindjárt ketté váglak.
2: Akkor se szállok.
3: Hát, ha nem szállsz le, akkor maradj ott.
2: Azért is leszállok,
1: replikázott. S leugrott az ördög hátáról a székelyasszony. Na, az ördög bebújt egy híd alá, mikor arra felement a huszár, azt mondja neki.
3: Ide figyelj, huszár, jót tettél velem, most én is jót teszek veled. Elmegyek a legközelebbi városba, s belebújok egy királyleányba. Hívnak oda mindenféle csoda doktorokat, hogy meggyógyítsák, de senki se tudja meggyógyítani. Te csak gyere oda, s annyit kiálts, hogy búj ki onnan, ördög, s én abban a szent helyben kibújok. Onnan belebújok egy másik királyleányba, de abból nehogy engem kikerges, mert akkor beléd bújok.
1: Jól van, hagyta annyiban a huszár. Az ördög elburungozott, s belebújt a királyleányba. A huszár is később odaért a városba, hát látja, hogy akár kivel találkozik, mindenki olyan bánatos. Kérdez egy asszonyt.
3: Mondja, néném asszony, miféle nagy baj van ebben a városban, hogy itt úgy búsul mindenki?
2: Hogy ne búsulna, vitéz uram, úgy rázza a hideg mindenféle rossz betegség a király kisasszonyt,
1: belé bújt az ördög, hívtak már mindenféle doktorokat, de nem tudnak rajta segíteni. Oda megy a huszár a királyi palotához, s jelentkezik, hogy meggyógyítja a király kisasszonyt. Oda is engedik, megáll az ágy lábánál, s elkiáltja magát. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt abban a szent percben, s elburungozott, egy másik király kisasszonyba bújt bele. A király mindjárt megjutalmazta a huszárt, feleségül adta hozzá a leányát. Egyszer csak híre ment, hogy milyen beteg a szomszéd országnak a király kisasszonya. Éppen olyan betegsége van, mint az ő feleségének. Oda járnak mindenféle csoda doktorok, de nem tudják meggyógyítani. Hívják a huszárt, hogy menjen el, hát ha ő meg tudná gyógyítani. A huszárnak eszébe jutott, hogy neki nem szabad oda menni, de addig könyörögtek neki, hogy mégiscsak megpróbálta. Mikor odaért az ágy lábához, nagyot kiáltott. Búj ki, ördög, a király kisasszonyból! Az ördög ki is bújt, s egyenesen ment neki a huszárnak, hogy belé bújjon. A huszár elkiáltotta magát. Menj innen, te ördög, mert jön a székely menyecske! Az ördög úgy megijedt, hogy nemhogy a huszárba belement volna, de megfordult, s elfutott, meg sem állott a pokolig. Az a király kisasszony is meggyógyult, s az ördög nem bújt bele többet senkibe se, mert híre volt, s van azóta is, milyen furfangos a székely menyecske. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
4: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Tyúkás Mese Rádió.
1: Szeretem a meséket. Az állatos mesék a legjobbak.
2: Ez a Tyúkás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
3: A csoda mese ládika meséje.
4: Ó, na végre! Levegőzhetek egy kicsit. István bácsi elment vakkancsal, azzal a kerge kutyájával sétálni egyet. Terka néni pedig kint van a kerten, gyomlálgat és ültetget. Jó teszi? Nincs is csodálatosabb egy virágokkal teli kertnél. Múltkor véletlenül meghallottam, hogy István bácsi elárult nektek pár dolgot arról, hogy hogyan is kerültem hozzá. Szeretek azokra a régmúlt csodás napokra gondolni. Igazán emlékezetes pillanat volt az érkezésem, a vonatozás, aztán meg Mici néni macskás házikója. Ó, a drága jó Mici néni. Egyáltalán hallottatok már Mici néniről? Nem? Akkor eljött az én mesém ideje. Jól emlékszem arra a napra, amikor sok évvel ezelőtt a Füstöcske Express erre a vidékre hozott. Remek kis meglepetés voltam, az már egyszer biztos, hiszen szép is vagyok, beszélni is tudok, és ontom magamból a szebbnél szebb meséket is. Mondjuk ki, maga vagyok a mesés főnyeremény. Ahonnan én jövök, kisasszonyok és úrfiak, az egy titkokkal teli hely. Magas üveghegyek ölelésében találhattok rá az én otthonomra. Ó, én drága szülőföldem, tünemény falva! Ahhoz, hogy ezt a helyet jól el tudjátok képzelni, el kell, hogy mondjak nektek egy bizalmas dolgot a lakóiról. Tünemény falván mindenki meseíró, de nem csak olyan tessék-lássék módon az. Az ottani művészek nem papírra vetik a meséjüket, hanem hangosan elbeszélik azokat. Aztán a mesék hangfelhőkké alakulnak, és különböző színű meseládikákba költöznek. Egy csodaládikába 3-4 felhőnyi mese fér, egy felhőbe pedig 1000-nyi meselebeg. A teli meseládikákat aztán táncoló hegyi kecskék hátára teszik, akik pedig eljuttatják őket azokhoz az emberekhez, akik a legkedvesebbek és legmeseszeretőbbek ezen a világon. Így érkeztem meg én is István bácsihoz, aki akkor még nem ismerte fel, hogy ő nem csak egy hétköznapi postás, hanem ő a mesepostás. István bácsi. Mit bácsi? Akkoriban még csak Istvánka volt, és buzgón vitt engem a megadott címre, Mici néni házához. De egy valamit senki nem tudott Mici néniről a városban. Gyerte csak közelebb. Nem akarom, hogy bárki meghallja. Ebben a városkában senki sem sejtette, hogy Micike is Tünemény falváról származik, és foglalkozását tekintve meseíró. Mici néni egy ideje figyelte István bácsit, hónapról hónapra nagyobb volt benne a bizonyosság, hogy István bácsinak kapnia kell egy csoda meseládikát, mert olyan tiszta szívű és meselelkű. Meg is rendelt engem neki. De mivel tudta jól, hogyha nem ő adja neki át a ládikát személyesen, akkor még az is kitelik ebből a végtelenül szerint postásból, hogy visszaküldi a csomagot a feladónak. Az én életemben viszont a legnehezebbje még csak most következett. Éveket töltöttem el, én, a legcsodálatosabb és legmesésebb meseládika István bácsi szobájának egyik elhagyott zugában. Nem is törődött velem, ki se bontott. Azt hitte, hogy Mici néni csak a bolondját járatta vele, amikor nem akarta elfogadni tőle a csomagot. Nagyon nehéz évek következtek, sokat bánkódtam, mérgelődtem, aztán beletörődtem a sorsomba. Tudjátok, engem Tünemény falván a legnagyobb szeretettel készítettek. Mindenki, aki csak rám nézett, elismerően bólogatott. Micsoda műremek, mondogatták tátott szájjal. Akik voltak olyan szerencsések, és a fedelemet is felnyithatták, azok pedig nem tudtak betelni a vörös bársony párnácskáim simizésével. Ehhez képest évekig gubbasztani a postáslak sarkában? Hát képzelhetitek, hogyan éreztem magam. De amikor már azt hittem, hogy minden veszve, és én már csak saját magamnak mesélhetek, egyszer csak ott volt ő. A kis Oszkár, István bácsi apró fiacskája, aki egy szempillantás alatt visszaadta az életkedvemet. Oszkárka volt az, aki kicsomagolt, leporolt és megszólított. István bácsi pedig rádöbbent, hogy ki is vagyok én valójában. Aztán meg arra is rádöbbent, hogy ki is ő valójában. Ő egy igazi mesepóstás. Majd ha jobban megismeritek őt, ti is meglátjátok. S hogy mitől vagyok én mostanában ennyire boldog? Hát azoktól a levelektől és meséktől, amik István bácsihoz érkeznek. Hogy te is küldesz neki valami szépet? Na, erről beszélek. Hát ez remek gondolat. Várom nagyon. Minél több a mese a világban, annál szebb lesz minden. De most legyen elég annyi, hogy itt az élet István bácsinál igazán mesés, és örülök annak, hogy végre nektek is megmutathatom, hogy milyen csodálatos meséket hordozok a ládika szívemben.
0: Csukás Mese Rádió. Te tudtad, hogy a mosoly mennyire fontos dolog? Figyeld csak meg az emberek arcát a villamoson. Azoktól a néniktől vagy bácsiktól, akik mosolyognak, sokkal könnyebben kérdeznél meg bármit, mint azoktól, akik mosolytalanok. Ha a te szüleid vagy nagyszüleid mosolygósak, akkor kérlek, mondd meg nekik, hogy te ezt nagyon szereted bennük. Vegyük észre többször a körülöttünk felcsillanó mosolyokat. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Irány a Balaton!

Na, minden nyaraláson van egy esőnap. Olyankor bennmaradunk a szálláson, és mit csinálunk? Kockolunk? Nem. Mindjárt megtudjátok. Badacsonyi az eső, édesapa itt dogál. Hé, jaj!

0: a farkastanya, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, még az óperencián is túl volt egy tojás. Ez a tojás megindult világra. Görgött, egyszer előtalált egy rucát. Azt kérdi tőle a ruca: hová mégy, tojáskoma? Megyek világgá, én is megyek, menjünk együtt. Mennek, mendegélnek, előtalálnak egy kakast. Hová mentek, rucakoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy varrótűt. Hova mentek, kakaskoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy rákot. Hova mentek, tűkoma? Megyünk világgá, én is megyek, menjünk együtt. Megint mennek, mendegélnek, előtalálnak egy lovat, végre egy ötöt. Mentek, aztán mendegéltek, egyszer rájuk esteledett. Ott volt egy kis ház. Abba bementek. Kiki lefeküdt a maga helyére. A tojás befeküdt a tüzes hamuba. A ruca meg a kakas felültek a kandalló tetejére. A rák belemászott egy dézsa vízbe. A tű a törölközőbe szúródott bele. A ló lefeküdt a ház közepére, az ökör meg a pitvarba. Egyszer jön ám haza a 12 farkas, akiké a kis ház volt. A legöregebb már messziről elkezdett kiabálni: fű, te idegen szagot érzek, ki mer bemenni? Volt köztük egy hányaveti. Az azt mondta, hogy ő bemegy, ha 1000 ördög van is odabent, nem félő semmitől. Be is ment. Legelőször is a kandalló tetején kereste a gyújtófát, hogy majd mécses gyújt, de a kakas meg a ruca elkezdtek lármázni. Akkor belenyúlt a hamuba, hogy majd parazsat keres, de a tojás elpukkant. Szaladt a dézsához mosakodni, ott meg a rák csípte meg az ollójával, aztán szaladt a törölközőhöz, ott meg a tű szúrta meg. Nagy ilyetten a ház közepére ugrott, ott a ló rúgta oldalba. Amint szaladt kifelé, az ökör is nekiesett, felkapta a szarvára, s az udvar közepére lökte. Erre elkezdett ordítani, mint a fába esett féreg. Szaladt a többi farkashoz. Jaj, fussunk! Égszakadás, földindulás, valamennyi ördög mind odabent van. Nyúlok a hamuba, meglőnek puskával. Szaladok dézsához, megvágnak ollóval. Kapkodok kendőhöz, banya szúr tűjével. Futok ajtó mellé, kilöknek lapáttal. Szaladok pitvarba, vesznek vasvillára. Egy kiált: hep, más ordít: add feljebb! Akkor nagyot estem, bezzeg, jaj volt nekem. Akkor nekiindultak, még most is szaladnak, ha meg nem álltak.
0: A Farkastanya című mesét hallottátok.
2: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják.

Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc, a gavallér zsiráf, aki elmeséli nektek Horváth Teri.
1: Bálba készült a zsiráf, haja-haj, dinárom, leges-legszebb ő akart lenni mindenáron. Daliás a termete, csak a lába görbe. Kedvetelten vigyorog bele a tükörbe, pörögjen a sarkantyú, guruljon a tallér, nincs hetet-hét faluban több ilyen gavallér. Az állatkert lakói csorba megigézi, fóka, medve, elefánt csodálkozva nézi. Világlátott papagáj szundít a faormán, az rikoltoz lecsupán csúfolódó formán.
2: Hosszú nyakú rövidész, nem vagy te gavallér, hosszú nyakat kicsit ér, ha nincs rajta gallér.
1: Elszégyelli magát a hosszú nyakú állat, felköti a bocskorát, s a városba vágtott. Bedugja a fejét egy divatárus boltba, tátott szájon rámered főnök inas szolga. Uraságod mit akar?
3: Terem egy gallér, azzal lesz belőlem divatos gavallér.
1: Van itt 1000 millió hajladoz a boltos, 3 segéd hatfelé skatujáért futkos. Asztalra áll az egyik a másik létrára, így próbálják a gallért a zsiráf nyakára. De erre a nyakra mind alacsony a gallér. Jaj, nem is lesz belőle világszép gavallér. Segítettek a baján végre, móddal, okkal. Ha egy gallér nem akadt, betakarták sokkal. Egy végtében 10 tucat férte éppen rajta, gömbölyített, kihajtott, mindenféle fajta, lapos, magas, alacsony, tarka-barka gallér, nem is volt több a bálon, ilyen szép gavallér.
0: A Gavallér zsiráf című mesét hallottátok.
4: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Szervusztok, gyerekek! Vida Péter vagyok. Hallgassatok meg egy Aranyosi Ervin költeményt. A címe A nagyszülők szeretete. A nagyszülők szeretetét felülmúlni nem lehet. Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket. Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani. Felnőttnek már igazából ő sem akar látszani. Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka. Gyakorlatban érlelt tudást kap tőle az unoka. Sokan hiszik, elkényeztet, pedig életre tanít. S nem akarja, más élje meg rég elvesztett álmait.
6: Ezt a mesét én is nagyon szeretem. Gyere, hallgassuk együtt!
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Poják Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István Pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda Pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, 2 ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz, majd. Még az eső is elaludt, mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi, nem hull semmi, csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen pompomásítozott, előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítoza megszólította. Á, szia, Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
8: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
7: Pompom legyintett.
8: Te legalább jársz, én meg mindjárt. Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
7: Picúr bólintott egyet lassan.
8: Nagyon lassan.
7: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
8: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
7: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
8: Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy.
7: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
8: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
7: Ez a világ leglustább falevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
8: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka.
7: És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
8: Haj, Pompom! Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe, és én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
7: Hát igen, bólogatott Pompom. A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
8: Hogy semmi?
7: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
8: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
7: Ajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
8: Bizony, ásító szörnyeteg még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
7: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyeteg munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túlról, és neki lát...
8: Mikor jön át az üveghegyen túlról?
7: Minek lát neki?
8: Hát a munkának.
7: De az már nem munka, hanem hivatás.
8: És mi a hivatás?
7: A lomtalanítás.
8: Picúr álmosan elmosolyodott.
7: Talán a lomtalanítás?
8: Nem, dehogy. Nem ószereső.
7: Lombot talanít. Vagyis levéltelenít. Érted már?
8: Látom, hogy nem érted.
7: Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét.
8: Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt.
7: Picúr félbeszakította. Ásító, nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papírsárkányról, meg sárkányvasútról, de ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen?
8: Pompom kicsit megsértődött, még a hangját is fölemelte.
7: Persze, hogy van! Ne szólj közbe folyton, inkább figyelj!
8: Picúr bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe. Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, s mikor már minden sértést meg becsmérést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az ákapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal, ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak, hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikcakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se, de még csak egy iciri-picirit se. Hova csodába bújtak, morogta, mintha a föld nyelte volna el őket. Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott. Na végre, előbújtatok, gyáva kukacok, hó, haó! De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak. Álljatok meg, barátocskáim! Bömbölt utánuk nyájas hangon. Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. Hehe, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam. De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak. Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot. Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsisztunk már. Hé! De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkoztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt. Ásító meg lógatta a fejét. Meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni. És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre leholni. Ásító szörnyetek szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd a moda, és hatalmasat kúrjantott örömébe. Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad! Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
9: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg. Valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
7: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
9: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kisváros ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok. Egy kisváros utcaseprő mestere.
7: Ásító szörnyeteg elszomorodott. Fancsali képpel kérdezte.
9: Ajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
8: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve.
7: Ásító szörnyetek sápítozott. Letottyant a fenekére.
9: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
7: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz, ezt tudod. Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos? Ásító szörnyetek érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott.
9: Világos.
7: Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
9: Így jó?
7: Kérdezte büszkén. Hümmögött Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
9: Elsőre megteszi.
7: Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett. Boldog és buzgó.
8: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
9: Úgy látom, van kedved a szakmához,
7: dicsérte meg Hörpentő Dániel.
9: Tolhatod?
7: Ásító szörnyeteg ragyogó képpel tolta a kiskocsit, és elégedetten rikkangatott közben.
9: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka!
7: Ettől fogva Hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messzeföldről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét.
8: Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom.
7: Majd a torony órára nézett.
8: Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk!
7: Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, és onnan kiáltott.
9: Iskola után megvárhatlak?
7: Picúr visszaintett a kapuból.
9: Megvárhatsz, de ne ásíts!
10: Csukás Mese Rádió.
4: Éljen a nyár, és a napsütés, és a víz! Viszont, mielőtt egy nagyot csobbansz a tavakban vagy folyókban, mindenképpen fogadd meg te is a hajós kapitány nagybácsikám tanácsait. Ő mindig megmondta a tutit, ha vízről volt szó, mert ő aztán nagyon sok mindent látott a hajókról. Az első fontos dolog, amit mindig mondogatott nekem, hogy forró, felhevült testtel tilos hideg vízbe ugrani. Tudod miért? Mert a tested, a szíved nincs felkészülve erre a nagyon gyors hőmérséklet változásra. Mielőtt bemész a hideg vízbe, vizezd be a testedet a tó, a folyó vagy a hűsvízű medence vizével. Ekkor van ideje megszokni a szervezetednek a hidegebb vizet, és utána meg szépen, fokozatosan belesétálhatsz a vízbe. Az én tengeri medve nagybátyám mindig ezt csinálta, és még mindig jó egészségnek örvend. Ja, és majd elfelejtettem. Attól is óvva intett, hogy bányatavakban egyedül úszkáljak. Ugyanis a bányatavak nagyon hirtelen mélyülnek. Emiatt nem tudod azt sem kiszámítani, hogy meddig ér le a lábad. Az meg egy másik kérdés, hogy a bányatavak amiatt is veszélyesek, mert bármibe beleléphetsz. Úgyhogy az sem túlzás, ha van a lábadon papucs vagy békatalp, ha belemész a tóba. Csukás Mese Rádió.

0: Rádió egy fejűeknek.
1: Móra Ferenc, a Radnóti fecskék. Morvai Noémitől halljátok. A Radnóti gyerekek hiába várták haza az idén a fecskéket. Nem hozta meg őket a tavasz. Pedig már az egész Balog völgye virágba öltözködött a tiszteletükre. Hófehér kökénybokrok nézegették magukat a víztükrében. Gólyahírvirágok aranyszeme nevetett fel rájuk. Harangvirágok harangoztak eléjük. Jönnek a fecskék, jönnek! Nem jöttek bizazok. Egy-egy seregük átvágódott a falu fölött, keringett is fölötte, mintha gondolkozóban volna, de aztán csak elsuhogott másfelé. Volt olyan is, amelyik jajveszékelve szántotta a földet a szárnyával, de aztán az is csak tovább röppent. El a Radnóti határból. No, a szúnyogok meg a legyek örvendeztek is ennek nagyon, s nagy boldogan zümmögték, döngicsélték körül a radnótiakat. Sose búsuljatok, emberek, szebb a minótánk, mint a fecskéké. Szegény radnótiakra rá is fért volna a vigasztalás, mert nagyon szomorúan tekintettek az égre. Jaj, már minékünk, ha az Isten madárkái is elhagytak. Nekik sincs már hajlékuk Radnóton. Nem néz már mi ránk le a jóisten sem az égből. Csak ugyan, hamvas felhő fátyollal takarta el az orcáját a nap. Még a múlt tavaszon Radnótra sütött legörömestebb a Balog mentén, bogár hátú tiszta házaira, muskátlis százszor szépes ablakaira, májvarózsás kertjeire, piros képű, nevető szemű nótás ajkú népére. Hol vannak most már a virágos házak? Hol a nevetés? Hol a nóta? Mind megették azt tavaly nyáron a piros tűzmadarak. Ledőlt fal omladékok temették be a virágos kerteket. Kormos szarufák meredeznek az égre, mint valami óriás kéznek az imádkozó ujjai. Csupa szomorúság itt minden. Hallgatagon járnak, kelnek az emberek a háztalan utcákon. Még ahol építenek is, ott is tompán csattog az ágy szekerce, mintha az is azt csattogná, nem érez semmit. Nem lesz többet Radnót, elkerülik az Isten madarai még a helyét is. Elég fájdalom az a kicsi madarak szívének is, azért csicseregtek röptükben olyan sírva ríva. Nem a régi fészket siratják ők, ahelyett ragasztanának másikat. De hová? Nincsen ereszalja. Nincs hajnalka virágos tornác, nincs leveles kapu. Újfaluba, Cakóba, Iványiba, meg a többi szomszéd faluba oda kvártéozták be magukat az idén a Radnóti fecskék. Ott is mindenütt derék magyar nép lakik, szívesen befogadja Zsellérnek az Isten madárkáit.

0: Még örül is neki, hogy így megszaporodtak az idén az ő határukban a fecskék. Annál jobban elkeseredtek a radnótiak. Volt köztük, aki szemét törölgetve sóhajtotta el magát. Jobb lesz nekünk elbújdosni erről a tájról, amit már a madár is elkerül. Hogy maradhassunk mi akkor radnótiak, ha radnót nincsen? S arcról arcra, szívről szívre egyre terült a szomorúság felhője. S az Isten tudja, mi lett volna a vége a nagy bánatnak, ha egy reggel arra nem ébrednek a radnótiak, hogy majd fölveti a határt a nagy fecskecsicsergés. Ott ültek az Isten apró kőművesei kútágasokon, félig égett fák kizöldült gaján, épülő házak ormán, füstös fal omladékokon. S olyan fürgén forgatták kis fejüket, olyan sebes ficsergéssel tanácskoztak, hogy a radnótiak mindjárt kitalálták, mi történik itt. Országgyűlés tartanak a radnóti fecskék. Azt tartottak azok csak ugyan. Visszahozta szegényeket a szívük radnótra. Megérezték, hogy csak itt vannak ők igazán itthon, azon a földön, amelyen születtek. Dévilik, dévilik, ugye, hogy jó lesz itt? Ezt kérdezték az öregek. Itt, itt, itt, jó lesz itt? Felelték vissza a fiatalok. Azzal hirtelen fölrebbent az egész sereg, mint mikor az őszi fa leveleket felsodorja a forgó szél a magasba. Elmennek, elmennek, ijedeztek a radnótiak. Dehogy mentek pedig, dehogy, szépen leszálltak párossával, csak azt keresték a magasból, hol lesz legjobb fészket rakni. Csicseri, ficseri, ideni, ideni! Röpködték körül az üres udvarok neki lombosodott fáit. Mire a nap felszárította a harmatot, akkorra már ment a munka nagyban. Gyúrták a sarat, szórták a szalmát, villaformájú ágakba rakták a gömbölyű fecskeházakat. Egyik rakta a falat, másik hordta a nekivalót. Csicseri szalma kék! Ficseri, van elég! Add errébb, csicseri! Hozom már ficserit! Alkonyatra már a maguk házában laktak a radnóti fecskék, mégpedig fák ágára rakott házban. Pedig a fecskének nem szokás a fára fészkelni. Ezt csak a radnóti fecskék eszelték ki, hogy el ne kelljen nekik szakadni a szülőfalutól. Boldogan fohászkodtak a hunyó napsugaraiban, és vidám csicsergéssel kívántak jó éjszakát a radnótiaknak. Azok se kívánkoztak már el a falujukból, jaj, dehogy kívánkoztak. Visszajöttek az Isten madárkái. Visszajött velük a szerencse, az áldás, a jókedv, az öröm. Az épülő házak körül nevetve sürgölődtek az emberek. Boldogan nézték, hogy magasodnak a falak, s muzsika szónál szívesebben hallgatták, milyen vígan csattuk az ágyszekerce. Ne féljetek, emberek! Falu lesz radnótból megint! Példát mutatnak az égmadarai! Az égmadarai már akkor álomra készülődtek. Egyre halkuló csicsergésüket illatos szellő hordta szét a balog völgyében. Adjon Isten, figyfirigy, szép jó éjszakát, virrassza ránk, figyfirigy, rózsás hajnalát.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Rátonyi Kriszta vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője. Találós kérdéseket fogok nektek olvasni Nyulász Péter Mi az, ami? Című könyvéből. Helyben állva árokásó, utcán járva dugógyártó, nincsen keze, mégis markol, építkezéseken parkol. Mi az?
3: Ez a markológép.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok gyerekek, Banner Géza vagyok. Hoztam egy mesét, az a címe, hogy János Diák. Benedek Elek meséje. Volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Nem volt ennek a szegény embernek semmije a földkerekségen, de a fiát mégis diákiskolába járatta. Gondolta, ha nagy szegénységgel is majd csak kijárja az iskolát a fia, aztán még nagy úr is lehet belőle. Hiszen a diákból minden lehet. De a szegény ember nem érhette meg azt az örömet, hogy a fiából nagy úr legyen. Egy nagy betegség leverte a lábáról, ágynak esett. Hazahívatta a fiát az iskolából, és azt mondta neki: "Na, lelkem, gyermekem, én már nem leszek. Nem tudom, mi lesz veled, ha én lehunyom a szememet. Szegény vagyok, mint a templomegere. Nem hagyhatok rád semmit, csak egy jó tanácsot. Akármerre jársz az életben, ha egy bolhánál többet érőt találsz az úton, vedd fel, s tedd el, mert nem tudod, mi hasznát veheted majd. Az Isten áldjon meg." Azzal a szegény ember falnak fordult, és lehunyt a szemét. Na, te szegény János diák, mert köztünk legyen mondva, Jánosnak hívták a fiút, most már elmehetsz, amerre a szemed lát. Gondolta, ő bizony nem megy vissza az iskolába, mert ott könyv nélkül nem tanulhat, márpedig nincs többé, aki neki könyvet vegyen. Elmegy világgá, szerencsét próbál. Nem sokáig gondolkodott, úgy, ahogy volt, elindult. Hát ahogy a faluból kiért, az út közepén egy marék borsót talál. Mondja magában: "Ez is többet ér egy bolhánál, fölszedem, ki tudja, hogy mi hasznát veszem még." Fölszedte a borsót, a zsebébe tette, s ment tovább. Addig ment, mendegélt, míg éppen a király városába nem ért. Egyenest beállított a királyhoz. Szerencsés jó napot kívánt a királynak, elmondta, hogy ki ő, s megkérte szépen ő felségét, adjon éjjelre szállást, és ha nem esik terhére, egy kevés úti költséget. "Jól van," mondta a király, "csak maradj itt éjjelre, aztán holnap majd útra valót is kapsz, te szegény diák." Azzal János diákot elvezették a szobájába, de a királyné látta, milyen takaros fiút vezettek a szállásra, és megkérdezte a férjét: "Ugyan ki ez a fiú, akinek szállást adtál?" "Ez bizony, feleség, egy szegény diák." "Igazán? No, én nem hiszem, hogy diák volna. Bizonyosan valamelyik diáknak öltözött királyfi, aki megnézni jött a leányunkat." "Eleget," mondta a király, "hogy az nem lehet. A királynét nem lehetett meggyőzni. Abban egyeztek meg, hogy próbára teszik a diákot. Kemény ágyat vetnek a számára, s ha mégis hamar elalszik, akkor diák. Ha pedig nem tud elaludni, akkor csak ugyan királyfi." Úgy tettek, amint megegyeztek. Egy inast pedig az ablakhoz állítottak, hogy leskelődjék. Bemegy János diák a szobájába, vetkőzni kezd, de amint a kabátját levetette, a borsó kiömlött a zsebéből, s szétgurult az ágyon. Egész éjjel azzal veszkődött, hogy összeszedje a borsót, de amikor lefeküdt, még mindig volt egy szemborsó valahol, amelyik sértette a testét. Nem is tudott elaludni. Reggel jelenti az inas a királynak, hogy a vendég egész éjjel nem aludt, folyton folyvást az ágyát igazgatta. A király megkérdezte János diákot is: "Hát, öcsém, hogy aludtál?" "Köszönöm kérdését, feleséges királyom, cudarul, de én vagyok az oka." "Aha," gondolta a király, "mégis királyfi lehet. Bizonyosan azért ő az oka, mert nem mondta meg, hogy ki s mi. Pedig akkor jó ágyat kapott volna." János diák tovább akart menni, de a király ott marasztalta a következő éjjelre is. Most már olyan ágyat vetettek a számára, amilyenben maga a király szokott aludni. Bezzeg most aludt egész éjjel, mint a bunda. Igen ám, mert a borsót a zsebkendőjébe kötötte, hogy ki ne ömölhessék ismét. Reggel az inas jelenti a királynak, hogy a vendég egész éjjel meg sem moccant. Olyan jól aludt. "Na, öcsém, hogy aludtál?" kérdezte a király Jánost. "Mint egy király, felséges uram," mondta János diák. "Ehe," gondolta a király, "mégiscsak királyfi lesz ez, mert azt is tudja, hogyan alszik egy király." Mondja a feleségének a dolgot. "Ugye, hogy megmondtam? Hely, amit ez a két szem lát, az meg van nézve. Hallod-e? Ez a fiú éppen jó volna a mi leányunknak. Nem olyan kényes, mint a többi király úrfi." "Hát jól van," mondta a király. "Teljék kedved." Még aznap összehozták János diákot a király kisasszonnyal, s ez bizony egy szikrát sem ellenkezett, mikor az apja azt mondta. Legyetek egymáséi, ásó, kapa, nagy harang válasszon csak el. János diáknak szeme szája tátva maradt a nagy csodálkozástól, de azt gondolta, ha úgy, legyen úgy, hát királyfi lesz. Olyan lakodalmat csaptak, hogy no, telt múlt az idő. Egyszer azt mondja a király. Na, vőm uram, mikor megyünk a Kelmed országába? Hely, megijedt János diák. Mi lesz most az ő fejével? Kitudódik, hogy csak ugyan egy szegény diák. De mit volt, mit nem tenni, útra kellett kelni. Gondolta, majd valahol útközben megszökik, aztán kereshetik őt is, meg az országát is. Azt felelte hát az apósának. Mehetünk, apám uram, amikor tetszik. Még aznap útra keltek, mégpedig 12 hintón, mert aki nagy úr volt az udvarnál, az mind látni akarta János diák országát. 7 nap s 7 éjjel folyton mentek, de még mindig nem értek a János diák országába. Gondolja, János már most elég volt az utazásból, megszökik. Pedig de nehezen esett megválni a feleségétől. Mert szép volt, jó volt a felesége. Adott volna 7 országot is érte, ha lett volna. 8. nap este egy nagy rengetegbe értek, s míg a felesége szundikált, kiszökött a hintóból, s eltűnt a sűrűségben. Ám ahogy a sűrűségbe lépett, eléje áll egy 7 fejű sárkány, s megszólítja. Hová, hová, öcsém uram? Ó, ne is kérdezd, édes sárkány uram, nagy az én bajom. Eressz engem, hadd menjek világgá. De hát, ha én segíthetek a bajodon. János diák elbeszélte a történetét. Na, látod, hogy segíthetek rajtad? Mondta a sárkány. Van nekem az erdő túlsó részén egy kakas sarkon forgó aranyváram. Menj be bátran, telepedj le ott, s mondjad, hogy a tied. Ott addig maradhatsz, míg a vár forogni nem kezd, de akkor aztán fuss ki belőle, mert különben nagy baj lesz. Hely, megörült János diák. Bánja is ő, ha 2 napig maradhat is ott, csak egyszer azt mondhassa a feleségének, ez az én váram. Szépen megköszönte a sárkány szívességét, aztán villámgyorsan elfutott, hogy utolérje a hintót. Úgy beült, hogy a felesége észre sem vette. Egész éjjel mentek, s mire kibírratt, János diák meglátja a kakassarkon forgó aranyvárat. Na, ébredj! Itt az én váram! Fölnyitja a szemét az asszony, s amint meglátja a várat, összecsapja a kezét bámultában. Jaj, de szép vár! Jaj, de szép! Soha még ilyet nem láttam. Örült a vén király is, meg a felesége is, de még az udvarbeliek is. Mindenki azt mondta, hogy még ilyen szép várat nem láttak, amióta erre a világra születtek. Nagy dáridót csaptak, éppen 70 napig ettek, ittak, táncoltak. Akkor aztán a vén király felcihelődött pereputtyostul, s hazaindultak, hadd éljen magában az ifjú pár. De János diáknak nem volt nyugodalma. Ha majd eljön a 7 fejű sárkány, akkor aztán vége lesz a nagy uraskodásnak. Éjjel-nappal gondolkodott, búslakodott, de a felesége hiába kérdezte, nem mondta meg az okát nagy szomorúságának. Egyszer aztán, szervusz világ, forogni kezdett a vár. Hely, vége a világnak, jön a sárkány, most már ki a várból, ha kedves az életed, János diák. Fut a feleségéért, hogy vigye magával, de nem találja. Keresi mindenfelé, de a felesége csak nincs sehol. Amint az egyik szobából fut a másikba, egyszerre csak elébe áll egy vénasszony.
2: Hová futsz, János diák?
1: Hát nem tudod, hogy ki s mi vagyok?
2: Tudom hát.
1: Na, ha tudod, akkor azt is tudod, hová futok, és miért futok.
2: Tudom hát, csak állj meg, s ne fuss. A feleséged alszik most, ne háborgasd. A sárkánynak még 7000 mérföldet kell jönnie, amíg ide ér. Addig még segíthetsz magadon. Hamar süttesd egy fehér cipót, de 7-szer gyújtasd be a kemencébe, és mind a 7-szer süttesd meg a cipót. Akkor aztán tedd ki a vár kapuja elé, a sárkányt majd nem ereszti be a cipó.
1: János diák itt is nem is ebben az ördöngösségben, de mit csináljon, megpróbálja. Hirtelen tésztát gyúrott, begyújtott a kemencébe. Míg a sárkány 1000 mérföldet haladt, a cipó kisült egyszer. Mire 7000 mérföldet haladt a sárkány, a cipó éppen 7-szer sült ki. Akkor kitette a vár kapuja elé. Hát, éppen jön a sárkány. De ahogy be akar lépni a kapun, megszólal a cipó. Hé, megállj, hé! Itt nem szabad a bejárás. Fölnéz a sárkány, s kérdi. Hát ki meri mondani nekem ezt, amikor én vagyok ennek a várnak az ura? Feleli a cipó.
2: Én a hétszersült cipó. Ha be akarsz jönni, akkor essél át mindazon, amin én már átestem.
3: Mit beszélsz te?
1: Azt, hogy előbb vessenek el a földbe, aztán arassanak le, csépeljenek ki, őrüljenek meg, gyúrjanak meg tésztának, és hétszer süssenek meg, mint engem.
3: Engemet te?
1: Kiáltotta a sárkány. Inkább soha se lássam a váromat. Nem is látta többé, mert mérgében azonnal világgá ment. János diák pedig egész életére ott maradhatott a kakas sarkon forgó aranyvárban, többé senki sem háborgatta, még máig is ott él boldogan feleségével együtt.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás evéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Aros, te is.
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és most én mondom nektek a mesét. Tordon Ákos, három napsugár kisasszony. Amikor a nagy hegyek országában éltem, sokat időztem a legzöldebb tengerszem partján. A három napsugár kisasszonyt is ott pillantottam meg. Éppen fésülködtek. A tengerszem volt a tükrük. Fésűjük színarany. Ó, beszépek voltak mind a hárman. Az egyik csupa csillogás, a másik csupa ragyogás, a harmadik csupa fény. Ha még sokáig néztem volna őket, megvakultam volna nagy fényességtől, ezért inkább behunytam a szememet. De még így, behunyt szemmel is láttam őket, sőt, csak most vettem észre igazán káprázatos szépségüket, és varázslatos dolog, a beszédüket is hallottam. Muzsikált a szavuk halkan, akár a legfinomabb, méh zümmögés. Én bejárom a világot, és megénekelem a világ szépségeit, mondta Csillogáska, a legidősebb napsugár kisasszony. Én is bejárom a világot, és megkeresem a szerencsét, mondta Ragyogáska, a középső napsugár kisasszony. Én itt maradok, és megvárlak benneteket, mondta Fényeske, a legkisebb napsugár kisasszonyka, és lerúgta lábáról aranycipellőjét. Jó, szólt a másik kettő, alkonyattal itt találkozunk. Azzal az egyik ment erre, a másik arra. Fényeske leheveredett a zöld fűre. Föléje hajoltak a vadvirágok, köréje szálltak a pillangók, hozzá röppentek a madárkák. Ici-pici bogárkák dinnyögtek a fülébe. Az erdőből ellátogattak hozzá a vadak, s a fürge gyíkok, míg sütkérezni a napra feküdtek, elmondták neki életük történetét. Fiatal lány ült a tengerszem mellett merengő sziklára, és a boldogságról énekelt. Fiatal favágók pihentek meg a réten, és a boldogságról álmodtak. Öreg anyóka üldögélt a farönkön, kendője alatt bóbiskolt az alkony. A tengerszem tükre feketedett. A halak s a szabad szemmel láthatatlan parányi élőlények nyüzsgése megszűnt. Fényeske megborzongott, s haragos pillantást vetett az égen kódorgó felhőbáránykára, s elhajított aranycipellőjének keresésére indult. Szerencséjére jött a szerencse, tenyerében hozta neki, Fényeske megköszönte, és táncra perdült benne. Az öreg anyuka kendője alatt felébredt az alkony. Fényeske aggódva pillogott az égre, fogyott ott a fény, hanyatlott a nap. Végre, pihegve, megérkezett Csillogáska, utána nem sokára Ragyogáska is aláereszkedett, fáradtan a halványuló égből. Nos, kérdezte Fényeske, megénekelted-e a világ szépségeit, Csillogáska? Hová gondolsz, Fényeske húgom? Felelte Csillogáska, és elpirult az alkonypirban. Belátom, tévedtem, amikor azt gondoltam, egyetlen egy nap elegendő ahhoz, hogy meglássam és megénekelhessem a világ szépségeit. Fényeske nem szólt erre semmit, de dalolni kezdett. Csillogáska felkapta a fejét, mert húga a világ szépségeiről dalolt, a fű s a vadvirág illatáról, a kecses pillangókról, a madárkák daláról, az icipici bogárkákról, a szorgalmas hangyákról, egy lebegő virágszíromról, az erdei vadakról, a szikla fenséges nyugalmáról, az égbolt derűjéről, a vidám favágókról, az öreg anyóka békéjéről, a tengerszem szépségéről, a halak ezüst villódzásáról. Ó, mondd, húgom, hogyan lehetséges, hogy ennyi mindent láttál meg a világ szépségeiből, holott nem mozdultál el erről a helyről? Kérdezte csodálkozással Csillogáska. Ó, nővérem, felelte Fényeske, én nyitott szemmel hevertem itt a fűben, míg te bekötött szemmel jártad a világot, s azzal a másik nővéréhez fordult. Találkoztál-e a szerencsével? Ó, vigyeztette a száját Ragyogáska, balga voltam, amikor azt hittem, egyetlen nap elegendő ahhoz, hogy megtaláljam a szerencsét, hiszen az emberek nagy része egy életen át hajszolja hiába. Ekkor felemelkedett a farönkről az öreg anyóka, és haza hessentette a három napsugár kisasszonyt. Szerencsére még naplemente előtt hazaértek. Én még ott maradtam a tengerszem partján, s hallottam, amint az öreg anyóka, mint egy magának, ezt felelte Ragyogáska szavaira, mert az emberek még nem tanulták meg, vagy már elfelejtették, hogy a szerencse ott kopogtat, ahol nem keresik, nem hívják, és nem is lesik.
0: Te mit hallgatsz?
2: Jó kérdés. Csukás meserádiót.
3: Csukás meserádiót hallgatom, és nagyon-nagyon szeretem.
4: Szoktuk hallgatni.
0: Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Úgy ennék én mást is, mint vízi növényt, meg rovart és békákat, ó! Még senki sem értette ezt az igényt, oly kevés, mit kínál a tó. A mólónál várom már azt a napot, hogy jöjjön egy okos gyerek, és bedobjon nekem pár jó falatot, ne mindig kenyér beled. Dobjatok végre egy sajtos rolót, dobjatok eperfagyit, gyúrjatok egy úszó kókuszgolyót, vagy kérjétek meg a nagyit.

akkor jöjjön sok virsli, de mustárral ám, vagy megpörkölt malacfüle.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Rendrakós mese. Vacsora után anyu hívta Petit rendet rakni. Gyere, Petikém, pakoljuk el a játékaidat.
2: Nem akarok rendet rakni, mondta Peti.
1: Nem maradhat minden a földön. Segítek neked. Hamar helyre teszünk mindent, biztatta anyu. Peti toporzékolt. Nem, nem, nem! Anyu még kérlelte. Legalább a kockákat tedd be a dobozba. Én addig elrakom a kis autót. De Peti csak kiabált.
2: Nem rakom el a kockát! Nem kell a kis autó!
1: A kis autó elszomorodott. Én nem akarok Peti autója lenni többé. Azzal fogta magát, és kigurult a szobából.
2: Velünk ne építsen, Peti, ezután!
1: Mondták a kockák, és egymás után kimasíroztak az előszobába. A bohóc azt mondta.
2: Nem akarok Petivel játszani máskor.
1: Beült a dömperbe, és együtt elgurultak. Utánuk ment a kis vonat, a labda és a mesekönyv is. Hamarosan üresen állt a szoba. Egy játék sem maradt benne. Peti sírt.
3: Most mi lesz velem? Elmentek a játékaim. Mivel fogok játszani?
1: Anyu is szomorkodott. Aztán a sarokban észrevette Peti maciát. Nézd, Petikém! A maci elaludt a sarokban, és elfelejtett elmenni a többiekkel. Peti ölébe vette a mackót, és megsimogatta.
3: Már csak te maradtál nekem, macikám. Gyere, lefektetlek az ágyadba, nehogy te is elmenj.
1: Azzal bedugta a macit a maci ágyba, és finoman betakarta. Aztán körülnézett, és látta, hogy az ajtó mögül kikukucskál a labda.
3: Ne gurulj el megint, beteszlek inkább a szekrénybe,
1: mondta Peti, és a helyére tette a labdát. Az előszobában megtalálta a kockákat. Egymás hegyén hátán szundikáltak a földön.
3: Aludjatok inkább a dobozban,
1: suttogta Peti, és óvatosan összeszedte őket. Aztán kinézett a folyosóra. Bánatosan gurult az ajtó felé a vonat, a kisautó és a dömper. A bohóc vigasztalta őket.
3: Ne búsuljatok, biztos találunk magunknak másik gyerekszobát.
2: Ne menjetek máshova, szaladt utánuk Peti. Van helyetek a polcon, gyertek vissza hozzám.
1: És szépen visszaterelte a szobába a vonatot, a kisautót és a dömbert. A bohócot az ágyára ültette.
2: Ma este velem alszol, jó?
1: Peti még kiszaladt pisilni, fogat mosni, és már bújt is az ágyába. Nagyon örült, hogy visszajöttek a játékai. Anyu halkan belépett, és azt mondta. Valakiről elfelejtkeztél, Petikém? Peti gondolkodott, aztán a fejéhez kapott.
3: A mesekönyv! Hol lehet szegény?
1: Visszahoztam neked, mosolygott anyu, és Peti kezébe adta a könyvet. Válasz belőle egy esti mesét.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A négy fortélyos testvér. Hol volt, hol nem volt? Volt egy szegény özvegy ember, aki magára maradt négy fiával. Mikor a fiúk felnőttek, az apjuk elküldte őket világot látni, meg valami mesterséget tanulni. Nem kellett őket noszogatni, mindegyikben égett a kalandvágy, hogy szerencsét próbálhasson. El is indultak együtt négyen, ám nem telt bele sok, már is egy keresztúthoz érkeztek. Akkor azt mondja a legnagyobb. Na, most el kell szakadnunk egymástól. Mindenki más irányba, egyedül induljon el. Négy év múlva itt találkozunk, meglátjuk majd ki mire vitte. Kezet fogtak rá legények, majd elindultak a négy égtáj felé. Legidősebb észak felé ment, és nem sokára összetalálkozott egy emberrel. Hát te meg mi járatban erre? Kérdezte tőle az idegen. Én bizony mesterséget keresek magamnak. Majd én kitanítalak. Olyan ügyes tolvaj lehetsz, hogy csak gondolnod kell valamire, és már is a zsebedben lesz. Fiú először húzta a száját, mégis milyen foglalkozás a tolvajlás, de végül beleegyezett. Közben a második fiú délnek ment, és kisvártatva ő is szembe találkozott egy emberrel. Mi járatban erre, fiam? Mesterséget szeretnék tanulni, válaszolta a második testvér. Na akkor jó emberbe botlottál. Olyan csillagászt faragok belőled, hogy ezentúl senki nem bújhat el előled. Így is történt, és mikor kitanulta a mesterséget, egy messzelátót kapott útra valóul. Eközben a harmadik fiú kelet felé ment, és egy vadásszal találkozott. Beállt hozzá segítőnek, és csak hamar jobb vadász lett belőle, mint mestere. Mikor továbbállt, egy puskát kapott ajándékba. A negyedik fiú nyugat felé ment, és őt egy szabóval hozta össze a sors. Inasnak szegődött hozzá, és mikor kitanulta a szabásvarrás minden fortéját, egy tűt kapott az öreg szabótól. Ahogy letelt a négy esztendő, mind a négy testvér ott állt a keresztútnál, kiki a maga tudományával. Elhatározták, hogy hazamennek, és bemutatják apjuknak, mihez értenek. Hogy örült az apjuk, mikor meglátta őket? És meséljetek, derék ember lett belőletek? Kérdezte a szegény ember. Azok sorjában elmesélték, hogy telt a négy év. Mikor befejezték, az öreg kitalálta, hogy tehetné próbára őket. Kimentek az udvarra, és az öreg rámutatott egy fára. Na, azt mondd meg nekem, hány tojás van a szarka fészkében? Csillagász elővette a távcsövet, és megszámolta. 5. Akkor a legidősebb fiúhoz fordult. Hozd le nekem őket, úgy, hogy senki, de még a rajtuk ülő madár se vegye észre. A fiú óvatosan, hangtalanul felmászott a fára, és egy szempillantás alatt észrevétlenül kilopta a szarka alól a tojásokat. Édesapja fogta az 5 tojást, és letette őket a fa alatt álló asztalra. Majd odaszólt a harmadikhoz. Na most te következel, lőd le őket, egy lövéssel. A fiú egy mozdulattal eltüntette az összeset. Most az utolsó fiún volt a sor. Vard össze a tojásokat, de a csibéknek egy hajuk szála sem görbülhet meg. És a fiú éppen így tett, majd mikor végzett, a tolvajbátyja visszatette őket a fészekbe. A szegény ember nagyon büszke volt a fiaira. Mindegyik alaposan kitanulta a választott mesterséget. Így érdekeltek ezután 5 a szülői házban. Aztán egy napon nagy veszedelem történt. A 7 fejű sárkány betört az országba, és elrabolta a szépséges királynőt. A király kihirdette, hogy bőségesen megjutalmazza azt, aki megmenti édeslányát. Nagy hír hallatán a testvérek összedugták a fejüket, és közben a második, a mindent látó távcsövével megkereste a király kisasszonyt. Meg is találta,
a végtelen tenger közepén egy sziklánra boskodott. Ha nekünk nem sikerül, ugyan kinek? Menjünk hát, s keressük meg! Azzal útnak indult a négy testvér a palotába, hogy egy hajót kérjenek a királytól, amivel szerencsét próbálhatnak. Amint megkapták a hajót, a fiúk elindultak a sziget felé. Mikor már a közelében jártak, a vadász megpróbálta lelőni puskájával a sárkányt, ám félt, hogy elhibázza, s a királylány épsége bánja. Ezért közelebb vitorláztak a parthoz, s a legidősebbik ellopta az alvó sárkány mellől a királylányt, miközben a fene

0: Mikor megérkeztek, azt mondta a király. Állom a szavamat, egyikőtök megkaphatja a lányomat. Ám a testvérek nem tudtak megegyezni, és mivel igen szerették egymást, a királylány helyett a birodalmat választották.
1: Csukásmese Rádió. A nyár illatos varázsa. Mindig nagyon örülök, amikor serpenyőben vidáman sül a palacsinta. Már attól jó kedvem lesz, amikor meghallom, hogy a tészta halkan serceg, a kanál pedig koccan a tál szélén. Ilyenkor eszembe jut, hogy gyerekkoromban alig vártam, hogy elkészüljön az első palacsinta. Sokszor már türelmetlenül kérdezgettem, mikor lesz kész, mikor lesz már kész? Ti is szoktátok figyelni, hogyan lesz a folyékony tésztából szép aranyszínű palacsinta? Én még most is szeretem nézni. Amikor kislány voltam, emlékszem, hogy egyszer a nagymamámmal együtt sütöttünk, és annyira kíváncsi voltam, hogy egész idő alatt a serpenyő mellett tácsorogtam. A nagymamám csak nevetett és azt mondta, egy kis kukta mindig jól jön a konyhában. Később sokszor segítettem a palacsinta sütésben. Egyszer megpróbáltam feldobni a levegőbe, mint a nagy szakások. Hát bizony a palacsinta majdnem a földön landolt. Annyit nevettünk rajta, hogy még ma is mosolyogva gondolok rá. A legjobban azt szeretem a palacsintában, hogy sokféle finomság kerülhet bele. A lekváros a kedvencem, de a kakaós és a túrós is csodafinom. Ti melyiket szeretitek a legjobban? Van, aki feltekerve szereti, más összehajtva, és ismerek olyat is, aki alig várja, hogy még melegen beleharaphasson. És tudjátok, néha az első palacsinta egy kicsit furcsa formájú lesz. Talán túl kicsi, talán egy picit szakadt, de ez egyáltalán nem baj. Nálunk mindig ezen nevettünk a legtöbbet, és valahogy az a palacsinta mindig különösen finomnak tűnt. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás az igazságos. Csuka fogta róka. Egyszer egy időben élt egy szegény varga. Hát nem sok haszna volt, mert szegény volt a nép. Nem sokat dolgoztattak vele. Kiment a patak partjára halászgatni, hogy ő es tudjon élni. Hát, amikor figyelembe veszi, látja, hogy vergődik valami. Hát egy róka összeverekedett a csukával. Úgy összeverekedtek, hogy az egyik a másiktól nem tudott megszabadulni. Oda ment a szegény varga, és megfogta mind a kettőt, felvette a vállára. A szájik össze volt akadva, a fogik annyira belément egyik a másiknak a húsába, hogy hát nem tudtak elszakadni. Felvette a vállára, és gondolta magában, elmegyek Mátyás királyhoz. Megmutatom, hogy én mit fogtam. Hát, ha megjutalmaz érte. El is ment. Elérte a palotát, amikor az ajtóhoz ért, hát nemigen akarták beengedni, mert itt őrség van. De addig rimánkodott, addig könyörgött, hogy hát ő mi áradban van, s szegény ember, hogy ő es akarna valami jutalmat kapni, hát azt mondja az első ajtónál álló őr, hát igen, beengedlek, hogyha fele jutalmadat nekem adod. Na hát, oda kellett ígérje, mert ha nem, hát nem kap semmit. Oda ígérte a felit neki. Amikor elérte a másik ajtót, ott es az őrség szembeszállott vele, hogy nem lehet ám a királyhoz akárhogyan bé menni. De neki a csukát bé kellene, hogy vigye, s a rókát. Hát igen, azt mondja. Ha felit nekem adod a jutalomnak, akkor bémehetsz. Hát annak es neki kellett, hogy ígérje a felit. No, akkor bévitte, és megmutatta a királynak, Mátyás királynak. Felséges királyom, azt mondja, csuka fogta róka, róka fogta csuka, a szegény varga fogta mind a kettőt. Hát a király azt mondja, hát mivel jutalmazzalak meg téged ezért? Azt mondja a szegény varga, hogy ő kér 100 jó suhogós mogyoró botot. Hát miért követeled ezt, mikor te nem vagy bűnös, semmi rosszat nem tettél? Te elhoztad ezt nekem, hogy én ezért jutalmat adok neked. Hát elpanaszoltam, hogy az őrök elkérték tőle, ő neki semmi jutalma nincs, akármennyit adna, de nincs neki semmi, mert el kell osztogassa. Azt mondja a király, nem baj, ők megkapják azt a jutalmat, amit kértél, és te megkapod azt, amit én adok neked. Akkor adott neki egy tál aranyat. És azokat a mogyoró botokat az első ajtónál megkaptak 50-et, a másodiknál es 50-et, kivitték őket, reá húzták a deresre, úgy reávertek, mint a cseke a tehenyire. Szegény varga elment haza, s boldog lett a tál aranyval, és még ma is élnek, ha meg nem haltak.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Találós kérdés.
3: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Hoztam nektek egy újabb, izgalmas kis fejtörőt. Figyeljetek nagyon! Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy hosszúkás és egyenes vonalakat tudsz a segítségével húzni. Sokszor számok vannak rajta, így megmutatja, mi hány centiméter. Lehet műanyag, fa, színes, vagy akár átlátszó is. a toltartók egyik legfontosabb lakója, és nagyon hasznos. Na, mire gondoltam? Igen, ez a vonalzó. Jaj, de jó, hogy megfejtettétek. Szeretek szép egyenes vonalakat húzni. Például, amikor házikót rajzolok, így nekem nagy segítség a vonalzóm. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok! Csukásmese Rádió.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Tóth Vera vagyok, egy énekes néni, és most én fogok nektek mesét olvasni, mégpedig Fecske Lászlótól. Boldogság, szeretet, béke. Ez a címe a mesének. Egy rózsaszínű szoknyács, barna kabátot viselő göndörhajú kislány állt a peronon. Fején kissé félretolt sapka, kezében nagy, jól megpakolt bőrönd. Zavartan nézett ide-oda, mint aki eltévedt. Egy termetes kalauz lépett oda hozzá, határozottan. Segíthetek, kislány? Kérdezte tőle kedvesen. Igen, a boldogság földjét keresem, felelte halkan a gyermek. Melyik vonat indul oda? A kalauz automatikusan felemelte a kezét, hogy rámutasson a megfelelő vagonra. A kérdésre csak felületesen figyelve kereste a járművet, majd az ujja megállt a levegőben, s felhúzott szemöldökkel nézett vissza a kislányra. Hová is mennél? A boldogság földjére, felelte ismét a leány. Minden vágyam, hogy eljussak oda. Vagy úgy? Értem. A kalauznak nehéz dolga volt, mivel erre a helyre bár sokan vágytak, nagyon kevesen utaztak. A sínek végében állt egy citromsárga szerelvény. Mint a nap, úgy tündökölt. Aki ránézett, azt rökvest boldogság töltötte el. Az lesz az, mondta a kalauz, de csupán az érzéseire hagyatkozott, mivel ezt a szerelvényt még sosem látta azelőtt. Ott, az utolsó simpáron. S biztos, ami biztos, kézen fogva kísérte a vagonhoz a kislányt. Jó utat! Mondta neki búcsúzóul, s még integetett is, mintha régi ismerősök lennének. A citromsárga vonat pedig elindult a boldogság földje felé. Néhány nap múlva a peronon ismét ott állt a göndörhajú kislánya rózsaszínű szoknyájában, barna kabátjában, s a nagy bőröndel a kezében. A kalauz épp egy vonatról szállt le. Azonnal észrevette a gyereket, s nyomban oda is sietett hozzá. Szia, újra itt? Megtaláltad, amit kerestél? Kérdezte tőle. Igen, de most másfelé utazom, felelte a kislány. A szeretet völgyébe induló vonatra szeretnék felszállni. A kalauz levette fejéről a sapkát, órán feljebb tolta a szemüvegét és hosszasan nézegette a vagonokat. A sok rozsdás szerelvény között kiszúrt egy tűzpiros mozdonyt. Úgy csillogott, mint az est hajnal csillag. Bárkinek, aki csak ránézett, a szeretet járta át a szívét. Úgy gondolom, ez lesz a te vonatod. Mutatott rá a piros vasúti kocsira a kalauz, s ezúttal is oda kísérte a kislányt. A vonat lassan elindult, s a kislány majd kiesett az ablakból, annyira integetett a jószívű kalauznak. Pár nap elteltével hatalmas tömeg gyűlt össze a vasútállomáson. Az emberek ide-oda tolongtak, mint akik a világban keresik a helyüket, s mint akiknek fogalmuk se lett volna arról, hogy merre szeretnének valójában menni, de annyi biztos volt, hogy egy jobb helyre attól, ahol éppen voltak. Miután mindenki rátért a saját útjára, a peronon már csak a göndörhajú, rózsaszín szoknyás barna kabátot viselő kislány állt a nagy bőröndel a kezében. Kedves ismerőse, a kalauz már messziről mosolyogva közeledett felé. Szinte éreztem, hogy újra találkozni fogunk, mondta neki vidáman. Most hová utazol? A béke szigetére. Melyik vonat megy afelé? A kalauz körbenézett. A szemei szinte azonnal megakadtak egy hófehér szerelvényen, amelyre esküdni mert volna, hogy pár perccel azelőtt még nem volt ott. Már meg is van, az a gyönyörű, tiszta kocsi, s már sétáltak is kézen fogva a vagon felé, amely olyan fehér volt, mint a hó. Bárki, aki csak ránézett, lelkét a béke finom nyugalma járta át. A kislányt óvatosan segítette fel a kalauz, s mielőtt a vonat elindult volna, megkérdezte tőle. Miért utazol minden egyes nap ezekre a helyekre? Miért keresed őket szüntelen? A kislány levette a sapkáját, s így felelt, mert ezek a legfontosabb céljaink az életben. A boldogság, a szeretet és a béke, amelyre minden egyes ember vágyik, de a keresésükkel nem töltenek elég időt. Néha közelinek tűnnek, néha távolinak, de léteznek. Ezt mások is érzik, s van, aki az odavezető utat is meg tudja mondani, de mégsem mer elmenni oda. A kalauz szívébe és lelkébe belehasított egy érzés. Az jutott eszébe, hogy ezek a lehetőségek mindvégig előtte is ott voltak, de ő sem fordított rájuk kellő figyelmet, s az élete úgy siklott el a legfontosabb dolgok mellett, mint bármelyik szerelvény. Szemeiből önkéntelenül potyogni kezdtek a könnyek, s mielőtt a vonat elindult volna, ő maga is felkapaszkodott a vagonra, ledobva a válláról a jegykezelőgépet. A mély felismerés hatására sírva ölelte a kislányt, s együtt indultak el egy boldogabb, szeretetteljesebb s békésebb világ felé.
2: Ez
0: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Zokni és Inkoz, a bravúros zokni páros.
1: Sziasztok, sziasztok! Innen a stúdióból Zokni és...
2: Inkoz jelentkezik, sziasztok!
1: Ma a pazarlásról fogunk kicsit beszélgetni.
2: Sajnos hajlamosak vagyunk pazarló életmódot folytatni. Na de mi is számít pazarlásnak?
1: Úha, jó hosszú a lista, de csak hogy megemlítsünk párat. Például, ha fogmosás közben folyatjuk a vizet, az elég nagy pazarlás.
2: Pontosan, hiszen olyankor csak a semmibe folyik a víz. Fontos, hogy fogmosásnál zárjátok el a vizet.
1: És a csapot is csak kicsit nyissátok meg, nem muszáj, hogy zúduljon a víz kézmosás közben.
2: Egy ember egy évben így is nagyon sok vizet használ fel, viszont ha mindenki figyel a vízhasználatra, akkor sok kicsi sokra megy.
1: Pazarlásnak számít az is, ha égve hagyjuk a lámpákat, hiszen teljesen fölöslegesen használjuk az áramot.
2: Szóval, ha kijöttök a szobából, figyeljetek arra, hogy kapcsoljátok le a lámpát magatok után, hiszen csak egy mozdulat, ennyi, puff.
1: Ne felejtsetek szólni egy felnőttnek, hogy a konnektorból is húzzák ki a töltőt, hogyha már nem használják, mert úgy is fogy az áram.
2: Pazarlásnak számít az is, ha ételt dobunk a kukába.
1: Pontosan, ezért amit csomagolnak nektek uzsonnára, azt mindig tessék megenni.
2: Jó, nálam mondjuk előfordul, hogy nem kérem, de délután vagy este mindig elnyammogom fonalszál híres neves fonalszendvicsét. Na jó, de hogyha tényleg nem kívánom, akkor odaadom valaki másnak.
1: Igen, ilyet én is szoktam csinálni. Valaki úgy is megeszi. Próbáljatok meg ti sem pazarolni.
2: Mert a környezetünk is meghálálja.
1: Tartsatok velünk legközelebb is, mert a környezetvédelem mindig izgalmas.
2: Jó dolog jót tenni, nem csak mással, hanem a környezettel is.
1: Pontosan. Na, sziasztok!
2: Sziasztok!

0: Műsorajánló következik. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban. Csukás Mese
1: Rádió! Rádió egyfejűeknek.
0: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason. A nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szerusztok, gyerekek! Most Szőke András mesél nektek. Bálint Ágnes, Frak és a foci. Egér Pongyolában történetét fogjátok hallani. Fraknak reggelenként, ébredés után azonnal valamilyen étel jutott az eszébe. Rántott szelet, túrós gombóc, sonka kövérje, vagy virsli pongyolában. A palacsinta tésztába mártott és zsírban kisütött virslit különösen szerette. De örömmel ette az előző napról maradt taronyás húst is. Frakra sok mindent lehetett mondani, csak azt nem, hogy válogatós. Irma néni vajaspirítós szokott reggelizni. Frak azt is nagyon szerette. Mihelyt a ház megtelt a pirított kenyér illatával, sietett a konyhába, hogy le ne maradjon Irma néni reggeliéről. Frakkocskám, te már reggeliztél, emlékeztette Irma néni, aki jó háziasszony módjára addig nem ült asztalhoz, míg az egész ház népét jól nem lakatta. Menj szépen a helyedre, és hagyj engem nyugodtan enni. Én csak egy kis vajaspirítóst, szepegett Frak. Csak legalább a héját. Úgy szeretem. Mit nem szeretsz, te Frakkocska, sóhajtott Irma néni, és már nem is ízlett neki a pirítós. Odaadta át Fraknak, aki nagy gyönyörűséggel ropogtatta. Most igazán menj a helyedre, szólt rá Irma néni, miközben szelt magának egy kis sajtot. Úgy sem kapsz többet, mindenki mondja, milyen kövér vagy. Csak nézem, ma az nem hízlal. Ezt Irma néninek is el kellett ismernie, mégis zavarta, hogy Frak ott ül vele szemben, pillantását a sajtra felfüggesztve, mert ha csak nézte volna. De sóhajtozott is szívettépően. A nagy sóhajtozástól megvékonyodott a horpasza, és Irma néninek egy idő múlva az a kényelmetlen képzete támadt, hogy egy éhező kutya lesi a szájából a falatot. amely ezek után meg is keseredett és frakhoz vándorolt. Alig, hogy Irma néni reggeliét közösen elköltötték, Frak megnézte, mit csinálnak a macskák. Nagy örömére még javában reggeliztek, bögréjük félig volt tejjel. Mit nyammogtok itt az ételen? Dugta közéjük Frak az orrát. Látszik, hogy nem vagytok éhesek, csak szokásból esztek. Menj innen, Frak, kiabálták a macskák. Te már reggeliztél? Régen volt, talán igaz sem volt. No, és ha régen volt? Lukrécia nem volt rest oda menni a polchoz egy szakkönyvét. Tessék, itt írja a könyv, hogy a kutyákat csak naponta egyszer, lehetőleg este felé kell etetni. Csak ugyanezt írja, dugta oda szerényke a fejét. És van kép is ebben a könyvben. Míg a macskák a kutyák tartásáról szóló szakkönyvet tanulmányozták, Frak mindkét bögréből kihörpintette a tejet és odébb állt. A macskák Irma nénihez mentek panaszra. Frak már megint kilefettyelte a reggeli tejünket. Irma néni éppen a későnkelő Károly bácsi reggeliét készítette, újra teletöltötte a macskák tányérját, azután tovább szeletelte a füstölt kolbászt. Alig ült Károly bácsi az asztalhoz, megjelent Frak. Házi kolbász! Fölséges jó szaga van! Károly bácsi kezében megállt a villa, Irma néni felsikoltott. Nehogy adj neki, ő már reggelizett. Tudod, hogy mindig ő az első, azon kívül evett az én reggelimből, sőt, a macskák tejét is megitta. Mars innét, Frak! Mordult rá Károly bácsi szigorúan. Mars a helyedre! Frak elkódorgott és lefeküdt a kis piros szőnyegre, amely az ő konyhai helye volt. Onnan lövelt fájdalmas pillantásokat a kolbász felé, közben sóhajtozott. Micsoda ízek! Micsoda zamatok! Ha én ebből csak egy morzsikát is ehetnék! Károly bácsi eltolta maga elől a tányért. Így nem lehet reggelizni. Megkeseredik a számban a falat. Frak reménykedve csóválta a farkát. Ide azt a keserű falatot, ide gyorsan, hogy bekaphassam. Károly bácsi már dobta is volna oda a kolbászt, ám Irma néni közbelépett. Frak, azonnal menj be a szobába, hagyd Károly bácsit nyugodtan reggelizni. Igen, igen, helyeselt Lukrécia. Semmi keresnivalója itt, elvégre ő már reggelizett. Egyesült erővel betuszkolták Frakot a szobába, rácsukták az ajtót, Károly bácsi pedig visszaült az asztalhoz, a szobából azonban fájdalmas szűkölés hallatszott. Már nézni se szabad! Már nézni sem hagyják! Szívtelenek! Lelketlenek! Ha én abból a kolbászból csak egy icuri, picurka falatot etnék! Károly bácsi úgy érezte, fűrészport rág. Végül is fogta a maradék kolbászt, és elindult vele a szobaajtó felé. Irma néni hiába sivalkodott. Már reggelizett! Ne felejtsd el, Károly, hogy már reggelizett! Nyílt az ajtó, a kolbász eltűnt, Frak feneketlen bendőjében. Miután Irma néni kiheverte a reggelivel járó megrázkódtatásokat, elhatározta, hogy rendet csinál az éléskamrában. Új papírcsípkokat tesz a polcokra. Alig kezdte el a rendezgetést, mindenütt egérnyomokat talált. Lukrécia! Szerényke! Hívta bosszúsan a macskákat. Nézzétek, hogy összerágták az egerek a szalonnát. Kifolyt a liszt, a rizs, a búzadara, mert az egerek lyukat rágtak a zacskókba. A porcukornak pedig egérszaga van, szagoljátok csak meg. A macskák megszagolták és kénytelenek voltak elismerni, hogy tömény egérszaga van. Megérdemelnétek, hogy ezzel édesítsem a kásátokat, mondta Irma néni mérgesen. Mégiscsak hallatlan, hogy két macska van a házban, és az egerek mindent összerághatnak. Szerényke bűntudatosan lehajtotta a fejét, Lukrécia pedig sietve eldugta a porcukros bödönt a padlás lépcső alá, nehogy Irma néni beválthassa a fenyegetést. Frak kíváncsian szaladt oda. Mi az? Mi van abban a bödönben? Egérszagú porcukor, mutatta neki Lukrécia. Frak elfintorította az orrát. Fúj! Mi az? Nem szereted? Nem. Lukrécia nem akart hinni a fülének, létezik tehát olyasmi, amit Frak nem szeret. Ezt a hírt azonnal meg kellett vinni Irma néninek. Irma néni figyelme azonban másfelé kalandozott. A kamratakarítást is abbahagyta, mert egy barátnője telefonált, hogy átutazóban meglátogatja. Ezt a barátnőjét Irma néni nem kedvelte túlságosan, mert igen kíváncsi természetű volt, még a fiókokba is belekandikált, hogy rendet tartanak-e bennük a háziak. De ha már hosszú évek után egyszer betoppan, illik megvendégelni. Károly bácsinak is szólni kell, hogy borotválkozzék meg, Károly bácsi csöppet sem örült a vendégségnek. Mindig nehéz szívvel cserélte fel a kényelmes házi gönceit arra a sötét ünneplő öltönyre, amelyen minden porszemecske meglátszott. Különösen jól érvényesültek a sötét szöveten frak aranyfényben csillogó vörös szőrszálai. Károly bácsinak erről eszébe jutott valami nagyon fontos. Irma szívem, fordult a feleségéhez. Jól behetesd ám a kutyát, nehogy kinézze a falatot a vendég szájából. Irma néni már gondolt erre, nagy fazék körömpörkölt rotyogott a tűzhelyen. Egy határ galuskát is főzött hozzá, délben Frak úgy jól lakott, hogy az egész készülődést átaludta. Akkor ébredt csak föl, mikor a vendéghölgy már javában fürkészte a szépen feldíszített hidegtálakat, hát ha talál rajtuk valami kivetnivalót. Nagy bánatára nem talált. Irma néni kitett magáért. Az asztalt gyönyörűen megterítette, finomabbnál finomabb falatok sorakoztak a tálakon. Károly bácsi zakójáról vizes kefével leszette az utolsó kutyaszőröket is, a két macska pedig szalaggal a nyakában illedelmesen ült a díványon. Minden a legnagyobb rendben volt, a vendéghölgy már kezdte elveszíteni minden reményét, hogy felfedez valamit, amit ízes pletykaként magával vihet. Ebben a kilátástalan helyzetben vette észre Frakkot. Frak az ajtónál állt, félénken, mint egy koldus, sóvár pillantásokat vetve a tálakra. Ezek a sóvár pillantások egy éhező kutya sorsáról beszéltek. Beszéltek, kiabáltak. A vendéghölgyet minden esetre szíven ütötte Frak nézése olyannyira, hogy torkán akadt a falat. Irma! Kiáltott a levegő után kapkodva. Ti nem adtok enni ennek a kutyának? Nálam a kutya mindig előbb kap, mint a férjem. Légy nyugodt, nálunk is, mondta Irma néni. Igaz-e, cicurkák? Igaz, igaz, bólogatott szerénke. Lukrécia még hozzátette. De mindig ezt csinálja, ha valaki eszik, kinézi a falatot a szájából. Képtelen elviselni, ha más eszik. Mert biztosan éhes, vélekedett a vendéghölgy. Frak szeméből igenlés, helyeslés, határtalan rajongás sugárzott feléje. Irma néni görcsösen szorította a villát, és alig bírta kinyögni. Ha csak azt láttad volna, drágám, amit ma megevett. Károly bácsi és a macskák azonnal sorolni kezdték Frak aznapi étrendjét, de a vendéghölgy nem tudott szabadulni Frak pillantásától. Miközben szórakozottan hallgatta a felsorolást, egy kenyérhéj darabkát villájára tűzött és kitörölte vele a tányért. Azután odavetette Fraknak, az meg úgy bekapta, mint a három napja ez lett volna az első falat, amely lecsúszik a torkán. A barátnő diadalmasan fordult Irma nénihez. Ugye mondtam, hogy éhes? Mikor már egy kutya kenyérhéjre fanyolodik, Irma néni sírva fakadt. Károly bácsi a méregtől vörösen kiáltotta. Frak, azonnal takarodj a helyedre! Frak fülét, farkát behúzva megfordult, de még küldött egy fájdalmas pillantást a vendég felé. Az meghatottan susogta. Tudom, kutyuskám, hogy éheztetnek. Nem is való az ilyeneknek kutya. Rövidesen elbúcsúzott a háziaktól, mert már alig várta, hogy széltében hosszában mesélhesse, hogyan koplaltatnak művelt emberek egy jobb sorsra érdemes vizslát. Az utcán váratlan öröm érte. Az Állatvédő Egyesület ellenőrével találkozott. azon melegében elmondta neki a szomorú tapasztalatait. Az ellenőrnő felírta a címet, és már is indult. A macskák még javában hordták a borogatást Irma néni homlokára, mikor megszólalt a csengő. Károly bácsi nyitott ajtót. Rémülten hátrahőkölt, midőn szembe találta magát a szigorú tekintetű látogatóval. Jó estét kívánok, köszönt az ellenőrnő. Semmi jót nem ígérő hangon. Bejelentést kaptunk, hogy itt egy kutyát éhesztetnek. Mielőtt Károly bácsi bármit szólhatott volna, benyomult a lakásba. Ez az a kutya? Bökött ernyője hegyével Frak felé. Ez, mondta Károly bácsi. Csak hogy nem éhesztetjük. Tessék megtapogatni, milyen jó húsban van, ajánlotta Lukrécia. Az nem számít, jelentette ki az ellenőrnő. Van úgy, hogy az éhező kutyák felfúvódnak és kövérnek látszanak, de az már a vég. Micsoda? Kérdezte Irma néni, és ledobta a szemére csúszott borogatást, hogy jobban lásson. Szemügyre akarta venni Frakkot, ilyen egy éhségtől felfúvódott kutya. Frak fordult kutyájához kétségbeesve Károly bácsi. Mondd el, mit tettél ma? Az ellenőrnő a fejét rázta. Tessék hagyni, kérem, ha a kutya, teszem azt, meg van félemlítve, nem fogja megmondani az igazat. De én megmondom, szólalt meg Frak, aki már kezdte sejteni, hogy nagy falánkságában elvetette a súlykot. Ma nagyon sokat ettem, tegnap is, és tegnap előtt meg azelőtt is. Nagyon-nagyon sokat. Jó van, kiskutyám, mosolygott rá a nagy darab, csontos hölgy. Én azt hiszem el, amit látok. Megkérjük a gazdikáidat, hogy adjanak neked enni. Hadd lássam, hogyan eszel. A hölgy azt akarja látni, hogy Frak kiéhezetten veti-e rá magát az ételre, vagy csak turkál benne, magyarázta Károly bácsi Irma néninek. Hol van a világon olyan étel, amelyikben a mi Frakkunk csak turkál, kérdezte Irma néni majdnem sírva. Tessék rám bízni, ugrott oda a Lukrécia. Majd mi szerénkével elkészítjük, és már is Frakhoz fordult. Frak, mit ennél szívesen? Mit is, vár csak, talán virslit pongyolában. Már is hozzuk, mondta Lukrécia, és szerénkét maga után vonszolva a konyhába sietett, szerénke fel volt dúlva. Szörnyű ez a kutya, azzal a mérhetetlen falánkságával. Most ne sopánkodj, szólt rá Lukrécia, inkább hozd ide az egérszagú porcukrot a padlás lépcső alól. Lukrécia megkeverte a palacsintatésztát, és odatette forrósodni az olajat a gáztűzhelyre. Közben megérkezett szerénke a porcukorral. Tulajdonképpen mire kell ez neked? Kíváncsiskodott. Belekeverjük a palacsintatésztába, magyarázta neki Lukrécia. Pár perc múlva elkészült Frak kedvenc csemegéje a virsli pongyolában. A két macska jobbról-balról fújta, hogy hamarabb kihűljön. Azután tálcára tették és bevitték a szobába. Frak már türelmetlenül várta őket. De sokáig piszmogtatok? A türelem rózsát terem, fuvolázta Lukrécia, és oda tálalta Fraknak a palacsinta tésztában sült virslit. Frak már eltátotta a száját, hogy bekapja, mikor hirtelen egér szag csapta meg az orrát, gyanakodva szaglászott. Halljátok, ez nem is virsli, hanem egér pongyolában. Ugyan, Frakkocska, mit képzelsz, csapta össze Lukrécia a praszliát. Még hogy mi egér pecsenyét tálalunk neked? Frak tovább szimatolt. Akármit mondasz, ennek egér szaga van. És utálkozva eltolta magától a tányért. Az ellenőrnő csodálkozva nézett rá. Te már akkor meg sem eszed? Nem én, rázta Frakka fejét, és elfordult. A hölgy felpattant a karosszékből, akkor te nem is tudod, mi az az éhezés. Sajnálkozva fordult a háziakhoz, elnézésüket kérem, amiért zavartam önöket. Frak, kísért ki a hölgyet, mordult Károly bácsi a kutyára. Frak udvariasan kikísérte a szigorú tekintetű nőszemét, becsukta mögötte a kaput, aztán visszalohult, hogy végére járjon, mit egy sütöttek neki tulajdonképpen. A macskák azonban addigra bekebelezték a virsit pongyolástól, minthogy őket az egérszag egyáltalán nem zavarta. Ettől a naptól kezdve, ha Frak kíváncsiskodott, hogy Károly bácsi vagy Irma néni mit eszik, ezt a választ kapta. Frakkocska, az egér pongyolában és te ezt nem szereted.
0: Csukásmese Rádió. Ne felejtsétek el, az apró odafigyelések is nagy változást hozhatnak. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak. Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögöt, ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. És most lassabban mondom, ismételjétek együtt velem. Láttam szűrös hörcsögöt, most mondjátok velem. Láttam szűrös hörcsögöt, mehetünk tovább. Éppen szörpöt szörcsögött. Most mondjuk együtt. Éppen szörpöt szörcsögött. Menjünk tovább. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, most mondjátok velem. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, menjünk a végére. Rátörnek a hörcsög görcsök. Most együtt. Rátörnek a hörcsög görcsök. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Láttam szűrös hörcsögöt, éppen szörpöt szörcsögött. Ha a hörcsög szörpöt szörcsög, rátörnek a hörcsög görcsök. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
0: Amit most hallgatsz, az a
1: Tyukás Mese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
5: A páva meg a varjú, aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
6: Szárnyát a páva kiterjesztve, magát nagy büszkén mutogatta. Nézte a varjú szemmeresztve, s magában mind ezt hajtogatta. Kár, kár, de igaz, e hegykepi ma szebb, mint én vagyok, tolla, hogy ragyog. Nagy volt a varjú irítsége, de haj csodát, mindjárt lett vége, amint megszólalt büszke páva fülsértőn, rikoltva fennen. Most már magamat nem szégyellem, károgott a varjú. A páva bár szép a tolla, de csúfa hangja, s így végre is alsóbb a rangja. S elégedetten, csúf károgással tovább repült a varjú egy háza.
5: A Páva meg a Varjú című mesét hallottátok.
7: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
8: Sziasztok, Gyarmati Erik vagyok, az M2 hetet hét kaland egyik műsorvezetője. Ma én olvasok nektek mesét. Az egyik leghíresebb királyunkról, Mátyásról fog szólni. A legszebb mesék Mátyás királyról. A vadkörtés ember. Akkor történt, mikor Mátyás király Bécsnek büszke várát ostromolta. Mégpedig a döntő roham előtt való estén. A király túri süveget nyomott a fejébe, ütött kopott gubát kerített a vállára, s karon kapta Magyar Balást, a fővezért. Így szólt hozzá. Gyere, Balázs, nézzünk körül a táborban. Hadd lám, hogyan várják jó vitézeim a holnapot. Bizazok nagyon nyugodtan várták, mintha nem is ellenséget kellene kaszálni másnap, hanem búzát. Mesélgetve, danolászva heverték körül a tábortüzeket, és nem sok ügyet vetettek a két gubás emberre. Azt gondolták, eleségszállító fuvarosok. Mátyásék megkerülték az egész tábort, s visszatérőbe voltak, amikor a várfalak felől nagy huppanás hallatszott, mintha tele zsákot hajítottak volna le a várbeliek. Nem zsák volt pedig len az, hanem ember. Lassan-lassan kivált a sötétségből, s közeledett a táborhoz. Őszbe csavarodott bajuszú kis köpcös ember volt. A gúnyája mutatta, hogy a fekete seregből való vitéz. A sisakját nem fején tartotta, hanem kezében, s ez mindjárt szemet szúrt a királynak. Intett tehát Mátyás király a fővezérnek. Megállj, Balázs! Lássuk meg ezt az embert, mi betöri a fejét. Nem törte az ajánlóval semmiben. Leült a tábor szélén hambadó tűz mellé, zölébe vette a sisakját, eszegette belőle szép csendesen a frissen szedett vadkörtét. A vezér meg a király összenézett. No, ennek helyén van a szíve, nevetett Magyar Balázs. Bizonyosan a vár tövébe szedte azt a finom csemegét, pedig ott könnyen ott hagyhatta volna a fogát. A király is elmosolyogta magát. Hiszed-e, Balázs, hogy magam is megkívántam a vadkörtét? No, csak ennél nagyobb kívánsága sose legyen felségednek, szólt a fővezér, s oda ment a kisemberhez. Sebesen ment, de lassan jött vissza, mert csak úgy döcögtette a nevetés. Uram király, ma nem csemegézel vadkörtét, azt mondta a kisember, hogy nem adna ő még magának Mátyás királynak sem. No, ennek az embernek már magam is a szemébe néznék, mondta Mátyás kedvetlen, még összépúzta magának gubát, oda ballagott a tűzhöz. Jó estét, földi! Köszöntette a vadkörtés embert. Az meg csak annyit mondott rá Fokhegyről. Edd meg, ha jó! Mátyást elkapta a bosszúság, és hirtelen kiegyenesedett, de csak egy szemvillanásig, aztán megint összegörnyedt, s alázatosan adta ki a szót. Inkább ennék egy kis vadkörtét, ha jó volna. Jó az annak, aki szereti. Erre egy van a vártövében belül egész erdő. Jaj, de hogy megyek én oda? Játszotta Mátyás az ilyettet. Még a fejemre esne valami bolond német, hanem te neked adok egy körtéért egy aranyat. Nem eladó, majszolta a körtét a vitéz. Magam is elbírok vele. Látod, a holnap estét már vagy megérem, vagy se. Aztán nem akarnék éhen menni a más világra. Mátyásnak nagyon megtetszett a mokány kisember, de úgy tett, mint aki megbosszankodott. Nem is vagy te magyar ember, csúválta a fejét, ha így elereszted a vendégedet. Micsoda? Ugrott fel a kisember, mint a hörcsög, de aztán csak visszaült a körte mellé, és nyugodtan folytatta. Látod, pedig én is nagyon sokszor jártam már az udvarodon, de te egyszer se vendégeltél meg. Mátyás király ekkor nagyon meghökkent. Hát te tudod, hogy én ki vagyok? Kérdezte. Hát a király. Láttam az elébb, mikor kiegyenesedtél, hogy te csak a király lehetsz. Más nem tudja úgy tartani a fejét. Mosolygott a király. Hát most már csak megvendégelhetsz. Meg ám, ha te is megígéred, uram király, hogy megvendégelsz egyszer, ha innen hazakerülünk. Farkas, mondja borjúláb, nevetett Mátyás, és kezet adott a furcsa alkura. Kapott is vadkörtét, de olyan folytós fanyar volt, hogy csupa becsületbe levett meg belőle egyet. Aztán befordult a sátrába, aludt egyet a medvebőrön, s másnap csak ugyan elfoglalta Bécs városát. Csapta kis nagy áldomást, tartott vagy fél esztendőig, hanem persze a vadkörtés embert úgy elfelejtette Mátyás, mintha sose látta volna. De még akkor sem emlékezett rá, mikor egy esztendő múlva azt jelentették neki a budai várban, hogy valami ütött-kopott öreg katona erőnek erejével be akar jutni az ebédlőszobába. Azt mondja, hivatalos vendégű oda régen. A király csupa püspökökkel, hercegekkel ült az asztalnál, de azért bebocsájtotta az embert. Az pedig megállt mereven, mint a cövek. Megadta a tiszteletet annak rendje módja szerint, s várta, még megszólítják. Ki vagy, mi vagy, jó ember? Kérdezte a király.
9: Talált.
8: Ki Máté? Bizén ki nem találom, ha meg nem mondod, mosolyodott el a király a furcsa néven, s valami homályos emlék elevenedett meg az eszében. Hirtelen felcsillant a szeme, mert eszébe villant. A vadkörtés ember! Az emni! Örvendett Mátyás, majd odaszólt a felszolgáló inasoknak. Nosza, tegyetek ennek a jó embernek egy terítéket a ti asztalotokra. Ó, felséges király, kottyant bele Máté vitéz a parancsba. Én téged vendégeltelek, meg nem az inassaidat. Igazságos Mátyás király talán először életében megszégyelte magát, s megkérte a jobbján ülő nádort. Nádor uram, engedjen itt én mellettem helyet ennek az embernek, mert csak ugyanaz igazság beszél belőle. És így esett az, hogy a fekete sereg legrongyosabb vitéze Magyarország legelső uraival mártogatott egy tálba a király asztalánál. De Biző ezt nem akarta észrevenni egész az ebéd végéig. Csak akkor szólt oda nagy ilyetten Mátyásnak. Nini, uram király, te nem is illik az, hogy én szegény közember létemre itt égtelenkedjek a te asztalodnál. Megint igazad van, hívem, kacagott a király. És abban a percben megtette Máté vitézt a fekete seregben a nemesek hadnagyának. De még nemes levelet is festetett neki, 3 vadkörtét aranyos mezőben. Így lett Máté vitéz ősapja a nemes és nemzetes körtési családnak.
0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: az eszembe.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Nektek melyik a kedvenc nyári finomságotok? Nektek is a fagyi? Nekem is. Melyiket szeretitek jobban? A csavarosat vagy a gombócosat? Szerintem mind a két fajta nagyon finom. Én egy vagy két gombócot merek egyszerre csak enni, mert én az éneklés miatt nagyon ügyelek a torkomra. A kedvencem a pisztácia és a vanília. Nektek melyik a kedvenc ízetek? Csoki, málna, puncs, ananász, kókusz, stracciatella, karamella, mangó, mennyiféle fagylalt? Vannak olyan fagylaltok, amit otthon is elkészíthettek. Például, ha egy banánt felkarikáztok, mélyhűtőben lehűtitek, aztán epret vagy málnát adtok a banánhoz, majd az egészet anya vagy nagyi segítségével leturmixoljátok, akkor akár otthon is készíthettek fagyit magatoknak és a családtagjaitoknak. Ha van kedvetek, le is rajzolhatjátok István bácsinak, a mesepostásnak a fagylaltjaitokat. Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, Peszterinc Dóri vagyok, és most én fogok mesélni nektek. Képzeljétek, pici koromban a nagymamám rengetegszer elmesélte ezt a történetet, úgyhogy hallgassátok most ti is sok szeretettel. A Béka király. Német mese. Átdolgozta Mészöly Miklós. Volt egyszer egy király, s a királynak egy elkényeztetett, büszke lánya. Egyszer ez a leány kint a pázsiton aranyalmákkal játszott. A pázsit mellett volt egy kert, abban meg egy kút, s ahogy ott játszogatott, az egyik aranyalma beleesett a kútba. Elkezdett sírni nagyon, s egyszer csak kijött a kútból egy béka.
4: Miért sírsz te, leány?
3: Kérdezte. Az almám beleesett a kútba, zokogta.
4: Kihozom én,
3: mondta a béka.
4: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
3: A királylány megígérte. A béka meg már is hozta az almát, hanem amikor odaadta a királylánynak, az sarkon fordult, s faképnél hagyta. Csak hogy a béka is ment ám utána, a királylány sárga is volt, meg fehér is volt az ijegységtől, s kérdezte az apját, hogy mit tegyen.
4: Hát, ha megígérted neki, erezd be,
3: mondta az apja. A lányt ette a méreg, de azért engedelmeskedett. A béka odaült mellé az asztalhoz, egy tából ettek, egy pohárból ittak, végül egy ágyba feküdtek. De a lány pár pillanat múlva megfogta a békát, és undorodva kidobta az ablakon. Magas palota ablakból a földre lepottyanni, bizony még egy békának sem öröm, de azért összeszedte magát, s elindult a patak felé nagy szomorúan. S hát éppen ott mosott egy szegény árva leány. Volt neki egy aranygyűrűje, amit még az édesanyjától kapott, s ez a gyűrű éppen beleesett a vízbe. Kereste, kereste, de nem találta, s akkor meglátta a békát. Mindjárt oda guggolt elé, s kérte kedvesen, hogy hozza ki a vízből a gyűrűjét.
4: Én hozom én neked,
3: mondta a béka.
4: De csak akkor, ha velem egy asztalhoz ülsz, egy pohárból iszol, s az ágyadat is megosztod velem.
3: Az árvalány megígérte, s a béka menten meg is kereste a gyűrűt a patakban. Aztán a lánya békát a ruhás kosárba tette, hogy ott aludjék, ő meg mosott tovább. De alig értek haza este, a béka hármat brekkentett, és szép királyfivá változott. A szegény árva lánynak még a lélegzete is elállt a csodálkozástól, a királyfi pedig így szólt hozzá. Jó voltál hozzám, bízzál bennem. Most elmegyek, de nem örökre. Azzal fogta magát, s elment a palotába, hogy megkérje a királylány kezét. Haj, de még hogy örültek most a látogatásának? A királylány azon nyomban meg akarta ülni a lakodalmat. Ahány inas meg cseléd volt, mind sürgött forgott. Még az árvalányt is elhívták, hogy segítsen a konyhán. De abban a pillanatban, amikor belépett a palota kapuján, látják ám, hogy nincs sehol a királyfi, csak egy csúk nagy béka csattog az árvalány nyomában. Kérdi tőle a királylány mérgesen. Tiéd ez a béka? Az enyém. Hát ha tiéd, vidd is magaddal, ide ezzel a csúfsággal be nem jössz. Ahogy ezt a béka meghallotta, mindjárt

0: királyfivá változott, karon fogta az árvalányt, hazamentek, megesküdtek, stán még ma is élnek.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tudod, a szavak néha csak arra jók, hogy félrevezessenek.

Volt egyszer egy kis falu, és abban a faluban élt egy szép fiatal leány. Egyik reggel hozzákezdett, hogy kimossa az összegyűlt szennyest. Levitte a ruhákat a patakra, beáztatta, beszappanozta egyiket a másik után, súlykolóval megcsapkodta őket, öblítette, csavarta, majd miután kész volt, visszaballagott a házukhoz, és hozzákezdett teregetni.

vidáman teregetett, közben még dalolt is. Meglátta őt a szomszédban lakó idős bácsi, aki éppen vízért indult a kútra, elmosolyodott, letette a vödröt, és elindult a lány felé.

kerítésnél megállt, átkiáltott a szomszédba. Jó reggelt, Boglárka! Így hívták a leányt, és széles mozdulatokkal integetett neki.

Észrevette Boglárka a szomszéd bácsit. Abba hagyta a munkát. Egy csipesz még felcsíptetett a ruhára, és ő is integetni kezdett.

ekkor feltűnt egy ifjú legény. De nem gyalogosan, hanem lóháton. Huszárosan ülte meg szép fekete sörényű lovát. Kihúzta magát a nyeregben, hadd lássa a falu népe, hogy nem akármilyen legény ő.

Ahogy meglátta boglárkát, megdobbant a szíve. Ilyen szép lányt még életében nem látott. Csak ámult-bámult. Ahogy elhaladt a ház előtt, felegyenesedett a nyeregben, és oldalt fordulva integetett a lánynak.

Boglárka meglátta a lovast, neki is megtetszett a legény. Elmosolyodott, és visszaintett. De ebben az integetésben sok minden benne volt.

Benne volt ebben az integetésben az, hogy gyere vissza. Az is, hogy remélem tetszem neked. Az is, hogy várok rád. De nem is kellett sokáig várnia. Egyik este az ifjú visszajött, összeismerkedtek, megszerették egymást. Egy év múlva egybe keltek, nagy lakodalmat csaptak, ittak, mulatoztak!

Csillagászás meserádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás meserádió. Rádió egyfejűeknek.

a fukar Molnár. Egyszer réges-régen élt egy Molnár, aki annyira fukar volt, hogy soha senkit nem vendégelt meg, de még a vándorokat is elüldözte. Aki néha napján bekopogtatott, annak még egy karé kenyeret sem adott. S ha éppen úgy tartotta kedve, még a kutyáját is utána küldte. Aztán egy borús estén egy ősz öreg anyó kopogtatott be a Molnárhoz. Drága uram, itt maradhatnék éjszakára. Mindjárt jön a vihar, és még messze van a következő falu, kérte az anyóka. Ám a fukar Molnár feldühödött, és leteremtette a lábáról. Mit képzelsz, mi vagyok én? Fogadós? Kiáltott rá mérgesen. Keres máshol szállást, mert itt nincs helye csavargóknak. Azzal elkergette az anyókát a birtokáról. Szegény anyóka pedig tovább bandukolt az úton, s közben azon gondolkozott, hogy megleckészteti a Molnárt a fukarságáért. Amint így mendegélt, szembe jött vele egy fiatal legény. Adjon Isten! Köszönt a fiú. Mondja, miért lógatja úgy az orrát, néném? Nagyon elfáradtam. Szállást keresek, mielőtt megérkezik a vihar. De eddig csak elkergettek. Hát te, fiam, mi áradban erre? A malomba megyek, munkát szeretnék kérni a Molnártól. Hát, fiam, azt elfelejtheted. Éppen onnan kergettek el az imént. A fiú elszomorodott, s már fordult is volna vissza, mikor az anyukának hirtelen támadt egy ötlete. De ha jobban meggondolom, tudom, hogy kaphatnál munkát a malomban. S ha megfogadod a tanácsomat, még a végén te lehetsz az új gazda. Hát ha így van, akkor mondja, mit kell tennem. És fülelni kezdett a fiú. Az anyuka intett neki, hogy hajoljon közelebb, és így szólt. Menj tovább, és amikor a híthoz érsz, találsz alatta egy csillogó követ. Tedd el a zsebedbe, és aztán menj egyenest a malomba. Majd az anyuka lépésről lépésre elmondta a legénynek, hogy mit tegyen a Molnáréknál. A fiú pedig azt gondolta magában. Ugyan miért ne tenném meg, amit tanácsol? Legfeljebb kidobnak. Megköszönte az anyukának a segítséget, és elindult a malom felé. Mikor a híd közelébe ért, már messziről meglátta a csillogó követ a patakparton. Úgy tett, ahogy a néni mondta, zsebre tette, aztán a Molnár háza felé vette az irányt. Bekopogott, és a Molnár nyitott ajtót. Jó estét, uram! Szállást szeretnék kérni éjszakára. Akkor rossz ajtón kopogtatsz, fiacskám, nálam nincs hely ilyen jöttmentek számára, mondta mérgesen a Molnár. Ám a fiú nem tágított, csak állt egyenesen, és mosolyogva csak ennyit mondott. Köszönöm, köszönöm. A Molnár tübegurult. Na most már hord el magad, amíg szépen mondom. De a fiú csak nem mozdult. Közben a hangos kiabálásra a Molnár felesége is kidugta az orrát a konyhából. Na mi az? Itt ez a csavargó, de bármit mondok neki, csak nem tágít. Ne hagyd, hogy ott kint rostokoljon, mindjárt elered az eső, kiáltott rá a Molnárra a felesége. Jól van, nem bánom, gyere be, itt töltheted az éjszakát, majd elfekszel a földön. De aztán vacsorára ne számíts, mondta a Molnár, és betessékelte a legényt a házba. A fiú leült a terített asztalhoz, és csak hamar meg is érkezett a Molnár felesége a gőzölgő vacsorával. A Molnár szava ellenére a fiú rögtön maga elé vette a tálat, és habzsolni kezdte az ételt. A fukar Molnárnak kezdett elfogyni a türelme. Előbb csak finoman, majd egyre dühösebben próbálta elkergetni a fiút az asztaltól. Hanem a legény csak ült tovább és falatozott.
közben pedig azt hajtogatta. Köszönöm, köszönöm. A Molnár pedig nem tudott egyebet tenni, hagyta, hadd vacsorázzon meg a fiú. Vacsora után a Molnár felesége ment, hogy megvesse az ágyukat. De a legény egy percig sem teketóriázott, befeküdt a Molnárék frissen vetett ágyába. A Molnár, mikor meglátta, égtelen haragra gerjedt. Mit képzelsz, te kis vakarcs? Tűnés az ágyamból! Kiabálta, de a fiú meg sem mozdult. Mintha nem is hallotta volna a Molnár szavát, csak feküdt tovább, s közben folyton azt ismételgette. Köszönöm, köszönöm. A Molnár ezt már mégsem hagyhatta. Próbálta kigurítani a fiút az ágyból, ám az minduntalan visszamászott. Végül belátta a Molnár, hogy nem tehet semmit, és hagyta a fiúnak, hadd aludjon az ágyában. A legény pedig megvárta, míg elalszik a ház népe, és mikor már mindenki nyugovóra tért, úgy tett, ahogy az anyóka tanácsolta. Elővette a csodatévő kövét, és a kemencébe a hamu közé rejtette. Majd visszafeküdt aludni. Aztán reggel csoda történt. Mikor a Molnár felesége meggyújtotta a kemencében a tüzet, hirtelen a szoba összes sarka úgy csinált, mint a Molnárné. Ha a Molnárné beszélt, azok ugyanazt mondták. Ha felsikoltott, akkor ők is sikítottak. Az asszony nem értette, mi történik körülötte, s hangosan rikoltozni kezdett a férje után. A Molnár kisvártatva bedobbant a konyhába. Hát téged mi lelt? Úgy visongsz, hogy még a faluban is hallják. Ám ahogy belépett, a sarkok őt is utánozni kezdték. Na, most gurult csak igazán dübe a Molnár. Hát ez meg milyen varázslat? Csak is annak a félnótásnak az ördögi műve lehet, kiabált mérgesen. És a sarkok csak úgy visszhangozták a szavait. Eközben a fiú az ajtónál hallgatózott, s jót nevetett magában. Aztán egyszer csak előtte állt a Molnár, és tajtékzott a dütől. Csak is te okozhattad ezt az űrzavart! Hallgattasd el ezeket a sarkokat, vagy nem állok jót magamért! Rendben van, de csak is egy feltétellel. Add nekem a lányod, és akkor elhallgattatom őket. A Molnárnak nem tetszett az ötlet, de nem volt mit tenni, ha nyugtot akart magának, teljesítenie kellett a fiú kérését. Nem bánom, hozzád adom a lányom, csak legyen már végre csend, könyörgött a gazda, miközben a fülét fogta. A fiú pedig fogta a csodatévő követ, és visszadugta a nadrág zsebébe. Ahogy eltette, a sarkok egyből elhallgattak, és síri csönd lett. Minden úgy lett, ahogy az anyóka megjósolta. A mogorva Molnár most újjongott örömében. A legény végül feleségül vette a Molnár lányát, és ő lett az új Molnár. Megörökölte az egész malmot, és attól fogva mindenki, aki arra járt, kapott vacsorát és szállást.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat egészen hetet hét határon túl is hallják. A következő dalt titkos nyelven fogom énekelni, és az a legeslegügyesebb, aki kitalálja, hogy melyik dalt énekelem, úgyhogy hegyezzétek nagyon a fületeket.

0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
1: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Móra Ferenc, harmatos zöld fűben, aki elmeséli nektek, Bogdán Csaba.
3: Sziasztok gyerekek! Bogdán Csaba vagyok, ma én fogok mesélni nektek. Zenész, gitáros vagyok, játszottam az első emelet együttesben, Szandinak írok dalokat, és már felnőtt gyermekeink vannak ugyan, de nagyon sokat meséltem nekik annak idején. Az én gyerekkoromban pedig édesanyám rengeteget vetített nekem diafilmeket, és ez nagyon szép emlék számomra. Nyitra megyének kellős közepén van egy kis falu. De akkorka falu, csak hogyha a piacak közepén elmiákolja magát a bíró macskája, a legszélső viskóban is hidegrázza az egereket. El se tudja gondolni az ember, hogy ebben a szegény kis faluban nem fért meg valamikor olyan nagy úr, mint Mátyás király. Úgy volt az, hogy akkoriban nagy gonosz világ járt a felvidéken. Fagyos nyár, esős tél, száraz tavasz, az egész vármegyében. Fölhallatszott a nagy jajszó a király udvarába is. Így esett aztán, hogy Mátyás király útra kerekedett, és bejárta kíséretével az ínséges tájakat. Vigasztalta, biztatgatta a föld népét, s nyújtotta a tanács mellé a kalácsot is. Nagy társzekerek hordták szét a piros búzát, a fehér lisztet, amilyent azon a tájon boldogabb világba se látott a szegény ember. Áldotta is jótevőjét a nép, mint az Isten angyalát. Harangzúgás fogadta, amerre járt, s csókolgatták a köntöse szélét. Áldja meg az Isten a lábanyomát is, mondogatták. A nyitrai kisfaluban is minden ember kitoldult a határra a királyt fogadni. Ahogy kiuratott az erdőből aranycsótáros lovon egy aranydolmányos levente, akkora éjjent kúrjantott neki, hogy megereszkedett bele az egész falu. Pedig nem is a király volt az a bársony dolmányos, csak az inasa. A király gyalog jött szürke köpönyekben. Csak akkor tudták meg a falusiak, hogy ez az igazi, amikor fölemelte a karját és odamutatott az országútra, ahol a búzás szekerek dübörögtek. Ez a tiétek. Örömében egyszerre térdre borult az egész falu a harmatos fűben. Nem maradt ott talpon egyéb, csak a király, meg egy szöszke siheder gyerek. Rángatták is a suhancot, előre-hátra, sorra mondogatták neki, térdre béni, nagy úrám ez hékás, tán gyökere teresztett a lábad? A kisbíró röstelte a legjobban, hogy ez a csúfság érte a falut. Nagy ilyetten súgta oda a gyereknek. Mindjárt leütteti a király a fejedet, ha le nem térdelsz előtte. Megzavarodott a gyerek, tekingetett előre-hátra, végig-végig simogatta a térdén a nadrágot, de utoljára mégiscsak azt mondta, nem lehet. De ezt aztán olyan keményen kimondta, hogy meghallotta a király is. Odaállt a gyerek elé, és rászögezte szúros szemét. Mit nem lehet, te gyerek? A fiú állta a nézést, nagy fekete szemével bátran visszanézett a nagy úrra. Az nem lehet, hogy én letérdeljek. Miért nem lehet az, te gyerek? Azért, mert az ünneplő nadrágon van rajtam, s csupa harmat lenne a térde a zöld fűben. Pedig édesanyám nagyon a lelkemre kötötte, hogy vigyázzak rá, mint a két szememre, mert keselvesen kereste meg a rávalót, meg, de itt már úgy nyögött a gyerek, hogy a király meg nem állhatta szó nélkül. Mondjad csak, fiam, bátran, mondjad! Meg azt is mondta, sütötte le a fiúska a szemét, hogy ha megrongálom a nadrágot, bizony a király nem ad helyette másikat. A király olyan jó ízűt nevetett, hogy a könnyé is kicsordult. Megsimogatta a gyerek lángba borult képét. Mi a neved, fiacskám? Birinkei Béni. Mi az édesanyád? Gyapjúnyíró özvegyasszony. No, fiam Béni, tiszteltetem az édesanyádat, mondd meg neki, ezután majd én varatom neked a ruhát, amiért olyan szófogadó gyerek vagy. A király szavának állt, és egész életében gondot viselt Birinkei Bénire. Nagy úr lett belőle, címeres nemes, és olyan furcsa címer nem volt több az országban, amilyen az övé. Harmatos zöld fűbe mezitlábas paraszt fiúskát festett a címerfestő, ahogy a kezével a nadrágját simogatja.

0: neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárka.
0: Szereted Süsűt?
3: Szeretem.
4: Szeretem.
5: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csuklás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: A holdvadászok, izlandi népmese, felolvassa Hűvös Völgyi Ildikó. Izlandban történt, messze északon, egy kis falucskában. Egyik este egy fiatal eszkimó megpillantotta a holdat a közeli hegy fölött. A fiatal eszkimó azt hitte, ha fent volna a hegy tetején, meg tudná fogni a holdat, és legurítaná a völgybe, a falujába. És ugyan milyen pompás volna, milyen csodálatos volna, ha hosszú téli estéken ott lenne jégkunyhójában, a keze ügyében. Ekkor még az se lenne baj, ha az olajmécsesből kifogyna a fókazsír, hiszen ez a szép, gömbölyű képű holdvilág nagyszerűen ellátná a lámpa feladatát. És mert igen jó szívű volt az eszkimó legény, azt is kigondolta, hogy nem is egymagának tartaná meg a holdat, hanem az egész falujé lenne. Roppant nagy jégkunyhót építenének, amelyben mindenki elférne, és akkor mindannyiuknak világítana a hold. Ezért összegyűjtötte az összes számba vehető eszkimó legényt. Mindannyiuknak tetszett a pompás ötlet, úgyhogy nagy csapatban, jókedvűen, énekszóval indultak neki a hegycsúcsnak, hogy megfogják és legurítsák onnan a holdat. Mire azonban fölértek a hegycsúcsra, a hold már nem volt ott. Elúszott előlük a levegőbe. Ott lebegett fent az égbolton. Úgy látszott, hogy nem is messzire tőlük, de hiába nyújtogatták utána a karjukat, egyikük sem tudta elérni, mindannyiuknak rövidebb volt a karja. Akkor valamelyiküknek az jutott eszébe, hogy talán egy másik hegycsúcsról könnyebben elérhetnék, mert bizony nem szerettek volna szégyenszemre a hold nélkül hazamenni. Leballagtak hát a hegyről, és ahogy leértek a völgybe, megint felnéztek az égre. A hold most valóban egy másik hegy legmagasabb csúcsán tündökölt. Nekiíramadtak hát ennek a hegynek is. De mire fölértek, ugyanúgy jártak, mint először. A hold megint csak elúszott előlük az égre. És egyiküknek sem volt elég hosszú a karja, egyikük sem tudta elérni. Megjárták így a környék valamennyi hegyét, de a holdat nem tudták megfogni egyetlen egyszer sem. Ekkor egyiküknek az jutott az eszébe, hogy hát ha fél tőlük a hold, és azért menekül el mindannyiszor előlük. Mézes-mázos csalogató versikét kezdett el dúdolni feléje, s a többiek valamennyien együtt énekelték vele. Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
2: Gurulj hát a zsebünkbe, holdkoma, vajas kenyérvár, pompás lakoma.
1: A hold azonban nem nagyon akart a legények zsebébe gurulni, és úgy látszik, még csak vajas kenyérre sem fájt a foga, mert hiszen minden egyes alkalommal megszökött előlük, jót kacagva együgyűségükön. Holdfáradtan mentek haza. Szégyenszemre a hold nélkül az eszkimó legények, és ezért nem építették meg azt a nagy-nagy pompás jégkunyhót, amelyet elképzeltek maguknak, ha majd megfogják a holdat, és bizony azóta is fókazsírral világítanak a hold helyett. S talán jól is van ez így, mert legalább a hold megmaradt mindannyiunknak.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szólásmondások Laurával és Patrikkal.
1: Képzeld, mi történt.
2: Na?
1: Megnyertem a sulis szavaló versenyt.
2: Gratulálok.
1: Ja, hát köszi, de tudod, mi az izgi ebben?
2: Hogy tovább jutottál a kerületire?
1: Nem, vagyis igen, de képzeld, apukám is pont ennyi idősen nyerte meg a sulis szavaló versenyt.
2: No csak, nem esik messze az alma a fájától.
1: Ez meg hogy jön ide?
2: Ez a mondás azt jelenti, hogy a gyermek a szülei tulajdonságait örökli. Rájuk hasonlít.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok! Réka vagyok. Ma fényt viszek a rejtélybe. Szó szerint. Így szól a találós kérdésem. Ez a tárgy akkor jön jól, ha sötét van. Kézben tarthatod, és egy erős kis fénysugarat küld előre. Segít megtalálni az utat, vagy megvilágítja, amit nem látsz jól. Akkumulátorral, vagy elemmel működik. És sokszor mágnes van rajta, így a hűtőn is tarthatod, hogy mindig kéznél legyen. Na, mi lehet ez? Igen, a zseblámpa! Én mindig viszek magammal zseblámpát, ha táborozni megyek, de apa is sokat használja autószereléshez, ha már besötétedett. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Égből pottyant mesehallgatók, nagymamák, édesanyák és gyerekek. Döbrente Ildikó nénye, égből pottyant meséiből, hallgassátok meg azt, amelyik Afrikában játszódik. Felolvassuk Ildikó nénye és én, Levente Péter bátyó.
4: Durci.
5: Hol volt, hol nem volt, a messzi Afrika legmélyebb tavában élt csíkos bölcsőszájú anya és 100 porontja. Mind a 100-nak saját kicsi bölcsője volt anya nagy bölcsőszájában.
3: Ha a kicsinyek aludtak a bölcsőkben, csíkos anya is szundikált. Ha a kicsinyek virgonckodtak, anya is mosolygott. Ha a kicsinyek túlságosan is mozgolódtak, anya szelíden megmozgatta az állkapcsát, s azzal helyreállt a rend.
5: Délutánonként csíkos anya kiúszott kicsinyeivel a tó mélyi játszótérre. Kinyitotta bölcsőszáját, mint egy nagy kaput, a porontyok kiözöllöttek rajta, és már is játékba kezdtek. Kergetőztek, bujócskáztak, légbuborékokkal labdáztak. Csíkos anya mosolyogva gyönyörködött gyermekeiben. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
6: Nem kergetőzöm, mert megfogtok. Nem bujócskázom, mert megtaláltok. Nem labdázom, mert a légbuborék csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
5: Nem is játszott vele senki. Este csíkos anya újból kitátotta bölcsőszáját. Ez azt jelentette, hogy ide, ide. A porontyok beözönlöttek rajta, és anya elindult velük hazafelé. A kicsinyek a bölcsőkben is folytatták a játékot. Hol egyik, hol másik bölcsőjébe bújtak, ugráltak, kergetőztek. Csíkos anya mosolyogva tűrte gyermekei símogató hancúrozását. Csak a legkisebb porontj ellenkezett.
6: Az én bölcsőmben ne jöjjön senki! Az én bölcsöm csak az enyém. Nem játszom, nem játszom.
5: Addig ellenkezett, addig durcáskodott, míg a testvérei elnevezték Durcinak.
3: Egy nap csíkos család mellé új család érkezett a játszótérre. Pöttyös anya és porontjai. A két anya kitátotta bölcsőszáját, a csíkos porontyok, pöttyös porontyok kiözönlöttek rajta, és már is játékba kezdtek.
5: A porontyok kergetőztek, bujócskáztak, labdáztak, az anyák tereferéltek, mindenki jól érezte magát. Csak Durci durcáskodott.
6: Ez nem ér, velem nem törődik senki. Nem játszom, elmegyek.
3: Talán el is ment volna, ám ekkor a legsötétebb hínár mögött kavarogni kezdett a víz. Kavargott, kavargott, eltűnt egy ragadozó hal. Lassan úszott a játszadozó kicsinyek felé.
5: Ide! Ide! Tátogtak rémülten az anyák. A porontyok villámgyorsan abbahagyták a kergetőzést, és suhantak a védelmet jelentő bölcsőszájakba.
3: Durci is menekült, olyan gyorsan úszott, mint még soha életében. Már bent volt anya szájában, de ilyettében háromszor körbeúszta a gyerekszobát, mire megtalálta a maga helyét. Még soha nem örült így a saját kis bölcsőjének.
6: Egyém a legjobb bölcső. Bemegyek és benne is maradok, gondolta.
5: Ám a bölcsőben már volt valaki.
6: Ez nem ér, ez az én bölcsőm. Menj innen, nem játszom, sivította Durci.
5: Jaj, de mókás vagy, gyere ide mellém, elférünk ketten is. Bukkant elő egy fejecske a bölcsőből.
3: Durci akkor látta, hogy a bölcsőben egy pöttyös porony kuporog.
5: Ne oda menj, hozzám gyere, itt is van hely, gyere, gyere! Hallatszott innen is, onnan is.
3: Durci nem akart hinni a szemének. Minden bölcsőből egy-egy pöttyös porony integetett az uszonyával. Semmi kétség. Ilyettében pöttyös anya gyerekszobájába menekült.
6: Ez nem ér! Ezek itt idegenek, nem játszom, én hazamegyek,
3: sírta el magát Durci.
5: Ne sírj, Csíkoska, ne félj tőlünk, van itt hely bőven, holnap hazaviszünk, vigasztalták versengve a pöttyös porontyok. Aztán sorsot húztak, hogy ki mellett aludjon a csíkos csemete.
3: Durci csodálkozva érezte, hogy milyen jó érzés, ha mellé bújik egy másik porony. Békésen aludt reggelig.
5: Másnap a játszótéren csíkos anya boldogan ölelte magához elveszettnek hitt legkisebb porontját, Durcit. A testvérek is örömmel táncolták körül, ám amikor elkezdődött a játék, óvatosan, tisztes távolságba húzottak tőle.
3: Durci elkapott egy légbuborékot. Repül a labda, kijátszik velem. Kapd el, dobd el, ír a nevem.
5: A csíkos testvérek csodálkozva bámultak legkisebb testvérükre, ám nem sokáig csodálkoztak, inkább akkora labdacsatába kezdtek, amilyet még nem látott a tó mélyi játszótér.
3: Csíkosok játszottak pöttyösökkel, pöttyösök csíkosokkal, és attól kezdve így ment ez napról napra, délutánról délutánra.
5: Este elköszönt egymástól a pöttyös csapat meg a csíkos csapat, és folytatódott a játék csíkos anya bölcsőszájában. Kergetőztek, hancúroztak bölcsőről bölcsőre a csíkos testvérek, egészen addig, míg csak anya szelíden meg nem mozgatta az állkapcsát. Akkor elnyugodtak, és aludtak reggelig.
3: Aludt Durci is a saját bölcsőjében, vagy egy másikban. Egyedül, vagy egy csíkos testvérkéjével.
5: Aki nem hiszi, szálljon le a távoli Afrika legmélyebb tavának fenekére, és nézze meg, hogy igazat meséltem-e.
3: Így volt?
5: Nem így volt.
1: Égből fogyat mese volt.

0: Mókás Rádió. Tudjátok, hogy a nyárnak nem csak hangjai és illatai vannak, hanem ízei is? Nyáron sok finomság kerül az asztalra. Talán azért, mert a napsütés és a jókedv is ott van minden falatban. Ott van például a görög dinnye. Jó hidegen a legfinomabb, egy forró napon pedig igazi frissítő. A barack édes és zamatos. A cseresznye roppan, a málna apró piros szemei, lédúsak. Szeretitek a nyári gyümölcsöket? Nektek melyik a kedvencetek? A kertben ilyenkor friss a paprika, ropogós az uborka, és a paradicsom olyan, mintha éppen most szedték volna le. A strandokon és a vízpartokon más finomságok várnak ránk. Sok helyen lehet lángost kapni, illatozik a főtt kukorica, és gyakran sorál a fagylaltosnál is. Egy gombóc fagyi a melegben mindig jól esik. És persze ott vannak a családi kedvencek, a palacsinta, a gyümölcsleves, vagy egy nagy tányér gyümölcsös sütemény. A nyárban az a legszebb, hogy sokszor együtt eszünk a kertben, a fűben ülve, egy fa árnyékában. És van valami érdekes is. Sokszor évekkel később is eszünkbe jut egy-egy nyári íz. Nem csak a tányérok telnek meg finomságokkal, hanem a szívünk is vidám pillanatokkal. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és most tőlem hallhattok egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. És mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvarlakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t, aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki: mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám. Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen. Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollás kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak. Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mirmur le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mirmur összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye tyúkanyúnak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mirmur már messze járt a képpel.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sen hem. Na végre elaludt a gyertya.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek egy szép verset mondani. Bartos Erika apához. Mikor leszek én is felnőtt? Mondd el nekem, apa. Nem vagyok még iskolás, de nem is vagyok baba. Mondd el nekem, milyen érzés apukának lenni. Szeretsz-e mondd korán reggel dolgozóba menni? Jó érzése hazaérni, megölelni engem. Látod-e, hogy egész kicsit ma is nagyobb lettem? Jó érzése betakarni, puszit adni este. Maradj itt az ágyam mellett, kérlek, ne menj messze. Rajzoltam egy képet neked, te vagy rajta, nézd meg. Én vagyok a kisgyerek, és kézen foglak téged. Örülsz neki? Vigyázol rá? Mi vagyunk a képen? Én vagyok az apukámmal, ketten, kéz a kézben.

be az a nadelefánt, hogyha meghívják tejára, az a kormányát dugja be a buta, az egy kézkönnyelmű szék, mire felszíta a tejjáját, leharapták rég az ormányát, van-e fótormánya, ő neki, apu mond meg már, na hát, apu hogy med be az a nadelefánt, a ruclán ballangjába, apu hogy med be, apu

Ugye erszényes az a kenguru ott, az egy új erszény vagy régi. Az a kis medve, mikor halad esik, kell-e hozzá sóda víz. Mi a kedvence, a szilva íz, vagy a frissen meg főtej meg ríz. Ugye spenótot ő szemszeret, apumot meg már nahán. Szőleg, hogy megy be a

néha pincébe, sose megy a zsiráv, sose kell változni néki. Ezt egy jó kislány, hogyha ide figyel, hát azonnal meg is érti. Sose hordoz pénzt, az a kenguru ott ugye érted évikém. A medvének nem kell szirma, és sem a frissen megfőtt tejbegríz. Mire Éva így szól, érdem én szó.

0: Lochocka Hanna, Habci, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Veréb Viki megfázott, ágyba került, náthás volt, köhögött, egyre törölgette a csűrét monogrammos hímzett sárga zsebkendőjével, amit még a nagymamájától kapott ajándékba, és tüsszögött vége nélkül, Habci, Habci, Habci. Nagyon hideg tél volt ez az idei tél, más se csinált, csak dúlt, süvöltött, fújt, fagyasztott, minden élőt megriasztott az erdőben, s alig-alig volt olyan, aki megúszta volna betegség nélkül.
2: Ide figyelj, Viki, cseregte a sarka. Ha rám hallgatsz, bebugyolálod a torkod egy meleg sállal, és ki nem teszed a lábad hazúról, mert nagyon nagy bajod lehet, bedagad a torkod, megvastagszik a hangod, aztán nesze neked, csiripelhetsz. A mókus meg azt tanácsolta. Üss fel egy tojást, jól keverd el cukorral, 10 csepp harmatot önts hozzá, aztán kortyolgasd el, nem ám akárhogy, pont 12-szerre kortyolgasd el egy nap alatt. A nyuszi más véleményen volt. Á, kutyafülit se ér az ilyesmi, én rám hallgass, Veréb Viki. Főzz össze mindenféle gyógyfüvet, egy kis fazékba, majoránnát meg kamillát, keverd bele jó sok borsot, azt iszogasd meg málnaszörpöt, szederszörpöt és végbe 5 aspirint.
1: Én más gyógykezelést ajánlok, mondta a bagoly. Dörzsöld be a hátad terpentinolajjal, és egészséges leszel, mint a makk. Ezt a meleg harisnyát pedig húzd rögtön a lábadra, és éjjel-nappal rajtad legyen. Sopánkodott, sóhajtozott szegény Veréb Viki. Nem sok egy kicsit ennyi mindenféle egyszerre, de azért szót fogadott. Engedelmesen bebugyolálta a nyakát egy meleg sállal, s olykor-olykor kipróbálta a csiripelését, nem vastagodott-e meg a hangja. Felütött egy tojást, elkeverte cukorral, meg sűrű tejjel a bögrécskéjében, és 12-szerre kikortyolta. Ki se látszott a sok munkából, gyógyfüveket főzött, aszpirint szedett, terpentinolajjal kenegette magát, mit se használt. Épp oly náthás volt, épp úgy köhögött, kuc, kuc, hab, ci, hab, ci, és újra. Egész piros volt már a csőre, annyit törölgette a nagymama zsebkendőjével. Míg aztán egyszer egy szép napon úgy érezte, jobban van. Épp eleget feküdtem már, jelentette ki a Veréb Viki. 2 hét alatt mindenből ki lehet gyógyulni. Tornászom egy kicsit szárnyat fel, le, farkat jobbra-balra, 2 kis szökkenés előre, 2 oldalt, s utcu neki, búcsút mondok a szobának, ágynak, kiröppenek az erdőbe. Kinn aztán meglátta, hogy szedelőzködik már a tél, s az első virágok félénken bár, de nagyon jókedvűen itt is, ott is kidugták a fejüket a föld alól. A fákon rügyek duzzadtak, sarjadni kezdett a fű, a napsugár besárgálott a cserjék közé. Ez már a tavasz közeledésének jele. Még 1-2 nap és beköszönt. Talán már pénteken, de az is lehet, hogy már csütörtökön. Veréb Viki röpködés közben teljesen elvesztette a nátháját és köhögését. El is teszem már a nagymamámtól kapott zsebkendőt, nem akarok többet habcizni, és a meleg harisnyát is visszaadom a bagolynak. Egészséges akarok lenni. Éljen az egészség!
0: A Habci című mesét hallottátok.
3: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

mindenki szeretné a lemez, lemezünk is van, az a címe, hogy nem, hogy tücsök lakodalom. És a zenekar tagjait bemutatnám, mégpedig tőlem balra, fényes szaxofonnal és furujával,

0: egyébként piros ruhában, Juliska néni, akit egyébként úgy hívnak, hogy, és énekelt velünk, táncolt velünk, tapsolt velünk. Csiba Juli! Nagy tapsot kérünk neki is.
1: És aki gitározott,

0: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ha úgy érzitek, hogy szükségetek van segítségre, bátran kérjetek tanácsot a szüleitektől és a felnőttektől. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szilvát szemétért. Bolgár népmese. Átdolgozta Rab Zsuzsa. Elmeséli Novodomszki Éva. Volt egyszer egy ház, abban élt egy ember. A ház előtt szilvafa nődögélt, a házban meg egy legényke cseperedett, az emberfia. Teltek az évek, múltak, házas sorba került a fiú. Azt gondolta az apja, derék fiú ez, dolgos, becsületes. Asszony is ilyen kellene mellé. Hanem hát, hol lelnie félét? Gondolkodott, töprengett, aztán kieszelte. Megrakta a szekerét Szilvával, és elindult a szomszédos falu felé. Zötyögött, kocogott, nógatta a lovát, s útközben bekiáltott minden házba. Szilvát! Szilvát vegyenek! Szilvát adok szemétért! Összefutottak az asszonyok. Ilyen még nem esett, meghibbant ez az öreg. Szemétért adja a Szilváját. Asszonyok, lányok, menyecskék mind hazaszaladtak, nekiálltak, söpörték a szemetet, fették, gyűjtötték, ki kosárba, ki vödörbe, ki a kötőjébe. Vitték az öreghez, dicsérgették a portékájukat. Ide néz, komám uram, mennyit összeszedtem, akad még több is, csak aztán sok szilvát adjám, érte? A másik azt mondta, most csak annyit hoztam, amennyit elbírtam, de ne félj, hozok még, csak győzzed. Gyűjtögette az öreg a szemetet, még meg is dicsérte őket, és mérte nekik a szilvát. Az asszonyok, lányok örvendeztek. Ugyan jól jártak ezzel a sok szeméttel. Akkor lépett a szekérhez egy szép fiatal hajadon. Egy kicsi kendőbe kötve hozta a szemetet, alig volt egy csipet. Hallod-e hajadon? Mondta az öreg. Igen kevés szemét ez. Hogy adjak neked szilvát ezért a csipetért? Jaj, öreg apu, feleli a hajadon. Nem sajnálom én tőled a szemetet, de hát ha nincsen. Ezt a kevéskét is a szomszédok adták, amiért segítettem söpörni nekik. Megörült az öreg ember, látta mindjárt, dolgos, tiszta, takaros a lány, ha nincs a házatáján egy csepp szemét se. Ez lesz a fiamnak való feleség, gondolta magában. Felültette a hajadont a szekérre, hazafordult vele. Lakodalmat csaptak, 3 nap vigadtak, 3 éjjel mulatt.
0: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és egy újabb találós kérdés vár rátok. Így hangzik. Ez a dolog egy hosszú, ágas-bogas részből és sok apró levélből áll, és mindig a széllel táncol. Sok közülük tavasszal zöld ruhát ölt, ősszel színes lesz, télen pedig levetkőzik. Állandó lakója az erdőknek és parkoknak. Levele lehet szúrós vagy sejmes, magassága lehet kicsi, vagy akár hatalmas is. Sok állat lakhat benne. Mi lehet ez? Igen, ez a fa! Képzeljétek, az egyik barátnőm meg szokta ölelni a fákat, hogy megköszönje nekik a sok friss levegőt. Ez volt már a találós kérdésem. Remélem tetszett. Hamarosan újra találkozunk. Sziasztok!
2: Gyerünk! Egy kicsit forgassuk meg a kezünket. Ez az!

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Ivanov Ríz Barbara vagyok, az M5 csatorna műsorvezetője. Ezúttal Janikovszky Éva, Már óvodás vagyok című könyvéből hoztam nektek egy kedves történetet. Hallgassátok szeretettel! A porszívó fűnyíró helikopter. Dani azért szeretett korán kelni, mert ha korán kelt, akkor elsőnek ért az óvodába, és játszhatott a helikopterrel. A helikopterrel ugyanis csak az játszhatott, aki jól viselte magát, és ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor még biztosan jól viselte magát. A többi játék mind lent volt a polcokon, ahol elérhették a gyerekek, de a helikopter fönt volt a szekrény tetején, ahol csak az óvónéni érte el. Ha Dani elsőnek ért az óvodába, akkor szépen köszönt Jutka néninek, sietett az átöltözéssel, és mindjárt elkérte a helikoptert. Aztán odaállt a zöld szőnyek közepére, mert a helikopter helyből szállt föl, és berregve körülrepülte vele a szobát. Persze kikerülte a hegyeket, meg a felhőket, meg a tornyokat, néha annyi mindent kellett kerülgetnie, hogy egészen elszédült, aztán leszállt a zöld szőnyek közepén lévő piros mintára, mert a helikopterben az a jó, hogy pontosan le tud szállni. Dani a tévében látta a helikoptert, amin betegeket szállítottak kórházba a nagy hegyek közül. Ő nem betegeket szállított, hanem fontos leveleket vitt, még csomagokat is, aminek örülnek ott, ahova nem jár a posta. A macik, meg a kenguruk, meg a zöld oroszlánok a polcon. Dani minden percet kihasznált, mert tudta, hogy csak addig lehet kis helyen felszállni, és kis helyen leszállni, és berregve körbe repülni, amíg egyedül van. Mert ha már nem ő az egyetlen jó gyerek, aki szépen játszik egyedül, akkor biztos, hogy a többi jó gyerek el akarja tőle venni a helikoptert. Gáborka is korán szokott érkezni, de ő volt az egyetlen, akinek Dani nem sajnálta odaadni a helikoptert, mert Gáborka füvet nyírt vele. És Dani szerette nézni, ahogy Gáborka tolta maga előtt a zöld szőnyegen, gondosan kikerülve a piros virágágyakat. A fűnyíró surrogott, ahogy nyírta a füvet, és ezt is jó volt hallgatni. Dani kicsit sajnálta, hogy Gáborka nem ül rá a fűnyíróra, mert a parkban láttak már olyan fűnyírót is, amin egy fiú nyargalászott, mint valami kis traktoron, és csak úgy repült a levágott fű, amerre ment. De hát mindenkinek olyan fűnyírója van, amilyet kitalál magának. Ágika is korán szokott jönni, és sajnos ő is mindjárt elkérte a helikoptert. Neki nem szívesen adta oda Dani, mert Ágika mindig csak porszívózni akart a helikopterrel a babasarokban. Az pedig egyáltalán nem volt érdekes. És ha Dani nem adta oda, akkor mindjárt rákezdte. Júj, ezt már megmondom! És nem csak ígérte, hanem meg is mondta Jutka néninek. Jutka néni, kérem, a Dani nem adja ide a porszívót, mert mindig csak repül vele, pedig az nem is repülő. Mert Ágikának fogalma se volt róla, hogy mi a különbség egy repülő és egy helikopter között. Pedig láthatta, hogy ha Dani a zöld szőnyek középső mintáján felszáll, akkor pontosan oda le is tud szállni. Ugyan hol van az a repülő, amelyik egy ekkora szobában képes volna felszállni, körbe repülni, meg leszállni? De Jutka néni Ágikára hallgatott és rászólt Danira. Miért szaladgálsz azzal a porszívóval, Dani? Add oda szépen Ágikának, hadd takarítsa ki a babasarkot! Dani szerette volna megmondani Jutka néninek, hogy azért szaladgál azzal a porszívóval, mert ha ő szaladgál vele, akkor az helikopter, de ha odaadja Ágikának, akkor csak porszívó. Ezért nem is adta mindjárt oda, hanem egyszer még körbe repült vele, és az Ágika megint kiabált, hogy júj, ezt már megmondom. Jutka néni pedig megint benézett az ajtón. Én nem értem, hogy mindig ezzel a porszívóval van baj. Ha nem tudtok vele szépen együtt játszani, akkor a porszívó visszamegy a szekrény tetejére. Na ugye, gondolta Dani. Ha a porszívó szépen vissza tud menni a szekrény tetejére, akkor világos, hogy helikopter, mert olyan porszívót még senki se látott, amelyik repülni tudna. De nem szólt semmit, odaadta Ágikának. Ágika tologatta a babasarok babaszőnyegén, Gáborka nézte, hogy milyen szépen vágja itt is a füvet, Dani megvárta, hogy mikor repül fel.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Kedves gyerekek, sziasztok! Én Rókusfalvi Lili vagyok, és most egy nagyon édes kis történetet fogok nektek mesélni. Vadady Adrián. Valami nagy dolog történt. Már mindenki megérkezett az óvodába, csak Györgyi hiányzott. Az óvónéni arra gondolt, hogy ha mese után sem érkezik meg, fel fogja hívni az anyukáját, hogy megkérdezze tőle, történt-e valami baj. De ahogy elkezdte a mesét, már is telefonhoz kérték. Kiszaladt a folyósóra, és addig Petire bízta a gyerekeket. Azért ő rá, mert ha Peti az óvóbácsi, akkor biztos, hogy nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni. És ha ő nem fog szaladgálni meg ugrabugrálni, akkor az is biztos, hogy más sem fog. Peti arra nagyon ügyel, hiszen az úgy nem lenne igazságos. A telefonnál Györgyi anyukája várta az óvónénit. Elújságolta, hogy ma hajnalban megszületett Györgyi kistestvére, és most az apukája fogja vinni Györgyit az óvodába. Biztos késnek is egy kicsit. Mire letették a telefont, már meg is érkeztek Györgyiék. Györgyi vidámnak látszott, az apukája meg fáradtnak és borostásnak. Az óvónéni segített nekik, megmutatta, mit, hogyan kell felvenni, aztán bekísérte Györgyit a csoportszobába. A gyerekek a szőnyek szélén ültek, Peti óvó bácsi meg középen állt és nagyon szigorúan nézett. Az óvónéni megsimogatta a fejét és megköszönte a segítségét. Ma Györgyi fog nektek mesélni, gyerekek, valami nagy dolog történt vele, mondta az óvónéni, és átadta a helyét Györgyinek, ő maga meg Zsófi és Dani közé telepedett a szőnyegre. Györgyi kényelmesen elhelyezkedett, megigazította a szoknyáját, lesimította a haját és mesélni kezdett. Megszületett a kis testvérem, kezdte szégyenlősen, hiszen még sosem figyeltek rá ilyen sokan egyszerre. Amikor tegnap délután hazaértünk az óvodából, anyukámnak megfájdult a hasa. Lefeküdtünk a kanapéra, én simogattam a pociát, és attól el is múlt. Aztán, amikor újra fájni kezdett, mind a ketten felugrottunk, ácsorogtunk, és amikor megint elmúlt, lefeküdtünk. És ez így ment sokáig, nagyon-nagyon sokáig. Lefeküdtünk és felugrottunk. Megint lefeküdtünk, megint felugrottunk. Anyu azt mondta, hogy én már nagy vagyok, és egy nagy lány már nem sír, ha egy kicsit elmegy az anyukája. Jó, gondoltam. A dédinél maradok, na de aludni biztos, hogy nem fogok. És hogy vett rá a dédid, hogy mégis elaludjál? Kérdezte Boti. Azt mondta, hogy most már alvás, válaszolta Györgyi, és ezen mindannyian jót mulattak. És nem mostan fogad, de ezt nem áruljuk majd el anyunak. Kiáltotta bele vidáman a hangos nevetésbe. Kisfiú vagy kislány? Kérdezte kisugdolózás után Maja, Dorci és Lea egyszerre. Kislány, Anna is, meg Júlia is. Én Annának fogom hívni, anya meg Júliának. És ha majd nagyobb lesz, eldönti, hogy melyik tetszik neki jobban. Az Annában az a jó, hogy sokféleképpen lehet becézni, tette hozzá az óvónéni, Pannának vagy Pankának. Ancsinak vagy Anninak? Kiáltotta Dani. Annusnak vagy Ancsúrnak, szólt közbe Lea. Bannának vagy Kannának, nevetett Peti, de ezt mások nem találták olyan viccesnek. És mikor ment érted az anyukád? Kérdezte Zsófi, aki szintén nem szeret máshol aludni. Apukám jött értem reggel, mert anyukámnak a testvéremmel kell maradnia. Tudjátok, ő még kicsi és sírna nélküle. Ezzel mindannyian egyetértettek. Aztán Györgyi elárulta azt is, hogy ha a kis testvére hazajön a kórházból, ő már nem fog többet óvodába járni, mert már lesz kivel játszania otthon is. De amikor Lea azt mondta, hogy a kisbaba egy ideig csak aludni, szopizni és sírni fog, a gyerekek megegyeztek abban, hogy akkor Györgyi inkább játszon velük az óvodában, a kis testvérével ráér akkor is, ha majd felnő.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, Koltai Bori vagyok, az M5 kulturális csatornánál vagyok műsorvezető, és most én fogok nektek verset mondani. Zeg Zoltán, megérett a cseresznye. Megérett a cseresznye, piroslik az ágon, ezer piros csengettyű csilingel a fákon. Megérett a cseresznye, szedik a kosárba. Holnap reggel szekérrel viszik a vásárba. Jaj, de piros, jaj, de szép, az íze, de édes. sül is már a tepsiben a cseresznyerétes.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, kedves gyerekek, én Varga Lilla vagyok, és most Janikovszki Éva Már óvodás vagyok című könyvéből fogom nektek elmesélni a Hogy megnőttünk című fejezetet. Amikor Dani először ment óvodába a nyaralás után, a Dadus néni összecsapta a kezét. Hogy megnőtt ez a gyerek? A Dadus néninek igaza volt, mert Dani valóban megnőtt, ez biztos, mert új cipőt kellett neki venni, és a nadrágja is kicsit rövidebb lett. Az óvodában is sok minden változott néhány hét alatt. Volt, ami megnőtt, és volt, ami összement. Megnőtt a fű a kertben, megnőttek a bokrok a kerítés mellett, megnőttek a virágok a pancsoló végében, és megnőtt a fűtőbácsi szakálla. Az nőtt a legtöbbet, mert azelőtt egyáltalán nem volt neki. De összement a pancsoló, mert a Balaton sokkal nagyobb volt, és összement a játékház, mert Daniék is ilyen faházban laktak, de sokkal nagyobban, és valahogy összement az egész udvar. Az is lehet, hogy csak Dani lett nagyobb. Dani Józsó nénit kereste, mert szerette volna, ha ő is összecsapja a kezét, és azt mondja neki, hogy na hát, hogy megnőtt ez a gyerek, és ha mind a két Józsó néni itt van, akkor mind a kettő. De egy Józsó nénit se látott, beszaladt hát a szobájukba. Biztosan ott lesz, vagy ott lesznek. Csak hogy a szobában egy egészen új óvónéni volt, egészen új gyerekekkel. Az új óvónéni kedvesen nézett Danira, de az új gyerekek csúnyán néztek, és kettő sírt is. Pedig csak hárman voltak. Ez a mi szobánk, akart tiltakozni Dani, amikor végre meghallotta a folyosóról Józsó néni hangját, és éppen azt mondta, amit hallani szeretett volna. Na hát, hogy megnőtt ez a gyerek? Dani, csak nem akarsz visszamenni a kis csoportba? Gyere gyorsan, nézd meg az új szobánkat! A régit átadtuk a kis csoportnak. És Dani szaladt Józsó néni után az új szobába, és mindjárt látta, hogy ez az ő szobájuk, mert hiába volt új az ajtó, és új a szőnyeg, és újak az asztalok, meg a székek, és a polcok, meg a padok, de a pad végén ott ült Pöszke. Pöszke nem nőtt meg, csak több szeplő volt az orrán, és most is minden piros volt rajta, mint amikor először látta. Szia! Szaladt oda Dani Pöszkéhez. Józsó néni azt mondta, hogy mekkorát nőttem. A Dadus néni is csodálkozott, hogy mekkorát nőttem. De Pöszke nem akart csodálkozni. Nézd meg a babot! Mondta, és a cserépre mutatott, amibe a babot ültették még tavasszal. Ami igaz, igaz, a bab sokkal többet nőtt, mint Dani. Egy karóval meg is kellett támasztani, hogy el ne dőljön. Közben egymás után jöttek a gyerekek, és mindenki örült a másiknak. Szia! Szia! Szia! Amikor már sokan voltak, akkor Józsó néni azt mondta, hogy nézzenek jól körül, és gondolkozzanak, hogyan lehetne még szebb az új csoportszoba. Mindenki gondolkozott, de nem ugyanazt találták ki. Misu össze akarta tolni az asztalokat, hogy egy nagy asztal legyen, Dani meg sorban a pad elé akarta állítani, Ágika át akarta vinni a másik sarokba a babaházat, Zsoltinak meg eszébe jutottak a régi játékok. Édesüs, mondta Zsolti súgva Misunak, hozzuk át a régi szobából a régi játékokat, mert igaz, hogy sokat nőttünk, de azért tudunk még azokkal is játszani. Misu úgy gondolta, hogy ez nagyon jó lesz, és mindjárt elmondta Daninak is. Hárman indultak a régi szobába, hogy áthozzák a játékokat. Hova mentek? Szólt rájuk Józsó néni, és meg kellett mondani neki, pedig jobban szerették volna meglepni a sok játékkal. De Józsó néni így is nagyon meg volt lepve. Hát ezt meg hogy gondoljátok? Kérdezte, pedig már tudta, hogyan gondolják. Elhoznátok a kis csoporttól a játékokat? De azok a mi játékaink, mondta Zsolti, mindig mi játszottunk velük. Eddig ti játszottatok velük, mert ti voltatok a kis csoportosok, mondta Józsó néni, de ha most elhozzátok az új kis csoporttól a játékaikat, akkor nem lesz mivel játszaniuk, és nem fogják elhinni, hogy jó óvodába járni. Meg aztán mit gondoltok, mi lett volna, ha a mostani nagy csoportosok is így gondolkoznak? Akkor ők is elvitték volna innen a játékokat a nagy csoportba, találta ki Dani. A régi nagy csoportosok meg elvinnék magukkal az iskolába, mondta Misu, mert most már ő is értette. és akkor a végén alig maradna itt az óvodában játék, fejezte be Juzsó néni. Az mégsem lenne jó, igaz? A gyerekek hallgattak, ami azt jelentette, hogy igaz. Aztán Eszter súgott valamit Pöszkének, aztán Pöszke Ancsának, aztán Misú is súgott Daninak, és Dani is Zsoltikának. Juzsó néni nem kérdezte, hogy mit súgdosnak. A vége az lett, hogy Gáborka arra kérte az óvónénit, hogy csak is és egyedül a tűzoltókocsit hozza át nekik a kis csoporttól, mert azt a régi nagy csoportosoktól kapták ajándékba. Juzsó néni beleegyezett, és átment a kis csoporthoz. Amikor visszajött a tűzoltókocsival, a gyerekek már az ajtóban várták. Kezükön egy-egy bábu volt, Nyuszi, Csacsi, Kakas, Cica, Bohóc. Ezt meg mi adjuk ajándékba a kis csoportnak, és megmutatjuk, hogy kell velük játszani, mondta Pöszke. Akkor majd elhiszik, hogy jó óvodába járni. Na hát, ti igazán megnőttetek, mondta Juzsó néni, mert ilyesmi csak nagy gyerekeknek jut eszébe. És most kaptok tőlem egy-egy puszit, mert szeretsz bennünket, kiáltotta Ágika, és igaza volt.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sirenek.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Drága hallgatóim, itt a nyár, az izgalmas kalandozások időszaka. Mivel nagyon szeretlek benneteket, mondok nektek néhány jó tanácsot, amit érdemes megfogadnotok. Mivel a napocska sugarai nyáron sokkal erősebben tűznek, mint tavasszal, ezért kérlek, vigyázzatok a bőrötökre, és mindig kenjétek be magatokat napvédőkrémmel. Hogy miért kell ezt csinálni? Azért, hogy ne égjen meg a bőröd, mert az nagyon nem jó dolog. Tudjátok, az erős napsugarai nem tudják magukat szabályozni. Nem érzik, hogy jaj, túl erősen sütöm meg a gyerekek csodaszép bőrét. Így aztán a saját bőrödre bizony neked is vigyázni kell. Hogy hogyan tudsz vigyázni rá? Kend be a bőrödet napvédőkrémmel. Igen, az orrodat is. Napközben pedig mindig viselj kalapot a fejeden. Ne állj túl sokáig a tűzőnapon. Legyen nálad egy kulacs, vagy egy üveg, amiben víz van, és egész nap folyamatosan kortyolgass belőle. Ha mindezt betartod, minden rendben lesz. Jó nyaralást, egyfejű barátaim! Csukás Mese Rádió.
3: Sziasztok, gyerekek! Én Varga Lilla vagyok, és jelentkeztem a legmesésebb mesélő pályázatra, amin külön díjas lettem a Szomorú Tejberis című mesével. A 365 napra 365 mese című könyvből való ez a mese, és ezt fogom most nektek elolvasni. Volt egyszer egy szép, tiszta kamra. A földje fehér kőkockákkal volt kirakva. A polcokon sok mindenféle finom ennivaló lakott, és egyik sarokban ott gubbaszkodott magányosan és bánatosan egy tányér tejberizs, amelyet Misi és Juci délben sehogy sem akartak megenni. Természetesen nem tudhatták, hogy ezzel mennyire megbántották szegény tejberizst.
4: Engem senki sem szeret,
3: kesergett lemondóan. A kis rút szalámi, amelyik a szögön lógott, leereszkedően mondta. Bezzeg, engem szeret mindenki, csak figyeld meg, hogy örülnek a gyerekek, amikor a gazdasszony elővesz. A Sonka nem szólt egy szót sem. Nagyon gőgös volt, amióta nemrégiben vendégek voltak, és pompásan feldíszített ezüstálcára rakták mindenféle finom falat közé. Én vagyok a kedvenc, mondta a narancs, és büszkén felhúzta az orrát. A mézes üveg komolyan megharagudott. Láttad, hogy ragyog a gyerekek szeme, ha csak a nevemet hallják? Kérdezte a tortától. De a torta nem szólt egy szót sem. A szakácsné kicsit odaégette, a tésztája keményebbre is sikerült a kelleténél, és ezért ez egyszer nem mert hencegni. A szegény tejberizs is hallgatott. Tudta, hogy ő a legközönségesebb étel a világon, és a kisfiúk és kislányok elfintorítják az orrukat, amikor oda teszik elébük, és azt mondják, aj, már megint ez az utálatos tejberizs. Miféle vita ez már megint? Kérdezte a barack lekvár, és lekandikált a polc széléről. A barack lekvár kíváncsi természetű volt, és mindenbe beleütötte az orrát. Miért hallgatsz mindenre? Kérdezte a tejberist, aki pontosan a barack lekvár alatt lakott az alsó polcon.
4: Mit mondjak?
3: Kérdezte a tejberis bánatosan.
4: Engem senki sem szeret.
3: A barack lekvár most már komolyan méregbe jött. Rosszul teszed, ha így beszélsz, és eltűröd, hogy ez a gőgös szalámi, meg ez a buta méz itt össze-vissza hencegnek. Tudod, ha mi ketten összetartanánk, akkor biztosra veszem, hogy a gyerekek rajonganának értünk.
4: De te olyan magasan fenn vagy, én meg idelen vagyok,
3: mondta a tejberis bánatosan, és sírva fakadt. Kis szél fújt be az ablakon, és belekapott a lekváros üveg fehér papírbóbitájába. És akkor megtörtént a csoda. Hogyan? Senki sem tudná megmondani. A lekváros üveg leesett a polcról, nagy csörrenéssel összetört a kövön, és a barack lekvár egyszerre csak ott volt a szegény, bánatos tejberis tetején. Jóformán ki sem látszott alóla. Amikor anyu jött, és szalámit meg tortát akart vinni a gyerekeknek vacsorára,

Retten kiáltott fel. Mi történt itt? De a gyerekek utána szaladtak, észrevették a polc sarkában a tejberist, és elragadtatva kiáltották. Nini, lekváros rizs! Jaj, de finom lehet! Nem ennétek inkább narancsot? Kérdezte anyu, és a narancsok már izgatottan tolakodtak is a papírzacskóban, de a gyerekek inkább a lekváros tejberist választották, mert ilyet még nem ettek. És vacsora után azt mondták, hogy soha életükben nem ettek még ilyen finomat.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: a csodatévő legyező. Egy kis halászfaluban történt egyszer, hogy a szegény pásztor fiú végzetesen beleszeretett az öreg halász egyetlen leányába. A fiú már hetek óta úton volt birkanyájával, mikor egy forró nyári reggelen megpillantotta a meseszép leányt. A pásztor éppen a nyáját legeltette, mikor észrevette a virágos mezőn a csodálatos teremtést. Még a lélegzete is elállt a gyönyörűségtől. Félve megszólította, és a lány a kedvességével még jobban magába bolondította. De a lány sem volt közömbös a pásztor fiú iránt, és ahogy telt múlt az idő, egyre jobban megszerették egymást. Hamarosan elhatározták, hogy ha törik, ha szakad, összeházasodnak. Egy nap a pásztor fiú összeszedte minden bátorságát, és elment az öreg halászhoz, hogy megkérje tőle a leánya kezét. Ám a szegény pásztor fiú elkésett. Az öreg halász épp előtte ígérte oda a tehetős vén kalmárnak a lányát. A lány akárhogy könyörgött, akárhogy kérlelte apját, az öreg hajthatatlan volt.
1: Soha többé nem láthatod azt a toprongyos pásztorfiút. Jobb lesz, ha megszokod a gondolatot, hogy a gazdag kalmár felesége leszel, dörögte az apja.
0: A pásztorfiú szíve csordultig telt szomorúsággal. Nem akarta elhagyni szerelmét, de nem bírta volna elviselni, hogy más oldalán lássa, ezért úgy döntött, hogy inkább mindent hátrahagy, és világgá megy. Még utoljára elbúcsúzott kedvesétől, majd vállára vette a batyuját, és nekivágott a rengetegnek. Egész állónap kitartóan menetelt, és hamarosan egy sűrű, sötét erdőhöz ért. Megpróbált átvágni rajta, ám időközben beesteledett, és a fiú kénytelen volt szállást keresni magának éjszakára. Össze-vissza bolyongott a sötétben, mikor a holdfényénél végre megpillantott egy odvas fát. Egy éjszakára megteszi, gondolta magában, és befészkelte magát az üregbe. A pásztorfiú annyira kimerült volt az egésznapos barangolástól, hogy azonnal elnyomta az álom. Ám hamarosan óriási ricsajra, víjogásra ébredt. A fiú óvatosan kidugta a fejét az odúból, s legnagyobb ámulatára egy sárkány állt előtte. A fenevad éppen az odvas fa tövéhez szállt le, és karmai közt tartotta legújabb zsákmányát, egy ősz öregembert. A sárkány kikötözte a fához az öreget.
2: Nyugodt lehetsz, ma már nem fallak fel.
0: Ásítozott a szörnyeteg.
2: Előbb egy kiadós alvásra van szükségem. Aztán jöhet a lakoma.
0: Majd lehajtotta a fejét, és már húzta is a lóbört. A pásztorfiú várt egy keveset, majd mikor megbizonyosodott róla, hogy a sárkány mélyen alszik, kimászott az odúból, és eloldozta az öregembert.
3: Jöjjön! Fussunk innen, mielőtt felébred a szörnyeteg! Suttogta a fiú.
2: Köszönöm, fiam, hogy segítettél rajtam.
0: Hálálkodott az öregember, mikor végre egy tisztásra értek.
2: Szeretnélek megajándékozni a jóságodért cserébe.
0: Azzal átnyújtott egy díszes, ezernyi színben pompázó legyezőt. A pásztorfiú megforgatta a különös ajándékot.
2: Jól vigyázz rá, mert nem akármilyen legyező ez. Különleges varázsereje van. Aki ezzel háromszor meglegyinti magát, nyomban megfiatalodik,
0: mesélte az öregember. A pásztor nagyon megörült az értékes ajándéknak, és azonnal tudta, hogy vissza kell mennie a faluba. Egész éjjel rendületlenül rótta a vidéket, s mire a nap felbukkant az égen, végre megérkezett. A faluban nagy volt a sürgésforgás, az utca már kora hajnal óta tele volt emberekkel, mindenki a Kalmár közelgő esküvőjére készülődött. A fiú belevetette magát a sokatalomba, és izgatottan várta, hogy végre viszont lássa szerelmét. Hamarosan elindult a nászmenet. Elől pedig ott lépdelt a meseszép leány a kapzsivén ember oldalán. A mindig vidám teremtés most olyan szomorú volt, hogy még a virágok is elhervadtak a léptei mentén. Majd egyszer csak felragyogott a leány arca. A nagy tömegben meglátta szíve választottját, a szegény pásztor fiút. Az ifjú közelebb furakodott, s fogta a legyezőt, háromszor meglegyintette vele a Kalmárt. Parancsolom, hogy most azonnal fiatalodj 20 évet! A jólelkű pásztor fiú ugyanis azt gondolta, ha már a halászlánya nem lehet az ő felesége, legalább segít rajta. S amint a legyezővel hármat suhintott, a vén Kalmár hirtelen megfiatalodott. A Kalmár őszhaja ismét ében fekete lett, a bőre kisimult, a ráncai eltűntek, s még a tartása is újra a régi lett. Az egész falu csodálkozva nézte az átalakulást, de legjobban mégiscsak a Kalmár lepődött meg a csodán. Ám az ember mohó volt, s nem érte be ennyivel. Kitépte a pásztor fiú kezéből a legyezőt, és buzgón legyezni kezdte magát. Azt kívánom, hogy legyek még fiatalabb, mondogatta megszállottan. A legyező varázsereje működésbe lépett. A Kalmárból először pajkos fiúcska, majd ordító csecsemő lett.
4: Valaki vigye haza ezt a porontyot! Itt a délutáni alvás ideje! Kiáltotta valaki, mire az egész násznépből egyszerre kitört a nevetés.
0: Mivel a menyasszony fér nélkül maradt, az öreg halásznak nem volt más választása. Hozzáadta a lányát a szegény pásztor fiúhoz, s habár sosem gazdagodtak meg, mégis tisztességes, boldog életet éltek.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok gyerekek, Szerenyei Béla vagyok, és most én olvasok nektek egy mesét. Csukás István Töv-töv Elefánt című könyvéből, a legerősebb kéttülkű orrszarvú. Megnézték a majom kenyérfán az új táblát. Egy kéttülkű orrszarvú volt rárajzolva. Elindultak, amerre a tábra mutatott, battyogtak, poroszkáltak, s egy csudár magas fához értek. Leültek kényelmesen a fa tövébe. Robi az elemózsiás kosárból zsömlét szedett elő, megvajazva szalámit rakott közé. Majd új zsömlét vett elő, és kényelmesen készítette a szendvicseket. Töv-töv figyelte, lustán pislogott. Majd abba hagyta a pislogást, feszülten fülelt. Robi is abba hagyta a szendvics készítést, megmerevedve hallgatózott. Furcsa dübögés közeledett a táborból. Düm, düm, düb, düb. Felnéztek az égre, nem az ég dörgött. Ragyogóan sütött a nap. Robi megvonta a vállát, tovább vajazta a zsömlét. Megint felhangzott a dübögés. Düm, düb, düb, düb. Megint felnéztek az égre. Semmi. Sehol egy felhő. Robi minden esetre kinyitotta az esenyőt, s keze ügyébe tette a földre. A dübörgés rohamosan közeledett. Erősödött. Düm, düb, düb, düb. Rengett a föld, remegett a sudárfa, a kosár tetején ugráltak a zsömlék. Ennek felesett réfa. Töv-töv felemelkedett, s meglátott valamit. Rémülten mutogatott, a szava is elakadott. Ha, ott jön valami! Majd a fára mutogatott. Nyomás, mászunk fel! És már mászott is felfele. Robi gyorsan bedobálta a zsömléket a kosárba, és töv-töv után mászott, vitte a kosarat és az esernyőt. Fent csücsültek a fán, kapaszkodtak, s ilyetten bámultak lefele. A dübörgés félelmetesen közeledett. Düm, düm, düb, düb. És meglátták, hogy mi dübörög. Egy hatalmas kéttülkű orrszarvú dübörgött arra, s leszegett fejjel nekirohant a fának. Bum! A fa megrázkódott, Robi és Töv-töv összeölelkezve kapaszkodott. Az orrszarvú hátrált, s leszegett fejjel rohamozott. Dühösen döngette a fát. Bum! Bum! Közben apró szemével kíváncsian felnézett. Megint hátrált pár lépést, s neki rohanva döggette a fát. Bum, bum, bum, bum. S pislogva felnézett apró szemével. Robi visszapislogott, és suttogva mondta. Nem ülhetünk itt estig. Meg kellene tudni, hogy mi baja. Lehet, hogy éhes. Robi kapaszkodva előzedett három szendvicset, meg egy papírszalvétát, s megmutatta a fadöngetőnek. Tessék, finom! S ledobta sorban a három szendvicset és a papírszalvétát. Az orrszarvú kicsit megkökkenve nézte a szendvicseket, szétnyitotta az egyiket, majd visszacsukta, s fújtatva dühösen visszadobálta a fára mindhármat. Mintha sorozatot lőtt volna a zsömlékkel. Rátatata! Robi elkapkodta a zsömléket, visszarakta őket a kosárba, s tűnődve morogta. Nem éhes, vagy nem szereti a szalámit. Az orrszarvú a papírszalvétát bögdöste, belefújta az orrát dühösen szörcsökbe. Legalább tud egy kis illemet. Nem sokáig tartott az illem, mert leszegte a fejét, és dühösen döngette a fát. Bum, bum, bum! Kapaszkodtak, rászkodtak, most Töv-töv suttogott. Találj ki valamit, nem remeghetünk itt egész nap. Robi bólintott. Énekeljünk, suttogta. Mit énekeljünk? Kérdezte Töv-töv. Indulót, te trombitálj! Rázendítettek az indulóra, Töv-töv trombitál. Tototom, aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Tototom, pedig a rétes nagyon jó, orrszarvúnak az való. Az orrszarvú bambán bábult felfele, lecsücsült a földre, pislogott, befogta a fülét, és keserves képpel vicsorgott. Vicsorogva hátrát, nekirohant a fának, s döngötte dühösen. Bum, bum, bum! Azon a labba hagyták az éneklés meg a trombitálás, kapaszkodtak, fogóckodtak. Morgott Robi, nem szereti a rétest, meg az éneklést. Vagy nincs hallása? Találj ki valamit, agyamra megy ez a döngetés, sürgette Töv-töv. Robi bólogatott. Már ki is találtam. Hipnózis, meghipnotizáljuk. Mivel hipnotizáljuk meg? Kérdezte Töv-töv. Ezzel a kiskanállal, szedett elő Robi egy fényes kiskanalat a kosárból. Madzagot kötött a kiskanára, s lelógatta az orrszarvú szem elé, s lassan ide-oda lengette. Az orrszarvú ide-oda ingatva a fejét, bámulta a fényes siskanalat, egyre lassabban mozgott a feje, félig behunyta a szemét, s lustán eldőlt a földön.
2: Sikerült, suttogta Robi. Eladtattuk. Hipnotikus álom. Lemehetünk.
1: Óvatosan lemásztak a fáról, Robi nem engedte el a madzagot, mászás közben is ingatta a kiskanalat az orrszarvú szem előtt. Közelebb ment, s a fülébe suttogta. Mi a baj? Mondd el szépen. Az orrszarvú a földön elterülve mormogott, mint aki álmában beszél, s a hátára mutogatott behúnyt szemmel.
3: Ott valami szúr.
1: Robi lengette a kiskanalat, töftöf odament, és megnézte az orrszarvú hátát.
2: Itt a bibi,
1: rikkantotta, és kirántotta a tüskét. Az orrszarvú egyből felébredt, felugrott, Robiék villámgyorsan felmásztak a fára, várták a döngetést. De nem volt döngetés. Az orrszarvú boldogan vigyorgott, s integetett, hogy gyertek le.
2: Nem bántasz?
1: Kérdezte Robi. Az orrszarvú vigyorogva rázta a fejét, hogy nem, sőt, inkább nagyon hálásan, miért kihúzták a tüskét. Robiék lemásztak, már nem féltek, hiszen olyan barátságosan vigyorgott a fadöngető. Robi elismerően jegyezte meg. Csuda erősen döngetted a fát. Az orrszarvú még nagyobbat vigyorgott, s hencegve jelentette ki.
4: Mert én vagyok a legerősebb, nem hiszitek?
1: Szaporán bólogattak, hogy elhiszik. Az orrszarvú tovább henceget.
4: Én olyan erős vagyok, hogy fél tőlem az oroszlán, fél tőlem a krokodil, fél tőlem mindenki, de ti ne féljetek.
1: Óvatosan ingatták a fejüket, hogy nem félnek. Az orrszarvú elégedetten fújtatott és folytatta a dicsekvést.
4: Én olyan erős vagyok, hogy ha dobbantok a lábammal, megremeg a föld. Ha kettőt dobbantok a lábammal, összedől a hegy. Ha hármat dobbantok a lábammal, kicsap a tenger a medréből. Elhiszitek?
1: Lelkesen bólogattak, hogy elhiszik, mindent elhisznek. Az orrszarvú töprengbe járkált fel alá.
4: Hogyan mutassam meg nektek, hogy milyen erős vagyok?
1: Lélegzett visszafolytva várták, hogy mit talál ki az orrszarvú. Az orrszarvú nagyot rikkantott.
4: Megvan. Tudom már, hogy mutassam meg. Üljetek a két tülköm közé, s feldoblak az égig.
1: Az orrszarvú leszegte a fejét, Robi és Töftöf beült a tülkök közé. Az orrszarvú megfeszítette minden izmát, és feldobta őket a levegőbe, fel, egészen az égig. Fent Robi gyorsan kinyitotta az esernyőt, és lebegtek a levegőben. Töftöf a fülével kormányzott, s szerencsésen megérkeztek a nagy majom kenyérfához. Leereszkedtek, összecsukták az esernyőt. Robi gyorsan áthúzta az orrszarvús táblát. Tényleg erős, jegyezte meg elismerően. Töftöf ábrándozva suttogta.
2: Repültünk, pedig nincs is szárnyunk.
0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Keverés. Elmesózzuk. Bár én szeretem a sósat. Laci bácsi.

0: Ez volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Hamarosan 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk az augusztus 31-ével kezdődő szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
1: Drága barátaim!
0: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
2: Én nagyon szeretem!
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek! Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Szervusztok, kedves gyerekek! Új Réti László vagyok. Ma én fogok mesélni nektek. Hallgassátok szeretettel. Csukás István, Brum Brum Bruno, a lovagló művész. Brum Brum Bruno a tányértalpú bársonybocs előre-hátra lovagolt a hintalovon, és harsányan énekelte a medveindulót. A bundám szőrös, kócos és a talpaim nagyok, kedvencem a hársfa méz, bár bársonybocs vagyok. Ha brummogok, hát megremeg, az erdő rengeteg. Nagy hős ez a medvegyerek, de ti ne féljetek. Bizony, brum brum, gyia, gyia, előre, illetve hátra. Mivel ez egy hintaló, gyakorolni ez is jó, de most már egy igazi lóra vágyom. Brum brum Bruno, azaz BBB, elindult hát lovat keresni. Viszek magammal egy hosszú kötelet, hát ha vad lesz az a ló, és nem foghatom meg kockacukorral. Ahogy a nagy síkságra ért, meglátott egy gyönyörű paripát. Megszólította, s ahogy illik, bemutatkozott. Hello, te ló! Kössünk barátságot! Én vagyok BBB, a tányértalpú bársonybocs, és mellesleg lovagló művész. Itt vagyok én, a lovagló művész. Ott vagy te, a ló. Gyere közelebb. De a ló meg sem mozdult. Így is jó, dörmögte Bruno. Beszélhetünk másképp is. Brum brum Brunót elfogta a vadász szenvedély. 1000 üveg málna szörp, brummogta. Most megismered Brum-Brum Brunót, a tányértalpú bársonybocsot, a lovagló művészt, plusz a nagy vadászt. Valami azt súgja, hogy kerítselek be, te ló, és hopp! Óvatosan keringett a ló körül, egyszer jobbra, egyszer balra. A ló kíváncsian nézte a lopakodó, settenkedő, tányértalpú bársonybocsot. Fülét hegyezte, sörényét borzolta, farkát csapkodta. De hiába hegyezte, hiába borzolta, hiába csapkodta. Bibibi meglengette a kötelet. A kötél megfeszült, a ló nyihogott, Bibibi nevetett. Brum-brum Bruno felugrott a vadló hátára. Hopp! Éni! Fent vagyok a ló hátán. De még ki sem mondta, már is repült a levegőbe. Mi vagyok én, madár? A tányértalpú bársonyba csak nem szoktak röpködni. Hallod, te ló? Értetted egyáltalán, amit mondtam? Állj egyenesen, hogy ráülhessek a hátadra. Azzal lepottyant a levegőből egyenesen a vadló hátára. Ám a vadló megint kirúgott a hátsó lábával, és feldobta a bocsot. Na ebből elég, mormogta Bibibi, nem fogom az egész napot a levegőben tölteni. Brum-brum Bruno mérgesen szólt le a vadlónak. Te ló, látom már, hogy teljesen el vagy vadulva. Látom már, hogy nem jártál iskolába, vagy ha jártál, megbuktál. Majd én megtanítalak egy-két apróságra. Állj egyenesen, jövök! A vadló azonban iskolakerülő lehetett, vagy megbukott a csikó iskolában, mert ahelyett, hogy megállt volna, elszaladt. Bibibi a földre huppant, a kalapja is leesett. Dühösen vakargatta a fejét. Lepottyantunk a földre, én és a kalapom. De ezer üveg málna szörp, ne legyen Brum-Brum Bruno a nevem, ha feladom. Megállj te, iskolakerülő! Én leszek a tanárod! Brum-brum Bruno már is megkezdte az oktatást. Első lecke! Fel kell ülni a ló hátára. És van is egy pompás ötletem. Ripsrops fölmászott egy fára, annak is egy kiálló ágára. Na, innen már egyszerű, mormogta. Ide kell csalni ezt a kelekótya ütődött, zabropogtató vadlovat. Mégpedig pontosan ide az ág alá. És erre is van egy pompás ötletem. Kikiabált a levelek közül. Játszunk bújócskát! Fogadjunk egy zsák zabba, hogy nem találsz meg! A vadló gúnyosan nyerített, és a fa alá ügetett. Bibibi elengedte az ágat, és szépen suhant lefelé. Brum-brum Bruno diadalmasan mosolygott, hogy lám, ennyi az egész. Egyszerű ez. Mindjárt befejezzük az első leckét. Le is ért szépen a vadló hátára, de még annyi ideje sem maradt, hogy kifújja magát, újra a levegőben volt. Na tessék, megint repülök. Nem tudom kettőnk közül ki nem akarja felfogni, hogy nem repülő leckéket akarok venni, hanem lovagló leckéket akarok adni. Én még ilyen buta lovat nem láttam. És csak bukfencezett a levegőben, és vele bukfencezett a kalapja. Közben tovább dírmegett, meg dörmögött. Az ember, illetve a medve kiteszi itt a lelkét, és ez a hála. Amíg Brum-Brum Bruno dírmegett, meg dörmögött, meg a levegőben hengerbucskázott, vagyis bukfencezett, valaki szigorúan figyelte egy szikla mögül. Barna volt a bundája, tarka toll libegett a fején, ívolt az egyik macskában, nyilvessző a másikban, és nagyon szúró szemmel nézett. Félelmetes szőrmackó volt, és első pillantásra is látszott, hogy indián. Márpedig az indiánok nem tréfálnak, és nem kukoricáznak. Irgum-burgum falapát, két sas szem, mit lát? Mit keres itt ez a sápadt arcú városlakó plusz tányértalpú bársonybocs? Ez az én vadászterületem. A szürmok indián, mikor már jól kimorogta, meg jól kibámészkodta magát, abba hagyta a fogcsikorgatást, és így suttogott. A tettek mezejére lépek, vagyis a harci ösvényre. A barna bundájú indián szőrmedve ezután némán ráhelyezte a nyílvesszőt az íjhúrjára, behunta a balsas szemét, és célzott. Mégpedig a sápadt arcú Brum-Brum Bruno célozta meg, aki természetesen semmit sem tudott, se a szőrmackó indiánról, se a nyílveszőről. Ez utóbbit tudta meg először. A nyílvesző sűvítve szállt, mégpedig pontosan feléje. Ezer üveg málna szörp! Ennek a felese tréfa. Futás, Bruno! És elfutott. Elől ő, mögötte a nyílvesző. Futott Brum-Brum Bruno, ahogy a lába bírta is közben dörmögött. Elég nagy szégyen mondhatom, hogy a saját talpamon rohanok. Én lovaglóművész vagyok, és nem futóművész, de hol egy ló? És meglátta a vadlovat. Gyorsan arra kanyarodott, futtában így kiabált a lónak. Hé, te ló! Figyelj! A ló mindig várja meg a lovasát, érted? Még jobb lenne, ha a ló futna a lovasához. De elég, ha most csak a felét jegyzed meg. Na, nem vagy te olyan buta. Érzem. És csodák csodája, a vadló ilyen rövid idő alatt megjegyezte, vagyis megvárta Brum-Brum Brunót. Brum-Brum Bruno nekifutásból hopp, felugrott a ló hátára. Ne állj meg, vágtas, és ne nézz hátra! Ne félj, futás közben megtanítalak mindenre, amit egy lovaglóművész lovának tudnia kell. Művészt faragok belőled. Ezzel a két kezemmel, meg a két lábammal. Tehetséges tanítványnak látszol, csak ne állj meg! A ló bólogatott, hogy érti. BBB tovább suttogott a fülébe. Ne bólogass, mert még leesek, csak vágtass. Esetleg nyeríthetsz is örömödben, hogy ilyen szépen haladsz a tanulásban. A ló nyerített, meg a farkával csapkodott és vágtatott, mint a szélvész. Brum-Brum Bruno örömében hahózott, meg kurjongatott. Ha-ho! Itt száguld a tányértalpú lovagló művész! Ilyen! Először a vadló vette észre, hogy nincsenek egyedül. Nyihogott, meg a fejével mutogatott. Végre Brum-Brum Bruno is felnézett. Így csak, mondta csodálkozva. Ezer üveg málna szörp. Te meg ne bámészkodj, és ne is integess a fejeddel, hanem vágtass. Közben mindent elmagyarázok. Most magasabb osztályba léphetsz, te ló. Eddig egyszerű volt a lecke, mondhatnám úgy is, hogy sétagalopp. De most más a helyzet. Többen vagyunk, és ha többen vagyunk, el lehet dönteni, hogy ki a legjobb. Akarsz a legjobb lenni? Mert én akarok. Nyomás, minden bele. Vágtattak, suhantak, mint a szélvész, mint az orkán, és nem csoda, hogy mindenkit lehagytak. Egyszer csak egy faluba ért. Az utcán a közönség integetett és éjjelzett. BBB büszkén körülnézett. Világos, hogy minket ünnepelnek. Mosolyog te is, de azért vágtass, oktatta a lovat, amikor az utca végén meglátott valamit. Látod azt a szalagot? Ott a cél! Ott osztják a bizonyítványt! Teljes erőből átszakították a célszalagot, s BBB boldogan felsóhajtott. Elértem életem célját. Éljen Brum-Brum Bruno, a tányértalpú lovaglóművész! No és a lova?
0: Mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Cukásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Itt az új nap. Kél a fény. Gyöngy lebeg a fűhegyén. Ott fenn sárga napvilágít, s harmadcsepp a fűben. Én. Pici vagyok. Testtelen. Gyönge vagyok, nem? Jól figyelj. A végtelen tükröződik bennem. Mindig a mélyből meríts, a felszín csak játszik. Csak a lényeget tekintsd, ne azt, ami látszik. Erősben a védtelent, töltsben az esendőt, piciben a végtelent, percben a jövendőt. Hajolj hozzám! Szél, ha jár, velem leng a menny ég, bennem suhan a madár, s lobognak a lepkék. Fentről színezüst vagyok, de közelről ékes. Kis deci várvány ragyog rajtam, szagos, fényes. Kérdezed, honnan vagyok? Jöttem a világból. Fényes arcomtól ragyog a közel s a távol. Merre tartok, firtatod? Megyek a világba. Szétszóródom. Fölszívódom szélbe, fűbe, fába. Háltam hóként hegytetőn, aludtam avarban, ringtam réten, rengetőn, mohos martba martam, az is voltam, anyatej, tavitajték, táncos, csermely cseppje, hópehely, esti eső, álmos. Voltam patak, pocsolya, könnyű partipára, s az éj szellő pásztora terelt össze mára. Mi a dolgod, kicsi csepp? Borogatom, látod, itatgatom, hűsítgetem-e lázas világot. Ezüst harmad, miért remegsz? Tán a múltat szédít, a jövőtől dideregsz, vagy a jelen rémít? De a harmat néma már, szétszivárok csendben. Egyik része fűbe búvik, másik égre lebben.
0: Csukásmese Rádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Móra Ferenc Micóka labdázik. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: Micókának a Boriska kendermagos cicáját hívták. Olyan szép kendermagos cica nincs több a világon, se olyan lusta. Lusta macska. Egész délután úgy tüzelt a nap, hogy még tán a tücsöknek is melege volt, pedig az már csak olyan vékony pénzű legény. Ember állat hűvösre húzódott a forróság elől, de Micóka oda se nézett neki. Ebéd után felballagott a háztetőre, ott elvetette magát nagy kényelmesen, s egész estig szundikált a napon. Alkonyat felé aztán nagyot húzakodott, ugrott egyet, s egyszerre bent termett a konyhában.
2: Boriska, nagyon nagy játszhatnékom van. Gyere ki az udvarra, dörgölőzött hízelkedve kis gazdasszonyához.
1: Jaj, Micóka, most már nincs időm a játékra. Anyukának kell segítenem a vacsora főzésben. Eredj magad játszogatni.
2: Micóka egy kicsit elbúsulta magát,
1: de hogy széttekintett a konyhában, egyszerre megvidámodott. Meglátta az asztalon a tejfölös köcsögöt, s ki akarta próbálni, hogy belefér-e a feje. Boriska azonban megneszelte a szándékot, és jót koppintott a fakanalával a cica orrára. Hó, pajtikám, hagyj békét a tejfeles köcsögnek, az udvaron keres magadnak játékos cimborát. Micóka kisuhant az udvarra, és pajtást keresett volna, de nem talált. Játszogatott aztán egyes egymagában, lehemperedett a fűre, csavargatta a farkát jobbra-balra, nagyon szerette volna megfogni a hegyét, de sehogy se bírta. Fölszaladt sebesen a kútgémre, s nagyon óvatosan lejött az ostorfán, de megcsúszott az ügyetlen, majd beleesett a kútba. El is szaladt onnan olyan ijetten, hogy tán sohasem egy többet arra. Leült az eperfa tövébe, s onnan leskelődött szerte szét. Lengedezni kezdett a szellő, ringatta a leveleket, s a levelek árnyéka mozogni kezdett a földön. Micóka odaugrott, mint a villám, kieresztette éles körmeit, és nagyot csapott velük. Persze, az árnyékot nem bírta megfogni. Elszégyelte magát, és búsan ballagott a kerítés felé. Ahogy ballag, egyszer csak látjám, hogy valami gömbölyű mozog a fal tövében. Odaugrik? Hát, egy nagy labda gurulgatott szép csendesen. Úgy megörült Micóka, hogy minden bánatát elfelejtette. Lesz-e nagy játék? De lesz ám olyan, hogy Boriska még álmába se lát olyat. Fölállt a két hátulsó lábára, s a két elsővel pedig megkapta a guruló labdát. El is jajdította magát olyan keservesen, hogy olyat igazán még álmába se hallott Boriska.
2: Miau! Ez a labda jár! Miau! Ez a labda szúr!
1: Csak ugyan, mind tele lett a talpacskája tüskével, alig győzte kirázni őket. A labda pedig megállt, mintha odaragadt volna a földhöz. Micóka gondolkodóba esett. Hát, ha nem is jól kezdte ő a játékot. Most már a vállával taszított egyet a gombolyagon, de csak azt nyerte vele, hogy a válla is mind összeszurkálódott, mintha csak egy gombos tűpárnába heveredett volna bele. Nem ismert tovább játszani. Leült a ribiszke bokor tövébe, s hol a talpát, hol a vállát nyalogatva, onnan leste a labdát. Hát egyszer csak megint elkezd ám gurulni a labda az út mentén, de olyan sebesen, hogy Micóka alig bírta szemmel tartani. Fölkerekedett, és utána lopódzott nagy óvatosan. Furta a kíváncsiság, miféle szerzet lehet ez a furcsa labda. Ha már játszani nem hagy magával, legalább megszagolja, gondolta Micóka, s rózsás kis orrát hirtelen hozzáütötte a labdát.
2: Boriska, kapta még hirtelenebbül, mintha csak égő parázsba ütötte volna. Olyan nyávogást még nem hallott a világ, amin őt Micóka véghez vitt. Följett az egész ház. A kakas elkukorította magát. A verebek csiripeltek a tető aljában. A bodri ugatott. Még az öreg eperfa is megrázkódott. Boriska ilyetten szaladt ki a konyhából, gyertyával a kezében. Mi lehet, cicuskám? Ki bántott, Micókám? Micóka nem tudott szólni, csak vérző orrocskáját nyomogatta a földhöz. Mellette pedig ott gömbölyödött a labda, amelynek uram fia négy lábacskája is volt, meg takaros kis orrocskája, a fölött meg barátságosan ragyogó két fekete szemecskéje. Boriska olyan jó ízűt nevetett, hogy majd elejtette a gyertyát. Ó, te ostoba Micóka, bizonyosan a sündisznóval akartál labdázni. Azt szúrta meg az orrocskádat, te kis ügyetlen. Most már az egész ház kacagott. A kakas, a veréb, a bodri. Még az öreg eperfa is megrázkódott jó kedvében. Még a sündisznócskának is olyan nevető formán mozgott az orrocskája. Micóka pedig szégyenében beugrott a szalmás istálóba, s elő nem jött még a rántott csirkére se, amivel Boriska vacsorázni csalogatta.
3: Jaj lesz az éjszaka az egereknek a szalmás istálóban.
0: A Micóka labdázik című mesét hallottátok.
4: Ezt a mesét réges-rég hallottam. Hallgassuk meg együtt most.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Pápai Erika vagyok. Színésznő, énekesnő, sokat énekeltem gyerekeknek, felnőtteknek, de a legkedvesebb számomra, amikor mesét mondhatok. Biztosan hallottátok már azt a mondást, hogy valaki reszket, mint a nyárfa levél. Vajon honnan jött ez a gondolat? Miért reszket az a szegény nyárfa levél? Találtam egy mesét. Ez egy finn népmese, és ez elmeséli nektek, hogyan is született ez a mondás. Valamikor régen osztozkodott a fákon az Isten és az ördög. Azt mondta az Isten hirtelen. Mit osztozkodok én itt veled? Nem adok én neked egyetlen fát sem. Már hogy ne adnál? Igenis, adnod kell, feleselt az ördög. Hát jó. Mordulj akkor egy nagyot, de akkorát, amekkorát csak bírsz. Miért morduljak? Mert amelyik fa megijedt tőled, az a tiéd lesz. Összeszedte magát az ördög, és morrant egy jókorát. A nyárfa ettől annyira megrémült, hogy elkezdett reszketni. Azóta is, legyen az idő bármilyen csöndes, állandóan rezegnek a nyárfa levelei. A nyárfa magyar legenda mese. Egyszer Jézus Krisztusnak el kellett rejtőznie az ellenségei elől. Nem volt egyéb menedéke a pusztán, csak egy nyárfa.

0: a csirketojás, aki elmeséli nektek Mahu Andrea.
1: Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy szegény asszony, és annak a szegény asszonynak volt 19 tojáskája és egy kotlócskája. Hát bizony megültette, s az egyik tojásból egy akkora hatalmas csirke kelt ki, hogy még akkora csirkét senki se látott. De alig bújt ki a tojásból, valahogy a kotló kiment a kert mellett, s a csirke is kibújt a kerítésen, s oda a kapu elejébe akkorát tudott az a napos csibe tojni, hogy a forgalmat megállította. Jöttek szekerek, megrakva gabonával, búzával, árpával, rozzsal, de bizony a tojástól senki se tudott se erre, se arra menni. Mindenki meg kellett álljon. Mi van itt? Miféle csuda ez? Hát egy nagy tojás. Na, hamar valaki kitalálta, hogy hozzanak csak egy terűszalmát, s a tojást meg kell sütni, aztán megeszik. Úgy is tett. Hamar egy ember hozott egy nagy terűszalmát, s a tojásra ráragta. S ott bizony szőrény szálán megsütötték. Aztán aki csak arra járt, akár a csodát akart látni, akár a tojást akart enni, megállt egy időre. A budlibicskával, késsel, villával, ki mivel érte tojást evett. Volt ott egy szegény ember, az is budlibicskával látott hozzá a tojáshoz. Hát ahogy falatozott, véletlenül a bicskáját belejtette a tojásba. Na, mérgelődött, csak nem hagyom annyiban az én drága fehérvári budlibicskámat, hanem én lemegyek utána és visszahozom. Egy nagy, hosszú lajtorját keresett, s azon a tojásba leereszkedett. Hát a sötétben, ahogy matatta a bicskáját, keresi, összetalálkozott a keresztapjával. Adjon Isten, keresztapám! Adjon Isten, édes fiam! Hát te mit keresel itt? Én a budli bicskámat. Ahogy ettem a tojást, belejtettem. Azt te hiába keresed, legyintett a keresztapja. Én hajtottam haza a csordát, s ökröstül, tehenestül, mindenestül mind ide beleesett. Már 3 napja keresem, de sehol sem találom a csordát. Akkor te hogy találnád meg a budli bicskádat? Jobb, ha kimászunk, s mi is esszük tovább a tojást, mert amíg mi itt keresgélünk, addig megeszik, s nekünk nem jut belőle. Így aztán szép lassan kimásztak a tojásból, és ők is neki láttak tojást enni. Még most is eszik, ha el nem fogyott. Aki nem hiszi, nézze meg, valamelyik utca sarkán, forgalmas helyen megtalálja.
0: A Csirketojás című mesét hallottátok.
2: Csukás mesedágy.
3: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, ifjabb Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, három gyermek édesapja, akiknek nagyon szeretek mesét olvasni, úgyhogy hallgassátok most meg tőlem Max Lucado Az enyém vagy című meséjét. Pancsinello Manó falván élt. Ő is fából készült, mint a többi fa Manó. Őt is Éli, a fafaragó mester faragta, mint a többi fa Manót. És ő is követette ostobaságokat, mint a többi fa Manó. Például, amikor elkezdett dobozokat és labdákat gyűjtögetni. Az úgy volt, hogy Nyulánk vett egy új dobozt. Másoknak is volt doboza, de az övé új volt. Nyulánknak nagyon tetszett az új szerzeménye. Úgy gondolta, ez a faluban fellelhető összes doboz közül a legklasszabb. Csak úgy csillogott, villogott. Nagyon büszke volt rá. Talán túlzottan is büszke. Fellemasírozott vele az utcákon, csak hogy minél több famanónak eldicsekedhessen vele. Láttátok már az új dobozomat? Kérdezte a mellette elmenőket. Meg akarjátok fogni egy kicsit? Pancsinellóhoz is odament és cukkolni kezdte. Ugye milyen klassz lenne, ha neked is lenne egy új dobozod? Pancsinellónak nagyon megtetszett Nyulánk doboza, és elkezdett egy saját doboz után sóvárogni. Nyulánk meg úton útfélen a dobozával dicsekedett, és azt gondolta, hogy ő sokkal jobb, mint a többi famanó, hiszen neki van egy új doboza. Fürge, egy másik famanó, nem értett vele egyet. Az én dobozom is van olyan, mint Nyulánké, mondta, miközben az út túloldalán ő is a dobozát mutogatta a famanóknak. Fürge doboza ugyan nem volt új, de egy kicsit nagyobb volt, egy kicsit fényesebb volt. És ez egy kicsit több volt, mint amit Nyulánk el tudott viselni. Nyulánk nagyon csúnyán nézett Fürgére. Aztán hirtelen egy jó ötletet támadt. Beugrott egy boltba, és vett magának egy labdát. Így neki most több játéka volt, mint Fürgének. Egy doboza plusz egy labdája. Amikor Fürge ezt meglátta, összehúzta a szemöldökét. Nehogy már én maradjak alul, gondolta. Vett két labdát. Füligérő szájjal, két labdával és egy dobozzal vonult Nyulánkhoz, és nagy vigyorral az arcán odaszólt neki. Nekem több van, mint neked! Szinte még be sem csukta a száját Fürge, amikor Nyulánk már a boltban volt, és vett egy újabb dobozt. Aztán Fürge ugrott be, és vett még egy labdát. Utána meg Nyulánk vett egy labdát, Fürge meg egy dobozt. Labda, doboz, labda, doboz. Nyulánk, Fürge, Fürge, Nyulánk. És ez így ment egész nap. Akkor rögtön még leállíthatta volna valaki. Igazából a polgármester meg is próbálta. Hogy lehettek ilyen buták? Kérdezte tőlük. Kit érdekel, melyik őtöknek van több játéka? Ha, csak féltékeny vagy, mivel neked egy sincs, mondták neki. Én féltékeny? Rátok? De pár percen belül a polgármester is sorban állt a pénztárnál, karja tele dobozokkal és labdákkal. Újabb és újabb famanó jelent meg dobozokkal és labdákkal. A hentes, a pék, az ács, az orvos a felsővárosból és a fogorvos az alsóvárosból. Hamarosan az összes famanó azon volt, hogy neki legyen a legtöbb labdája és doboza. Az egyik doboz nagy volt, a másik fényes, az egyik labda nehéz volt, a másik könnyű. Cipekedtek a magas emberek, cipekedtek az alacsonyok. Mindenki cipekedett. És közben mindnyájan azt gondolták, a jó famanónak sok van, a nem annyira jónak kevés. Ha egy olyan famanó vonult végig a főutcán, aki akkora kupac labdát és doboz cipelt, hogy ki sem látszott mögüle, az emberek megálltak és megjegyezték, na ez itt egy jó famanó. De ha olyat láttak, akinél csak egy labda, vagy csak egy doboz volt, fejüket rázták és azt gondolták, esetleg a mellettük állónak oda is súgták, szegény famanó, szegény, szegény famanó. Pancsinello persze nem akarta, hogy szegénynek titulálják, úgyhogy elhatározta, hogy annyi dobozt és labdát szerez, amennyit csak tud. Áttúrta a szekrényt és talált benne egy kis labdát. A zsebeit kiürítette és összeszedett annyi aprót, amiből már vehet egy kis dobozt. Ó, van egy jó ötletem, jelentette ki hangosan. Eladom a könyveimet, és a pénzből, amit értük kapok, vehetek még több labdát és dobozt. Így is tett. Vett egy dobozt, kék meg zöld színűt, aminek az oldalára felhőket festettek. De ez sem volt elég. Még éjszaka is dolgozni fogok, hogy több pénzem legyen, határozta el. És tényleg dolgozott, a pénzből pedig vett egy újabb labdát. Mivel pedig éjszaka is a munkahelyén volt, nem volt többé szüksége az ágyára, hát azt is eladta. Vett az árából még két labdát. Hamarosan annyi játéka volt, hogy az egyik karja teljesen megtelt velük. De a többi famanónak még több volt. Volt olyan, akinek olyan sok volt, hogy már alig tudott velük járni. Mondogatták is panaszkodva, de magukban büszkén, de nehéz ezzel a sok labdával meg dobozzal járni. Pancinello is ilyen famanú akart lenni, úgyhogy még ezt is, azt is eladott, és egyre többet dolgozott. A szemei már égtek a fáradtságtól, a karja meg fájt a sok cipekedéstől. Azt sem tudta, mikor is pihent utoljára. És ami a legrosszabb, a barátaival réges-régen nem játszott. 1000 éve nem láttunk, mondta egy nap Lúcia. Gyere és játsz velünk megint, kérte haverja, fafejű. Nem mindenki volt odáig a dobozokért és a labdákért. Pancinello barátait például egyáltalán nem foglalkoztatta a gyűjtögetés. Pancinellót viszont most jobban érdekelték a dobozok és a labdák, mint a barátai. Dolgom van, mondta nekik. Ők meg csak sóhajtottak egyet. De Pancinellót ez sem érdekelte. Csak az, hogy a többi dobozos és labdás alak mit gondol róla. Ám bármilyen keményen dolgozott is, nem volt elég pénze, hogy annyi játékot vegyen, ami feltűnt volna a többieknek. Aztán támadt egy szuper ötlete. Elhatározta, hogy eladja a házát. Ez tiszta őrültség, mondta Lúcia. Hol fogsz akkor lakni? Kérdezte fafejű. Pancinello nem tudta, de nem is érdekelte. Másra sem tudott gondolni, mint hogy mennyi labdát és dobozt vehet majd a sok pénzen. Tehát eladta a házát. Vett egy csomó-csomó labdát, majd egy csomó-csomó dobozt. A sok játék miatt már azt sem látta, hova megy. Bőven a feje fölé ért a játékkupac, de nem zavarta. Egyébként is, mi van akkor, ha majd leszakadnak a karjai? Miért lenne az baj, hogy neki megy mindennek? Miért lenne az baj, hogy nincsenek barátai? Elvégre is van egy csomó doboza, meg labdája. Sőt, némely famanú még utána is fordult, amikor elment mellette, és hangosan megjegyezte, hűha, ez ám a jó famanú. Pancinello meghallotta ezeket. Nem látta ugyan, hogy kimondta, de pontosan hallotta. És nagyon jó volt hallani. Én jó famanú vagyok, gondolta magában. Egyszer aztán valaki megváltoztatta a szabályt. A polgármesterné. Nagyon büszke volt a sok labdájára és dobozára. Ráadásul az ő játékai nagyon különlegesek voltak. Előkelő, furcsa nevű boltokban vette őket, és az árcédulát is rajtuk hagyta, hogy mindenki láthassa, milyen sokba kerültek. Ő akart a legjobb famanú lenni. Egy nap aztán támadt egy ötlete. Nem csak, hogy nekem lesz a legtöbb játékom, hanem a legmagasabbra is én jutok. Fogta magát és felmászott az egyik doboz tetejére, onnan kiaválta. Figyelem, mindenki, ide nézzem! Hirtelen mindenki túl akarta szárnyalni. Egy famanó a szökőkútra mászott fel, egy másik az erkélyre, egy harmadik a tetőre. A hegymászás a polgármester ötlete volt. Manó csúcs Manó falva mögött emelkedett. Felmászom a csúcsra! Kiáltotta, és azt remélte, hogy ő ér oda elsőként. A cél most már az volt, hogy a legtöbb játékkal a leggyorsabban és a legmagasabbra jussanak fel. Dobozokkal és labdákkal megrakott famanók roholtak fel a hegyoldalon. De buta ötlet volt ez a verseny. Mivel nem látták, hogy hova tartanak, neki mentek egymásnak. Mivel holtfáradtak voltak, megbotlottak a saját lábukban is. Mivel keskeny volt az ösvény, néhányan félreléptek és legurultak. De a famanók csak mentek, mentek. Pancinello leghátul kullogott, nehezen mászott. Neki nehezebben ment, mint a többieknek. Végül is ő még nem régóta jó famanó. Nem szokott hozzá a sok cipekedéshez, de eltökélt volt. Szépen rakta egymás után kis falábait. Mivel azonban nem látott maga elé, azt sem tudta, hogy az ösvény szélén ment. Azt sem vette észre, amikor letért az ösvényről, csak azt tudta, hogy hirtelen egy szál magában volt. Hűha, mindenkit megelőztem, gondolta. Így aztán csak ment, mendegél tovább. Már biztosan egészen közel vagyok a csúcshoz, micsoda jó famanú vagyok. Én érek fel elsőként a legtöbb játékkal. Egyszer csak Pancinello megbotlott valamiben. Próbált ő egyensúlyozni, hátrahajolt, majd előre, de csak nem tudott megállni. Játékai jobbra-balra dőltek. El fogok esni, gondolta. Persze ő nem tudta, hogy az éli házához vezető ösvényre tévedt. A műhely ajtó küszöbén botlott meg, és hasra vágódott. Amikor észrevette, hogy hol is van, nagyon zavarba jött. Sokáig csak feküdt ott, arcával a földön, sok labdája és doboza szanaszét körülötte. Az egyik labda elgurult, és pontosan Éli satupadjánál állt meg. A fafaragó ekkor megfordult. Pancinello. Mély hangja nyugodt és kedves volt. A kis famanó még mindig nem mozdult. Érezte, hogy elpirul. Úgy látom, nagy a rakományod. A kimerült famanó 4 kézlábra állt, de még mindig lógatta a fejét. Ezek itt a dobozaim és a labdáim, mondta csendesen. Játszol velük? Kérdezte Éli. Pancsinello megrázta a fejét. Szereted a dobozokat meg a labdákat? Az érzést szeretem, amit bennem keltenek. Milyen érzést keltenek benned? Hogy fontos vagyok, válaszolta Pancsinello, még mindig nagyon halkan. Szóval úgy gondolkozol, mint a többi famanú, jegyezte meg Éli. Azt gondolod, hogy minél több valamid van, annál jobb vagy, és annál boldogabb leszel. Valahogy így. Gyere csak ide, Pancsinello. Mutatni akarok neked valamit. Pancsinello most először emelte fel fafejét, és felnézett Élire. Megkönnyebbült, amikor látta, hogy a faragómester nem mérges. Követte az ablakhoz. Nézd meg őket, mondta Éli. Pancsinello kinézett az ablakon, és látta, hogy a nyüzsgő famanúk még mindig másznak felfelé. Megbotlottak, hasra estek, veszekedtek, lögdösték a másikat, hogy haladjon már. Boldognak látszanak? Kérdezte Éli. Pancsinello némán rázta a fejét. Fontosnak látszanak? Egyáltalán nem, mondta Pancsinello, miközben tekintetével megkereste a polgármestert és feleségét. A polgármester a földön feküdt, a felesége meg éppen akkor állt fel a férje hátára. A feje tetején egy dobozt egyensúlyozott, szájában egy labda volt. Szerinted, amikor a famanúkat faragtam, azt akartam, hogy így viselkedjenek? Kérdezte Éli. Nem. Pancsinello vállára egy nagy kéz nehezedett. Tudod, mibe kerültek neked ezek a dobozok meg labdák? A könyveimbe, az ágyamba, a pénzembe, a házamba. Kis barátom, ennél sokkal többet veszítettél. Pancsinello próbált visszaemlékezni, hogy vajon mi egyebet adott még el, de Éli már folytatta is. A boldogságodat. Nem voltál boldog, ugye? Pancsinello egy pillanatig habozott. Nem. Elveszítetted a barátaidat, de leginkább a hitedet, a bizalmadat. Nem hittél abban, hogy én boldoggá teszlek. Ezekben a dobozokban és labdákban bíztál. Pancsinello a játékkupacra nézett. Hirtelen már egyáltalán nem tűntek értékesnek a kincsei. Ezt jól elrontottam, mondta. Nem baj, vigasztalta Éli. Azért még értékes vagy. Pancsinello lehajtotta a fejét és elmosolyodott. Értékes vagy. Nem amiatt, amid van, hanem amiatt, aki vagy. Mert az enyém vagy. Szeretlek. Ezt ne felejtsd el, kis barátom. Nem felejtem el, mondta Pancsinello most már széles mosollyal. Aztán hirtelen elkomorodott. Éli? Igen. Mit csináljak ezzel a sok dobozzal meg labdával? Talán odaadhatnád valakinek, akinek tényleg szüksége van rájuk. Pancsinello megfordult, hogy hazainduljon, de újból megállt. Éli? Igen. Nincs hol aludnom. Szeretnél ma este itt aludni? Kérdezte Éli mosolyogva. Hát persze, nagyon fáradt vagyok. Így azon az éjszakán Pancsinello egy halom faforgácson aludt. Úgy aludt, mint a bunda. De jó volt a mesterházában lenni.
0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Rekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mesefényben.
1: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István a nagy ho-ho-ho horgász nyáron. Reszkessetek, halacskák! Itt a nyár, a szív a víznek szalutál. Egy kis folyócska folyik végtelen nyári ég alatt, a folyóban a víz, a vízben a halak, most éppen kíváncsian kidugják a fejüket, úgy nézik és úgy hallgatják, hogy ki jön erre hangosan énekelve. A nagy horgász jön erre, és ő énekel torka szakadtából, hogy csak zeng a környék. Ha itt a nyár, a szív a víznek szalutál, végan lép, mint egy tornász, a nagy ho-ho-ho horgász. Puhányok, hely, városlakók, ti teljes kávét kortyolók, halat szeret, nem kolbászt, a nagy ho-ho-ho horgász. Van itt csali, van itt horog, az eszem pedig jól forog, cselt cselre szépen sorjáz, a nagy ho-ho-ho-horgász. A nagy horgász nagyokat lépked apró lábaival, mivel egy kicsit kisnövésű, de ez nem számít, mert kipótolja a fagylaltos sapkával és a sapka alatt a rengeteg ésszel. Mert tudni kell, hogy a horgászoknak általában is sok az eszük. A nagy horgászoknak meg teljesen tele van a feje ésszel. A kezemek horgászbottal, mert egy horgász sohasem tesz egy lépést sem bot nélkül, pláne, hogyha horgászni megy. A nagy horgász is fel volt pakolva, mint egy málhás szamár. Csirregve, csörögve megállt a folyócska partján, s elégedetten biccentett. Majd megnyálaszta a mutató ujját, s feltartotta a levegőbe, hogy megállapítsa a széljárást. Mert azt is tudni kell, hogy egy horgásznak a mutató ujja olyan érzékeny, mint a legjobb barométer. Azután felnézett a napra, hogy milyen irányból süt, azután beleszagolt a levegőbe, hogy milyen ízű. A nap jó irányból sütött, a levegőnek finom hal szaga volt. Az is természeti törvény, hogy a horgász orra megremeg a halszagra, vagyis a nagy horgász remegő orral bólintott, s lepakolt. Először kinyitotta a kinyitható széket, s ráült. Egyik oldalt letette a nagy termoszt, a másik oldalra egy ételhordót. Háta mögé rakta a merítőhálót, s maga elé tette egy fedeles zenélődobozt. Most ugye fúrja az oldalatokat, hogy minek kell a zenélő doboz. Gyorsan elárulom, hogy ne húzzuk az időt. A zenélő dobozban pihent a főkukac, a nagy horgász hűséges társa. A nagy horgász azért volt a legnagyobb a horgászok között, mert saját kukaca volt, sőt, főkukaca. Bár a zenélő doboz nem zenélt, inkább ásított. Hol vagyunk? Kérdezte ásítva a főkukac. Megérkeztünk, pupák! Ki az ágyból, pupák? Rikkantott a nagy horgász. Munkára, te leszel a vezércsali, te leszel a nyomjelző lövedék. Ho-ho-ho! Gyorsan összerakott három botot, a középsőre csatolta egy övvel a főkukacot. Majd összefogta a botokat, meglóbálta a feje fölött, s zúgva kivetette a horgokat. Süvítve szálltak a horgok elől a főkukacsal, s szerencsésen átértek a túlpartra, s ott beleakadtak egy bokorba. A nagy horgász ámulva nézett, s így motyogott. Egy kicsit túllőttem a célon. Micsoda erőben vagyok? Ho-ho-ho-ho-ho! A vízből egy hal kidugta a fejét, s vigyorogva nézte a folyó fölött feszülő zsinórokat. Majd füttyentett a többi halnak. A halak kiemelkedtek a vízből, és megtapsolták a nagy horgászt. A nagy horgász meghajolt a tapsra. Köszönöm, köszönöm, de most elég volt az ünneplésből. Munkára fel! Visszarángatta a zsinórokat, a főkukac repült a levegőben. A halak őt is megtapsolták. A főkukac morgott, mikor visszanézett. Talán előbb mérd le a távolságot centivel, nem akarok ide-oda röpködni egész nap. S mérgelődve visszamászott a dobozba. Igazad van, pupák? Nyugtatta a nagy horgász. Vagy a folyó kicsi, vagy a madzak hosszú. Nézzük csak a pontos méreteket. Elővett egy colstokot, benyújtotta a folyócska közepébe. Majd visszahúzta, s megnézte. Ez az, ez a pontos méret, centire. Most hozzámérjük a zsinórt. Hozzámérte a zsinórokat, s görcsöt kötött rájuk, hogy ne fussanak tovább. Az ételhordóból főt, kukoricát szedett elő, s rátűzte a horogra. Közben dünnyögött. Finom falat, ho-ho-ho-ho, halacskáknak ez való. S bedobta sorban a három horgot, hopp, hopp, hopp. A halak kíváncsian figyelték. A nagy horgász csücsörített, majd így szólt a halakhoz. Csináljatok így, hogy ó, tartsátok kerekre a szátokat, ó, te is, ó, ó, így könnyebb bekapni. Ne úgy, te kis mafla, hogy ó, ó, ó, ó, ó, most lássuk, hogy mit tanultatok. Lent a víz mélyén az öreg hal mutogatott a horgokra, és így oktatta a kis halakat. Figyeljetek, gyermekeim, ez itt, ez a görbe hegyes, a horog. Mindent lehet vele csinálni, csak bekapni nem szabad. Le lehet enni róla a kukoricát, lehet lögdösni, lehet húzgálni, rángatni, csak bekapni nem szabad. Ha erre vigyáztok, nem lesz semmi baj. Nagyszerű nyarunk lesz, és nagyokat fogunk nevetni. Ez a nagy horgász igazán mókás fickónak látszik. Mikor így csinál, hogy ó, akkor csak a nevét mondja. Ő a nagy horgász. Most pedig játszunk egy kis üldözéses versenyt, hogy ne unatkozzék, és lássa, hogy nem haragszunk. A kis halak vidáman kiabáltak, s már egyáltalán nem féltek. Jaj, de jó, éljen a nagy, ó-ó-ó! S egyszerre felbukkantak mind a vízszínére. A nagy horgász örvendezve üdvözölte őket. Itt vagytok? Már azt hittem, hogy elbújdostatok. Ne féljetek, nem harap a bácsi. Gyertek közelebb, így, ho-ho-ho, itt a finom csemege. Kenyérbél meg legyecske, nektek hoztam ajándék. Akinek neve napja van, vagy születésnapja van, harapjon bele. Ham, ham, ham, ham. A halak bólogattak, majd sebesen a part felé úsztak, ahol a nagy horgász ült. A nagy horgász integetett, kiabált nekik, várjatok, nem erre, arra, középre, balra, ott lógnak a horgok. A főkukac vigyorgott a dobozban. Házhoz mennek a halak. Hajrá, főnök! A nagy horgász azonban nem törődött a viógással, a botokat kapkodta, a zsinórokat tekerte. A halak megfordultak, most meg a túlsó part felé úsztak. A nagy horgász harciasan rikkantott. Hiába menekültök, hiába szaladtok, úgyis elkaplak titeket. A kukacomra esküszöm, hogy elkaplak mindnyájótokat. S a halak után zúgattyúzta a horgokat. A három zsinór megfeszült, a horgok belecsapódtak a vízbe. Lent a víz mélyén egy-egy hal óvatosan elkapott egy-egy horgot, s lassan körbeúztak vele, összefonták, mint egy kötelet, vagy mint egy copfot. Fent a nagy horgász hipnotizálva nézte az összefonódó zsinórokat. Lent az öreg hal egy nagy görcsöt kötött az összefont zsinórokra, és így szólt. Így né. Mára eleget játszottunk. Búcsúzzunk el, és menjünk ebédelni. A halak sorban kidugták a fejüket, és elbúcsúztak. Úgy csináltak a szájukkal, hogy ó, majd elmentek mindnyájan ebédelni. A nagy horgász mérgesen nézett utánuk. Hova mentek? Kukaczabálók! Megállni! Majd elmúlt a mérge olyan gyorsan, ahogy jött, elmosolyodott, mert nem szokott sokáig dühöngeni, és így rikkangatott, kiabált a halak után. Menjetek csak, van idő, és horog is van, majd holnap jövök. Reszkessetek, halacskák! Ho-ho-ho-ho-ho!
0: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Mit szeretsz a Csukás Mese Rádióban?
1: Nagyon jó volt a műsor, nekem nagyon tetszett, és ma ez a nap nagyon jó érzésig nekem. Nagyon szeretem a jó napokat.
2: Mert én is azt szeretem a Csukás Mese Rádióban.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A teknős és a nyúl. Gyönyörű, napsütéses, tavaszi délután volt a mezőn. Egyetlen felhő sem volt az égen. Az állatok mind összegyűltek, hogy közösen töltsék el az időt. Éppen azon tanakodtak, milyen játékot játszanak. Az ürge azt mondta, játszunk bújócskát. Hogy is ne? Könnyű neked? Te egy pillanat alatt elbújsz az üregedben, hurrogta le a róka. Inkább labdázzunk azzal a pöttyössel, amit itt felejtett egy kisgyermek. Ám akkor megjelent a vígan ugrándozó nyúl.
1: Szerintem legyen inkább futóverseny. Bár engem úgyse győzhet le senki sem.
0: Dicsekedett hangosan.
1: Persze, ha mégis van mersze valakinek megpróbálni, állok elébe.
0: Húzta ki magát a hetvenkedő nyúl, s közben büszke mosollyal tekintett végig a meglepett állatseregen. Ekkor szerényen felemelte lábát a teknős, s bátortal a hangon azt mondta.
2: Én megpróbálnám, kedves nyúl uraság.
0: Mire a nyúl hangos kacagásban tört ki.
1: Még hogy te? Ne nevettes! Ha ledobnád magadról a házadat, akkor se sikerülne. De tudod mit? Vállalom! Csak aztán nehogy szégyenben maradj!
0: Szólt fölényesen a teknősnek, majd oda nyújtott a mancsát, hogy kezet fogjanak a versenyre. Az állatok két csoportra oszlottak ezután, attól függően, hogy kinek szurkolnak majd a megmérettetés alatt. A nyúl mellé állt a róka, és barátja az ürge. A teknőst pedig az apróbb egerek és madarak támogatták. Közben elindult a bemelegítés. A teknős kinyújtóztatta lábait, kocogott egy keveset a közeli fa körül, míg a nyúl vígan ugrándozott. Mindig, mikor a nyúl a teknős felé tekintett, jót mulatott magában.
1: Na most majd megmutatom neked! Jól megszégyenítelek!
0: Aztán eljött a kezdés pillanata. Mindketten odaálltak a rajthoz, ami egy sor összekapaszkodott giliszta volt, s míg a teknős erősen koncentrált a célra, a nyúl csak unottan ásítozott. Ekkor hirtelen a pacsirta nagyot sipított, és elindult a verseny. A teknős minden erejét összeszedve elindult, ám a nyúl meg sem moccant, lefeküdt a földre. Azt gondolta magában.
1: Adok egy kis előnyt. Szegény teknős, hát mégse kerüljön ekkora szégyenbe.
0: Miközben ott heverészett a nyúl a fűben, észre sem vette, s a szemei lassan lecsukódta, és elaludt. Közben a teknős elszántan menetelt tovább a cél, a két fa közé kifeszített zsinek felé. Semmi meg nem állíthatta. Annyira eltökélt volt. Pár óra múlva, mikor az idő kezdett kissé lehűlni, egy nagyobb széllökésre felébredt a nyúl. Vágyattan ült fel, és igencsak meglepődött, mikor körülnézett. Épp hogy ellátott a célig, ahol a teknős éppen készült átszakítani a célszalagot. Nekirugaszkodott a nyúl, hogy utolérje a cammogó állatot, de az bizony már olyan előnyre tett szert, amit nem tudott behozni a leggyorsabb nyúl sem. A teknős végül beért a célba, s hangosan felkiáltott.
3: Urra, így erre dicsekszik, kedves barátom, mondta vidáman.
0: Az állatok, akik oda sereglettek, mind hangosan nevettek a móresre tanított nyúlon. Az pedig annyira elszégyelte magát, hogy gyorsan el is ugrált. Azóta se látta senkit.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: A királyfi és a felesége, aki elmeséli nektek, Pálos György.
2: Egy királyfinak szándéka volt egy igen szép lányt elvenni. Neki nem kellett gazdag családból, csak hogy szép és okos legyen. Elment tehát megnézni az országokat, hogy egy szép lányra találjon. Amint hallották, hogy az ifjú király utazik, mindenütt kivonultak tiszteletére. Egy faluban talált is egy szép leányra, aki a legszegényebb volt a faluban, éppen a gulyás lánya volt. Azt mondta a leányzó, hogy menjek én felségedhez, mikor olyan szegény vagyok. Ne gondolj te azzal, feleli a király, csak jöjj el hozzám olyan feltétellel, hogy sohasem szólsz ellenemre. Minden megtörtént. Nem is szólt sohasem ellenére a királynak, csak éppen akkor, mikor egy pár paraszt utazott arra. Ez így esett. Egyik paraszt ökörrel utazott, a másik lóval. A lónak az első állomáson egy éjjel csikója lett, és a csikó elment reggel az ökör után. Az ökrös ember nem akarta visszaadni. Azért a másik ember elment panaszra a királyhoz. A király azt ítélte, azé a csikó, aki után ment. Így hát a lovasembernek tüstén távoznia kellett. De a királyné, aki akkor a kertben hintázott, azonnal utána ment, és azt mondta neki. Te szegény ember, a király majd elmegy az erdőbe vadászni. Te meg vigyél magaddal egy hálót, és tedd egy tuskóhoz. És még egyebet is mondott neki. Az ember megtette. A király, amint vadászni ment, meglátta és megkérdezte, hogy mit csinál. Halászok, mondja a szegény ember. Hogy lehet a tuskónak hala? Kérdezte a király. Erre azt feleli az ember. Úgy lehet a tuskónak hala, mint az ökörnek kis csikója. Mindjárt gondolta a király, hogy a felesége bíztatta fel az embert. Azért elmegy, és azt mondja a feleségének, ki akkor a tornászon ült, hogy távozzék a házától, és menjen vissza apjához, a gulyáshoz. A királyné azt mondja, hát mit adsz nekem, édes királyom, emlékül, hogy eddig veled éltem? Amit akarsz, ami neked legkedvesebb, azt adom neked, feleli a király. A királyné valami szert adott a férjének az italába, amitől elaludt. Akkor megparancsolta a kocsisnak, hogy fogjon be. A királyt is feltették a kocsira, s elvitték a királyné apjához, a gulyáshoz. Mikor a király felébredt, kérdezte, hogy hol van, hogy miért hozták ide. A felesége ezt válaszolta. Én hoztalak ide, mert magad mondtad, hogy azt hozzam magammal, mi nekem a legkedvesebb. Azért téged hoztalak ide. A királynak ez nagyon megtetszett, visszavitte a feleségét, és holtig élt vele.
1: A királyfi és a felesége című mesét hallottátok.
0: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. De még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mókás meserádió. Csukás meserádió. Még egy mese.
1: Az égigérő borsófa meg a túróházikó. Belorusz népmese. Mesélő Forró Bence. Élt egyszer réges-régen messze vidéken egy öreg apó meg egy öreg anyó. Egyszer borsót ebédeltek, és egy borsószem legurult az asztalról. Alig, hogy leesett, kicsírázott. Alig, hogy kicsírázott, nőni kezdett. Alig, hogy nőni kezdett, akkorára nőtt, hogy átfúrta a háztetőt. Nőtt, még csak az égig nem ért. Elámult a két öreg. Azt mondta az öreg anyó, mász föl apóka a borsófára, nézd meg, mi újság a tetején. Fölkapaszkodott rá az öreg apó, mászott, igen sokáig mászott, végre fölért a borsófa tetejére. Nézi, hát egy házikó fehérlik a fán, a zöld levelek között. Közelebb lép, látja, túróból vannak a házikó falai, vajból a teteje. Benyit a házba, oda benn is fehér minden, a kemence, az asztal, a patka, túróból azok is. Nem kérette magát az öreg apó, neki látott. Megette a fél kemencét, meg az asztal sarkát, meg a lóca egyik lábát. Jól lakott, aztán bebújt a sutba, elaludt. Hazatértek a túróházikó gazdái, az egyszemű, a kétszemű, meg a háromszemű kecske. Meglátták a kárt, siránkoztak. Kifalta fel a túró kemencénket, kirágta le a túróasztal sarkát, kiette meg a túró lócának a lábát. Az öreg apót nem látták meg a sutban, összetanakodtak. Holnap itthon marad egyikünk, maradj te egyszemű, nyisd ki jól a szemedet, lesd meg a kártevőt. Elment másnap a kétszemű meg a háromszemű kecske legelni. Az egyszemű otthon maradt őrnek, hanem az öreg apó énekelni kezdett. Csukodj be, szemecske, csukodj be, szemecske. Addig-addig énekelte, míg az egyszemű kecske elaludt, az öreg apó meg jót lakmározott megint a túróból. Másnap a kétszemű kecske maradt otthon. Azt is elaltatta az öreg apó. Hanem a harmadik napon a háromszeműt már nem tudta elaltatni. Két szeme becsukódott, de a harmadik nyitva maradt. Meglátta a pákosztos öreg apót, oda csődítette testvéreit. Haragudtak a kecskék, el akarták náspángolni az öreg apót, aztán más gondoltak. Állj be hozzánk, pásztornak apóka, mondták neki. Majd legeltetsz fejsz bennünket, jól megleszel nálunk. Ráállt az apóka, beszegődött hozzájuk. Az egyszemű kecske meg leereszkedett a borsófán, hátára kapta az öreg anyót, fölvitte őt is a borsófa tetejére, hadd legyenek együtt mindnyájan. Ott éltek halálig békében, jó egyetértésben.

Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Álmodjatok szépeket, rózsás csókokat.
1: Csukás meselárni.
2: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
3: Erdők, rétek.
4: Hol tanyázol, kis nyúl?
5: A nyárfa tövében. Nem fázik a füled ebben az időben?
4: Bizony a nyúl fázik, ha a füle ázik.
3: Mese, mese, Mátka, pillangós madárka, ingó, bingó, rózsa, te vagy a fogócska.
6: Gólya, gólya, hazaszállj,
7: fél lábon ne áldogálj,
8: puty, puty, puty, purutty,
9: béka, breke, kuty, kurutty.
3: Volt nekem egy vaskalapom, elvitte a béka, ott díszeleg a tavon, ócska maradéka.
10: A rák a patakban mászik, ollójával hadonászik. Erre-arra csittek csattog, erre-arra kittek kattog.
11: Hinta palinta, szépen szól a pacsirta. Lögd meg pajtás a hintát, érje el a pacsirtát.
3: Fecske, fecske, gyere csak, röpködnek a bogarak. Villás farkú kis fecske, kell-e apró legyecske? Tekeredik a kígyó, tekereg a fára, addig-addig tekeredik, leesik a sárba. Sz-sz-sz.
11: A kis tücsök ciripel, hátán semmit se cipel. Balra dül, meg jobbra dül, talán bizony hegedül.

0: van.
1: Kis állat a hangya, de nagy a szorgalma. Szorgalmas a méh is, ilyen leszek én is.
2: Dundi Dongo lépeget, ide-oda nézeget. Ide lép, oda lép, virágporon mézen él.
3: Kis kertemben az űrge, rákapott a dinnyére. Megállj űrge, megleslek, holnap délre megeszlek. Ice-bice cibere, neked mondom, menj ki te. Billeg ballag a szarka, mert nem bírja a farka. Száll a verép fáról fára, száll az ének szájról szájra.
4: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek!
1: Mesék és mondák Mátyás királyról. Mátyás király és a betyárok. Egyszer egy napon heténybe egy lovas csapat érkezett. Kigyűdtek a népek az utcára, hogy mi van, kérdezték. A katonák azt mondták, gyűn Mátyás király! Mönnek Tömösvárra, de meg akarják nézni a zsombolyai vásárt. A lovasok mögérköztek, köztük volt Mátyás király is. Rögtön odahajtották a hetényi csárdához, ott már várta a nép közöttük, sok gyerek is volt. Egyet közülük fölvött Mátyás király a karjába, és kivett egy nagy zacskó aranyat, mindöniknek adott egy-egy aranyat. Aztán bementek a csárdába, és behívatta a régi öreg katonákat, akik részt vettek a régi harcokba. Elmesélték, ki mörre volt, melyik csatatérön, és így elviccelődtek sokáig. Azután fölgyütt a beszédbe, hogy zsombolyára akarnak mönni. Meg akarják tekinteni a híres vásárt. Most egy öreg harcos odaszólt. Arra ne menjönek, királyom! Mert sok a rabló betyár. Erre Mátyás király azt felelte, majd ő elintézi őket. Avval már intézködött is. Egy öreg harcosnak azt mondta, nézzen három erős hetényi legényt és egy kocsit. A kocsi lögyön itten hajnalba, és a legények is. A kocsis egy hetényi legény lösz, aki tudja az utat. A másik kettő pedig fölöltözik rongyos ruhába Mátyás királlyal együtt. Egy másik lovas katona lősz a Mátyás király ruhájába fölöltözve. A kocsira tettek egy pár élős kardot és tőröket. A kocsisnak adtak egy sípot is, hogy jelözzön, mikor megtámadják őket a betyárok. Úgy is lött. Korán hajnalban már együtt volt a csapat. El is indultak a lovas katonák. Távolul kísérték a kocsit, hogy mikor meghallják a sípjelzését, akkor tudják, hogy bajba jutottak. Mátyásék mentek szép lassan az Óböge folyó mentén, elérköztek egy kis erdőhöz, utána egy nagy, sötét erdőhöz értek. Mostan kezdött virradni a keleti égbolton, mögjelönt a vörös-kékös szürkület, és mostan hirtelen a lovak a kocsiba mögijedtek. Ekkor már odaért a három alak lóháton. Oda köszönnek. Kikentök? Hova ilyen korán? Nem is fének kentök a rablóktól? Már akkor három alak mög is fogták a kocsiba fogott lovakat, miután a rablók jó mögnézték őket. Aha, van itt egy úri fickó is. Ki a zseböket? Ki az aranyakat? Mátyás azt feleli erre. Mi szegény zsellérök vagyunk. Azok nem szegények, akik a vásárra mönnek. A Mátyás ruhájába öltözött katona odaadta a két aranyat. A rongyos ruhába Mátyáséknál nem tanált aranyat, erre az egyik a tőrével beleszúrt a rongyos hettényi legénybe. És ekkor megszólalt a síp, és már ott is termöttek a Mátyás lovasai. És elfogták a rablókat. Ezek megijedtek, könyörögni kezdtek, de Mátyás nem könyörült rajtuk. Ezt a kettőt lógassátok fel fejjel lefelé, a legmagasabb fára. Egyet engedjetek szabadon, hogy elmesélje ezt az esetet, hogy ezután ne rabolják ki a szögény emberöket. A két betyárt föl is lógatták a legmagasabb fára. A nép mög azt az utat még ma is Betyár országútnak hívja.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: 6, 7, 8, 9, 10.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három, gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít, rivalta a farkas. Valaki szepeg, mekegte a kecske. Valaki sír, kiáltotta a róka. Valaki zokog, makogta a nyúl. Valaki rí, recsegte a borz. Valaki sír, rí, cincogta az egér. Valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér. Valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent, sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg. Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét pettyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné. Látod, mondta dühösen a cincér. Nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam, mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fent. Ej, de buta vagy te cincér, hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt, vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! Mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
0: Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukásmese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukásmese Rádió a Spotify-on is.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Mesés sorozatok a Csukásmese Rádióban. Augusztus 24-től új mesesorozat a Csukásmese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Hogyan fogtam el settenkedő Tódort? Izgalmas mesesorozat settenkedő Tódorról, a környék réméről, aki megkeserítette a háziasszonyok életét és buskomorságba kergette a húsbolt vezetőjét. Csukás István mesesorozatát Szarvas József meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát augusztus 24-től minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kedves gyerekek! Már több mint 100 000-en követtek minket az M2 Mese TV-vel közös Facebook oldalunkon. Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk tartotok, és hallgatjátok a meséinket, verseinket, dalainkat. Nagy öröm, hogy ennyien szerettek mesét hallgatni, és ehhez a legjobb hely a Csukás Mese Rádió. Óriási büszkeség ez nekünk, és ahogy megígértük, az ajándék sem marad el. A letölthető színezőt Csukás István mesefiguráival megtaláljátok a csukásmeserádió.hu weboldalon. Töltsétek le, ragadjatok színes ceruzát, filctollat vagy zsírkrétát, és alkossatok kedvetekre! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Műsorajánlót hallottatok. A kis mutató a 8-ason. A nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni. És alszunk is.

0: A csodálatos hegedűs. Élt egyszer egy hegedűs, aki olyan csodálatosan játszott hangszerén, hogy minden száj tátva maradt a dallamoktól. Magának való legény volt, éjjel-nappal a világot járta egymagában, s közben egyre csak húzta muzsikáját. Egy nap, mikor éppen egy sűrű erdőn vágott keresztül, megunta a magányt, s gondolta, keres magának egy utitársat. Rázendített hát a hegedűjére, hát ha előcsal valakit a lombok közül, akivel barátságot köthet. A bozót hirtelen megmozdult, de bizony nem tetszett a legénynek, amit látott, egy farkaskoma volt, aki előjött játékára.
1: Milyen csodás dallam, bár csak én is így tudnék játszani.
0: Ezen könnyen segíthetünk, barátom. Csak tedd, amit mondok, s majd te is ilyen szépen húzod, mondta a hegedűs, a farkas pedig örömmel beleegyezett a dologba. A hegedűs akkor egy tölgyfára mutatott. Ha te is ilyen csodálatosan szeretnél játszani, csak kapd elő a két mancsodat, és dugd bele a fakérek közötti repedésbe. Nem értette a farkas, mi történik, de azért csak megtette, amit mondtak neki. A hegedűs pedig felkapott egy nagyobb követ, a repedésbe dugta, és a farkas már nem is tudta kihúzni a mancsát, úgy beszorult. Várj meg itt, kedves koma, mondta a hegedűs, azzal otthagyta. Nem sokára azonban újra elunta magát a magányos zenész, hát ismét rázendített, hogy előcsalogasson egy jövevényt. Kisvártatva egy róka tűnt fel az ágak mögül, de a hegedűs csak húzta a száját az állat láttán.
2: Na hát, mi csodás dallamok, bár csak eltanulhatnám, sóhajtott a róka.
0: Szívesen megtanítalak, rókakoma, csak hallgatnod kell minden szavamra, mondta a hegedűs, a róka pedig könnyen beleegyezett. Akkor a hegedűs egyik kezével megfogta először egy bogyoróbokor ágát, másikkal pedig egy áfonyabokor ágát, lehajtotta őket a földre, és rájuk lépett, majd így szólt a rókához. Add ide a bal lábad! A róka odaadta, és azt az egyik bokorhoz kötötte. Most pedig a jobbat! Azt meg egy másik bokorhoz kötözte. Abban a pillanatban a róka kifeszült, és ott lebegett a két bokor között. Csak várja, míg visszajövök! A hegedűs pedig tovább állt, de aztán újra megunta a magányt. Elővette hegedűjét, és addig húzta, míg a bokorból megjelent egy nyulacska. De a fiúnak ő sem felelt meg, és kieszelt egy újabb tervet.
3: Milyen szép a muzsikád, ha csak egy kicsit is megtanulhatnám,
0: ábrándozott a nyúl. A hegedűs pedig könnyen meggyőzte, nem kell sok erőfeszítés, csak úgy kell tenned mindent, ahogy kérem. Itt van ez a hosszú kötél. A nyakad köré tekerem, folytatta a legény. A másik felét pedig ehhez a fához szögezem. Hadd lássam most, milyen kitartó vagy. Fúst körbe annyiszor a fát, ahányszor csak bírod, mondta a fiú. A nyúl pedig meg is tett mindent, hogy a kedvére tegyen. Neki rugaszkodott a nyúl, és csak futott körbe-körbe, míg a kötél rá nem tekeredett a nyakára, épp hogy mozdulni tudott. Csak várj itt, és mindjárt jövök, és már ott is hagyta a hegedűs. Eközben a farkas addig-addig rángatta a fába szorult lábait, míg valahogy kiszabadult, s egyből el is indult, hogy móresre tanítsa a fiút. Amíg a farkas az erdőt járta, a hegedűs nyomát kutatva, belebotlott a róka komába, aki az út szélén lógott kikötözve.
4: Segíts rajtam! Rágd el a kötelet! Az a gaz hegedűs bánt el velem!
0: Kiáltotta neki a róka. A farkas pedig kiszabadította a rókát, s megfogadták, hogy együtt látják el a hegedűs baját. Miközben a legényt keresték, megpillantották a fa köré tekeredett nyulat.
3: Drága barátaim, segítsetek! Átvert az a gaz hegedűs!
0: A farkas és a róka pedig készségesen eloldozták a nyulat, és ezután már hárman eredtek a fiú nyomába. Közben pedig a hegedűs újra egyedül érezte magát vándorlása során, így újra hangszeréhez nyúlt, hogy barátra leljen. Olyan gyönyörűen játszott, mint még talán soha, benne volt élete minden bánata. Nem messze egy favágó aprította a fát, s mikor meghallotta a csodálatos muzsikát, annyira tetszett neki, hogy abba hagyta dolgát, s elindult a hang felé. Mikor a hegedűshöz ért, annak egyből felragyogott az arca. Végre egy olyan barát, akire az elejétől fogva vágytam, gondolta magában, és csak folytatta a hegedülést. Közben a hegedű hangját követve, oda talált a három pórul járt állat. Vicsorítottak mind a hárman, és karmaikkal a hegedűst fenyegették, de a favágó felkapta a fejszéjét. Az állatok úgy megijedtek, hogy futottak, amerre láttak. A favágó pedig lenyűgözve hallgatta a hegedűs csodálatos zenéjét, majd csodálattal telve elindult hazafelé.

0: Csukásmeserádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmeserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok gyerekek, én Bordi András vagyok, a Kossuth Rádió műsorvezetője és bemondója. Václav Csritek, Moha és Páfrány. Hogyan keresték az öt garast? Moha meg Páfrány a mestjén ült. Egyszer csak elviharzott mellettük Fürjecske.
3: Hová, Fürjecske? Miért sietsz annyira? Kiáltott rá Moha. Elvesztettem öt garast, és most keresem,
2: mondta Fürjecske, és már sietett is tovább, olyan gondterhelt volt, hogy még a tolla is lekúkadt. Moha egy ideig csóválta a fejét.
3: Bizonyára valahol a mesdjén hagyta a garasait. Menj, Páfrány, nézd meg, mondta.
2: Ő maga pedig visszament a házikóba. Páfrány bekukkantott minden kis rejtek helyre a mesdjén, megforgatott minden követ, de Fürjecske öt garasát csak nem találta. Végül egy zöld levél alatt bukkant rá. Ott feküdt pattanó, és Fürjecske öt garasát rakosgatta a pocakján.
3: Hol vetted azt a pénzt?
2: Kérdezte Páfrány.
4: Én nem vettem, hanem találtam, mondta pattanó.
3: Akkor add ide nekem, és én visszaadom Fürjecskének, mondta Páfrány.
2: Oda ment pattanóhoz, és elvette tőle az öt garast. Ekkor pattanó felkiáltott.
3: Én azt a pénzt súlynak használtam, most borzasztó magasra kell felugranom. Hoppla, hopp!
2: Megropogtatta az izületeit, és átugrott a Páfrányt.
4: Páfrány zsebrevágta az öt garast, és hazament a házikóba.
3: No, mi van? Megtaláltad? Kérdezte Moha.
2: Páfrány nem szólt semmit, csak csörgette a garasokat a zsebében.
3: Úgy látom, hogy te nem csak az öt garasra vagy olyan büszke, mondta Moha.
5: Nem hát, húzta ki magát Páfrány. Remek dolgot tanultam pattanótól.
3: Hát hallom, mi az? Firtatta Moha.
2: Páfrány elkezdett pattogtatni a hüvelykujjával, és már nem lehetett vele szót érteni, egyre csak pattogtatott a hüvelykujjával, és körüljárta az ágyat. Megmérte, hány arasz. Aztán hanyat feküdt az ágyba, úgy, mint pattanó. Mohára pedig ráparancsolt.
3: Ha szólok, nyújj be a zsebembe, Fürjecske öt garasáért, én meg átugorlak. Ez az a remek dolog, amit pattanótól tanultam.
4: Jól van, megteszem, úgysem hagynál addig békén, mondta Moha, és benyúlt Páfrány zsebébe az öt garasért.
2: Páfrány megropogtatta az izületeit, és nagyot kiáltott, mint pattanó.
3: Hoppla, hopp!
2: De közben valahogy az ujjaival meg a sarkával feltépte a dunyát. A dunyhából kiszabadult a toll, tódult ki az ablakon, nyomult ki az ajtón. És ami nem talált másfelé utat, az kirepült a kéményen.

0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, Györfi Vilmos vagyok, és most én olvasok nektek mesét. Mihail Piakovszki a napot adom emlékül. Zselé, a kecskegida, meglátogatta Pít, a csibét, hogy elbúcsúzzon tőle. Hová utazol? Kérdezte a csibe. Falura megyek, a nagymamámhoz. Egész nyáron ott leszek nála. De azért ne felejts el engem. Ezt a képes könyvet emlékül adom neked. Tessék, ha ezt olvasgatod, szinte észrevétlenül el fog repülni az idő. Köszönöm, mondta a csibe. De én nem tudtam, hogy elutazol, és ezért én nem is készítettem ajándékot. Most mit adjak neked, Zselé? Gondolkodott egy kicsit a csibe, s aztán így szólt. A napot adom emlékül.
2: A napot?
1: Csodálkozott a kecskegida. Igen, a napot. Fent az égen, majd ha felnézel a napra, eszedbe jutok én is.
0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, csukimukik! Kőhalmi Ferenc vagyok, a varázsló. Kettő bátyám van. Az egyikőjük a Dezső, a másikójuk pedig Péter. És amikor kisbaba voltam, a Dezső csiklandozta a talpam, Péter pedig a tenyeremet. Mondókákat mondtak nekem, és meséket olvastak. Sokat játszottak velem. Jöjjön hát egy mese Döbrentei Ildikótól, az égből pottyant új mesékből. Koni. Hol volt, hol nem volt? Volt egyszer egy pólyásbaba, úgy hívták, hogy Koni. Egy szalagos bölcsőben ringatózott, egész nap sírt, aludt vagy nézelődött. A vendégek körbálták és csodálták, akkor is, ha nem csinált semmit. Volt a kicsi Koninak egy óvodás nagy testvére, Blanka. Blanka egyszer már 25 métert úszott leállás nélkül a nagy medencében, egyedül gondozta a pintyeket, amiket nagytatától kapott, és ringatta Konit is, hogyha sírt. A vendégek dicsérték, hogy milyen ügyes, milyen nagy leányka ő, aztán mindjárt Koniról kérdezték. Mit tud már a kis testvéred? Ugye milyen édes ennivaló? Ennivaló, ennivaló, dörmögte magában Blanka. Egyik hétvégén meglátogatta őket nagytata. Örült apu, örült anyu, de legjobban örült Blanka, mert ők ketten nagytatával nagyon jól megértették egymást. Gyere, nagytatám, fogadta már az ajtóban. Nézd meg az érmemet, amit a 25 méteres úszásért kaptam, és futva indult a szobája felé. Követlek, királynőm, intett a nagypapa, ám ahelyett, hogy követte volna Blankát, egyenesen Koni bölcsőjéhez lépett. Hó, dolatom, pólyás kisasszony, hajolt a bölcső fölé, csókolom a csöpp kezét. Koni rányította a szemét. Nagytata boldogan elmosolyodott. Akkor jössz, nagytata, szólalt meg kicsit bizonytalanul Blanka. Már is, királynőm. Nagytata megringatta a bölcsőt, aztán Blanka után sietett a gyerekszobába. Lássuk a híres bajnoki érmet. Blanka falán, az ágy fölött, piros, fehér, zöld szalagon egy egyszerű kis fém érem függött. Égek, egy valódi aranyérem, csapta össze a kezét a nagytata. Úgy csillog, hogy megvakít, jaj, hol a napszemüvegem? Blanka kacagva büszkén akasztotta a nyakába az érmet. Már éppen nagytata ölébe akart fészkelődni, amikor odaállt felsírt Koni. Hallod, ő is látni akarja az érmedet. Nagytata puszit nyomott Blanka fejére, fogta az érmet és a bölcsőhöz sietett vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, íme az érem! Koni erre még hangosabb oázásba kezdett. Ez ám a tüdő, nézett a nagytata elismerően anyára és apára. Még opera énekesnő lesz a lányatokból, s ezen boldogan összenevettek. Opera énekesnő, opera énekesnő, dörmögte magára maradva Blanka. A pintyeknél még nem is voltunk. Máskor, ha nagytata vendégségbe jött, első útjuk mindig a pintyekhez vezetett. Lehet, hogy nagytata ma elfelejti. Na, és hogy van pintyúr, meg a kedves felesége? Hallatszott ekkor nagytata hangja. Mutasd meg őket, királynőm, kérlek! Blanka arca mentem felderült. Futott, fogta nagytata kezét, és húzta a verendára, ahol a madárkalitka állt. Koni közben egyre csak bömbölt. Ne légy féltékeny, pólyás kisasszony, szólt neki nagytata. Féltékeny, féltékeny, dörmögte Blanka. A pintyek hangos pittyegéssel fogadták őket. Tiszteletem, pintyházas pár, csapta össze a bokáját a nagytata. Pirosabba kentek orra, mint a ribizli bogyója. Tán francia rúst használnak. De nagytata, ők így születtek, kuncogott Blanka. Nagyon csinosak, melyiket szereted jobban? Mindkettőt. Mind a kettőt jobban szeretem, kacagott Blanka, és újból a nagytata ölébe akart fészkelődni. Abban a pillanatban Koni még hangosabb bömbölésbe kezdett. Hiányzunk neki, állapította meg a nagytata. Átkarolta Blankát, s a bölcsőhöz táncolt vele. Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen! Látod, Koni, most teljesen kifárasztod nagytatát, szuszogta Blanka, de nagytata tovább táncolt.
0: Pólyás kisasszony, ne ríjon kérem, pólyás kisasszony, aludjon szépen!
1: És csodák csodájára Koni abbahagyta a sírást, behunyta a szemét, és elaludt. Gyere, nagytata, ülj a heverőre, hívta Blanka. Tudod, én is elfáradtam, magyarázta, és közben végre jó kényelmesen befészkelődött nagytata ölébe. Nagytata megringatta, mint egy kisbabát, és azt mondta, hoztam ám neked valamit, a táskában találsz egy könyvet. Köszönöm, nagytata, ugrott fel Blanka, és meglobogtatta a könyvet a bölcső felé. Látod, Koni, nagytata könyvet hozott nekem. Mesélsz belőle, nagytata? Blanka odabújt nagytatához, aki halkan mesélni kezdett. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy sűrű, sötét erdő. Blanka úgy érezte, hogy egy hosszú, nagy útra indulnak. Ketten mennek, nagytata meg ő. Na és anyu, apu meg Koni. Blanka tudta, hogy anyu, apu, Koni és nagytata az összesen négy, s ha most valaki megkérdezte volna, hogy melyiküket szereti jobban, azt válaszolta volna. Mind a négyet jobban szeretem.
2: Mesés estét. Itt a Csukás Meserádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány, népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a

0: gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta:
1: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
0: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig, egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett, s ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt. Nem szégyelled magad leány létedre, mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt, a pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni. Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok! Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap, pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárány, bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost. Miféle város légyen ez? Mondja a kocsmáros.
2: Ez a király városa.
0: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő. No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni. Ment a király udvarába, mellette a bárány, bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
3: Jól van, fiam,
0: mondja a király.
3: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba. Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány, bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu.
4: No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is.
0: A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól.
3: A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány, leány hátáról a lapát, lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a pap, papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furójáját, s egyszeriben vége volt a táncnak. Hallod-e, te juhászlegény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat. A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.
5: Itt a Csukásmese Rádió. Mesés estét mindenkinek!

0: izgalmas nap vár rátok. Kívánom, hogy találjátok meg a mai nap csodáit.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szervusztok, gyerekek! Ferenci György vagyok, aki egy szájharmonikás. Én a zsebembe hordom az életemet ezzel a pici hangszerrel, és most én mesélek nektek. Mikola Péter, Borcsa a kincskereső. Történt egyszer, hogy azon kaptuk Borcsát, a kutyánkat, hogy hatalmas lelkesedéssel kapar valamit az udvaron. A lyuk egyre nagyobb lett. Összenéztünk Bercivel. Nem volt nehéz rájönnünk, hogy ott van elásva a kincs, amit már régen kerestünk. Hogy Borcsa idáig nem szólt, annak csak az lehet az oka, hogy nem tud beszélni. Lehet, hogy az ásással akarja jelezni, hogy megtalálta a kincset. Feltűnés nélkül megkerestük a homokozó lapátokat, és Lábujjhegyen lopakodva a szorgosan ásó kutya mögé kerültünk. Megörült nekünk, és farkcsóválva körbeugrált minket. Úgy tűnt, megunta az ásást, inkább játszott volna velünk. Szia, Borcsa! Jöttünk segíteni neked. Nem baj, ha elfáradtál, pihenj egy kicsit, mondtam, és legnagyobb döbbenetére nekiálltunk tovább mélyíteni a lyukat. Meglepetten figyelte, hogy mit csinálunk. Munkánk eredményeként a gödör egyre mélyebb lett, míg végül valami kemény dologban akadt el a lapátunk. Nem lehetett más, mint a kincses láda teteje, amit itt ástak el valamikor. Egyszer csak lépések zaját hallottuk. Gyorsan a bokorba dobtuk a lapátot, és a gödör elé álltunk, hogy a közeledő észre ne vegye, mit művelünk mi hárman. Még csak az kéne, hogy szemet vessen a kincsünkre. A szomszéd bácsi volt az. Ó, nagy gödör, mondta. Ki ásta? Borcsa? Fog örülni neki anyukátok. Nem lesz kis munka betemetni. Ha nem szeretnétek, hogy megbüntessék a kutyátokat, temessétek vissza a gödröt, mielőtt észreveszik a szüleitek. Különben lesz itt nem ulas, büntetés, elzárás. Ha elfogadtok egy tanácsot tőlem, mondta Imre bácsi, vegyétek el tőle az ásót, mert ha így folytatja, vége a szép fűnek, virágoknak, inkább régészeti ásatási helyszínnek fog kinézni a kertetek. Köszönjük a tanácsot, Imre bácsi! Nem szeretnénk, ha Borcsa kikapna, válaszolta Berci megszeppenve. Tanakodtunk. Mi legyen? Végül úgy döntöttünk, hogy inkább visszatemetjük a gödröt, amit Borcsával ástunk ki hármasban. Így fordulhatott elő, hogy legkedvesebb kutyabarátunkért lemondtunk a kincsről, melynek ládikója szinte már a kezünkben volt.
1: Mesés este a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Hát szervusztok, gyerekek! Egy szép mesét mondok nektek. Matula G. Oszkár írta, és a címe Gomba Gabi születése. És aki elmondja nektek, az Korda György. Gomba Gabi egy szép nyári reggelen született a kerekerdőben, annak is egy eldugott sarkában, amit páfrány sikátornak hívnak. A kerekerdő közepén egy nagy hegy magaslik, rajta öreg sok tornyú vár, ebben laknak a kékruhás tündérek. A várat vén tölgyek, bükkfák, mogyoró és sombokrok ölelik körül, a fák alatt csipkés levelű páfrányok zöldelnek, harangvilág kéklik, és eső után sorra bújnak elő a nagy kalapú gomba gyerekek. Az esőt rendszerint viharok hozzák. Ebből a szél jön, kifésüli a fák üstökéből a száraz gajat, összesepri a leveleket. Aztán, ha már minden tiszta, megérkeznek a dunyhányi felhők teli langyos esőcskével. Hogy örülnek ilyenkor a fák, kedvükre kimosakszanak, és amikor teleitta magát minden levél, minden rügy, a felesleget átcsorgatják a páfránynak, virágnak, melynek gyökerei közt tavalyi avarpójában ott szunnyadt Gomba Gabi. A gomba nemzetség közismerten nagy lump, dőzsölik a vizet, erdő, mezőn, patak mentén, süppedésekben tanyáznak, ott, ahol mindig nedves a föld, vagy amerre gyakran jár harmat kata. Gabi picinke spórája hűvös, árnyas ágyacskában várta az esőt. Előbb mágszemnyi lett, majd lencsényi, s mikor már elég erőt érzett magában, kidugta fehér pöttyös piros kalapját, és kinézett a zavar alól. Hip-hop, itt vagyok! Rikkantott a kis vakarcs. Mert miért agadás? Gomba Gabi virgonc kotnyeles gombának született, rövidesen erdőszerte ismerték kópéságainak híre eljutott a kékruhás tündérekhez is. Dicsak, milyen furi legény! Ámult el Őzmisi, aki épp arra reggelizett. Olyan akár egy ember, lába van, keze van, szeme, szája, füle, szakasztott, mint az erdészek lacikája. Ez utóbbit, a Lacit, Misi nagyon szerette. Laci nem vetett hurkot az erdő lakóknak, nem paritjázta őket kavicsal, ellenben szénát, magot vitt nekik. Télen az etetőkhöz, meg finom kősó darabokat. Misi trappolt, vitte hírét a gomba gyereknek. Elsőnek Sünikébe botlott, de Teri meg Feribe aludtak, mert a jeles házaspár rendszerint éjjel kújtorog. Csiga-zsiga viszont ilyenkor szokott lakmározni, amikor még harmatos minden levél. Pattanj, zsiga! Nagy újság van, mondta Misi a csigának. Ilyet még nem láttál, mióta ház van a hátadon. Gomba gyerek született a páfrán sikátorban. Keze, lába, szeme, szája. Ezt ugyan nem rágod meg, vén gombafaló. Zsiga ment, ha nem is pattant. Pattani csak Szöcske Nusi tud. Meg is előzte Jócskán Zsigát, igaz, Nusi nem viszi hátán a házát, és nem is lusta, mint a csiga. Őzmisi meg csak ment. Vitt a hírt, melytől felbojdult az erdő, jöttek a szájtátiak. Brummogó Bruno csörtetve érkezett bundájában a bolha családdal. Aztán tapsi füleség, az öt kis tapsival, Fácán úr és neje, mind előkelőség. Varjú Tóbiás is fölröppent a hírre. Kár, kár! Károgta egy ágon fekete ruhában, mert neki soha semmi nem jó. Pöttöm az egész fanyalgott zsiga, együltem bebe falom. Jó családból való, rikácsolta Fácán úr. A piros szín az előkelőség jele. Már megint dicsekszel? Kifen gígerli, csörögte a sarka. Igazi úr, fehér-feketébe jár, mint teszem én azt. Tolvajokkal nem tárgyalunk, szólt közbe Fácánné begyesen. Te és az urak, jön, hogy nevessek, nálad már csak a kakukk alább való. Gyanús, szimatoltak tapsiék. Zsigának romlik a látása, a vak is láthatja, a gomba mérges fajta nem lehet megenni. Szöcske Nusi nem mondott semmit, csak felszökkent gomba Gabira. Kapott is olyan pofont, amilyet még soha. Nagyha ott a támadt, ráadásul Rigó Matyi is megcsipkedte a farkát. Nyughass, te ugri borbála! Inkább hegedülj neki! Vén torkos szőlő tolvaj, nyelvelt rá vissza Nusi. Gyávák gyávája, láttalak a minap, hogy betojtál. Egy ócska gönctől, azt hitted a csősz, pedig csak madár ijesztő, ennyit se tudsz. Ügyes legény, eszem a zuzáját, brummogta Bruno, aki így oda tud tréfálni, még sokra viszi, mától fogva barátom vagy gyerek, csak szólj, ha valaki bántana. Hallod, zsiga, kárált a varjú kárörvendően, nem eszel gombapaprikást. Így csivitelt, csergelt, csiripelt, brummogott az erdő népe, s közbe telt az idő, már a nap is jócskán felért az égre, fölöttük pirult. Dél van, figyel fel, Rigó Matyi. Sziasztok! Vár a cseresznyés kert, a hernyót ebédelek. Tényleg, kapta kézbe tapsiék, mi meg a káposztásban vagyunk hivatalosak. Röpkegy asszony, noszogatta nejét Fácán úr, ebből nem élünk meg, valami makocskát ehetnénk, néz utána szaporán. Utolsónak Bruno búcsúzott. Hát aztán vigyázz magadra, gyerek, ha gombaszedőket látsz, húzódj az árnyékba a levelek alá. Óvakodj a naptól, mert kiszárít, de harmadkatában megbízhatsz, vagy szólok neki, hogy törődjön veled. Gabi egyedül maradt, azaz dehogy is egyedül. A nagy levelek árnyatadóan föléborultak, védték a naptól, a harangvirág csengettyűs kelyhe lecsorgatott rá néhány csepp harmatot. Ez volt az ebédje, utána elpillett, rájött az álom. Álmában hatalmas kalapban, hét mérföldes csizmákon járkált. Ő volt a legvitézebb gomba, hetet hét országon, na meg még azon is túl. Hát gyerekek, álmodjatok ti is szépeket, Csicsika Bubuka, Gomba Gabi veletek van.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Döbrente Ildikó égből pottyan meséi. Felolvassa Ildikó nénye és Levente Péter bátyó.
1: A kalózok kincse.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer három kalóz. Jobb szem, bal kéz és fél láb. Egy fekete vitorlás kalózhajón éltek, és békésen fosztogatták az óceán többi hajóját. Így teltek az évek, míg egy este jobb szem megszólalt.
1: Kedves testvéreim, bal kéz és fél láb, eleget fosztogattunk már.
2: Eleget fosztogattunk.
0: Helyeselt a másik kettő.
1: Kezdjünk új életet.
2: Folytatta jobb szem.
0: Keressük meg a kopasz kalóz szigetet, és ássuk ki a titkos kincset. Aztán telepedjünk le, és éljünk úgy, mint a rendes emberek.
2: Jól van.
1: Mondta a másik kettő.
2: Mikor ezt így megbeszélték, bevonták a fekete vitorlát, és fölhúzták a fehéret. Megfordították a hajót, és elindultak nyugat felé, hogy megkeressék a kopasz kalóz szigetet.
1: 77 nap hajóztak, 77 hajóval találkoztak. A 78-at megszólították. Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
0: Halihó! Erre nincs!
1: Válaszolták a másik hajóról.
2: Megfordult erre jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak dél felé.
1: 777 nap hajóztak, 777 hajóval találkoztak. A 778-at megszólították.
3: Ha-ho! Erre van a kopasz kalóz sziget!
0: Halihó! Erre nincs!
1: Válaszolták a másik hajóról.
2: Újból megfordult jobb szem, bal kéz és fél láb. Tovább vitorláztak kelet felé.
1: 7777 napig hajóztak. 7777 hajóval találkoztak. A 7778-at megszólították.
3: Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget!
0: Halihó! Halihó! Erre van a kopasz kalóz sziget! Mi is éppen oda tartunk!
1: Válaszolták a másik hajóról.
3: Megálljatok!
1: Kiáltotta jobb szem, bal kéz és fél láb.
3: A kopasz kalóz sziget a kalózoké!
0: Tudjuk! Mi is kalózok vagyunk, azért megyünk oda.
2: Akkor látta jobb szem, hogy a 7778. hajó vitorláján halálfej és lábszárcsont égtelenkedik.
1: Kalóz hajó!
2: Mordult bal kéz, és megragadta mordáját.
1: Kalóz hajó!
2: Füstölt fél láb, és nagyot koppantott a falábával.
0: Akkor már rájuk is csaptak a kalózok. A jobb szárny az enyém, kiáltotta jobb szem, és aprította a jobbról zúduló kalózokat, mint a fodros káposztát.
1: A bal szárny az enyém, harsogott bal kéz, és püfölte a balról érkező támadókat, mint a tollas vánkos.
0: A közepe az enyém,
1: koppantott a falábával fél láb, és elsütötte a nagy ágyút bele a közepébe. Vad csata kezdődött.
2: Villogtak a szabják.
1: Suhantak a tőrök.
2: Pufogtak a pisztolyok.
1: Dörgött az ágyú. 7x7 kalóz szerelt le a jobb oldalon jobb szem. 7x7-et vert vissza a bal oldalon bal kéz. És 7x7-et teremtett oda a középen fél láb.
2: Megzavarodtak a kalózok, csak nem bánni kell velük világ csúfjára, három hitvány hajós legény. Honnan is sejthették volna, hogy az a három hitvány hajós legény nem más, mint jobb szem, bal kéz és fél láb, az óceán rémei. Jobban ismerték ők hárman a kalózhuncutságokat, mint a világ összes kalóza együttvéve. Addig-addig, míg a támadók szégyen szemre szedték az írhájukat, s az első széllel elszeleltek.
1: Jobb szem, bal kéz és fél láb győztesen kötött ki a kopasz kalóz szigeten. Úgy léptek a lakatlan földre, mint akik hazaérkeztek.
2: Körös körül kietlen kopárság fogadta őket.
1: Ásót fogtak, és izgatottan keresni kezdték a titkos kincset. Estére felásták a sziget egy negyedét. Reggelre felásták a sziget felét. Másnap estére felásták az egész szigetet.
2: Az utolsó sziklakő alatt végre egy pántos vasládát leltek.
1: Nyisd ki, tolta oda jobb szem bal kéznek. Nyisd ki, te, tolta tovább bal kéz fél lábnak.
0: Nyisd ki, te,
1: tolta vissza fél láb jobb szemnek.
2: Jobb szem a kalózkésével, meg egy jókora kővel leverte a hét lakatot a vasládáról.
1: Bal kéz felnyitotta a láda tetejét.
2: Fél láb belenézett.
0: Mi ez? Mi ez?
1: Üvöltötte csalódottan.
0: Hol az arany? Hol a rubin? Hol a gyémánt?
2: Nagy halom sárgás magot szórt a ládából a földre. A mag szaporán szállt a szélben.
0: Hiszen ez búza mag. Ó, jaj, jajgatott bal kéz.
3: Búza! Köszönséges búza!
1: Tépte a haját fél láb.
2: Bánatukban, hogy kincs helyett búzát találtak, szétszórták a magot a kopasz kalóz szigeten. Aztán elvackolták magukat, és kimerülten aludtak hét nap, hét éjszaka. Látni sem akarták a világot.
1: Nyolcadik reggel arra ébredtek, hogy a kietlen kopaszkaló sziget kizöldült. A szétszórt búzamag kihajtott, szárba szökkent, és zöldelt, mint a smaragd. Lehet, hogy mégiscsak kincset találtunk, csodálkozott jobb szem.
3: Ebből még kenyeret süthetünk, toppantott fél láb.
2: Még aznap partra vontatták a hajót, házat eszkábáltak belőle, és azóta jobb szem, bal kéz és fél láb a sziget urai. A sziget sem kopár többé, mert a három barát minden évben elveti és learatja a titkos kincset, melyet a búza szemben leltek meg.
1: Aki kalóz kenyeret akar enni, keresse meg őket.
2: Így volt?
1: Nem így volt.
3: Égből pottyant mese volt.
4: Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás Mese Rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás meserádió.
1: A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Hűtött esti csönd, felhőcskék vonulnak, arannyal van befestve udvara holdnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

Nyal van befestve, udvara a holdnak, ezernyi sok tücsöknek, egedűi szólnak, égugató kiskutyák,

befestve udvara a boltnak. Ezernyi sok tücsöknek egedűi szólnak, égugató kiskutyák

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A Csukás Mese Rádióban a közszolgálati médiaszolgáltató archívumának kereskedelmi forgalomban nem elérhető, egyedülálló kulturális kincseit is bemutatjuk, mely művek felhasználásáról honlapunkon tájékozódhattok.

Csukás mese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket. Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás mese rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás mese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!